0: hertzes frekvencián fogható.
1: Kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk Tósaki Lászlóval a beszélgetést hitről, életről, halálról, veszteségekről, nehézségekben is megtartatásról. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, a technikát szokás szerint Leventétől kapjuk és köszönjük. Kedves Laci, nagyon örülök, hogy újra itt vagy, mert hát a múltkor nem tudtuk befejezni a beszélgetést, úgyhogy folytassuk, de ne ott, ahol a múltkor abba hagytuk, hanem hát megbeszéltük, hogy nehéz témákat is nem fogunk kikerülni ma. Talán csapjunk is a közepébe, kezdjük a halállal. Hogy mit jelent számodra a halál, vagy hogy jön ez az életedbe, a hitedbe, az érzéseidbe, hogy valamit, kezdjük ezzel.
1: Szóval én már elég sok embert elvesztettem az életembe, elvesztettem a szüleimet, nagyon sok rokonomat, unokaöcsémet váratlanul gyorsan meghalt, nagybátyámat szintén. Volt egy év, amikor egyszerre három rokonomat veszítettem így el.
0: És ezek mind intenzív szeretett kapcsolatok is voltak?
1: Hát főleg a szüleimmel volt inkább, vagy édesanyámmal leginkább. Aha. A rokonaim kevésbé, de akkor is közelről érintett, mert a nagybátyámat például őt szerettem a legjobban az öt testvér közül, mert édesanyám van együtt, összesen ötten voltak testvérek, és akkor ő volt az a férfi, akit igazából a legjobban szerettem az öt közül. És akkor ő is váratlanul és gyorsan meghalt. Hát igazából úgy halt meg, hogy segített azon, hogy meghaljon.
0: Öngyilkos lett?
1: Igen.
0: Aha, hát és igen, erre abszolút nem számítottam. Megrendítő nagyon.
1: Én egyáltalán nem számítottam rá, többször akart velem beszélni, egy gyöngyösen laktak, viszonylag közel hozzám, hát én igazából nem értettem.
0: Mert felnőtt voltál már akkor, mikor
1: hát igen, nemrég volt, egy két éve talán.
0: Ja, aha.
1: Ez most volt nemrég. És sokat engem telefonon hívogatni, hogy beszélgessünk meg minden, és mondta, hogy majd meglátogat, és nem látogatott meg. És nem értettem, hogy miért nem szól, hogy mondjuk menjek el én hozzájuk, és beszélgessünk. Én biztos tudtam volna neki olyat mondani, mert ő nem volt hívő.
0: Tehát én... De nem is lehetett fiatal, hogyha most halt meg két évvel
1: Nem volt nagyon fiatal, de nem volt sokkal öregebb, mint én. Egy igen. Olyan 10 évvel lehetett öregebb
0: akkor
1: talán,
0: édesanyádnak fiatalabb testvére volt.
1: Igen, igen, ő volt a legfiatalabb utáni fiatalabb igen, az igen. Ötből. Tehát édesanyám volt a legidősebb, aztán jött egy húga, utána egy öccse, utána jött a János, és utána az Ibolya, aki még él, a legfiatalabb.
0: Igen, igen, igen.
1: Ő még itt van köztünk.
0: Aha. És megviseltek ezek a halálesetek? Vagy...
1: Hát igen, a János egy különösen, amit mondtam, hogy azért, mert szerettem, meg nem értettem az egészet. Hát minden három gyereke volt, és mindegyik, mondhatnám azt, hogy sikeres életet élt. Csak hát az igaz, hogy messze voltak tőle. Egyikük kiment Ausztráliába, az a másikuk Dunakeszin halott, élt, a harmadik pedig férhez ment, a legkisebb lány, azt hiszem Hollandiába egy sráchoz ment férhez.
0: És mit tudunk a halálról mondani a hallgatóknak, vagy önmagunknak?
1: Hát én hiszek abban, hogy tehát a halál valójában nincs. A halál egy kapu, amin át kell mennünk mindnyájan, mert ugye a bűn zsoldja a halál. Tehát ezt minden ember meg kell, hogy tapasztalja, sőt, tehát nem csak ő tapasztalta meg, vagy tapasztaljuk mi, hanem Jézus is megtapasztalta, pedig ő nem is volt igazából, ő Isten is volt, nem csak ember. És őnek is át kellett menni a halálon. Azért, hogy minket kiszabadítson, én legalábbis úgy látom, hogy annyira szeret minket Isten, hogy utánunk jön oda is.
0: Na de azt mondod, hogy nagyon megrendítettek ezek a halálesetek, de közben meg hiszel a feltámadásban is.
1: Hát attól még, hogy érzelmeim vannak, azok vannak. Tehát azért mégiscsak egy veszteség, hogy soha többé nem látom őket, majd csak az örökké valóságban találkozunk. Ez azért fájdalom. De a fájdalom mögött ott van egy öröm, hogy mindenkinek örök élete van. Isten ajándékba adta nekünk ezt. És ezen ugye átmegyünk, mert amit mondtam, a bűn miatt meg kell halnunk, de nem ez a vége.
0: Igen.
1: A vége a feltámadás. Ugye én nem az én hitem nem nagy péntek délután háromkor ér véget, hanem a harmadik nap hajnalán kezdődik.
0: Igen, igen, igen. És beszélhetünk egy picit az édesanyád haláláról, mert ugye mesélted, hogy írtál egy verset is hozzá, vagy levelet?
1: Hát egy ilyen rövid írást írtam, rövid annak írást. Kapcsán, amit láttam rajta, még a halál előtt egy hónappal írtam, ezt felolvasnám.
0: Jó, nagyon jó.
1: Emeld fel a fejedet, mert nincs okod a szomorúságra. Isten mindenható. Minden lehetséges annak, aki hisz. Ne félj, csak higgy. Ezen a világon minden mulandó. Akár jó, akár rossz, előbb-utóbb el fog múlni. A türelemmel viselt szenvedés mindig megtermi gyümölcsét. Aki osztozik velem keresztemben, osztozni fog velem dicsőségemben is. A halál nem félelmetes. Nem történik más, csak meghal velem együtt a világban jelenlévő gonosz egy kis darabja, aki bennem lakik. Így nem válik a gonoszság örökkévalóvá. Én úgy látom, hogy ez egy nagy kegyelem. Egyébként, ha meghalok, véget érnek a szenvedéseim, és végre találkozzom azzal, aki mindenkinél jobban szeret engem. Aki úgy szeret, ahogy mindig is szerettem volna, hogy szeressenek. Aki megalkotott engem a semmiből, semmi másokból, pusztán azért, hogy szerethessen. A szeretet erősebb a halálnál. A szeretet örökkévaló. Nincs kezdete és nincs vége. A szeretet személy. Valaki. A szeretet Isten, aki három személy. Ez a valaki szeret engem. Úgy, ahogyan csak egy Isten tud szeretni. Vár engem, hogy közösségben éljek vele örökkön örökké. A sír üres. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Várom a test feltámadását és a jövendő örök boldogságot.
0: Jól emlékszem, hogy nem küldted el, vagy nem adtam
1: nem,
0: oda
1: nem adtam
0: neki.
1: Oda, nem mertem odaadni anyámnak, nem tudom. Mert ő, hogy is mondjam, ő hívő volt a külsőségekben, de nem tudom, hogy a szívében is az volt-e. A mai napig nem tudom, lehet, hogy az volt, csak én nem olyan ügyesen eldugta, hogy ne lássam, vagy nem tudom.
0: Aha.
1: Néha nagyon nehéz volt rajta eligazodni.
0: Aha.
1: Ezért is nem volt mindig jó a kapcsolatunk. Annak én, hogy szerettem, meg szerintem ő is szeretett, ebbe biztos vagyok. De valahogy ezt nem tudtuk egymásnak megmutatni igazán.
0: Uh-huh. És ez bántott téged a halála után? Vagy nem nagyon?
1: Hát nem tudom, ez egy elég érdekes dolog, de azt tudom, hogy mivel az utolsó idejét olyan helyen töltötte egy Szent Ferenc kórházba, ahol tulajdonképpen minden nap megáldoztatták, tehát fölkészült a találkozásra, meg ő nagyon sok rózsafüzért elmondott életébe.
0: Uh-huh.
1: Hát fölkelt például hajnalban, amikor már a rádióban mondták a rózsafüzért, és együtt mondta a rádióban azokkal, akik mondták, tehát ilyeneket megcsinált.
0: Akkor csak volt azért hite.
1: Tudom, igen.
0: Igen.
1: Biztos, hogy volt, csak mondom, én nem mindig láttam. Meg hát a...
0: Ez most volt erről... a legnagyobb veszteség az életedben?
1: Igazából igen. Mert hát őt szerettem legjobban. Ugye édesanyám volt, tehát ő volt hozzám igazából a legközelebb mindennek ellenére.
0: Aha.
1: Mégiscsak ő volt legközelebb, és mégiscsak ő volt az édesanyám.
0: Aha.
1: Mert őt ugye véglegesen veszítem el.
0: Igen. Azt mondtad, hogy hoztál egy könyvet is, ami ugye segít a gyászainkban, a veszteségeinknek a gyógyulásába. Mesélnél róla egy kicsit, hogy minket is inspiráljon?
1: Hát mondjuk én a könyv alapján végigcsináltam azt, amit itt benne van a könyvben, egy ilyen...
0: Ez valójában egy ilyen lelki gyakorlat? Ez a könyv?
1: Nem lelki gyakorlat, hanem egy ilyen, nem is tudom elmondani, tehát egy ilyen folyamat, amit végig kell csinálni, vannak benne gyakorlatok, amiket meg kell csinálni, például a végén kell írni egy levelet annak, akitől el akarok köszönni, el akarok búcsúzni.
0: Aha.
1: Ez, ennyit tudok, hogy a végén körülbelül ez van. Csak mindent nem nagyon akarok nagyon belemélyedni, mert nem akarom itt mindenféle ilyen szerzőjogi dolgokba belemenni. Az a címe a könyvnek, hogy Gyógyulás a gyászból. Szerintem biztos sokan ismerik, ha nem, akkor nagyon tudom ajánlani mindenkinek, akinek ilyen vesztesége volt.
0: És ezt édesanyát halála után vetted?
1: Igen, halála után vettem, és végig is csináltam. Akkor jártam egy pszichológushoz, csak aztán elment rövid ideig halála után még egy darabig jártam, és ő segített, mert kell egy segítő. Tehát ezt úgy lehet csak végigcsinálni, hogy segítővel. Van egy segítő, értem. Akivel mindig ezeket a dolgokat, amit a gyakorlatokat el kell végezni, azokat megbeszéljük, elvégezzük, és akkor megbeszélem. Mindig kell valaki.
0: Hát ez valójában akkor egy lelki gyakorlatos könyv.
1: Hát ennél sokkal hozzá. Több. Tehát egy ilyen nagyon gyakorlatias könyv nekem azért tetszett, mert végre egy olyan pszichológiai jellegű könyv, ami gyakorlati dolgokról szól, és nem pedig ilyen elméletileg megmondja, nem annyira elvont, hanem nagyon gyakorlatias. Én nekem azért tetszett, mert ugye mérnök vagyok, tehát nekem a gondolkodásom is gyakorlatias.
0: Aha.
1: És ezért közel állt hozzám. Én nagyon tudom ezt ajánlani mindenkinek, akinek ilyen problémája van, bármilyen veszteség. Bele is van írva. Van egy olyan honlap, hogy gyászfeldolgozás.hu, ott lehet találni segítőket. Megnéztem, meg rákerestem direkt, hogy van-e ilyen. És ott nagyon sok segítő van, akik már elvégeztek bizonyos tanfolyamot, tehát föl vannak készítve, hogy hogyan kell segítőnek lenni.
0: Gyászterapeuták.
1: Nem csak, tehát mindenfajta gyász, tehát bármilyen veszteség. Nem csak halál, hanem veszteség, például egy válás. Az is veszteség.
0: Hogyne.
1: És akkor az abban a feldolgozásában is segít. Én akkor ezt végigcsináltam, megírtam a levelet is. Benne van a könyvben, hogy amikor a levelet föl kell olvasni a segítő előtt, és lehetőleg ne ismerős legyen a segítő, hanem inkább idegen.
0: Aha.
1: Mert pont azért, hogy jobban tudjon az egész folyamat működni, ezért nem szabad, hogy nagyon, nagyon közel ismerős legyen. Inkább igen, ez az ajánlott, és azt javasolta ott az író is, meg én is átestem rajta, hogy készítsünk elő néhány papírzsebkendőt, mert el fog fogyni, mert sírni fogunk.
0: Szóval igen, igen.
1: Én ezt nagyon javaslom, ezt a könyvet is, meg azt a honlapot is, ha valakinek szüksége van rá, akkor szerintem nagyon sokat segít. Tehát sokkal könnyebb utána élni.
0: Halálról beszéljünk még egy kicsit, vagy ne?
1: Hát én tulajdonképpen leírtam, hogy én úgy gondolom, hogy a halál valójában nem megsemmisülés, nem a vég. Inkább csak a kezdet vége. Tehát, hogy a hitemnek a lényege az, hogy Krisztus feltámadt.
0: Igen, van is egy ilyen ifjúságének, hogy nincs vége, ez az élet kezdete volt. Jó, ez nem erről szól, de erre is vonatkozhat, hogy tényleg a halállal nincs vége, hanem egy új élet kezdete. Igen, igen. Na, akkor itt most álljunk meg és hallgassunk meg egy zenét, de majd utána el is mondhatnád, hogy mit hallottunk, jó?
2: Kis úton hallottunk.

0: tak biorę mu otwarę, tak jak dziecka, nie?
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Tósaki Lászlóval beszélgetünk hitről, életről, halálról, veszteségekről, nehézségekben is megtartatásról. A műsorvezető Erdős Eszter, református lelkész, technikát Leventétől kapjuk és köszönjük. No, hát a halál tényleg talán az egyik legnagyobb veszteség, bár biztos vagyok abban, hogy van, ami rosszabb a halálnál is. De azért vannak más veszteségek is, és ugye azt ígérted, hogy kicsit mesélsz más veszteségeidről is az életedben, meg arról is, hogy hogyan tudtál ezekből kijönni a hited segítségével, Isten segítségével.
2: Hát volt olyan veszteségem is, hogy ugye elváltam. Ugye a második házasságom se sikerült, mert ez már a második volt. És hát az is veszteség, mert majdnem olyan, mintha meghalt volna.
1: Hát, igen.
2: Mert ugye kilépett az életemből. De ugyanakkor meg én elmondhatom inkább azt, hogy szerencsém van, mert mi jóba vagyunk. Uh-huh. Tehát valahogy úgy alakult, a jó Isten úgy akarta, hogy mi nem haraggal válunk el, hanem még mindig tartjuk a kapcsolatot, és bizonyos értelemben szerintem szeretjük egymást. Uh-huh. Csak nem úgy, mint egy házas pár, hanem úgy, mint mondjuk akik barátok. Én meg is mondtam Orsinak, hogy én úgy szeretem, mint a legjobb barátomat.
1: Aha. Hát igen, ez nagyon nagy veszteség.
2: Meg szerintem az is veszteség, ha valami nem történik meg, amit szeretnék. Például szerettem volna igazi családot, gyerekeket, és hát nincsen gyerekem. Uh-huh. Tehát az, hogy nincsen, az nekem rosszabb, mint ha meghalt volna. Mert ha meghalt volna, akkor tudnám, hogy találkozom vele majd az örökké valóságban, de így, hogy nincs, így nem találkozom vele soha. Tehát én ezt a veszteséget, amit szerettem volna, nem lett meg, majdnem, hogy nagyobbnak érzem, mint a halált. Uh-huh. És hát ez egy állandó fájdalom bennem, hogy nincsen uh-huh. gyerekem.
1: Jój. Hát igen, ez is nagyon szomorú. Igen. Ezek? Ennyi? Nem az, hogy kevesen lehet, csak...
2: Hát én most ennyit tudok mondani, most mondjam azt, hogy valójában az, hogy most nyugdíjas vagyok, és igazából egész életemet nem olyan munkával töltöttem, amit igazán szerettem volna, hanem csak hagytam magam sodortatni az élettel. Amikor a katonaságot ott hagytam, kiléptem a hadseregből, igen. akkor ugye... lokátoros lettem volna villamosmérnök. És ha már annak tanultam, akkor a kandóra mentem, mert hogy annak a folytatása. Pedig engem mindig az építészet érdekelt volna, a mai napig érdekel, és emeltem volna azzal a indexel a építészakra és a műegyetemre, csak nem oda mentem.
1: De miért?
2: Hát ez, amit mondtam, mert hogyha már ott elkezdtem azt a szakot, a villamosmérnökit, akkor hát folytassam ott. Az, amit mondtam, hogy nem akkor... 20 éves koromban nem volt még olyan bátorságom, hogy egy teljes váltást merjek csinálni.
1: Uh-huh. Ez és is ez veszteség. Most is fáj, vagy még bánod egy kicsit?
2: Hát igazából nem, mert ez már nagyon régen volt, meg elmúlt, meg hát amit mondtam, nyugdíjas vagyok, és ez a nyugdíjasság, ez a szabadság nekem, ez nagyon sokat jelent. Tehát az, hogy végre elértem azt, amit mindig szerettem volna, hogy úgy kapok pénzt, hogy nem kell munkába járni. Tehát ez így...
1: Júj, ez nem hangzik valami szépen. És akkor mit csinálsz nyugdíjasként? Nézed a sorozatokat a tévébe? Vagy?
2: Nem, rengeteg dolgom van otthon még a ház körül. Nagyon sok mindent kell csinálnom. Van még egy konyha, amiben bővítettem a házat, azt még szeretném, amit én tudok megcsinálni, azt megcsinálni, befejezni. Én csináltam meg például a villanyszerelést a teljes konyhai részbe, mindent.
1: Aha.
2: Megtanultam és megcsináltam, és majd még sok mindent akarok, még ki akarom festeni, ezt is be akarom fejezni. Most, hogy jön a jobb idő, majd nekiállok. A kertben is nagyon sok munkám van. Ott is sok mindent szeretnék csinálni, szeretnék egy fát kivágni, vagy ilyesmi. Lent a pincébe is rengeteg takarítani valóban van, egy részét már megcsináltam, majd folytatom a többit. Úgyhogy nagyon sok munkám volna még a ház körül.
1: És hogy jön ehhez a hited, az Isten kapcsolatod? Az miből áll, hogy templomba jársz, vagy?
2: Hát egyrészt az, hogy rendszeresen járok a közösségbe, ahova tartozom, a görög-katolikus közösségbe Gödöllőn.
1: Aha.
2: És nem csak ez, a hétköznapokban is nagyon jól érzem azt, hogy például amikor dolgozom, nagyon sokszor van az, hogy érzem, hogy segít a jó Isten, hogy én ezt meg tudjam csinálni. Aha. Vannak, amikor nehéz fizikai munkát kell végezni, és meg tudom csinálni. Az egyedül nem biztos, hogy menne. Én nagyon úgy érzem, hogy végig velem van. Mindig, mindenütt, mindenhol, mindenben. Mindegy, hogy mit csinálok, ott van velem. És szoktunk beszélgetni is. Tehát én ugye sokat vagyok egyedül, hát azért kivel beszélgessek a jó Istennel.
1: És ő is szól hozzád, vagy csak te beszélsz
2: hát
1: hozzád?
2: Én úgy ismerem, hogy nem egy szószágyár típus, tehát csak akkor szól, ha valóban van mondani valója, amit itt az előbb idéztem, ezt a aki osztozik velem keresztemben, osztozni fog velem dicsőségemben is, ezt én 2019 húsvétján kaptam Jézustól. Amikor édesanyámmal ketten maradtunk, mert akkor nem sok előtte költözött el a feleségem, és ott ültem szomorúan Gödöllőn a húsvét vasárnapi liturgián, ott ültünk ketten, és akkor egyszer csak egy ilyen belső hang szólt hozzám, aki ezt mondta. Tudtam, hogy rögtön, hogy ki mondta, mert egyértelmű arról is, amit mond meg, ahogy ha Isten szól hozzám, azt mindig tudom.
1: Uh-huh.
2: Azt rögtön észreveszem, mert ő úgy beszél, hogy én azt tudjam, hogy ő mondja. Hát, és nem szokott sokat beszélni, tehát volt már máskor, amit nagyon sok évvel ezelőtt ilyen hasonló istenélményem, de ez az egy mondat, ez a rövid néhány szó, ez azóta is ezt tart életben.
1: És van még valami az életedben, ami egy nagyon szép dolog, legalábbis nekem nagyon tetszik, hogy ikonokat festesz. Ez hogy jött?
2: Igen.
1: Egy villamos mérnök, ez miért kezd ikonokat festeni, vagy miért fest ikonokat?
2: Hát ez úgy kezdődött, még 10 éves koromban, hogy akkor is felfedeztem, hát akkor is tudtak, hogy van tehetségem a rajzoláshoz, meg a festéshez.
1: Igen.
2: Csak hát nem nagyon foglalkoztam
1: akkor
2: vele.
1: Akkor mit rajzoltál? Akkor gondolom még nem ikonokat.
2: Nem. Például én nagyon szerettem Csontvári képeit, és akkor lemásoltam egy Csontvárinak a Marokkói tanító című képét,
1: Aztán.
2: És ilyen temperával lefestettem, egy másolatot csináltam egy A4-es méretbe.
1: Aha.
2: És az azóta is megvan, ezt édesanyám eltette, bekeretezte.
1: Hát
2: egész
1: szép.
2: Jó hasonlít hozzá egyébként.
1: Hű, de jó.
2: Ott kezdtem, és akkor a 90-ben kezdtem a Rózsák térrel járni, akkor gondolkoztam, hogy mit lehetne valami értelmes dolgot csinálni, amit meg is tudok csinálni. És akkor kezdtem ott egy ikonfestőkörbe járni,
1: igen.
2: És hát akkor még nagyon kezdő voltam, sok mindent nem tudtam, utána többször is voltam ilyen ikonfestőkörökbe, volt, amikor el kellett utazni messzire, Tornabarakonyba, ahol a

0: profi volt, ő tanított, és akkor tőle is nagyon sokat tanultam. Akkor jártam egy másik részbe is, ezt egy pár évvel ezelőtt jártam egy ilyen rövidebb tanfolyamra, ott is egy profi festőtől tanultam. Ott tanultam meg a görög technikát, ahol ilyen első fény, második fény, harmadik fény, így mondjuk, tehát a sötétből indulunk a világos felé, és kicsit olyan katonásabb a átmenet, nem olyan lazúros, mint a orosz technika.
1: Aha.
0: Nekem a görög jobban tetszett. Abból igen, úgy éreztem, hogy
1: közelebb áll, jobb,
0: közelebb áll az én lelkületemhez. Meg is tanultam hamar. Mondta is ott, aki tanított, hogy ilyen hamar még senki nem tanulta meg ezt a technikát, mint én. Jó, hát nem tudta, hogy nekem azért volt már előképzettségem, hát elég sokat tanultam, ugye másoktól, meg a Rózsák terén is elég profi tanítóim voltak, akik ilyen iskolában.
1: És ha valaki jártak, mondjuk érdeklődik ez iránt, vagy úgy érzi, hogy van ehhez adottsága, és szeretné csinálni, akkor hogy kell elindulni? Hogyha hát mondjuk én ikonfestő ilyen szeretnék lenni, mondjuk én nem, mert nekem nincs kézügyessége, de ha valaki.
0: Hát keresni kell egy ilyen tanfolyamot, szerintem ez az első.
1: Kérdezze meg a plébánosától például, nem?
0: Hát szerintem most már interneten is utána lehet nézni, vagy ilyesmit is lehet, tehát biztos, hogy fog találni, hogyha nagyon keresi.
1: Aha.
0: Mert most már egyre többen és divat is lett, nagyon sokan festenek. Én nem örülök annyira annak, hogy divat lett, mert én a saját szememmel láttam, amikor egy olyan valaki festett ikont, aki nem volt hívő.
1: Jój.
0: És de hát tökéletes, technikailag tökéletes lett a kép, igen, csak üres volt, nem lehetett előtte imádkozni. És volt egy néni.
1: Azt lehet érezni, hogy üres
0: lehet
1: ez a kép.
0: Ezek a dolgok, amiket nem lehet, ezt nem lehet megmérni. Ezt én magam, saját magam láttam és éreztem, hogy tökéletes volt a kép. Nagyon szépen el volt készítve. És volt ott egy néni, aki nagyon hívő volt, ez a Rózsák teri közösségben igen volt, aki szintén festett egy képet, az övé is nagyon szép volt, de az övé lett imádkozni, mert olyan sugárzása volt a képnek, mert ő belefestette önmagát általában.
1: Igen.
0: Hiába, hogy kötötten festünk, és egy képet szoktunk általában másolni, amit több száz évvel ezelőtt festett meg valaki, lemásoljuk, de mégis benne vagyunk mi is, rajtunk keresztül nyilvánul meg az a szent, akit ábrázol.
1: És nem is szabadon festeni ikont, hogy mondjuk én nem másolni akarok, hanem valamit.
0: Hát lehet, csak szeret, akkor már nagyon tehetségesnek kell lenni, nagyon profinak kell lenni.
1: Jó, de hogy nem tilos.
0: Nem, csak be kell tartani a szabályokat. Például, ha festek egy istenszülő ikont, akkor megvannak a szabályai, hogy azt hogyan kell, mi kell rajta lennie, stb. És hogy hogyan kell megfestenem. Nagyon fontos, hogy az ikon nem egy kép. Tehát nem egy pillanatot ábrázol, hanem egy történetet mesél el. Tehát abban a korban született, igen. Minden ikon egy történetet mesél el. Ezért például nincs rajta árnyék, mert Isten dicsősége mindent beragyog, meg nem ábrázolunk az ikonokon érzelmeket, ez nagyon fontos.
1: Aztán.
0: Nincs érzelem, mert azért olyan merevek az arcok,
1: aha,
0: de ugyanakkor szép, mert lehet úgy festeni, de nincsenek érzelmek az ikonokon. Mert nem azt akarjuk, hanem a szeretetet akarjuk ábrázolni, ami egyrészt nem olyan könnyű, másrészt meg az időtlen. Tehát, és az is nagyon fontos, hogy szerintem egy történet. És a mi templomunkban Gödöllő nagyon szépen ki van festve, ukrán ikonfestők festették ki. És ott is, ha elnézünk a képekre, tényleg egy történet van elmesélve, tehát az Isten szülő életéről,
1: és
0: vagy
1: minden
0: Jézusról.
1: Nap festesz? Vagy ez
0: nem minden nap, ez nem olyan könnyű. Hát én például van egy Szent Háromság ikon, a Rubionnak azt szeretném lemásolni, ezt már majdnem 30 éve festem. Nem olyan könnyű, az nem lehet.
1: Mindig abba hagyod, és akkor pihenteted?
0: Nem, ez olyan, hogy olyan lelkülettel lehet csak hozzáállni. Hát akik a szerzetes atyák festenek ikont bárhol, azok előtte egy hétig bőjtölnek, imádkoznak, és utána fognak neki.
1: Tényleg?
0: Hát nem lehet
1: van a lakásodban egy külön hely, ahol ezek a ikonok, vagy az elkezdett festmények várnak téged? Vagy ezt
0: igen,
1: hogy,
0: van
1: hogy
0: egy, csináltam egy állványt, ahol a könyvtárszobámban, ahol rengeteg könyv van, oda kitettem egy állványt, és azon állványon vannak azok az ikonok, amiket festettem, és ami nálam van, mert van olyan is, ami nincs nálam, ajándékba adtam.
1: Aha.
0: Olyan is van, több is van olyan ikon, amit ajándékba elajándékoztam, tehát úgy festettem, hogy ajándéknak.
1: Aha. És hát ez nagyon értékes ajándék.
0: Hát remélem. Mondjuk a keresztlányom apjának a 50. születésnapjára festettem egy Krisztus ikont, azt nála van.

0: Aha.
1: Vagy sokkal korábban még egy istenszülői kont az édesanyjának, de ezt neki ajándékoztáltan, az is ott van náluk, láttam.
0: Most térjünk vissza egy kicsit a halálhoz, meg a veszteségeidhez, hogy utána te imádkozol, vagy hogy tudsz tovább menni az életedben?
1: Hát,
0: hogyha nekem például egy válás, hát az tényleg összetöri az embert, porráz húzza, hogy akkor a hited vitt tovább, vagy azt mondod, az idő mindent meggyógyít, vagy ez hogy van?
1: Nem, az idő nem gyógyít meg semmit.
0: Nem,
1: a hitem.
0: Szerintem se.
1: Egyedül a hitem. Az a bizonyosság, hogy a szenvedésnek értelme van. És hogy semmi se történik véletlenül. Hát azt nem tudom. Tehát azt tudom, hogy van értelme. Ugye Jézus föltámadt, ugye végigcsinálta a szenvedést és föltámadt. Tehát azért, mert elment a szeretetben a végsőkig, és annak a végsőkig elmenni, az ez volt a módja, hogy úgy mondjam. De ez azért, én úgy érzem, hogyha nem tette volna meg, akkor én nagy bajba lennék. Én úgy érzem, hogy muszáj volt idáig elmennie, tehát a végsőkig elmennie. Mert ez segít nekem, mert amikor annyira sötétben vagyok, én nálam otthon van kint a falon egy kereszt, és nagyon sokszor szoktam ránézni, mert amikor nehéz lelki állapotban vagyok, akkor mindig a keresztre nézek.
0: Uh-huh.
1: És az erőt ad. Az nagyon sok erőt ad, az a bizonyosság, hogy előbb-utóbb, ahogy le is írtam, hogy vége lesz. Bármilyen szenvedés is legyen, előbb-utóbb vége lesz.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy várod a halált?
1: Nem várom úgy, nem betegesen, tehát nem úgy van, hogy várom, hogy meg akarok halni, hanem hogy úgy várom, ahogy le is írtam, hogy a szeretet vár. Tehát, aha, hogy föl akarok készülni, tehát én úgy akarok meghalni. Én azt kértem a jó Istentől ajándékba.
0: Na, hogy akarsz meghalni?
1: Én azt kértem a jó Istentől, hogy akkor halljak meg, amikor a legboldogabb vagyok.
0: Júj! Tényleg?
1: Mert az rögzül. Tehát a halálom pillanata, amilyen állapotban vagyok, azért nem mindegy, hogy halunk meg. Mi minden liturgiában imádkozunk, hogy életemet keresztény módon gyötrelmi szégyen nélkül békességben végezzenk be, és hogy Krisztus félelmetes ítélőszékelet jó feleletet adjunk. Ezért imádkozunk minden liturgiában. Egy könyörgésben. Azt hiszem ez a szöveg, reméltem jól, remélem, hogy jól mondtam el.
0: Aha.
1: Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a jó halál kegyelméért imádkozzunk. Én ugye amióta édesanyám meghalt, de már előtte is ezt érzem, ez nagyon bizonyosság bennem, hogy nagyon-nagyon fontos imádkozni azért, hogy nem mindegy, hogy mikor és hogyan halunk meg. És én ezért kértem azt, hogy én akkor szeretnék meghalni, amikor a legboldogabb vagyok. Mert akkor vagyok lelkileg képes arra, hogy Jézussal kapcsolatba kerüljek.
0: És mitől lennél boldog? Mitől lennél a legboldogabb? Nem muszáj válaszolni.
1: Nem, azt most nem akarom.
0: Hát erről inkább
1: nem. Nem, azt inkább most nem mondom el, az maradjon a én titkom meg a jó Istenél. Ő is tudja, én is tudom, nem tudom, meglátjuk, de mindenféleképpen ezt kértem.
0: Aha.
1: Én így szeretnék meghalni.
0: És édesanyád hogy halt meg? Boldogan?
1: Hát azt nem tudom. Amit mondtam, hogy nem tudok eligazodni rajta, vagy nem tudtam. Nem tudom, mert azt tudom, hogy a Orsia volt feleségem, ápolta az utolsó napig.
0: Aha.
1: És az utolsó, amikor még szóba állt bárkivel is, mert azt tudom, hogy az utolsó pár nap már nem nagyon beszélnek a haldoklók senkivel. Akkor mondta, hogy Orsinak, hogy mi ő gondozta, tisztába tette meg minden, hogy őt még nem szerette senki így, mint Orsi. És akkor, hát akkor mondta, nem biztos, hogy úgy van, mert nem vette észre, hogy szeretik. Mert olyan is volt, hogy nehéz volt őt szeretni, mert olyan volt a természete, ilyen, ő viselt a nadrágot típus volt, tehát nem is tudom, aha, hogy mondjam. Tehát mindent meg tudott csinálni, és meg is csinálta a férfi munkákat is.
0: Nem akkor hagyta. Nem tudtál tőle elbúcsúzni a halál akkor, vagy igen?
1: Nem, az is, én utólag gondolkoztam ezen, hogy egyszer akart velem beszélni, aztán én is beszéltem valamit, aztán meg úgy csinált, mint aki mindegy, inkább nem mondok semmit, és ez nekem olyan rosszul esett, hogy miért nem akart valamit mondani nekem, amikor még tudott úgy kommunikálni.
0: Aha.
1: Tehát miért nem volt egy kis erőszakosabb, tehát hogy én nem tudom, sok minden nem értek.
0: Na de te sem mondtál neki semmit.
1: Hát én azért ott
0: mondtam. Lehet, hogy ő meg arra, attól volt csalódott, nem?
1: Nem, nem hiszem. Nem? Ez egy nagyon, szerintem ez egy elég bonyolult kérdés, és a családunknak a belső tragédiája is, hogy a kommunikáció igen hiányos volt. Tehát nem ismerték egymás szeretett nyelvét, ezt úgy dolog, nagyon okos vagyok, mert már én is tudom, hogy mik a szeretett nyelvek, és tulajdonképpen beszéltek egymás mellett. De mindenket szerették egymást, csak mivel szeretett nyelvet rosszul használták, vagy nem ismerték, nem azt használták a másikkal szembe, amit annak kellett volna. Azt se tudták, mi az, hogy szeretett nyelv, tehát most...
0: Igen, de milyen jó, kedves hallgatóink, ugye már sajnos lejárt az időnk, hogy mi már tudhatjuk a szeretett nyelveket, és törekedhetünk is arra, hogy akiket szeretünk, azokat azzal a szeretettel szeressük, amit ők el tudnak fogadni, és meg tudnak érteni. Hát a végére értünk a műsornak, sajnos. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszéltél az életedről, meg a nehézségekről is. Kedves hallgatóink, én is elköszönök, a mai műsorunknak a végéhez értünk, és találkozunk 4 hét múlva itt a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Addig is írjanak nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak, áldás békesség.
2: Kötelékeink, a szerhasználat, családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket.

az áldás gondolatokat hallják. Most hát borítsd be minket, Istenünk, remény ruhába, őriz az úton, és taníts szeretetből szeretni, legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizd meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valónkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelemben.

0: Itt vagyok, Uram, hallja a te szolgád. Számomra két fontos szentírási rész is van. Az egyik Sámuel első könyvének a 3. fejezetében található, Sámuel elhívása. Ebben szerepel egy rövidebb idézet és meghívás, amelyet Sámuel mond, háromszor is megismétli, itt vagyok, Uram, hallja a te szolgád. Ezt napi szinten ismételgetem imáimban, és azt kérem az Úrtól, hogy szólítson meg, hívjon meg, és mutassa meg, hogy mit vár tőlem. A papság, szerzetesség jelen volt az életemben, és még mai napig néha előjönnek kérdések ezzel kapcsolatban. Vajon mire hívhat az Úr? Az életemet szeretném az Istenre hagyni, az Istennek adni, és visszaadni neki mindazt, amit ő adott. Pályámat még nem tudom, hogy milyen úton fogom folytatni, milyen munkahelyet, milyen iskolát, egyetemet szeretnék még végezni, de azt érzem, hogy az Isten valami nagyra hív. Minden reggel kérem őt, hogy segítsen tanulmányaimban, megtalálni azt az utat és célt, amire ő hív, és minden nap másokat tudjak szolgálni. Mindent megteszek és meg fogok tenni azért, hogy a lehető legtöbb fiatalt a hitre meghívjam, és megtalálhassa az Isten szeretetét. Ha valaki megtalálja az Isten szeretetét, mindene az övé. Boldog élete lesz, és az Isten megáldja kegyelmeivel és áldásaival. Kívánom mindenkinek, hogy megtalálja ezt az utat, Isten szeretetét, és ezután boldogabb élete lehessen.
1: Andrész Levente, középiskolás diák gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.

0: irgalmasság órája.
1: A tanítványok álhatatosan, egy szívvel, lélekkel kitartottak az imádságban, Máriával, Jézus anyjával.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jöjj el, szent lélek Isten, töltsd el híveid szívét, és szeretetet tüzét gyullaszt föl bennünk.

0: Mondj áldást lelkem az Úrnak. Nagy vagy nagyon, én Uram Istenem. Fenségbe és ékességbe öltözöl, sugárzó fény a te köntösöd. Mi sokrétű a te műved, Uram, bölcsességgel alkottál mindent. Teremtményeid betöltik a földet, mondj áldást lelkem az Úrnak. Mindenek tőled várják, hogy enniük adj kellő időben. Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, megnyitott kezedet, és eltelnek minden jóval. Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak, és a porba térnek. Ám ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, és a föld színét megújítod. Árazd ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

Jézus ezt mondta tanítványainak: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.

Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondani valóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek, hanem amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.

0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
1: Könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: A Prédikátor könyvében olvassuk. Mindent ő tesz a maga idejében. Adott ugyan nekik némi fogalmat az idő egész folyásáról is, de anélkül, hogy az ember elejétől végig fel tudná fogni, amit Isten tesz. Amit Isten tesz, az minden időre szól. Ahhoz nem lehet sem hozzátenni, sem semmit elvenni belőle.

Gyógyítsd saját szenvedésedet és Istenét. Végleges szabadságodat és biztonságodat csak Isten hűséges szeretetében fogod megtalálni. Ő soha nem engedi, hogy elbukj. Csak a szeretet tehet szabaddá, csak a szeretet oldhatja meg a téged szorító csomókat, mihelyt felfedezed, hogy valóban szeretnek, lelakatolt ajtóit kitárulnak. Megérzed, hogy beléd hatol az élet, és a szeretet valóban éltetni kezd. Belső biztonságot és egy egészen új struktúrát ad. Azt mondani Istenről, hogy ő szeretet és ő teremtő, ez lényegében ugyanazt jelenti. A szeretet teremtő hatalommal bír. Ahol jelen van, ott új élet sarjad. Azonban nehéz hinni a szeretetben. Az embert kínzó legtöbb probléma abból a kétségbeesett félelemből ered, hogy nem szeretnek, és soha nem is fognak szeretni. Sokan nyögnek a mély gyökerű komplexus súlya alatt, amely szerint nem méltóak sem az emberek, sem az Isten szeretetére. De tudnunk kell, hogy Isten nem azért szeret, mivel hogy méltók vagyunk rá. Isten nem azért szeret, hogy mert jó vagy. Azért szeret, mert ő jó. Ő jó, és azok felé hajol, akiknek leginkább szükségük van a jóságára. És ez teljesen normális. Ráhagyatkozni Isten szeretetére, amely gyógyít, megújít, újjateremt, íme az egyetlen, ami számít ebben az életben és az örökké valóságban. Szeretetünket ezzel az önátadással bizonyítjuk Istennek. Ezzel egyszerre munkáljuk saját boldogságunkat és Istenét. Bízva ő benne, meggyógyítod a visszautasított szeretete miatt érzett szenvedését. Amikor az ember szeret, nem érheti nagyobb fájdalom, mint ha falba ütközik. Ami Istent a legmélyebben megsebzi, az nem a bűneid, hanem feltétel nélküli szeretetébe vetett hited hiánya.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretett szolgálat félóráját hallják.
1: Munkatársaim nevében is örömmel köszöntöm Önöket a szeretett szolgálat műsorának 23. részében. Búza Bence vagyok. A katolikus szeretett szolgálat közössége hosszú évek óta minden esztendőben elzarándokol Mátraverebély Szentkútra, a Jézus szíve búcsúra, ahol a szentmisében a prédikációt követően sor kerül a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatására is. Az idei búcsunk főcelebránsa Spányi Antal székesfehérvári megyés püspökatya volt, akinek homiliáját ebben a műsorban vágatlanul meghallgathatják. Tartsanak tehát velünk ezúttal Mátraverebély Szentkútra, a katolikus szeretett szolgálat lakóinak és munkatársainak közös búcsújára.

0: feliz. Sete quer chorar, dó, Maria, chegue. Sete tá chorar, dó, Maria, chegue. O xerit miroito, que coisa churroito, Maria, chegue.
1: Egy kicsit közelebb jönni, hogy a Szent Edvíz elérje mindenkit, mert különben nem elolva. Tárpátok, Isten hozott mindenkit. Mai napon, Szent Kúton, Jézus szíve ünnepe van. Jézus szíve ünnepe. A Szent Ferencet két dolog nyűgözte le Jézusba. Több minden, de kettő nagyon. Az egyik az, hogy értünk emberré lett. Hogy az Isten, aki a csillagokat teremtette, ebben alkotta, az egyszerűen egy kis, magatehetetlen csecsemő képében istálódó megszületett. A másik dolog, meg ami lenyűgözte, az, hogy hogyan lehetséges az, hogy Jézus szeretetből szenvedett érte. Egyáltalán hogyan lehet szeretetből szenvedni? Ezen sokat gondolkodtunk, pont 800 évvel ezelőtt, ezen való elmérkedései és szenvedései elfogadása közepette kapta meg a sebhelyeket, a stigmákat az Úr Jézustól. Miért is kapta meg? Hát Szent Ferencnek, ugye a Szentfereknek is vannak bajai, tehát neki is elég sok baja volt, például elment a Szentföldre, és mire hazaért, addig a közösség, a csapat letette őt a főnökségről. Azt mondta, hogy nem kell, nem, túl sokat akarsz, túl szigorú vagy, nem vagy fölkészül, de majd mi jobban fogjuk ezt tudni. És hát nyilván ez nem olyan nagy örömmel nem töltött el. Tehát a lényeg az, hogy ami a fontos ebben, hogy a hívő katolikus embernek az egy óriási előny, hogy lehet értelmet adni a szenvedés. Fiatalon, középkorban és időskorban is. Csak ezt gyakorolni kell. A gyakorlás nélkül nem megy. Hogyan? Miért is érdemes gyakorolni? Tavaly műtöttem, és a műtét előtt szívműtét volt, és a műtét előtt át kellett állni, hogy a véralvadás gátlók injekciót kellett, ugye, ismerés, többeknek ismerős a dolog, és magamat kellett volna injekciózni. De hát én életben nem adtam be injekciót, se másnak, se magamnak, nem tudtam. És volt egy testvér itt a házban, aki elég sokat volt kórházban, és megkérdeztem tőle, hogy te be tudnád nekem adni ezt az injekciót? Persze, hogy be, jó lesz. Na és akkor, mikor elérkezik a nagy pillanat, akkor közeledik felém, kezébe az injekciós tüfecskendő, de olyan furcsán áll. Kérdezem tőle, hogy te figyelj, te adtál te már úgy életedbe injekciót? Azt mondja, nem, de megnéztem a YouTube-on. Tehát a helyzet az, hogy a szenvedések fölajánlását, azt is gyakorolni, azt se elég a YouTube-on megnézni, hanem szerencsére Jóisten gondoskodik, az élet gondoskodik róla, hogy legyen alkalma gyakorolni. Ehhez a gyakorláthoz kívánom a Jóisten bőséges áldását és sok kegyelmet a mai zarándoklatnak, amelyiknek a menete egyébként a következő, beköszönés a szizanyához, az én eszó nagyon jó volt, csak így tovább, és utána pedig 11 órakor a ünnepi szentmise, betegek keletének a kiszolgáltatása, aki bárki fölvehet, aki beteg vagy idős, és a Szent Jónását elvégezte. Délután 2-kor litániával és a zarándoklatok egytárgyak megáldásával végződik a mai nap, de azzal is kezdődik. Áldjon meg bennetek a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm, Csákvári Zarándoklatok.

0: milyen ide Szentpútra megérkeznetek.
1: Mindig egy nagyon szép élmény. Ugye mindannyian lakók és munkatársok is mindig nagy örömmel készülnek erre a Jézus szíve ünnepi zarándoklatra, hiszen ez már egy nagyon szép hagyomány a szeretett szolgálatnál, sok-sok éve minden évben jövünk együtt, és már így útközben is már nagyon szépen hangolódunk imával, rózsafüzérrel, énekkel, hogy méltón és lelkileg felkészülve jöhessünk ide erre a gyönyörű, szép kegyhelyre, és együtt legyünk a többi intézményünk munkatársaival és ellátottjaival. Mert ez nekünk mindig egy nagy lelki feltöltődés, a mindennapok nehézségeit itt egy kicsit le tudjuk tenni, tudunk a szűzanyához fogászkodni, lelki terheket jó magam is igyekszem letenni, és kérni a szűzanya közbenjárulását, közbenjárását. Mennyei Atyánk, Jézus Úrnak a segítségét, támogatását. Mindig a jó úton járjunk, mert nagyon nehéz. Intézményvezetőként pedig legfőképpen nagyon sok terhet kell hordoznom. És hát ez a nap erre egy nagyon szép lehetőség, hogy mindezekben meg tudjunk erősödni.
0: Köszönöm, örülök, hogy itt vagytok.
1: Köszönjük szépen mi is.

0: Köszönöm, de poptestvérek, főigazgató úr, kedves munkatársai, kedves zarándok testvéreim, Jézus szíve főünnepének megülésére jöttünk össze, ide erre az ősi zarándok helyre, erre a kegyhelyre, ahol előttünk évszázadok óta hívek milliói jöttek ide, hogy Isten szeretetével találkozzanak, hogy Máriához fohászkodva letegyék életük terheit, és az ő szeretetét kérve tudjanak megújulni, tudjanak új szívvel és új lélekkel Krisztus nyomába lépni, mert a keresztény embernek ez a küldetése. Nem a maga lelki életének finom cizellálása a dolga, hanem a dolga az, hogy a világot Krisztusivá tegye, hogy a világban Isten országát építse. Isten országát pedig azt tudja építeni, aki lelkében, szívében otthont készített az Úrnak, és aki hordozza ezt az Urat szívében és lelkében, minden dolgában, az életének minden percében és minden pillanatában. Olyan jó nekünk, hogy mi azzal az Istennel találkozhatunk, bennünket szűzanya afelé, az Isten felé segít bennünket, aki szeret bennünket. Ez a mai világ sok dolgot elront, sok dolgot elveszít és sok dolgot elfelejt. Azt hiszem, hogy az egyik ilyen nagyon fontos dolog, éppen a szeretet, amit elveszik. Használjuk a szót, élünk a kifejezéssel, de annak igazi tartalmát, mintha elfelejtettük volna. A család, ahol leginkább meg kellene élni a szeretetet, sokszor szétesik, mert kihűlt a szeretet. Mert már nincs meg az emberek között az az egymásra hangolódás, sokszor azt mondják, kémia. És elfordulnak egymástól, és valami újat keresnek. Kihűlt a szeretet. Az ember nem tudja, mi az ő küldetése, önmagával szemben is kihűl a szeretet, és elkezd azon tanakodni, milyen botor módon valójában ki is ő. Férfi, nő, mi az ő dolga? Ki az ő társa? Mi az ő küldetés ebben a világban? Szeretetet vágyunk, szeretetre vágyunk, és sokszor arra gondolunk, hogy hát akkor járjanak a kedvünkbe. Akkor mindenki legyen tekintettel ránk, és tegyék azt, amire mi úgy is vágyunk, tudható. Hiszen nincsenek különös vágyaink, de legyenek tekintettel ránk, figyeljenek ránk, próbáljanak meg kiszolgálni bennünket, próbáljanak meg bennünket segíteni az élet minden apró dolgában is. És amikor ez nem sikerül, mert valójában talán lehetetlen is mindig mindenkinek minden vágyára tekintettel lenni, akkor nem értjük. Hol a szeretet? Hát miért nem szeretnek bennünket? Miért beszélünk a szeretetről, amikor nincsen szeretet? A szeretet igazi értelme, titka Jézus személyében látható. A szentek életében látható, és nyilván világosan látható a boldogságos szűzanyának a példáján életén. Amikor Jézus szentséges szívét ünnepeljük, előttünk van az a kép, amelyet az evangélium is hirdetett nekünk. Ott van Jézus keresztre feszítve, már meghalt. A katonák mennek, hogy a laktoknak eltörjék lábszárcsontjait, és így halljanak kínhalált, de Jézus már meghalt. Ezért nem bajlódnak azzal, hogy csontot törjenek benne, nem gondolják, hogy így teljesítik be az írást, hanem a katona láncsájával megíti Jézus oldalát. Innen vér és víz folyik ki, hogy aztán az egyháza maga szentségeivel táplálja Jézus szívéből az egész emberiséget, minden keresztény. Ott vannak azok a szent képek, amelyek Jézus szívét tárják elénk, és minden Jézus szobron ott van az az oldalsebb, amelyet a katona láncsájával okozott Jézusnak. Igen, Jézus egész életét betetőzte, beteljesítette, amikor ott kereszten odaadta magát énnek, odaadta minnyájunknak, mindannyiunkért, hogy bűneinket elvegye, magára vegye, hogy bűneink adósság levelét megsemmisítse a kereszten, bennünket szabaddá tegyen. De nem értenénk meg Jézust, hogyha azt gondolnánk, hogy ez a kereszt áldozat volt az, ahol Jézus szeretetét igazán szemlélhetjük, hogy ezzel a szeretettel igazán találkozhatunk. Mert Jézus minden egyes találkozásában a maga isteni szeretetével volt jelen. Amikor megtestesült, és Szentírás azt mondja, kiüresítette önmagát, az Atya országában hagyta istenségét. Eljött közénk, kiüresítve önmagát, hogy egy legyen közülünk, mindenben hozzánk hasonló, de bűn nélkül, akkor ezt irántunk való szeretetből tette. Amikor elvállalta, hogy az ő sorsa betlehemi születés, egyiptomi menekülés legyen, szeretetből tette, mert sors közösséget akar vállalni minnyájunkkal. A názáreti évek szegénységét és kemény munkáját szeretetből vállalta, mert hát a legtöbb embernek ez a sorsa. És olyan könnyű fölismerni Jézus szeretetét, amikor megkezdi nyilvános működését. Tanít, hirdet, beszél, és akik hallgatják, megmondják, ember így még nem beszél. Akik hallgatják, elfelejtkeznek éhségről és szomjúságról, idő múlásáról, mintha valami időtlenségben volnának, napokig hallgatnák Jézust. Kánában, amikor a vizet borrá változtatja, szeretete indítja arra, hogy csodát tegyen, hogy megmentse ezt a jegyes párt, ezt az ünneplő házas párt attól, hogy egy életen keresztül szégyenbélyeget kelljen viselni. Amikor betegekkel találkozik és gyógyítja őket, szeretete indítja. Amikor bűnössel találkozik és elmondja, meg vannak bocsátva bűneid, menj és többet ne vétkezz, szeretettel mondatja vele ezeket a szavakat. És amikor az apostoloknak azt mondja, meddig tűrjelek még benneteket, mert már nehéz elviselni a szinte azt, hogy ezek az apostolok is értetlenkednek, első helyeket akarnak maguknak szerezni, pedig hát hányszor megmondta, hogy aki első akar lenni, az legyen a többieknek a szolgája, akkor ezt a szót is, meddig türjelek még titeket, szeretetből mondja, hogy észhez térjenek. Az apostolok lassan-lassan megértették ezt, hogy minden Jézussal való találkozás, az ő szeretetével való találkozás, minden Jézussal való találkozás az élet sebeinek a gyógyítását jelenti, minden Jézussal való találkozás új reményt, új indítást kínál az ember számára. Mi arra vagyunk meghívva, kedves testvéreim, hogy találkozzunk Jézussal. Az a mi hivatásunk, hogy vele éljünk. Édes Jézus, neked élek. Édes Jézus, neked halok. Életemben, halálomban, édes Jézus, tiéd vagyok. mondjuk a fohászt, és énekeljük ezeket a szavakat. Együtt lenni Jézussal. Észrevenni az ő közelségét, amikor úgy érezzük, hogy nehéz az élet. Amikor fájdalmak hasogatnak, amikor nem értenek meg, amikor azt gondoljuk, hogy nagyon magányosak vagyunk, és sötét körülöttünk minden, amikor úgy érezzük, nincsen értelme annak, hogy küzdjünk a jóért. Jézussal találkozunk, amikor megtapasztaljuk társaink kedvességét. Amikor valaki visszamosolyog ránk, amikor valaki egy kedves gesztussal felénk int, amikor bármi módon megpróbálja tudtunkra adni, szeretlek, elfogadlak, veled vagyok, fontos vagy nekem, mert fontos vagy az Istennek is. Persze Istennel találkozunk, amikor csendesen imádkozunk, és imáinkban nem csak magunkért könyörgünk, nem csak a megszokott szándékainkat mondjuk el a Jóisten felé, hanem egyre inkább élesítjük lelkünk belső hallását. És azt mondjuk, szólj Uram, mert hallja a te szolgád, mert meg akarjuk érteni, föl akarjuk fogni lelkünk legbelsejében Isten hozzánk intézett szavát. És persze, hogy vele találkozunk, az ő szeretetével, a szentségekben. Amikor a Szent Jónásban megkapjuk bűneink bocsánatát, a feloldozásban, amikor az oltári szentséget magunkhoz véve Krisztust fogadjuk be, hogy belőle éljünk, hogy vele egyet legyünk, hogy így teljesedjen ki krisztusi keresztény életünk. Olyan jó, ha valaki így tud találkozni Krisztussal. Olyan széppé és teljessé tud válni az élete. Meg lesznek a problémák, meg lesznek a nehézségek. Fog fájni a válla és a csípője, és nem tudom én milyen, de mégis valahogy a lelkében új erők forrása fakad, mert Krisztust hordozza. Krisztustól hallja. Bírod, veled vagyok, segítek. Ezért, kedves testvéreim, fontos, hogy a magunk gondolkodás módját alakítsuk és formáljuk. Hogy ne ehhez a világhoz, ne ennek a világnak gondolkodás módjához igazodjunk, hanem igazodjunk a keresztény tanításhoz, igazodjunk Jézus örömhíréhez, igazodjunk az egyház tanításához. És azt mondja, hogy azt, ami nehéz az életben, nem tudod lerázni. Azt, ami fájdalmas, viselni kell, de rajtad múlik. Rázhatod az öklöd, tehet szemrehányást égre és csillagokra, de a fájdalom ott lesz. De mondhatod, el is fogadom. Ez a te keresztedből rám is jön rész. Mert ki akarom egészíteni azt, ami Krisztus keresztjéből még hiányzik testének az egyháznak a javára. És akkor egyszerre értelmet nyer a szenvedés, értelmet nyer az, ami nehéz, mert bennünket is emel Krisztus felé, és emeli a világot. Tudunk Krisztus szemével nézni a másikra. Eltemetjük türelmetlenségünket, békétlenségünket, arra törekszünk, hogy Krisztus szeretete ne csak elérjen bennünket, hanem rajtunk keresztül érje el a világot, érje el azt az embert, aki velem szemben van, érje el azt a másikat, akivel Isten rendeléséből kapcsolatba kerültem. Egy új világ épül így fel. Megszabadulunk saját sérelmeinktől, megszabadulunk saját igazságunk követelésétől és keresésétől. megszabadulunk attól az elgondolástól, hogy úgy szeressenek bennünket, ahogy azt mi elgondoltuk. Helyette egy új ember születik bennünk. Krisztus képére és hasonlatosságára alkotott új teremtmény. És ez az új teremtmény a világnak sója lesz, és kovásza lesz, és világító fénye lesz, gyertyája lesz, hogy ebben a világban valóban eljöjjön Isten országa. Mária kegyhelyén vagyunk. Annak a Máriának, akihez a magyarok mindig is szerettek fohászkodni, és akinek Szent István népét és országát felajánlotta, hogy ő viselje gondját ennek az országnak, az itt élő népnek, így vagyunk mi Mária országa. Mária pedig elkísér bennünket, mert nem csak mondjuk, hanem valóban az is égi anyánk. Tehát nem hiszed, hogy veled vagyok. Tehát nem hiszed, hogy szívem szeretetével ott vagyok melletted, mondja Mária Guadalupéban. Legyen ez a Mária életünk kísérője. Kísérjen bennünket akkor, amikor Isten áldását érezzük a lelkünkön, és kinyílunk Isten számára, és akár Szent Ferenccel daloljuk, dicsérjük a teremtett világot és Isten jóságát, és tapasztaljuk meg Mária közelségét akkor, amikor talán meggörnyedünk a kereszt súlya alatt. De tudjuk, hogy Krisztussal együtt győzzük, mert a nagyobb részt Krisztus vállalta. Adja az Úr, hogy így újuljon meg a mi kereszténységünk, és így újítsuk meg Istentől teremtett, ránk bízott világunkat, így építsük Isten országát közöttünk. Amen.
1: Úgy engedje a Jóisten.
2: Álljunk föl.
0: Testvéreim, mielőtt megkapnátok a betegek szentségét, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Most tehát tudatosan mondjatok ellent a gonosz léleknek, tegyetek hitvallást, és feleljetek együtt arra, amit az Anyaszent Egyház nevében kérdezek tőletek. Ellenem mondatok-e a sátánnak?
3: Ellenem mondunk.
0: És minden cselekedetének?
3: Ellenem mondunk.
0: És minden csábításának?
3: Ellenem mondunk.
0: Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében?
3: Hiszünk.
0: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kín halált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az atyának jobbján?
3: Hiszünk.
0: Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus Anyaszent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?
3: Hiszünk.
0: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszent Egyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Most imádkozzunk, kérjük Isten szent lelkének kiáradását, imádsággal a papság kézföltétellel könyörög. Testvéreim, ez a megáldott olaj a Szent Háromság egyisten ember szerető jóságának jele és eszköze. Illő tehát, hogy amikor most kezünkbe vesszük, Isten jóságát megköszönjük és mondjuk, áldott légy Istenünk.
4: Áldott légy Istenünk.
0: Áldott légy Istenünk, mindenható atyánk, aki értünk és a mi üdvösségünkért fiadat a világba küldted.
4: Áldott légy Istenünk.
0: Áldott légy Istenünk, egyszülött fiú, aki értünk emberré lettél, hogy erőtlenségeinket gyógyítsd.
4: Áldott légy Istenünk.
0: Áldott légy Istenünk, vigasztaló szent lélek, aki gyönge testünkbe a magad erejét öntöd.
4: Áldott légy Istenünk.
0: Urunk Istenünk, mélységes hittel megkenjük testvéreinket a szent olajjal. Nyerjenek szenvedésükben enyhülést, és gyöngeségükben erőt. Krisztus, ami Urunk által.

Köszönöm a kedves rádióhallgatók és immár nézőink figyelmét is. Találkozzunk két hét múlva ismét a Katolikus Szeretetszolgálat fél órájában. Isten áldja Önöket, Laudetur Jézus Krisztus!

ott sűrűködve burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

Jegyesek imája. Istenem, te tiszteled a szerető lelkek viszonyát, és kegyelmeit sugárzásába állítod bele. A házasság nagy, szent gondolat, a te gondolatod, amelyet szentségi méltósággal tüntettél ki. Én is, a te isteni akaratodat követve, tartalmat akarok jövendő házasságomba, szeretetet, odaadást, a lelkek egybeforradását, barátságot. Érzem, Uram, hogy ellentmondás szeretni mától holnapig, és szentségtörés nem tartani ki holtomig és holtáig. Erre képesít majd engem a te kegyelmed és az én nagy szeretetem, amelyet segítségeddel nem tör meg semmi, mert a mi kettőnk lelkének holtig való hűségére és odaadására van bízva. Nincs erősebb szeretet, mint a tiszta szívek szeretete, és ugye azt akarod, Uram Jézus, hogy mi is a te szereteted keretében nézzük a világot és az életet. Fogadj el bennünket, és építsd jövendő életünket, hogy szentség lakozzék benne. Ámen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenekké, amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat. Ez a csodálatos napom. Sokat gondolkoztam, hogy ma milyen témával, milyen témán elmélkedjünk. És végül úgy döntöttem, hogy egy kicsit beszélek, elmélkedek a rózsafüzéről, mint imádságról, hiszen nagyon szeretjük, minden nap mondjuk, minden nap elmélkedünk rajta. Istennek hála, Szűzanyának hála, szeretjük is ezt az imádságot. Minden hívő, még hogyha jó párszor hallom is azt, hogy monotonnak tartják, mégis szeretik imádkozni, és odafigyelve, ájtatosan, áhítattal imádkoznak a Szűzanyához, elmélkednek Jézus életén. És a mai nap, mivel keddi nap van, ezért úgy gondoltam, hogy a fájdalmas olvasónak a titkairól fogok kicsit elmélkedni. A fájdalmas titok, amely oly sok mindenre tanít meg bennünket, amely áthatja az egész életünket, amely képes megerősíteni hitünket. De ugye vegyük csak bármilyen imádságot. Már gyerekkoromban megtanultam, hogy az imádság nem más, mint beszélgetés az Istennel. És akit szeretünk, azzal szeretünk beszélgetni. Olyan aranyos volt a plébános atyám, mikor még gyerekként tanította ezt nekem, hogy az imádság párbeszéd az Istennel, és akkor én mondtam neki, hogy hát de plébános atya, én a párbeszédről úgy tudom, hogy az úgy van, hogy én mondok valamit, és viszont mondanak nekem is valamit. Tehát az beszélgetés. Nem csak én beszélek, hanem a másik is beszél. És a kardos atya elmosolyodott, és így szólt, hogy a csendben, a szíved mélyén, amikor imádkozol, te is meg fogod hallani az Isten szavát. Megmondom nektek őszintén, hogy hát én ezt nagyon nem értettem, és nagyon-nagyon kerestem az Úrnak a szavát, de sokáig, és a mai nap is előfordul, hogy elmondom az imádságomat, és nem érzem hatását. Nem érzem azt, hogy választ kapnék az imádságomra. Így van ez? Hát dehogy van így. Minden imádságomra kapok választ, csak gyakran nem értem a választ. Vagy gyakran nem azt a választ kapom, amit én emberileg elvárnék, és hát úgy gondolom, hogy na erre ez a jó válasz, és én ezt várom, és mást hallok, és akkor úgy nem akarom hinni, hogy most tényleg ez lenne erre a válasz. Szeretnék például menekülni a szenvedéstől, és akkor az a válasz, hogy fiam, fogadd el a szenvedést. Hát tényleg az lenne az Úr Jézus szava, de ha még mélyebbre ásunk, és belemegyünk az imádságnak az erejébe, akkor rádöbbenünk arra, és majd a fájdalmas rózsafüzén pont ezt fogjuk érezni, hogy az imádságunkban meg fogjuk érteni, hogy a szenvedés az egy örömteli dolog, mert az Úr Jézus teljesen átalakítja, az ő szenvedésévé teszi az én szenvedésem, megváltozik az egész szenvedés, és most figyeljetek, mert ez az, ami oly csodálatos, és amire én magam is törekszem, de nem mindig értem meg, hogy szinte vágyni fogok a szenvedésre. Hoppá! Van ilyen?
el lehet jutni egy olyan pontra, hogy azt mondjam, hogy uram, én várom a szenvedést. Nem vagyok mazoista, hát akkor nem. Nem a szenvedést kell válni, hanem azt, hogy Isten akarata teljesüljön az életembe. Márpedig Isten akarata az, így szól, azt mondja az Úr Jézus, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem. Pont. Nem azt mondja, hogy menekülj a szenvedéstől, menekülj a keresztől. Ő maga példát adott. Hordozta a keresztet. Ő maga példát adott, hogy a szenvedést, azt lehet mosolyogva is elfogadni. Na, de akkor kezdjük el. Az első titok ugye nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztus a Getszemáni kertben vérrel verejtékezik. Most azt kérem tőletek, hogy egy pillanatra csukjuk be a szemünket, a testi szemünket, nyissuk meg a lelki szemünket, és menjünk el Jeruzsálembe, menjünk először az utolsó vacsora termébe, ahol megtapasztaljuk Jézus végtelen szeretetét, szolgai szeretetét. Ott ülünk mi is, mindannyian. Elfogyasszuk az Úr Jézussal az utolsó vacsorát. De mielőtt ez történne, megmossa lábunkat. Kicsit Péterre szasolan én is van, hogy uram, hát nem mosd már meg a lábamat, én nem veszem le a cipőmet, ha nem moshatlak meg, nem lesz semmi közöm hozzá. Ezt mondja Péternek, ezt mondja neked, nekem. Ő ki akarja fejezni szeretetét. Ő alázatosan azt akarja bemutatni mindannyiunk számára, hogyha ő, mint Jézus Krisztus, mint Isten fia képes ezt tenni, akkor nekünk mennyivel inkább meg kell tenni embertársainkkal. És ez az első lépés, hogy a szenvedést a megéltsük, hogy ezt elfogadom. Hogy szolgálattal lenni embertársaim felé. Ha kell, a kereszt hordozásban segítségükre lenni. Ha kell, a keresztet vállalni, a kereszt hordozást, a szenvedést vállalni értük. Testvéreimért. Testvérem sajnos súlyos beteg. Vajon átmerném vállalni tőle a szenvedést? Ez egy nagyon jó kérdés. Emberileg hoho, nagyon nem, de mégis, ugye? Ugye? Érzitek, mert az igazi szeretet, az Úr Jézus szeretete is ezért mossa meg tanítványai lábát, ezért mossa meg most nekünk is, mindannyiunknak a lábát. Majd utána az élet kenyerét adja eledelül számunkra. És onnantól kezdve nincs más hátra számára Jézus Krisztusnak, mint a teljes beteljesedés, a testi halál. Milyen csodálatos lehetett, mikor a vacsora elfogyasztásával zsoltárokat énekelve kimennek a Getszemáni kertbe. Hú, de jó lenne, ha mi is énekelve tudnánk menni Jézus Krisztussal. Nem értjük még, hogy mit tett velünk, hogy megmosta a lábunkat. Nem értjük még, hogy milyen fontos, hogy saját testét és vérét eledelül adja. De megyünk, vidámak vagyunk. Itt van velünk Jézus. És mi is most mindannyian, lelki szemünket megnyitva, lássuk az Úr Jézus, lássuk ott az apostolokat. Menjünk velük. Mi is énekeljünk. Dicsőítsük a zsoltárokkal az Istent. És akkor megérkezünk az olajfák hegyére, természetes, hogy lelki szemeimmel én egyből megint az Úr Jézust keresem, ti is keressétek meg. Hol van? Kicsit külön megy az apostolaitól, maradjatok itt és vírasszatok. Külön megy, de én utána lopódzom és meglesem. És ott éld el, és talán fél.
majd fel kell, oda megy a három apostolhoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz, és így szól hozzájuk: halálosan szomorú a lelkem. Maradjatok itt és vigasztatok velem. Most ezt a kérdést, hogy maradjunk vele, ezt hozzánk is intézi. És nekünk most azt mondja, hogy gyertek velem. Nézzétek meg, hogyan történik meg a vérrel verejtékezésem, miért történik mindez meg velem.

A kezdetektől a végig. Minden egyes ember bűnét látja. Magára veszi az egész bűnös emberiséget. És ezért vérrel verejtékezik. Mindenki elhagyja. Az apostolok elalszanak. Mi is elfáradunk gyakran. Nem tudunk vele menni, nem tudunk vele vigasztani. Ha már nekiállok egy szentségimádási órának, akkor alig telik el pár perc, és elmegy a figyelmem. Tekintsek az Úr Jézusra. Csukjuk be testi szemünket, nyissuk ki lelki szemünket, ne hagyjuk magára. Ne hagyjuk magára Jézust. És tudjátok, mi a csodálatos? Hogyha ezt a tized rózsafüzért imádkozom, hogy ő vérrel verejtékezik, és ránézek, bár meggyötölt az arca, nagyon jól tudja, hogy mi vár rá, de hallom, és kimondja a szavakat. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem a szemed és kegyét, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem úgy, amint te. Ez a végtelen szeretet, ez a teljes átadás. Mindent vállal éltünk, ami bűneinkért. És amikor az arcára tekintek, látom ezt a gyötrelmet, és mégis, ahogy őt nézem, rám tekint. És ha te szemléled őt egy tized rózsafüzérben, akkor rád tekint. És vérrel verejtékezve a szemedbe néz, és rád mosolyog. Na, ekkora az Úr Jézus szeretete. Ő szenved, vérrel verejtékezik. Látja a bűnünket, látja a bűnödet. Nem megró, nem azt mondja, hogy ejnye, bejnye. A szemedbe néz, és rád mosolyog. Amikor az első tizedet imádkozzuk a fájdalmas rózsafüzéből, gondoljunk Jézusnak erre a végtelen szeretetére, hogy ő velünk van, ő mosolyog ránk. A második titok, Jézus megostorozzák. Most ugyanúgy tartsuk még csukva testi szemünket, nyissuk meg lelki szemünket, és lépjünk be a helytartó udvarába. Halljuk Pilátus ítéletét. Aki lelki ismerete ellenére úgy dönt, hogy egy gyilkos Barabást felszabadít, Jézus pedig halálra, kereszt halálra ítéli. De előtte megostoroztatja, ami a legsötétebb bűnözőknél alkalmazott kínzás volt. És Jézus pontosan tudja, mi vár rá, és készen áll. Svédországi Szent Brigitta annyira szerette volna megtudni, hogy hány sebet kapott az ostorcsapások alatt az Úr Jézus, és az Úr fölfedte előtte. Életének ennek a végső óráiban 5480 sebet kapott. Ezt a számot kimondani is hatalmas. Elviselni, hát úgy érezzük, hogy emberileg szinte lehetetlen. Neki azonban, az Úr Jézusnak végig kellett vinni a megváltás hatalmas művét, és ezért nem hallhatott bele. Nem hallhatott meg. Az ostorozás csak úgy élhette túl, hogy ismét ő az atyát szólítja, és ehhez kéri a szükséges erőt. És legyünk ott Jézus mellett, és szemléljük az ostorozást, amint csap az ostor, és kiserkel Jézus vére. Hú, mikor Mel Gibsonnak láttam a filmjét, és az ostorozást nem bírtam nézni. Annyira embertelen volt, nem bírtam odafigyelni. Nézzük meg! Mert az Úr Jézus éltem, ami bűneinkért szenvedi. És nem csak ő. A boldogságos szűzanya megfogja a kezem,
és oda viszi.

Jézus elé. Jézus anyjára nézek, aki szenved. Látja fiának borzalmas szenvedését, látja az ostorcsapásokat. Én is látom, elfordítanám a tekintetem. És mi történik? Már csupa vér a teste. Mindenhol véres az Úr Jézus. És tudjátok, mi történik? Újra a szemedbe néz, és újra rád mosolyog. Hú! Kinek van ennél nagyobb szeretete? Elviseli a fájdalmat, elviseli a ostorcsapásokat, nem emeli föl hangját, nem kéri, hogy hagyják abba. Áltatlanul éltünk, elviseli. És azt kéri, legyünk ott vele. Legyünk ott vele, mert ha ott vagyunk, vele vagyunk, ha ránézünk, akkor meg fogjuk érteni, hogy neki ezt végig kellett vinnie. Mert ilyen nagy volt a mi vétkünk. Ilyen nagy ára van. És így vált meg. Egyetlen szavával megválthatna. De nem. Ő vállalja a szenvedést. Vállalja, éltünk az ostorozást. De ahogy miközben vérrel verejtékezik, most is. Rád tekint, és rád mosolyodik. Fiam, lányom, ne félj, ne sírj, én veled vagyok. Érted viselem, mert szeretlek. Amikor ezt megértjük, abban a pillanatban talán egy kicsit úgy érezzük, hogy már a szenvedés talán nem is olyan fájdalmas. Amikor én szenvedek, és valakiért felajánlom, talán már én is el tudok mosolyodni, ahogy az Úr Jézus ránk mosolyog, miközben végtelenül szenved. Kövessük tovább az Úr Jézust, de most ennyi szenvedés után, amit lelki szemeinkkel láthattunk, tartsunk egy rövid szünetet, és hallgassunk meg egy csodálatos éneket.

Újra szeretettel köszöntelek benneteket. Folytassuk akkor utunkat. A harmadik titok Jézust tövissel koronázzák. Még mindig Jeruzsálemben vagyunk. Azon a helyen, ahol Jézus fejére tövisből font koronát tesznek. Máté evangélista ezt így írja le. Ekkor a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és összegyűjtötték köréje az egész csapatot. Levetkőztették, vörös katonaköppenyt adtak rá, tövisekből koronát fontak, rátették a fejére, egy nátszálat pedig a jobb kezébe, aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták. Üdvözl légy, zsidók királya! Leköbdösték, a náddal fejét verték. Álljunk egészen közel az Úr Jézushoz. Megostorozzák. Előtte a Getsemáni kertben mérelve rejtékezik. Most tövissel megkoronázzák. Én még egyszer fiatalként egy ilyen oltára helyezett tövis koronát, tövis koszorút a fejemre tettem, illetve hát dehogy tettem, csak pillanatra hozzá érintettem is. Hogy nagyon rossz volt, kellemetlen. És gondoljuk el, hogy rányomják az Úr Jézus fejére, és utána nádat ragadnak, és szinte beleverik. Ráütnek még, hogy még mélyebbre menjen. Véres szájú férfiak veszik körül, verik. Mindenféle lehetséges eszközzel megalázzák, provokálják. Mondjon valamit! Mit mondasz mindenre? És Jézus hallgat. Nem szól semmit. Nézem az arcát, nézem a vérrel, sárral, köpéssel borított arcát. Nézem, fürdkészem, és az önátadó szeretet ragyogását látom meg benne. Csupa vér az arca, csupa sár, de mégis tündöklik. Mert az önátadó szeretet, az igazi szeretet, az felülemel mindenen, és az fényt sugároz, fényt ad, tündöklik Jézus arca. És Jézus hallgat, mert ebben a pillanatban is egy csodálatos dolgot visz véghez. Mit tesz? Közben jár az őt körülvevőkért, jót tesz azokkal, akik áltanak neki. Jót tesz azoknak a katonáknak, akik náddal a fejét verik, akik leköbdösik. Na, ilyen a mi Jézusunk. Nem tudom, hogy, tehát ekkora szeretet, hol tudnánk mi azt megtenni, hogy ha valaki bánt minket, vagy rágalmaz, vagy megüt, hogy imádkozzak érte, vagy érte halljak meg, vagy bűneit vinném a keresztfára. Nem inkább az lenne, hogy tudok neki áltani, hogy tudok visszavágni. Hát Jézusunk teljesen más. Minden lélekben, az őt verő katonákban is hatalmas lehetőséget lát, a szeretet hatalmas lehetőségét. Látja az Atya képmását, a Teremtőjét ezekben a, igen, kimerem jelenteni, vad szívekben. Ezekben a véres szájú emberekben, akik káromolják őt.
Ő megpillantja Isten képmását. A megaláztatás koronáját viseli, és ez csendben, szótlanul, éltünk teszi. Ha már Medjugorje éneket hallhattunk, a szűzanya sokszor mondta az imacsoportnak Medjugorban, most menjetek haza, és elmélkedjetek a fájdalmas rózsafüzér titkairól a feszület előtt. Szenteljétek otthonotokat fiam keresztjének. Ha nincs ehhez való imáitok, találjatok ki egyet magatoktól. Otthonotokban tegyétek a keresztet jól látható helyre, és mondjátok az Úrnak, Uram, itt van az otthonunk, a te keresztednek akarjuk szentelni. Esőként fog áradni rátok a kegyelem. A mai világban, amikor azt hallom, és ugye ezt érintőlegesen említettük már a napindítóban is, hogy sok helyen leveszik a keresztet. Mi inkább tegyük fel, de ne csak azért, hogy kitegyük a keresztet, amit mondjuk az esküvőnkön kaptuk, és arra tettük az esküt, hanem tegyétek fel, imádkozzatok alatt, szemléljétek. Szemléljétek, mert csodálatos kegyelem árad abból a keresztből. Mindannyiunk számára a megváltás árad abból a keresztből. De menjünk is tovább, mert időnk véges. A negyedik titok, Jézus hordozza a keresztjét. Na, eddigre ő már teljesen kimerül. Újra, legyünk ott, lássuk őt. Van ereje? Nekünk lenne még erőnk? Mi mindenen ment már keresztül, és fogja és vállára veszi a keresztet. Én meg félek kiszenvedéstől, és hordozza, elindul, mert tudja, hogy ez a küldetése. Tudja, hogy ezáltal mindannyiunkat megvált, hogy ezáltal megnyitja a mennyország kapuját. És mi gyakran ezt a Jézus nem tudjuk szeretni, vagy kételkedünk az ő tetteiben. Vagy mérgelődünk, hogy rám méltozt ki egy csöpnyi szenvedést. Viseljük bátran. Örüljünk annak, hogyha Krisztussal együtt hordhatjuk keresztünket. És ugye nagyon jól tudjuk, ismerjük a különböző állomásokat. Amikor Veronika kendőt nyújt neki, és Jézus ezt meghálálja. Amikor Cirenei Simont odarendelik mellé, és ő nem akarja vinni először, aztán az Úr Jézusra tekint, és nem a részvét fogja el, nem, hanem valamit megérez Jézus kereszthordozásából, hogy neki is ezt vinni kell. És ha szenvedtek, ha fájdalmatok van, igen, gyakran nagyon nehéz. Szorítsátok össze a fogatokat, ha kell, tekintsetek Krisztusra, hogy hordozza a keresztjét, és érezni fogjátok a könnyebbséget, nem vagy egyedül a keresztet hordozásában. Lehet, hogy úgy érzed, hogy otthon a magányodban otthon vagy, egyedül vagy. Nem vagy egyedül. Krisztus hordozza veled a keresztet, és mindig találsz embertársakat, akik segítenek a keresztet hordozni. Mert vannak atyák, vannak jószándékú emberek, vannak szerzetes testvérek, akik igenis segítenek a kereszt hordozásában. Akik nem is tudsz róla, de imádkoznak érted. Ahogy imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, imádkoznak érted, nem vagy egyedül. Krisztussal együtt bátran hordozzuk a keresztünket. Jézussal szenvedni, tehát az már nem is szenvedés. Az ő szeretetének a megélése. És az utolsó titok, Jézus meghal a kereszten. Ez a világtörténelem talán legrettenetesebb eseménye, és mégis a legszebb pillanat. Rettenetes, mert mi, Isten gyermekei, megöltük az élet szerzőjét. Mégis a legszebb, mert az élet szerzője mindnyájunk megváltásáért hal meg, és saját vérével mossa le bűneinket. Ki van a kereszt lábánál? Mária, János,
Mária Magdolna, Kleofás felesége Mária, Zebedeus feleség és még más asszonyok. Mi is legyünk ott. Álljunk meg Jézus keresztje alatt. Szemléljük az ő szenvedését, hallgassuk az ő utolsó mondatait, szavait, azt a hét szót, hét mondatot, amelyet hozzánk is intéz, és érezzük át, milyen fontos, milyen csodálatos dolog, hogy az ő végtelen szeretete által mindannyian megváltottak lettünk. De ez a megváltáshoz szükséges volt a fájdalmas olvasó titkaira, szükséges volt a szenvedés, hogy érettünk védelve rejtékezzem, hogy a mi bűneinkért megostorozzák, hogy a mi üdvösségünkért tövissel koronázzák, hogy érettünk hordozza a keresztet, keresztre feszítsék, és a kereszten meghaljon. Harmadnapra föltámadt, majd megjelenik tanítványainak, majd a mennybe megy, és végezetül húsvéti ünnepkő zárásképpen elküldi a Szent Lelket mindannyiunk számára, hogy megértsük az ő csodálatos tettét, amelyet éltünk, emberekért véghez vitt. Szeretném megköszönni hangtechnikusunknak a segítségét, az önzetlen munkáját, valamint szeretném megköszönni a hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönöm, hogy meghallgattatok, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké,
5: amen! Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot a Mária Rádió Árpádházi Szent Margit imacsoportja imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas olvasó első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Szeretette viszont jóvá akarta tenni a világ bűneit, nem csak imával, hanem halálfélelemmel és vérrel. Hiszen Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán vagytok megváltva. Jézus Krisztus imádkozik, halálfélelem keríti hatalmába, vért izzad a Getszemáni kertben bűnei miatt, minden ember bűnei miatt. Jézus add, hogy bűneimet tökéletesen megbánjam, életemet megjavítsam, és hogy minden bűnös megtérjen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostorozta. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre. Szabadon bocsátja a bűnözőt és gonosztevőt, Jézust pedig ostorozással bünteti. Ilyen a változás, a gonosztevő fog élni az ártatlan halála árán. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Jézus Krisztus a kiváltás bűneimért, az engesztelő áldozat az egész világ bűneiért. Az ő szent vére lemos a világról minden igazságtalanságot. Jézus, akit szörnyen megostoroztak, tele sebekkel és kiöntött vérrel, mosd meg a lelkemet a bűntől, és mindazok lelkét, akik nem imádkoznak és nem bánják bűneiket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. A dicsőség ura, a mindenség királya, leköpve, megverve, kigúnyolva és megalázva. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. A szelíd és alázatos szívű Jézus példát ad nekem alázatról. A büszkeség elfordítja az embereket Istentől, és átadja a sátán hatalmának. Az alázat visszaadja az elveszett nagyságot, és felmagasztal. Jézusom, akit kigúnyoltak és megaláztak, taníts meg nekem a szív alázatát és szerénységét, példáddal téríts meg az egyház ellenségeit. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
11: A fájdalmas rózsa füzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívtak. Köves és nehéz volt az út a Kálváriára, kitaposták az emberek, és belevésődött Jézus szívébe. Nehéz volt a kereszt az Isten ember vállán, de sokkal nehezebb az, akit a lelkében hordoz. Mind az út, mind a kereszt azt hirdeti előre, hogy az emberiség megszabadul a bűn szolgaságából. Jézus Krisztus bűnei miatt hordozza a keresztet, a bűnei miatt esik el a terhe alatt. Az egész világ bűneinek terhét is hordozza, minden nemzedékét. Jézusom, aki a keresztet hordoztad a Kálváriára, és elestél annak súlya alatt, emelj fel engem, és minden bűnöst, különösen a függőségtől szenvedőket, és vezess minket Isten parancsainak útján. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
12: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
13: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
13: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
13: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
13: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
13: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. 6 órától 9 óráig szenved a kereszten az Isten ember, teljes 3 órát. Szenved, vére omlik és imádkozik. A világ bűnei miatti mérték nélküli szeretetből halt meg. Jézus Krisztus szeretett engem, és önmagát adta értem. A kereszt halálra. Szerette szüleimet, testvéreimet, nővéreimet. Minden embert szeretett, és minden emberért meghalt a kereszten. Jézusom, aki üdvösségemért szenvedtél és meghaltál a kereszten, köszönöm határtalan szeretetedet. Kezdetbe ajánlom életemet és halálom óráját minden haldokló üdvösségéért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
3: A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 27-e. Ne sírj többé. Bizonyosan megkegyelmez az Úr. Nem állítják többé félre tanítódat. Izajásnál olvassuk ezt a 30. fejezet 19. és 20. versében. Ne sírj többé. Bizonyosan megkegyelmez az Úr. Nem állítják többé félre tanítódat. Mert az Úr tanítást, konkrét igét ad. Az ige biztatása életfontosságú. Isten Jézus Krisztusban megkegyelmezett nekünk. Ne sírj többé, hangzik a biztatás. Ne sírj többé, akkor is, ha bajunkban sírunk. Betegségben vagy gyászban, akkor is, ha elkövetett bűneink következményeit hordozva zokogunk, amit sokszor nem tudatosan, hanem túlterhelten, sodortatva követünk el. Akkor is, ha ürességünk miatt sírunk, könnyek nélkül. A közállapotok feletti megszomorodás lehetőségét nem is említem. Isten igéje az ő népét bátorítja. Ne sírj! Isten azokat biztatja, akik ő benne bíznak. Isten azokat biztatja, akik az ő közelében élnek, és ő hozzá kiáltanak. A kiáltása nem az Úrnak van szüksége, hanem nekünk, hogy szembesüljünk a bajjal, és megfogalmazzuk azt. Nagy könnyen az Isten mindent ad azoknak, kik csak benne bíznak, és hozzá fohászkodnak. Ez azonban azt jelenti, hogy nem lehet többé szenvedélyektől vezettetve össze-vissza élni. Az Úr tanítást, konkrét igét ad. Zablát vet a szánkba, aminek végét ő tartja kezében. Számban a kemény zabla. Nem mi, nem hamis tanácsadók, hanem az érzelmeink, nem is a vallások és a kegyességi irányzatok, hanem az Úr tartja kezében a kantárt. Az Úr, aki bizonyosan jót akar nekünk. A zabla nem kellemes, és csak akkor elhordozható, ha a végét tényleg az Úr tartja kézben, konkrét vezetéssel, amely jó irányba visz. Az Úr vezetése nélkül azonban széthullik minden körülöttünk, és bennünk is. Aki ezt az ablát, az Úr tanítását, vezetését elfogadja, az sok áldást tapasztal, már itt, ebben a világban, a zabla ellenére is. Megtapasztalja a bálványok összeomlását, megtapasztalja az esőt és az életet, megtapasztalja a világosságot, és a sebek gyógyulását. Ne sírj többé, bizonyosan megkegyelmez az Úr. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.

0: Hírpercek.
1: Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát, mely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején élte fénykorát, amikor a forradalmi seregek menedékévé vált. Ide érkezett meg Bem József tábornok kíséretében Petőfi Sándor is. A hagyomány szerint a költő a kúria udvarán álló körtefe alatt írta utolsó versét, és szavalta el a korábban írt Egy gondolat bánt engemet című költeményét, mielőtt másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott fehéregyházi csatában. A székelyhon.ro szerint a polgármester pünkösd vasárnap tartott avatóünnepségen úgy fogalmazott: visszaadtak egy darabot Székelykeresztúr történelméből, méltóságából és önbecsüléséből. A falfreskókat és mennyezetet is restaurálták, az eredeti gerendákat is meg lehet tekinteni, és korabeli berendezéseket is megmentettek. Az épületben időkapszulát is elhelyeztek, melybe a kisváros diákjai által írt versek is kerültek. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja, adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával. Ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

Tudd meg, és vésd szívedbe, hogy az Úr az igaz Isten, fönn az égen is lenn a földön, senki más. Tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsol adok neked.

0: Krisztus, az Atya dicsőségének ragyogó fényessége, igéjével megvilágosít bennünket. Szólítsuk szeretettel és mondjuk, örök dicsőség királya, hallgass meg minket. Légy áldott hitünk szerzője és beteljesítője, aki a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál bennünket.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket!
0: Aki megnyitottad a vakok szemét és hallókká tetted a süketeket, gyámolíts bennünket, hogy ne vegyen erőt rajtunk a hitetlenkedés.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket!
0: Urunk, hadd maradjunk meg szeretetedben, hogy el ne szakadjunk egymástól.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket!
0: Add, hogy a kísértéseknek ellenálljunk, a megpróbáltatásokat viselni tudjuk, és jó sorunkban el ne felejtsünk hálát adni.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg!

0: Emlékezzél meg, Istenünk, szent szövetségedről, amelyet új szövetséggel megszentelt a bárány vére. Add, hogy néped elnyerje bűneinek bocsánatát, folytonosan előre haladjon, és a megváltás ajándékában kiteljesedjék. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szentatya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő közel-keletért. A Szent Atya pünkösd vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása után köszöntötte a Szentpéter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
1: Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
0: Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket, és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi.

0: in una miniera nel nord della Cina.
1: A Szent Atya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
0: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
1: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
2: Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szent Atya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
3: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
2: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt, angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
3: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
2: Leó pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leó pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leó pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
3: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
2: Leó pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leó pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leó hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leó pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
4: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szent Atya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívül álló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráivá váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér minnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenekelőtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Dona nobis pacem, adj nekünk békét. Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllön 2026. július 10-e és 13-a között. A kórus találkozó kapcsolódik a város ünnepi évadához, a Gödöllő 60 program sorozathoz. Résztvevő kórusok városai: Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Miskolc, Székesfehérvár, Gödöllő, Várpalota, Debrecen, Vác, Ipolyság, Szlovákiából, Grác, Ausztriából, Krakó, Lengyelországból. Főtámogatók: Nemzeti Kulturális Alap. Támogatók: Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség, Gödöllői Királyi Kastély, Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, a Fesztivál Rezidens Zenekara, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Önkéntes Segítők, Premontrei Iskola Központ diákjai, Gödöllő. 2026. július 10-e péntek, Premontrei Apátsági Templomban. 17 óra 30 perctől vesperás. 18 órától Szent Mise, főcelebrás Martos Zsolt Váci püspök. 19 óra megnyitók és gála hangverseny. 20 óra 30 perc fogadás a Premontrei Iskola Központ aulájában. Július 11-e szombat Premontrei Apátsági Templomban. 11 óra békeima közös szertartás, ige liturgia Varga László atya. 14 óra 30-tól 16 óráig felvonulás az egyetemi szállásoktól a belvárosig, szabadtéri közös énekek. Hangversenyek különféle helyszíneken, 16 és 18 óra között a Gödöllői Királyi Kastélyban, 16 óra 30 és 19 óra között a Szentháromság belvárosi templomban. 20 óra 30-tól közösségi programokon vehetnek részt az érdeklődők a Premontrei Iskola Központban. Moldvai Csángó Táncház lesz, valamint a Premontrei Auditoriumban. Tudaszó hallatszik a kertek alján címmel népzenei koncert hangszerbemutató. Július 12-én vasárnap Premontrei Auditoriumban. 9 órától 13 óráig karnagyi kerekasztal. 17 óra vesperász Premontrei Apátsági Templomban, ezt követően 18 órakor ünnepi záró szentmise, főcelebráns Lukács Gábor Imre. Július 13-a hétfő, 9 óra 30-tól 10 óra 30-ig zarándoklat Mária Besnyőre. Dona nobis pacem kánon, Kodály Kohorsz Generóza. Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilika, 11 óra 30, hálaadó imádság, ige liturgia Balog Pius Brian vezetésével. Ezt követően elköszönés. Kiállítások, tablótárlatok kísérik a programokat. A Pueri Cantores Nemzetközi és Magyar Szövetségének története, magyar katolikus jelenlét a világban. Példaképeink időtlen értékekkel. A koncertek látogatása, a karnagyi kerekasztalon való részvétel ingyenes. A koncertekről videófelvételek készülnek, amelyek a Pueri Cantores Magyar Szövetség honlapján elérhetőek lesznek. További részletekről a www.puericantores.hu oldalon informálódhatnak.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Júniusban ismét fellobban az összetartozásunk tüze. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. 14. Leó pápa felszólalt saját enciklikája sajtótájékoztatóján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én, budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség az MTI-vel. A kezdeményezés 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát. A tüzek ma már az 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. 1996-ban a Mile centenárium alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség mágiagyújtási akciót szervezett az egykori 1000 éves határra. Akkor több tucat tűz égett egy időben. 2003. augusztusában a külföldi Magyar Cserkész Szövetség felújította ezeket a kezdeményezéseket, és Magyarországon, a Kárpát-medencében fellángoltak a cserkésztábortüzek vagy gyertyák. A szervezők célja, hogy szerte a világon, ahol magyarok élnek, fellobbanjon az összetartozás tüze. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook oldalán. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után a térségben elesett magyar katonák összegyűjtött maradványait temették a kőtömbök alá. Az első csontmaradványok 80 cm-es mélységben kerültek elő. Később a tömegsírban 4 katonaföldi maradványait tárták fel, majd 2 további katona csontjait is megtalálták, áll a közleményben. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő. A szakemberek egy kifejezetten jó állapotú azonossági jegytok alapján megállapították, hogy tulajdonosa a hősi halált halt tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd volt. Mindannyiukat Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben, írták. Amikor a technológia gyengíti a kritikus gondolkodást, a béke kerül veszélybe, hangoztatta 14. Leó pápa, aki felszólalt hétfőn megjelent enciklikája vatikáni sajtótájékoztatóján. Olvasható az MTI hírében. Az egyház történetében most először fordult elő, hogy a pápa részt vett egy sajtótájékoztatón, ráadásul amelyik saját enciklikájáról szólt. Hangoztatta, hogy pápai pásztorlevele utat akar mutatni az emberiség számára a mesterséges intelligencia korában. Most is új dolgokkal állunk szemben, amely életünk számos területét érinti, és kihat az emberi együttéléssel kapcsolatos döntéseinkre, módosítja a konfliktusok alakulását is, mondta 14. Leó. Az enciklika a mesterséges intelligencia lefegyverzését sürgeti. Azt mondta, tudja, hogy erős kifejezésről van szó, de szándékosan választotta, hogy képes legyen felébreszteni a lelkiismereteket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Számomra két fontos szentírási rész is van. Az egyik Sámuel első könyvének a 3. fejezetében található, Sámuel elhívása. Ebben szerepel egy rövidebb idézet és meghívás, amelyet Sámuel mond, 3-szor is megismétli, itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Ezt napi szinten ismételgetem imáimban, és azt kérem az Úrtól, hogy szólítson meg, hívjon meg, és mutassa meg, hogy mit vár tőlem. A papság, szerzetesség jelen volt az életemben, és még mai napig néha előjönnek kérdések ezzel kapcsolatban. Vajon mire hívhat az Úr? Az életemet szeretném az Istenre hagyni, az Istennek adni, és visszaadni neki mindazt, amit ő adott. Pályámat még nem tudom, hogy milyen úton fogom folytatni, milyen munkahelyet, milyen iskolát, egyetemet szeretnék még végezni, de azt érzem, hogy az Isten valami nagyra hív. Minden reggel kérem őt, hogy segítsen tanulmányaimban, megtalálni azt az utat és célt, amire ő hív, és minden nap másokat tudjak szolgálni. Mindent megteszek és meg fogok tenni azért, hogy a lehető legtöbb fiatalt a hitre meghívjam, és megtalálhassa az Isten szeretetét. Ha valaki megtalálja az Isten szeretetét, mindene az övé. Boldog élete lesz, és az Isten megáldja kegyelmeivel és áldásaival. Kívánom mindenkinek, hogy megtalálja ezt az utat, Isten szeretetét, és ezután boldogabb élete lehessen.
1: Andrész Levente, középiskolás diák gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm kedves hallgatóinkat innen a Mária Rádió Miriam Komáromi stúdiójából. Én Berta Péter vagyok, én leszek a házigazdájuk a következő másfél órában. Indítsuk együtt ezt a napot. Első mozzanatként hallgassuk meg a napi evangéliumot, ami Márk származik a 10. fejezettől a 32-től a 45. versig. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett beszélni, hogy mi vár rá. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik, de harmadnap feltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte, mit kívántok, mit tegyek nektek? Azt felelték, add meg nekünk, hogy egyiked a jobbodon, másikunk a bal oldalon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a kerességgel, amelyel én megkeresztelkedem? Azt felelték, meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta, a kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a kerességgel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ez volt a napi evangéliumunk.

Most következnek Barsi Balázs atya a mai evangéliumhoz fűződő gondolatai. Miközben Jézus eljövendő kereszt haláláról beszél, és arra készül, hogy vére által bűnbocsánatot szerezzen az emberiségnek, az apostolok hiúságtól, féltékenységtől feltüzelve azon veszekszenek, ki jöjjön jobbján és balja felől az eljövendő országában. Szomorú, hogy mi sem vagyunk különbek a tanítványoknál, pedig mi már megismertük Jézus Krisztus keresztjét és dicsőséges feltámadását. Nekünk is szól Jézus kérdése. Tudtok-e inni a pohárból, amelyből én iszom? Az apostolok, bár itt még nem felelőtlenül fogadkoznak, később életükkel és vértanúhalálukkal bizonyítják, hogy Jézusért a szenvedések kelyhét is készek kiüríteni. Urunk Jézus, hála legyen neked a megváltásért, és azért, hogy szent véreddel, mely által az üdvösséget megszerezted számunkra, ebben a földi életben is táplálsz és megerősítesz bennünket. Add meg nekünk kegyelmesen, hogy mind jobban vágyodjunk inni a te kelyhedből, és készek legyünk az imádság, a szolgáló szeretet tettei, önmegtagadásunk és szenvedéseink felajánlása által a hétköznapok vértelen vértanúságában kiegészíteni azt, ami még hiányzik a te szenvedésedből, szentséges testednek, az egyháznak javára. Amen.

Kedves hallgatóink, ma május 27-e van. Ma a Hellák és az Ágostonok ünnepik a névnapjukat. A Hella, a Helena női név egy változata, görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó. Az Ágoston, latin eredetű férfi név, a latin Augustus név kicsinyítőképző származéka, az Augustinus névnek a magyarosított alakja, jelentése magasztos, fenséges, fenkölt. Szokásunkhoz híven következik három rövid válogatás arról, hogy mi minden történt május 27-én az elmúlt évszázadokban. Első körben pillancsunk rá, kik is látták meg a napvilágot május 27-én az elmúlt 300 évben a teljesség igénye nélkül. 1703-ban, vagyis hogy az eseményekre pillantunk rá, a születések majd utána következnek. Tehát 1703-ban lerakják a leendő orosz főváros Szentpétervár első erődítményének alapkövét. 1937-ben átadják a Golden Gate hidat San Franciscóban. 1939-ben Angliában újra bevezetik a háborús sorozást. 1941-ben az Atlanti óceánon az összevont brit flotta csoport bombatalálatokkal mozgásképtelenné tette a német Bismarck csatahajót, amire a legénysége elsüllyesztette. 1994-ben Alekszandr Szolzsenyicin, Nobel-díjas író számüzetéséből visszatér Oroszországba. Most pedig következnek tényleg azok, kik is látták meg a napvilágot május 27-én az elmúlt bő 300 évben. 1827-ben Lázár Kármán ornitológus, újságíró, a Tudományos Akadémia tagja. 1862-ben John Edward Campbell, angol matematikus, a nevéhez fűződik a Baker-Campbell-Hausdorff tétel. 1903-ban Ormos Imre, Kossuth-díjas magyar kerttervező, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora. 1922-ben Sir Christopher Lee, angol színész. Egy évvel később, 1923-ban Henry Kissinger, német születésű Nobel-békedíjas amerikai politikus, diplomata, külügyminiszter. 1940-ben Bakai Kornél, magyar régész, tanár, múzeumigazgató, politikus. 1948-ban Presser Gábor, Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenész, énekes. 1966-ban pedig ezen a napon látta meg a napvilágot Heston Blumenthal, szakács, média személyiség. Végezetül következik egy válogatás arról, hogy kik is hunytak el május 27-én az elmúlt 500 évben. 1564-ben hunyt el ezen a napon Calvin János, francia reformátor. 1581-ben Báthori Kristóf, erdélyi fejedelem. 1708-ban Esze Tamás, tarpai jobbágy, kuruc brigadéros, a Rákóczi Szabadságharc hadvezére. 1840-ben Niccolò Paganini, olasz hegedűművész, zeneszerző. 1910-ben Robert Koch, Nobel-díjas német bakteriológus, a TBC bacillus és a kolera hordozó felfedezője. 1981-ben hunyt el Pilinszky János, Kossuth-díjas magyar költő, műfordító. 2008-ban Solymos Ede, kandidátus, néprajztudós, muzeológus. 2013-ban Bárdi György, Jászai Mari díjas magyar színész. 2018-ban pedig Szokolai Otto, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. Kedves hallgatóink, ezek voltak a mai naphoz kötődő események, abszolút a teljesség igénye nélkül. Természetesen mindenkivel együtt örülünk, akinek valamilyen okból ünnep ez a mai nap. Műsorunk folytatódik, maradjanak velünk!

0: Ketten vagyunk itt a stúdióban.
1: Gál Mészáros Réka.
0: És Berta Péter. Ez a májusi beszélgetésünk, ezért talán annyira nem lesz meglepő, a mai témánk nem lesz más, mint Mária, a béke királynője. Ez a titulus ismerősen hangozhat többeknek, hiszen egyházunk is gyakran használja, és még májusban vagyunk, ez pedig Mária hónapja, és a békesség évében is vagyunk, tehát így egyszerű matematikai művelettel ki lehet sakkozni a mai adásunk témáját. Ezt a témát fogjuk körüljárni. Néhány gondolattal készültünk, azt hiszem összefogni ezt nem is annyira egyszerű, viszont most egyfajta aranyszőnyeget készítünk a gondolatainkból ezzel kapcsolatban. A béke és Mária kapcsolatáról és Mária személyéről, meg a béke királynőjéről néhány gondolatot fogunk mesélni. Első körben így a benyomásokkal kezdenék. Talán Réka felét fordulok, hogy te mikor megtudtad, hogy miről is fogunk beszélgetni, mik voltak az első, tényleg az első gondolataid, nem egy akadémiai okfejtésként, csak hogy milyen, mi futott át rajtad, mikor meghallottad, hogy miről fog szólni ez a műsor.
1: Hát igazából én szeretem a szűzanyát, szeretem Máriát, úgyhogy ez azért közeli téma, és hozzá kell tenni, hogy egy kicsit azért magának a rádiónak is köze van ahhoz, hogy így érzek, úgymond Krisztus édesanyja iránt. Ugye számomra volt egy időszakom, amikor bár mindig is vérbeli katolikus voltam, mégis volt egy ilyen kérdés számomra, hogy de Máriára miért van az egyháznak, vagy nekem személyesen miért volna rá szükségem, de folyamatosan azért rá kellett ébrednem, hogy tulajdonképpen ő az, aki magára Krisztusra mutat rá, tulajdonképpen ő az, aki semmi más nem tesz, hanem a puszta létével fiához vezet minket, és igazából ez az ő küldetése, és aki hozzá folyamodik, az annak tulajdonképpen egyenes útja van Jézus Krisztushoz. Úgyhogy számomra kedves ez a téma, bár beszélni róla talán egy kicsit nehezebb, de lélekben azt hiszem, hogy vele járni nagyon lélekemelő.
0: Nekem is átfutott néhány gondolat a fejemen, és most megosztanék egy gondolatsort, amit annak korábban hoztak föl. Ugye Máriáról van így rendes katolikusként egy képünk. Szobrokon láttuk jobb vagy rosszabb minőségű szentképeken, és elég sokat beszélünk róla. Nem meglepő módon itt a rádióban is, ez talán a nevünkkel is összefügghet valamilyen módon. Szóval Máriáról van egy képünk, de hogyha nekiállunk egy lépésre messzebbről megnézni az életét meg egy egységben, akkor egész érdekes dolgokra jövünk rá. Én érzek ebben egyfajta látszólagos ellentétet, de majd feloldom, hogy miért is nem olyan ellentét ez. Ugye, hogyha halljuk a Mária történetét, ugye Lukács leírja a fogantatást, aztán később pedig Mária látogatását Erzsébetnél, és ha jól tévedek, akkor ott hangzik el az a mondat, hogy boldognak hirdet majd minden nemzedék, ugye ez Máriának titulálva. Ha megnézzük azért a történeti szállat, akkor az egy kicsit erős így elsőre. Ugye adott egy 14-16 éves lány, akinek megjelenik az Úr angyala, és azt mondja, hogy hát ő lesz az édesanyja a megváltónak. Belegondolok azért, egy korabeli kamasz bár érettebb volt, de azért nem biztos, hogy teljesen félelem nélkül fogadta első pillanatban, tehát Mária igenje valóban szívből jött, de valószínűleg ő sem teljesen sejtette, hogy mire mondott egészen igent. És ha folytatjuk a történet fonalát, akkor ugye ott van, hát mindjárt a fogantatás után ugye van egy jegyese, és hát a mózesi törvények szerint, hogyha a férj az tudja, hogy a felesége megcsalta, akkor ott azért kövezés néz ki. Ugye erről is ír a Szentírás, hogy József igaz ember volt, ezért nem akarta meglincseltetni a feleségét vagy a mennyasszonyát, hanem csendben el akarta bocsátani, aztán megoldódott. Majd ha folytatjuk a történetet, akkor ugye Jézus születése sem volt a legegyszerűbb történet. Népszámlálás, Betlehem, istálló. Azt hiszem, a hölgyek kevesen álmodnak arról, hogy az első gyermeküket egy istállóban hozzák világra, mert máshol nem kapnak szállást. Azt, hogyha folytatjuk a család történetet, akkor mit látunk még? Egyiptomi menekülés, menekültként élni, külföldön újra egzisztenciát teremteni, majd ha folytatjuk tovább a történetszálat, akkor most nem is említem Jézus elvesztését a templomban, de ugye aztán valamikor valószínűleg Mária megözvegyült, mert hogy József is ugye a Szentírásból később eltűnik, majd Jézus fellép, nyilvános működés, valószínűleg hallotta a rágalmakat, a vádakat Jézussal kapcsolatban, majd végignézte a kínszenvedését, a halálát ott a kereszt lábánál, és hát azért így ebből elsőre nem azt tűnik, hogy boldognak hirdet minden nemzedék, de mégsem halljuk a Szentírásban azt, hogy Mária panaszkodott volna. Volt egy töblete, és mégis beszélünk róla, és nem csak passzívan van jelen a történetben, hanem ugye az egyház anyjának tartjuk Máriát. Neki megvolt az a mély kapcsolata, és ugye aztán ott van a templomi történet még, ugye megjövendelik neki, hogy tör fogja átjárni szívedet. Azért ez se a legszívderítőbb történet. És mégis azt mondjuk, hogy béke királynője, és az egyház édesanyja, és nem csak egy szenvedő személy, hanem egy boldog személy, és valóban boldognak hirdeti minden nemzedék, mert hogy neki megvolt az a mély, belsőséges kapcsolata a megváltóval, ami senki másnak. Tehát azt hiszem, az emberi lények közül más soha nem volt olyan közel már az életében Istenhez, mint Máriának sikerült a legelejétől, tehát megvolt egy töblete, ami átsegítette ezeken a viszontagságokon is, és nem volt egyedül ebben a koránt sem egyszerű és könnyű útnak a járásában.
1: Hát igen, és azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára egy hatalmas példa és kapaszkodó, hogy tehát amikor Máriához szólunk, hozzá sóhajtunk, akkor nem valaki elvont lényhez, hanem valóban ahhoz szólunk, aki azt hiszem, hogy ugyanúgy ismeri az összes kint a különböző problémákat, és ő az, aki szól, értünk. Tulajdonképpen ez olyan, mintha egy ilyen állandó lobby társunk lenne a Jóistenhez, ha szabad ilyen csúnya szóval élni, de igazából nem, mert valójában inkább egy tényleg egy édesanyja, aki mit meg nem adna a gyermekeiért, hiszen arról ne feledkezzünk meg, hogy ugye ott a kereszt alatt mindannyiunk édesanyjává lett azáltal, hogy elhangzott az a mondat, ugye ott álltak János és Mária, ezt talán nem említetted, hogy azt mondta, hogy nézd, asszony, íme a te fiad. Jánosnak meg egy nézd, a te anyád, és ezáltal tulajdonképpen mindannyiunk az ő gyermekei lettünk, és sokszor van úgy, hogy amikor talán emberi kicsit mintha szégyelné is magát az Isten előtt, és úgy nem mer teljes tekintettel fölnézni, de mégis egy kicsit Márián keresztül, mintha olyan egyenesebb út vezetne hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne egyenesen Jézus szemébe nézni így jelképesen, de amikor kell egy kis elrugaszkodó, akkor Mária az, aki megadja ezt a átújutást.
0: A következő percekben arról szeretnénk mesélni, hogy milyen is volt a találkozásom a béke királynőjével. Ugye ezt a titulus nekem egybefonódott az egyik Mária kegyhellyel, Medjugorjével Boszniában, ez egy viszonylag friss kegyhelyünk, de kicsit messzebbről indítanám a történetet. Történetesen azzal, hogy nekem a kapcsolatom Máriával az nem indult könnyen. Hát egy ilyen nagyon egy vasárnapi keresztény, inkább

ből dolgoztam. Aztán egy néhány éve, most már lassan egy-két év híján, már egy évtizede itt vagyok a Mária Rádióban is, és azért az ember büntetlenül nem lehet itt a rádióban, hogyha komolyan gondolja, azért a szűzanya az közelebb tud jönni. Amire emlékszem, hogy ami emlék volt, mikor először 19-ben részt vettem például a Csíksomlyói búcsón, ugye az egy ilyen két lábban álló történet, egyrészt nyilván a csíksomlyói segítő Szűz Máriához zarándokolnak az emberek, másrészt meg van egy erős nemzeti töltete is, ott Székelyföldön, Csíksomlyón. Viszont láttam az odaérkező zarándokok közül sokaknál azt a mély áhítatot, azt a kapcsolatot, ahogy keresik a szűzanyát, azt a bizalmat, akár a zarándok énekekben, akár a keresztalják. És úgy ott voltam, imádkoztam én is, de hogy azt láttam, hogy jaj, de jó lenne ebből részesülni, ami másoknak megvan. És a következő nagy Mária kegyhelyes élményem az Medjugorje volt. Az már valamikor a Covid után, azt hiszem 2021-ben kerültem le oda először. És hát azért egy meglepően szkepszissel mentem. Ugye sokan mesélnek róla fantasztikus dolgokat, ezt hittem is, meg nem is. Viszont a közösségemből olyan valaki kért meg, hogy menjek el, meg mesélt, akinek adok a szavára. Tehát számomra hiteles emberek mondták, hogy megéri elmenni. El is mentünk, és hát mondták, hogy ugye mi a Mladi Fest nem ifjúsági akcióra mentünk augusztusban, ahol egy 40-50 ezer embernél egy fővel több sincs így nyáron, egy viszonylag kis helyen. És hát azért ott vannak faktorok, amik nehéz, és akkor nagyon jó volt, mert Mária nővér, innen is nevesítem, aki a zarándok csapatunkat vezette, ő mondta, hogy az eleje nehéz lesz, hogy meg kell küzdeni azért, hogy az ember megérkezzen, hogy ott legyen a jelenlétben, mert ott sokan vannak, meleg van, feszített a program, stb. Aki azt hiszem valamelyik hegyre már fölzarándokolt Medjugorjéban, az ismeri a tájat is, vörös por, sziklák, szúrós bokrok és meleg. És felkészített minket, hogy valóban nehéz lesz, adott néhány pontot, amit jó teljesítenünk, hogy tartsunk ki az imában, járuljunk a szentségekhez, gyónás, áldozás, ez meg fogja hozni az eredményét. És én is így voltam, hát két és fél nap kemény harc volt így belülről, tehát ott voltam a programokon, ahogy kell, és emlékszem az esti program után volt egy szentségimádás, és az egyik pillanatban még durrogtam, hogy mit keresek itt, egy nem is olyan kis összegért mentem el nagyon messzire, hogy itt szorongjak egy csomó ember körül, nyomakodjak a tömegben, lábamra lépjenek, millió ember körülöttem, meleg van, nem vagyok kialudva, stb. Ahogy morogni tud az ember, szerintem mindenki próbálta már, hogy milyen is ez. Én nagyon morgós tudok lenni, hogyha olyan hangulatban vagyok. És a következő pillanatban meg azt vettem észre, hogy ott vagyok a szentségimádáson, a nem kis tér a templom mögött tele emberekkel, de hogy ott ketten vagyunk, én meg az oltári szentség, és akkor rájöttem, hogy megérkeztem. És aztán a Medjugorjei szűzanyával is, tehát ott a szűzanyával sikerült egy komolyabb kapcsolatot kiépíteni az egyik zarándoklatunknál, mikor fölmentünk az egyik hajnalban a Jelenések hegyére, ugye ez a kisebbik hegy, de legalább jó sziklás is, és a mai napig tisztán emlékszem, hogy haladtunk végig is az egyik stációnál valami nagyon mélyen megérintett, amit azóta nem tudok magyarázni, és úgy ott voltam és jelen voltam. Pedig ott is viszonylag egy nagy morgással indítottam meg korán kelni, meg fölmászni, meg hegy. És ez egy jó lecke volt számomra, hogy a látszólag értelmetlen vagy sokat nem érő formális cselekedetek is sokat tudnak tenni. Csak annyit kell tennünk, hogy ki kell mondanunk az igent. Ahogy Mária is kimondta a saját igenjét, és szerintem ő se tudta, hogy teljesen mire mond igent, mikor az angyalnak azt mondta, hogy legyen úgy, ahogy te akarod, és a megváltónak. Tehát, hogy nekünk is oda kell tenni a saját igenünket. És még egy másik dolgot mondanék, ami hozzám közelebb jött, az a második Medjugorjén volt. Ez két éve történt nyáron. Akkor már tudtam, hogy hova indulok. Ugyanazzal az zarándok csapattal mentem, Mária nővel jó voltából, egy kis csapattal. És akkor már tudtam, hogy igen, erős a hely, sokat tud adni. És megérkeztem, és megint teltek a napok. A tömeg nem volt kisebb, azon az évben bizonyítottan legalább 50 ezeren voltunk ott. A hőség sem volt kisebb,
a Porsche volt kisebb, és így teltek a napok, így elkezdtem magamban durogni, hogy jó, már egyszer meg volt itt a Medjugorjében nekem a lelki tűzijáték.

0: de hogy vajon most mit fogok hazavinni, vagy most sikerül-e olyan szépen megúsznom az egészet, meg vagyok olyan ellenálló, hogy komolyabb lelki élmény nélkül hazamegyek. Én kis naiv ilyeneket gondolkodtam, és tényleg pörögtek a napok, úgyhogy nem történt annyira látványos belső dolog, egy-két villanás azért bebejött, meg vittem magammal fejben problémákat, amik azért kísértek, részben oldottak, de hogy úgy múlt az egész. Azt hiszem az utolsó teljes napom volt az, hogy elmentünk megint a Jelenések hegyére, ez a kisebbik hegy, és annak a tövében van a Nyolc Boldogság közösségnek a kolostora, és oda bementünk a kápolnába, történetesen akkor kint volt egy magyar nővér, akit szintén ismertem, és ő tartott nekünk egy ilyen fél órás, háromnegyed órás kis előadást, tanúságtételt a Máriának való önfalajáló imáról, és hogy mit is jelent az, hogyha Máriának felajánljuk magunkat, és mit jelent az, hogyha tényleg az ő a mi édesanyánk is, hogy is működik ez. Hát, és ott úgy rájöttem, hogy az idei évben sem maradok lelki útra való nélkül. Tehát mikor úgy tényleg megint, és akkor úgy összeállt az egész hétnek a programja, hogy a Lego darabok, vagy a puzzle darabok szépen összeálltak, hogy kirajzolják a képet, és ez volt az utolsó darab. Akkor nagyon megütött, meg nagyon megrendültem. És azóta is mondom ezt az imát, meg jóval közelebb érzem magamhoz a szüzenyét. Tehát tényleg, mikor édesanyaként elfogadja az ember, és kimondja ő is a saját igényét rá, ahhoz azt kívánom mindenkinek, hogy ezt meg tudja élni, és közelebb tudjon kerülni. És meg talán az első évnek volt az emléke, hogy volt ugye a tanítás, hogy a béke királynőjeként mutatkozott be Medjugorjében, és mit is jelent a béke, és hogy honnan is jön ez a béke. Az a béke, amit az Isten tud adni, az nagyon más, mint az emberek békéje. Mi egy ilyen komfortos állapotot kötünk a békéhez, ezt már korábbi adásokban is beszélgettük. Az a béke, amit az Isten tud adni, az valami teljesen más. És innen jön az, hogy ez a béke, ez belül indul, és belülünk indul, amit az Istentől kapjuk, és nekünk kell befogadnunk, és mivel nem nálunk van a forrása, ezért tud tökéletes lenni. És azt a békét, amit ott sikerült megtapasztalni, na, azt csak az Isten tudja megadni, és érdemes keresni. És innentől számomra ez így összekapcsolódott a béke királynője és Medjugorje.
1: Ahogy hallgatlak téged, bevallom, én nem vagyok ilyen nagy zarándok, ilyen távoli Mária kegyhelyeken még nem voltam. Illetve ilyen kisebbeken a környékünkön, igen, természetesen. De azon szoktam gondolkozni néha, hogy Mária kegyhelyére látogatni, vagy illetve Máriával járni az életutunkon, vajon mit jelent? Tényleg Mária a cél, tehát ilyenkor Máriához megyünk, vagy pedig Máriával együtt, kézen fogva kísér minket. Igen, szóval én is úgy gondolom, hogy fontos ez, hogy a tényleg, hogy meg tudjunk oda érkezni ahhoz a békéhez, amit egyedül Jézus Krisztus ad nekünk, és Mária, mint ahogy mondtam, ebben valószínűleg egy ilyen közvetítőnk tud lenni. Ugyanis, mint már beszéltünk róla, ő is megért már nagyon-nagyon sok mindent. Anyaként is, lányként is, nőként. Valóban hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy nekünk ott tőtt édesanyjául.
0: Ugye a szűzanyáról beszélgettünk, meg talán átkavartam egy picit a beszélgetés menetét a személyesebb dolgokra. Még egy történet van, ami számomra nagyon sokat ad. Ugye beszélünk arról, hogy szűzanya a béke királynője, meg itt Réka is említette, ugye az egyház anyja is. És azért hogy mit is jelent Jézus meg Mária kapcsolat, amit a bevezetőben is mondtam, hogy Máriának meg volt egy töblete. Nekem nagyon sokat adott, azt hiszem Jánosnál olvassuk ugye a kánai mennyegző történetét, hogy néhány mondat az egész, ugye elfogyott a bor, és Jézust kérleli Mária, hogy tegyen valamit, és Jézus először elhárítja.
1: Sőt, talán nem is kéri, csak felhívja a figyelmét, hogy amúgy meg elfogyott a boruk.
0: És aztán Jézus mégis megcsinálja a kánai csodát, a vízborrá változik. Én úgy képzelem, hogy ott a tekintetek között történt valami, egy kommunikáció. Tehát, hogy ahogy Jézus és Mária egymásra nézett, De ez, ezt is jelenti, azt hiszem, hogy, hogy Máriának van egy különleges kapcsolata Jézussal, és ebben mi is bekapcsolódtunk, hiszen ő meg az egyház anyja, meg mindannyiunk édesanyja, és azért tud is működni. És hogy milyen az a Jézus és a Mária kapcsolat, egy másik mű világít erre rá szerintem nagyon. Ez egy ősi magyar gyűjtés, még Csengóföldről gyűjtötték föl, ami nem más, mint az Arany mi atyánk. Ez egy ének, ami a Nagy Héthez is kapcsolódik, meg a Passió is benne van, de ami engem megfogott ebben, hogy ez Mária és Jézus, tehát Jézus története Mária való beszélgetésnek a formájában van megírva, de nagyon belsőséges és nagyon emberi szerintem, és ezt a felvételt az egyik önkéntesünk énekelte föl nálunk még, és nagyon szeretem, mikor adásba kerül, és most megosztom ezt én is a hallgatókkal.

Kedves hallgatóink, gondolatokat osztottunk meg Mária béke királynője témában. Bátorítok mindenkit, hogy merje kérni Mária a béke királynője közbenjárását. Imádkozzunk hozzá, ahogy a szűzanya, az egyházanyja, úgy mindannyiunk édesanyja is. Bátran kapcsolódjunk hozzá, és kapaszkodjunk az ő palástjába.

0: kedves hallgatóink figyelmét egy közelgő eseményre szeretném felhívni. Hamarosan, június 3-án itt Komáromban megrendeznek egy újabb tematikus sétát Jókai nyomában. Most a Jókai emlékév kapcsán többször került ilyenre sor, és hát mivel itt a rádiónk székhelye is Komárom, ezért fontosnak tartjuk, hogy beszámoljunk Komáromhoz kötődő híres személyekhez kapcsolódó programokról is. Ennek kapcsán itt köszönhetem a vonalban Szabó Csekély Tímát. Szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Az első kérdésem az lenne, hogy mit is takar ez a tematikus séta, azért a neve már sokat sejtett, de hogy mégis mire számíthat az, aki részt vesz ezen a programon.
1: A Jókai nyomában tematikus séta résztvevőivel körbejárjuk, bejárjuk azokat a helyeket az író szülővárosában, melyek az író életéhez kötődnek, meg fontos szerepet játszottak a Jókai család életében is. Meglátogatjuk azokat a tereket, ahol fontos élmények születtek, a gyermekkori élmények helyszíneit járjuk be, illetve azokat a tereket, melyek az író szövegeiben is megjelennek.
0: Ha felkeltettük a hallgatók figyelmét, akkor hol találnak esetleg bővebb információkat erről a sétáról?
1: A Komáromi Információs Irodában személyesen is lehet érdeklődni a Klapka téren, illetve a dunamente.tdm@gmail.com e-mail címen is lehet érdeklődni.
0: Ha jól tudom, ön már nem először vezet ilyen tematikus sétát. Mi volt a motivációja, hogy ezzel foglalkozon, illetve milyen volt erre felkészülni, vagy mik a tapasztalatok ezekkel a Jókai tematikus sétákkal kapcsolatban?
1: Az alapötletet az adta, hogy hát az író fejedelem a nagy mesemondó szülővárosában élünk, illetve akik Komáromba is ellátogatnak, hogy jobban megismerjék ezeket a helyeket, hogy a köztudatba is jobban bekerüljenek. Az egyes helyszíneken az író szövegeiből is idézünk, illetve interaktív része is vannak a sétának, ahol a séta résztvevők is bekapcsolódnak egy szövegösszeolvasásba. Nagyon sok képet mutatok a séta során, és ezzel kicsit megelevenednek az író gyerekkori Komároma, felidézzük a korabeli Komárom, a reformkori Komárom hangulatát, mutatok sok képet azokról az épületekről, melyek az író szövegeiben ugyan szerepelnek, de napjainkban már nem állnak. És nagy élmény számomra, hogy a séta végére mindig olyan jó hangulat kerekedik a sétatársak között, olyan jó még utána együtt beszélgetni, kávézni, beülni egy-egy teraszra, úgyhogy nagyon jó hangulatú séták.
0: Azt hiszem, itt Komáromban azért szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a belváros és a városnak azért bizonyos részei, azok, ha nem is teljesen nyomtalanul, de nagyban hasonlítanak arra, ahogy Jókai korában is kinézett, azért vannak helyszínek, amik fizikailag is kapcsolódnak az író fejedelmünkhöz, aki ugye itt született Komáromban, és itt töltötte az ifjú éveit, meg később is visszalátogatott, meg a regényeiben is felbukka nyilván a város. Tehát, hogy valóban Jókai lábnyomai lehet itt járni Komáromban is, megelvedik az a millió is valamennyire. A következő kérdésem az lenne, hogy milyen korosztály számára ajánlja ezt a sétát?
1: A jövő heti, a szerdán meghirdetett sétát, június 3-án meghirdetett sétát inkább felnőtteknek, illetve hát az ifjúságnak is, mert hát ha belegondolok a sétán résztvevők, tényleg nagyon vegyes korosztály, szinte minden korosztály képviseli magát, de talán erre a jövő hetire inkább a felnőtteket, illetve a ifjúságot is megszólíthatjuk.
0: Rendben. És akkor nem maradt más hátra, mint hogy én is biztosan kedves hallgatóinkat, hogy aki itt van Komáromban, hogy hallja ezt a felhívást, annak meleg szívvel ajánlom ezeket a tematikus sétákat Jókai nyomában, és ezt a konkrét eseményt, akkor mondjuk el talán még egyszer a lényeges információkat. Június 3-a Komáromban, és 17 órától indul a séta innen a Turinform iroda elől. Az elmúlt percekben pedig Szabó Csekély témával beszélgettünk, aki ennek a sétának a vezetője lesz, és tényleg nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy itt volt velünk a vonalban.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, és szeretettel várunk minden érdeklődőt.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Erdő Péter bíboros pünkösdi üzenete. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat Gyimesbükkön.
2: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
1: anyanyelvi versmondó versenyt szervezett. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Erdő Péter bíboros prímás pünkösdi videó üzenetében a Szentlélek ünnepének jelentőségére hívta fel a figyelmet. Olvasható a Magyar Kuríron. A bíboros úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében. Különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Hangsúlyozta, hogy ennek a kegyelemnek szeretetet, békét és nyugalmat kell hoznia a világba, az emberek életébe, családjaikba és mindazok közé, akik a környezetükben élnek. Külön köszönetet mondott azoknak is, akik eddig imádságban voltak vele, és akik a jövőben is imádkoznak érte. Mint mondta, ő is imádságába ajánlja őket azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek ad mindannyiunknak. A mai nap ebből a szempontból is igazi nagy ünnep mindannyiunk számára. A gyimesbükki Betlen Rákóczi várat Betlen Gábor erdélyi fejedelem építette 1626 körül őrtoronyként, majd a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc fejedelem erősítette meg, írta az MTI. Itt húzódott egykor az 1000 éves határ, itt kellett helytállni, megmaradni és újra meg újra bizonyítani, hogy egy közösség ereje nem a falak vastagságában, hanem az emberek hitében és kitartásában rejlik, mondta a fejlesztési miniszter. A beruházás megerősítette az emberekben azt az érzést, hogy érdemes szülőföldjükön maradni, tervezni és jövőt építeni. Az eredeti tervek szerint korhű építőanyagokból épült várra Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondott áldást 40 ezer ember jelenlétében. Az alsó szinten kiállítóterem, az emeleten kávézó és panorámás terasz található. Az interaktív kiállítás az alapítástól az újjáépítésig mutatja be a vár történetét, és 3 nyelvű honlap is tartozik hozzá.
2: A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
1: 3. alkalommal szervezte meg az Anyanyelvem ékessége versmondó versenyt, melynek idei döntőjére május 16-án került sor a Vajdasági Palicson található Magyar Művelődési Központban, tudatta a szerkesztőség. A versenyre összesen 35 intézményből, a Vajdaságból és a határon túlról 108 gyermek jelentkezett, és 50 tehetséges versmondó jutott a döntőbe. Több kategóriában mutathatták be felkészültségüket és előadói képességeiket. Az idei verseny központi témája Szűz Mária égi édesanyánk volt, emellett az édesanyák alakja és az anyaság megjelenése is hangsúlyosan szerepelt a magyar és világirodalom lírai alkotásaiban. Alsós, felsős és sajátos nevelési igényű tanulók kategóriáiban hallgathatta meg a közönség a versenyzők előadásait. A közös agapé ideje alatt a zsűri meghozta döntését, majd átadta a díjakat. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 8 óra. A Nap Szentje című műsor következik.
1: Szent Béda Venerabilis, áldozópap, egyháztanító. Az ünnepe ugyan május 25-én van, de csak ma tudom ismertetni az élettörténetét. Angliában született 672-ben, 735. május 26-án halt meg. 63 évet élt. Szent Béda nevét hálával és tisztelettel emlegeti ma is a katolikus angolok közössége, mert ő volt annak első igazi tudósa, tanára, egyházunknak pedig nagy szentje és egyház tanítója. Észak-Angliában született. Korán árvaságra jutott. Így került 7 éves korában a bencésekhez biszkop Benedek apát keze alá. Ott kezdte meg szerzetesi életét, amelyet haláláig kolostorban töltött. Életében nincsenek föltűnő nagy események. Kolostorából nem is igen távozott. Kolostori csillagász, földrajz ismerő és történelemtudós volt. Igazi Istennek szentelt barát, aki imádkozott, vezekelt, zsolozsmázva töltötte napjait. Anglia megtérése az ő idejében ért véget. Korát egy új keresztényrend kialakulása határozta meg, amelyben ő személy szerint is nagy szerepet játszott, hiszen későbbi életében irodalmi és tanítói tevékenységével az egyházi és kolostori életnek lett a megújítója. Nagy szolgálatot tett az utókornak azzal is, hogy megírta az egyház addigi történetét. Összeállította a vértanúk jegyzékeit is, ő írta meg elsőnek hazája megtérésének történetét, az első angol szentek életrajzát. Kitűnő ismerője volt Ambrúsnak, Ágostonnak, Jeromosnak, Gergelynek és a többi nagy szentatyának. Ezen kívül olvasta Cicerót, Vergéliuszt, Szenekát. Tökéletesen beszélt latinul, és értett görögül, tudott héberül. Rajongott a Gregorián énekért. 703-ban szentelték pappá. Nem sokára megbízták, hogy tanítson. 5-6 szerzetes ült állandóan a lábánál, hogy felkészítse őket a papi hivatásra. Ekkor kezdte írni leghíresebb munkáját, a Szentírás kommentárját. Ez a műve nagy hírnevet szerzett számára. Érdekes munkája Anglia egyház története, amelyet 731-ben fejezett be. Ezért a művért nevezték el az angol történetírás atyának. 46 munkát írt összesen, de mindez nem tette elbizakodottá. Alázatos maradt utolsó leheletéig. Haláláról a következő beszámolót olvassuk a zsolozsmában. Amikor elérkezett az Úr mennybe menetele előtti kedd, Béda lélegzete egyre nehezebbé vált, s lábán is megjelent egy kis daganat, de azért egész nap tanított, és jó kedvel tolba mondott. Néha pedig többek között így szólt, sietve tanuljatok, nem tudom, meddig leszek még köztetek, talán hamarosan magához szólít alkotóm. Nekünk azonban úgy tűnt, hogy nagyon is tisztában van halálával, az éjszakát is háladásban virasztotta át. Cuthbert a továbbiakban is így tájékoztat. Amint másnap, azaz szerdán megviratt, megparancsolta, hogy szorgalmasan írjunk. Ezt is el kell kezdenünk, és folytattuk is egészen 9 óráig. 9 órától kezdve körmenetet tartottunk a szentek erekéjével, amint ezen a napon szokás volt. Egyikünk azonban vele maradt, és mondta neki, szeretett mester, egy fejezet hátra van még abból a könyvből, amelyet diktáltál. Nehezedre esik, hogy tovább zaklassunk vele? Erre ő így szólt, semmi az egész, vedd a tolladat, készítsd el, és írj gyorsan. Ezt az illető meg is tette. Délután 3 órakor ezt mondta nekem, írja Cuthbert. Van néhány értékes tárgyam a fiókomban. Bors, zsebkendő és tömjén. Eredj gyorsan, hívd ide kolostorunk papjait, hogy ezeket az Istentől kapott ajándékokat szétozhassam nekik. Mikor pedig megjelentek, szólt hozzájuk, mindegyiket intette és kérte, hogy a szentmiséket mutassák be szépen, áhítattal, és ő érte is kitartóan imádkozzanak. Ez készséggel meg is ígérték neki. Mindannyian szomorkodtak és sírtak, főként, amikor kijelentette, úgy érzi, hogy már nem sokáig láthatják az élők között. Viszont örültek, amikor ezt mondta, itt az ideje, ha a teremtőm is így látja jónak, hogy visszatérjek ahhoz, aki megteremtett, aki az életemet adta, aki a semmiből formált, amikor még nem voltam. Szép időt megértem, jól kimérte életemet a kegyes bíró. Eltávozásom ideje közel van, mert szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek. Lelkem vágyva vágyik, hogy megláthassam királyomat, Krisztust az ő dicsőségében. És még sok mindent mondott épülésünkre, egész estig jókedvűen töltötte el a napot. Az említett ifjú, Vibert pedig még ezt mondta neki, kedves mester, egy mondat még nincs leírva. Ő így szólt, írd gyorsan, kisvártatva szólt az ifjú, már le van írva a mondat. Ő pedig így válaszolt, helyes, ha az igazat mondtad, befejeztetett, tartsd fejemet karodban, mert szeretek ama szent hely felé fordulva ülni, ahol imádkozni szoktam, hogy felülve szólíthassam én is atyámat. És szellája padlóján így énekelt, dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek. Amikor a szent lelket kimondta, testéből az utolsó leheletet is kiadta, s mint kétség nélkül hisszük, a várva várt égi örömökbe jutott, mivel életében mindig nagy áhítattal szolgálta az Úr dicséretét. Tiszteletre méltó Szent Béda, áldozópap és egyháztanító haláláról hallottunk egy kis beszámolót. Imádkozzunk mi is sokat a jó halál kegyelméért.
0: A Napszentje című műsort hallották.

0: Léván hamarosan egy kiállítás megnyitóra kerül sor, ami kapcsolódik Isten szolgája Eszterházy Jánoshoz is, akinek folyamatban van a boldog beavatása. Ennek kapcsán itt köszönhetem a vonalban a Lévai Szent László kör titkárát, dr. Ivkovics Krisztinát. Köszöntelek a vonalban.
1: Köszönöm szépen, és nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Talán beszéljünk arról, hogy mi is lesz ez a kiállítás megnyitó, és mivel is készültek pontosan.
1: Igen, néhány hónappal ezelőtt megismerkedtem Dávid Zsuzsanna festőművésszel, aki jelenleg már 2023 óta a Petőfi Sándor program ösztöndíjasaként működik Dobor alján, pontosabban az Eszterházy János Zajándok Központ munkáját segíti Alsóbodokon, illetve azoknak a programjait, Eszterházy János boldoga avatásának egyes rendezvényeit és a fiatalokkal való foglalkozást is. És amikor megismerkedtünk, igazából ő keresett fel engem a Lévai Szent László kör kapcsán, és a beszélgetés alatt ajánlottunk, hogy van egy közös téma, az pedig konkrétan Eszterházy János, az ő hitvallása, az ő életútja, és mivel Zsuzsinak van egy gyönyörű kiállítása, amellyel járja az egyes településeket, akkor úgy gondoltuk, hogy tervezzük meg ezt a kiállítást a lévai híveknek is, illetve a lévai közönségnek is, és ennek kapcsán sikerült összehoznunk ezt az eseményt, és 2026. június 1-én gyereknapon pont délután, vagy este felé 6 órakor kerül megrendezésre ennek a kiállításnak a megnyitója Léván.
0: Esetleg az érdeklődőknek mondjuk el a pontos helyszínt, valamint azt is, hogy ennek a részvétele szabad, vagy pedig esetleg a megnyitóra regisztrálni kell, és illetve mikor és meddig tekinthető meg a kiállítás.
1: Igen, a maga megnyitó akkor június 1-én, hétfői nap este 6 órakor lesz. Ez Léván a Helvicki házban, a Lévai Magyarok házában kerül megrendezésre, ahova a regisztráció nem szükséges, a bárkinek szabadon nyitva állnak az ajtók. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, akár az Eszterházy János tisztelőket, akik már hosszabb ideig ismerik az ő életútját, akár olyakat is, akik még nem hallottak esetleg róla, de szeretnék egy kicsit közelebb hozni magukhoz Eszterházy Jánost. És Dávid Zsuzsannának köszönhetően ez a kiállítás az ő tárlatvezetésével fog létrejönni. A megnyitó az, ahogy említettem, este 6 órakor lesz június 1-én, és aztán egészen június 28-áig megtekinthető lesz majd a kiállítás minden hétfőn és szerdán, délután 2-től délután 5 óráig, valamint mivel a Helvicki ház nagyon gazdag, ami az eseményeket, rendezvényeket illeti, jóformán majdnem mondhatom úgy, hogy minden nap van valamilyen esemény a Magyar Házban, ezért az események folyamán is a kiállítás ott megtekintése lesz kialakítva, és mindenki megtekintheti. Úgyhogy bátran, szabadon, akit érdekel Eszterházy János, az ő életútja, akármint családapa, akármint politikus, akármint mi remélhetőleg nem sokára boldoggá avatottunk, akkor nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, úgy, mint a Lévai Szent László kör, de úgy, mint a Lévai Helvicki Társaság nevében is.
0: A következő kérdésem az lenne, hogy aki ellátogat erre a kiállításra, az milyen képekkel találkozik, illetve hány kiállítási tárgy, vagy mondom, amit képekről van szó. Te már említetted, hogy találtad ezt a kiállítást, azért merem feltenni ezt a kérdést.
1: Igen, a kiállítást egyelőre én magam csak fényképeken láttam, személyesen én is akkor fogom megtekinteni élőben. Ez a festőművésznő Dávid Zsuzsannának az ő teljes kiállítása. Festőművész, tehát festményekről lesz szó, amelyen Eszterházy János egyes életszakaszait, életútját mutatja be az ő alkotói szabadságával. Ezek a Helvicki ház nagytermében teljes mértékben minden falon ki lesznek állítva. Egy nagyon gazdag kiállításról beszélhetünk, és nagyon köszönjük Dávid Zsuzsannának, hogy a kiállítás megnyitón a saját tárlatvezetése fogja gazdagítani az eseményt. Ő fogja személyesen ott nekünk bemutatni az egész alkotói munkát, a folyamatnak az egyes lépéseit, illetve az egyes festményeknek a történetét és a hátterét. Úgyhogy már nagyon várjuk a kiállítást, és várunk mindenkit sok szeretettel.
0: Innen is buzdítom hallgatóinkat, aki teheti, és el tud látogatni, látogasson el június 1-én erre a kiállítás megnyitóra. A kiállítás címe Eszterházy János, a szeretett politikusa, és nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem dr. Ifjúhogy Krisztinának, a kiállítás szervező Lévai Szent László kör titkárának, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és még egyszer nagyon sok szeretettel várunk mindenkit Lévára június 1-én. Szép napot kívánok!
0: Szép napot, köszönjük! Mikor

Reményik Sándor, Isten arc. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán a lételőtti létem emlékképe. Fölébe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, mi kép került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág szegényen, a rossz órámban eltűnik egészen, alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világ szenny alatt. A rám rakódott világ szenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magam. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek! Egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár világ szennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

kedves hallgatóink, véget ért mai napindítónk. Én Berta Péter voltam. Köszönöm, hogy velünk voltak, együtt indítottuk a napot. Maradjanak velünk, hallgassák továbbra is műsorunkat. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Kedves hallgatóink! Patkoló Éva beszélgetése következik Medgyessy Zsuzsával, az örökimádás mikéntjéről, forrásairól és gyümölcseiről.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Medgyessy Zsuzsát, akivel az örökimádás mikéntjéről, forrásáról és gyümölcseiről fogunk beszélgetni.
2: Jó napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Mielőtt rátérnénk az örökimádás témájára, előbb azt tisztázzuk, hogy mi is az örökimádás.
2: Az örökimádásnak hívjuk, amikor az Urat, az oltári szentségben jelenlévő Jézust éjjel-nappal imádjuk 0-24 órában, szakadatlanul, és ezzel egy kicsit a mennyországba lépünk, mert a mennyországban is ugyanezt fogjuk tenni, szüntelenül, folytonosan imádjuk az Urat, és tulajdonképpen ezzel lehozzuk a mennyországot ide a földre, ahol örökimádás van, ott gyakorlatilag tényleg ez történik.
1: Önt katolikus körökben az örökimádás magyarországi apostolának is szokták nevezni. Miért kapta ezt a titulust?
2: Mert nekem nagyon szívügyem ez, hogy ne csak gazdag réten legyen, és nagyon-nagyon hiszek benne, hogy ez a virrasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok se a napot, se az órát, hogy ezt komolyan kell venni. És megyek, most már jó pár helyre meg szoktak hívni, és erről szoktam így beszélni, és buzdítani az embereket, és úgy elég jól szokott ez sikerülni, ez a buzdítás, és talán ezért kaptam ezt a titulust.
1: Mikor kezdte el ezt?
2: Hát itt az örökimádás, az 2018-ban kezdődött, tehát már 8 éve csináljuk, de ez a vágy, meg ez a, hogy ezt muszáj csinálni, az előtte egy pár évvel kezdődött, amikor 2-3-szor is ugyanazt álmodtam, hogy jön egy hatalmas cunami, és megállíthatatlan, és akkor fölmászom a templom torony tetejére, és akkor megállítjuk ezt a cunamit. Nem tudtam, mi ez, de így évekkel utána már rájöttem, hogy egy ilyen szellemi cunami, ami közeledett, vagy közelít Magyarországhoz, sőt, már benn is van, és sokszor mellé még eszembe jutott a Don Bosco látomása, az oltári szentség és a szűzanya, hogy ez a két eszközzel a hajót, azt az egyház hajóját lehet majd átvezetni a jobb életbe. Tehát, hogy az oltári szentség és a szűzanya az csak a katolikus egyházban van meg. És ez olyan erős volt, ez a vágy, és ez a küldetéstudat, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy akkor az akkori plébánosomnál próbáltam ezt megszervezni, de az teljesen ellenállt ennek. Megírtam is, emlékszem neki e-mailt, hogy atya, térdre Magyarország, nem tudom miért, térdre kell borulnunk, és imádkoznunk, mert nincs más út, nem tudjuk másképp megállítani ezt az őrületet.
1: Mi a célja az örökimádásnak? Lehet, hogy része ez annak a szellemi harcnak, ami most körülvesz bennünket. Ne menjünk messzire, csak Ukrajnában, már több mint negyedik éve tart a háború, a testvérháború, és emberi eszközökkel valahogy képtelenség rajta úrrá lenni, és békét teremteni.
2: Hát ez biztos, hogy az örökimádás az a szellemi harcnak a része, és egy nagyon erős szellemi fegyver, ami csak a katolikusoknál van meg, ha belegondolunk. És itt szívesen idézném II. János Pál pápát, 76-ban mondta, a legnagyobb történelmi összeütközés közepében vagyunk, amit az emberiségnek valaha is át kellett élnie. Azt gondolom, hogy a keresztény társadalom nagy része nincs ennek tudatában. A leghevesebb harc folyik az egyház és az antikrisztus, az evangélium és az antievangélium között. Ez beletartozik Isten tervébe, próbatétel, amelyet az egész egyháznak végig kell csinálnia. Mondta ezt 76-ba.
1: És azóta is.
2: Hát és ez azóta is tart, azóta is erősödik, de ez beletartozik. Tehát Jézus megmondta, hogy a következő.

0: követőimet üldözni fogják. Az egyház az Krisztus teste, és most Krisztus teste az egyházban keresztúton többek között.
1: Ehhez a szellemi harchoz honnan tudunk erőt meríteni?
0: Hát az oltári szentségből. Tehát az oltári szentség nélkül nem tudjuk megvívni ezt a harcot. Tehát, hogyha nem imádkozunk, ugye, és böjtöljetek, és imádkozzatok, mert ezt a fajtát csak imával és böjttel lehet leküzdeni, ez pontosan erről szól. Hogy imádkozni, böjtölni kell, az oltári szentség előtt ülni, azt hiszük, hogy nem történik semmi, pedig ha mi ott ülünk, alázatosan letérdelve az oltári szentség előtt, hogy Uram, ez túlmegy rajtunk, nem tudjuk, megoldhatatlan, akkor az Isten cselekedni fog.
1: De csak akkor, hogyha ezt elengedjük.
0: De csak akkor, ha ezt alázattal bevalljuk, hogy ez túlnő rajtunk, elengedjük és odaadjuk az Úrnak.
1: És miért kell 0-24-ben imádni? Miért nem elég egy pár óra? Nagyon jó példát mondtál az Országos Lelkipásztori Intézet napjain, az előadásodban.
0: A Mózes kitárt, ezt sokszor szoktam idézni, mert ez tényleg úgy van, hogy ugye Mózesnél is, amikor az amalekiták ellen küzdöttek a zsidó nép, hát egy hatalmas túlerővel voltak szemben. De amíg Mózes kitárt kézzel imádkozott, addig a kicsi kis zsidó hadsereg győzött, de amint leeresztette a kezét, utána az amalekiták győztek. Tehát ez nagyon jó példája annak, hogy nem baj, ha kevesen vagyunk, csak legyen nagy hitünk, és imádkozzunk. És akkor, tehát az egész Biblia, az Ószövetség arról szól, egy maroknyi sereg, aki ragaszkodott a hitéhez, az Istenéhez, legyőzi a hatalmas túlerőt.
1: Mik a gyümölcsei az örök imádásnak?
0: Nagyon sok gyümölcse van, először is talán így egyéni szinten is a békesség, amit így a szívünkbe kapunk, tehát, hogy egyre nehezebb úgymond kihozni a sodrunkból minket, vagy a körülöttünk lévő a körülmények, az események. Úgy gondolom, hogy aki rendszeres szentségimádó, az át tudja adni az Úrnak ezt, és hát nem vesszük le a szemünket az Úrról. Tehát azt veszem észre, hogy most mosogatás közben is szentségimádok. Tehát, hogy ez az isteni jelenlét, ez megmarad akkor is, amikor már nem ülök ott a kápolnában az oltári szentség előtt. És ez így mindenre vonatkozik. Én nagyon sok atoszi szerzetesekről olvastam, és ugye azok aztán nagyon imában, böjtben vannak, és itt az egyik kolostorban földrengés volt akkor éppen a körülöttük, és mozogtak a falak, a csillár, minden, és az 50 szerzetesből 3 ugrott fel, hogy földrengés van, a többi folytatta az imáját, és abszolút nem zavarta. Tehát talán ezt tudom mondani, hogy ha így az Úrban vagyunk, akkor tudatosul bennünk, hogy Isten a mi életünk ura, és a történelem ura is. Tehát csak az történhet meg, amit Isten megenged.
1: Úgy tudom, hogy voltak olyan tapasztalatok, hogy ott, ahol egy nagyobb közösség imádta az oltári szentséget, ott teljesen megváltozott a légkör is.
0: Ez igaz Gazdagrétre is. Tehát aki oda megy, vagy belép a kápolnába, megérzi ezt a jelenlétet. Tehát azért gyakorlatilag már több mint 8 éve imádjuk az Urat ott. Ez érezhető. Nagyon sok gyümölcse van a kurzíló közökség, ahogy kivirágzott, akkor elkezdtünk lelki gyakorlatokat szervezni Gál Péter atyával, Margarita nővérrel, és ilyen több száz fős részvétellel. Tehát nagyon sokan jönnek, és nagyon szeretik, tehát, hogy még miért kell 0-24. Hát az egyik a Mózes kitárt karja, a másik pedig az, hogy ugye az előző másik plébán azt mondta, hát miért szerveznénk örök imádást, amikor azon a csütörtök 7-től 8-ig azon sincs szinte senki. Hát mondom, atya, lehet, hogy éppen a gyerekeket rendezi, kaját főz, egyetemen van, tanul, dolgozik, bármi, de mondom, atya, ha biztosítjuk a 0-24 órás szentségimádást, akkor fognak jönni. És aztán most meg látjuk. Hát a fiatalok 10 és éjfél között, 10 és éjszaka 1 között jönnek. Nagyon sok fiatal jön. Ő akkor ér rá. Nagyon sokszor éjszaka csönget be. És ezért kell a másik ok, hogy 0-24-es örökimádás legyen, hogy mindenki megtalálja a maga kis idejét, és jönnek, és szeretik, egész Budapest környékéről jönnek, mert tudják, hogy itt nem kell megnézni a templom honlapján, hogy na, mikor egy héten, melyik órában van szentségimádás, hanem mindig lehet jönni.
1: Nagyon érdekes külföldi példát is mondtál az előadásodban, az Országos Lelkipásztori Napokon, valami olyasmit, hogy ott a légkör is, és az emberek is, és minden megváltozott, ahol ezt rendszeresen
0: imádtam. Igen, tehát ott egyszerűen tényleg azt tudom mondani, hogy lehozzuk a mennyországot. A mennyországban éjjel-nappal angyalok és emberek imádják az Urat, folyamatosan leborulva imádják, ugye ez benne van a Szentírásban is, és ahol éjjel-nappal imádjuk az Urat itt a földön, egy-egy kápolnában, ott tényleg a környék is megszentelődik. Az emberek is megszentelődnek, meg a környék is megszentelődik. Hát a gyümölcseiről talán még annyi, hogy ez a sok lelki gyakorlat, ez mindennek a gyümölcse, mert például a Margarita nővér is, én hívtam meg, írtam Németországba, hogy jöjjön ide hozzánk is, és amikor így megtudták, hogy örökimádáson, akkor rögtön igent mondott. Tehát nekik ez alap, tehát attól ilyen sikeres a missziójuk, mert ő náluk is örökimádás volt 0-24 órában, amíg ők járták az országot, meg a Európát, meg nem tudom én hova mentek, mind 0-24 órában ott imádkoztak mögöttük.
1: Mit kell tudni Margarita nővérről? Úgy tudom, hogy ő egy hindu nővér, hindu származású.
0: Hindu származású, de római katolikus apáca, és egy német pappal, Huber atyával járja. Európában, Németországban volt a központjuk hosszú-hosszú évekig, de most Szombathely mellett kaptak helyet, és most már itt van Magyarországon a székhelyük, és innen járnak ilyen csillagszerűen helyekre. Most is jönnek majd szeptemberbe hozzánk.
1: Úgy tudom, hogy Magyarországot különösen fontos helynek tartják.
0: Nagyon fontos helynek tartják valamiért. Ugye a Margarita nővér úgy fogalmazott, hogy itt még talált élő hitet, és ezért szereti Magyarországot. Úgyhogy hát remélem, hogy ezen a téren nem fog csalódni bennünk, és tényleg próbáljuk életben tartani a hitet. Remélem.
1: Igen, mert ő ugye Németországban ténykedik, és ott már...
0: Ott ténykedett, most már elköltözött onnan, elköltözött. De végleg itt vannak Magyarországon.
1: Végleg itt vannak. Mert igen. Ott már azért kevés hitet talál.
0: Hát igen, pontosan ezért jöttek.
1: Ugye inkább templomokat bontanak.
0: Hát igen, igen, meg hát ugye ott azért az egyházban, meg a papságban is azért nagy problémák vannak, és ezért is jöttek ide Magyarországra, mert itt még látnak reményt. Hát egy kedves gyümölcs, amit nagyon szeretek, hogy már negyedik éve úgy megyünk családos táborba, hogy én egy nappal előbb lemegyek, és csinálok egy szent sátort, ahol az eukarisztia kint van, tehát ugyanúgy szentség imádni lehet, bármikor be lehet menni az oltári szentség elé, és nagyon szeretik a gyerekek, a szülők is, akkor a szülők ugye akkor van idejük, és bemennek, és ez nagyon bejött, tehát most már ez egy ilyen hagyomány, hogy szent sátor, vagy ha találok egy kicsi helyet, akkor egy helységben csinálom meg, de csinálok kápolnát. Mire ők megérkeznek, addigra ott van az oltári szentség, és abban várja Jézus őket.
1: Gyerekeket rá lehet erre venni? Mert rá a gyerekek lehet. Izgágák, ugye nyugtalanok, izelnek,
0: rá lehet, mozog. Hát az esti mesét ott szoktuk mondani az oltári szentség előtt, és akkor úgy el vannak, de láttam, hogy besündörögnek csendes pihenő alatt is, beülnek. A gyerekek azok nagyon érzékenyek, nyitottak.
1: Fogékonyak erre?
0: Nagyon, nagyon, nagyon. Erre egy saját kis csodát, még ha belefér, elmondanék, hogy azért néha én is kételkedek, hogy most benne vagy, Uram, az oltári szentségben nem vagy benne. És ezt így elmondtam egyszer pár éve az Úrnak, akkor 4 éves volt az unokám, és mondom, valamit mutass, hogy biztos benne vagy. És akkor minden nap megyek az óvodába értük, és utána megyünk a kápolnába, az örökimádó kápolnába, egy kicsit így leülünk csöndbe, amíg bírják. És akkor ez 4 éves volt, megyünk be, így fölnéz nagy kerek szemekkel az oltár, azt mondja, jaj, azt mondja, miért mosolyog, miért van keze, miért van lába? És akkor az Úr a kis ártatlan gyereken keresztül válaszolt, hogy igenis benne vagyok. Most csináltunk, áprilistól kezdődött egy kismamáknak, kisbabákkal szentségimádás minden csütörtökön 10-től 11-ig, akkor hozhatják a babákat, nem baj, hogyha a babák hangoskodnak, és akkor az anyukák imádkoznak közben, ez is egy új kezdeményezés, és ez is így az Úrtól jött, hogy jöjjenek a babákkal, napozzanak ott az Isten szeretetében.
1: Rengeteg emberben aggodalom, félelem van most a háborútól, a jövőtől. Hogyan tudjuk a lelki békénket, nyugalmunkat visszaszerezni? segít ebben az oltári szentség?
0: Feltétlenül, hát ha most a bizonyáros példát mondom, ugye akkor, amikor ott háborgott a tenger, és ameddig Péter a Jézusra nézett, addig a bizonyárt, vagyis a háborgó tenger fölé emelkedett. Hogyha hisszük, hogy Jézus velünk van, már pedig velünk van az oltári szentségben is többek között, de mind a hét szentségben velünk van, hát itt egyértelmű, hogy akik rendszeresen szentségimádnak, rendszeresen imádkoznak, azok felül tudnak kerekedni, akármilyen óriási a probléma, mert így tudunk a vízen járni Jézussal együtt. De amint levesszük a tekintetünket az Úrról, és elkezdünk a problémákon aggódni, akkor, és a Szilágyi Szabolcs atya mondta még így pár hete, hogy ha valaki több időt szána a politikára és az aggódásra, mint az imádságra, az oltári szentségre, ott valami baj van. Tehát ezt nagyon jól megmondta. Tehát nekünk ezen a mi szintünkön, az egyszerű hívő szintjén imádkozni kell. Engesztelni, böjtölni, imádkozni azokért, akik még nem találtak rá az Úrra, azokért, akik bűnben élnek, akik téveigésben, tévedésben élnek. A mi dolgunk engesztelni, imádkozni. Hát plusz még Magyarországnak külön feladata az engesztelés. Nem csak a magunk, hanem az egész világ bűneiért. Ebbe bele kellene állni, és akkor csodák történnek.
1: Ennek része a Szent Anna réten lévő kápolna is?
0: Feltétlenül, igen, igen. Ennek a része a Szent Anna réten lévő kápolna, igen. Oda szerveztem már többször ilyen 24 órás szentségimádást, így a nagy szűzanya ünnepeken, és az feltétlenül a része. Hát Natália nővérnek ugye megmondta a szűzanya, hogy engesztelnünk kell, és ebbe kellene beleállni.
1: És ezt még mikor mondta?
0: Hát még mikor? Még a második világháború előtt mondta.
1: És sajnos ez azóta is aktuális.
0: Sajnos ez azóta is aktuális, mert nem igazán hallgattunk rá. Tehát nem álltunk bele rendesen ebbe, vagy csak kevés ember.
1: Sok Isten szerető ember sem tudja sokszor megkülönböztetni a jót a rossztól, tehát sok keresztény sem. Ez hogy lehetséges?
0: Hát úgy lehetséges, hogy ha nem vagyunk imában, és nem szánunk időt az Úrra, akkor nem tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól.
1: Tehát amikor hiába jár misére, templomba?
0: Az nem elég. Úgy gondolom, hogy az nem elég. Plusz kérni kell imában a megkülönböztetés ajándékát, és minden döntés előtt, minden komolyabb döntés előtt, hogy erre vagy arra megyek, vagy választok, vagy bármit, minden komolyabb döntés előtt le kell ülni, hívni a Szent Lelket, és őt kérdezni, hogy te mit csinálnál, Uram? Azt szoktam mondani, amikor elmegyek így örökimádásról beszélni, hogy annak idején, amikor ugye a Szent Család elment bemutatni a kis Jézust, és bemutatni az áldozatot. Ki az, aki fölismerte, hogy az a kis Jézus? Anna prófétanő, aki egész életét a férje halála után, ugye írják, hogy megvédvegyült nagyon korán, a templomban töltötte, és a Simeon, aki szintén egy imádkozó ember volt. Ők ketten ismerték föl, hogy a farizeusok, akiknek bemutatták az áldozatot, vagy senki más nem kiáltott föl, hogy hurrá, itt van a Mesiás. Csak az, aki imában van, és nagyon komoly, kőkemény imában. Tehát ugye írták Annáról, hogy egész életét ott töltötte a templomba.
1: Hány helyen van most örökimádás Magyarországon?
0: Hát ahol a 168 óra le van fedve imádkozóval, olyan három van, itt Gazdagréten, Sopronban és Győrben. Aztán Piliscsabán van 0-24 órában, tehát az nap minden szakában lehet menni szentségimádni, de nincs konkrétan imádkozóval lefedve minden óra. Éjszakai órák azért vannak még üresek. Illetve Vácon indult az első örökimádás, az 2014-ben úgy tudom, de ott a Covid után nem tudták visszaállítani az éjszakai szentségimádást, ott reggel 7-től este 10-ig van most, és csütörtökön van egész éjszaka. Sok helyen próbálkoznak már, több órás, meg esetleg egy-egy héten egy nap szentségimádás, sok helyen próbálják, de ez így ez az örökimádás, ezt még így ezen a három helyen van, ahol le is van fedve.
1: Ugye a célotok az, hogy Magyarországot behálozzák az örök imádó
0: kápolnák. Hát ez az én nagy álmom, igen.
1: Igen, a nagy álom. Milyen akadályai vannak ennek?
0: Hát több akadálya is van ennek. Például van, amikor a papok nem igazán egyeznek ebbe vele, mert azt hiszik, hogy több munkával jár. Mindig elmondom, hogy a papnak, a plébánosnak nem jár több munkával. Annyi a dolga nálunk is a plébánosnak vele, hogy havonta kicseréli az oltári szentséget. Mondjuk kell egy külön helység, ahol nincs mise lehetőleg, tehát egy külön helységet biztosítani kell, az is sokszor korlát. Aztán szoktak aggódni a papok amiatt is, hogy ugye ilyenkor megyünk akvirálni a környező templomokba, a környező településekre, és akkor, ja Istenem, majd elszipkázzák a híveimet az örök imádó helyre. Ez sem igaz, mert innen is járnak mindenféle környékről, de attól még a plébániája nem itt van, aki mondjuk Török Bálinton lakik, nem fog ide szokni. Tehát ettől se kell félni.
1: Esetleg a szervezéstől is félnek? Egyébként is leterheltek?
0: Hát lehet, hogy a szervezéstől is félnek.
1: Azt kivégzi, hogy gondolom van egy táblázat, és akkor...
0: Hát van azt... egy táblázat, de nem nehéz ez. Én csinálom meg még egy hölgy, ketten csináljuk. Tehát a 168 órából 140 órának van fix gazdája, csak akkor szólnak, hogyha beteg vagy elutazik.
1: Ami azt jelenti, hogy megvan, hogy abban az órában ki lesz. És
0: igen,
1: akkor minden
0: hogy a hét melyik órájában, azt ő vállalja, hogy minden héten abban az órában oda megy imádkozni. Van 28 úgymond betöltetlen óra, azt hétről hétre kiadom, és azt hétről hétre elviszik ilyen alkalmi vállalók, akiknek nem olyan az életritmusa, hogy be tudna vállalni egy fix órát, de azt mondja, hogy jövő héten viszont ezt és ezt bevállalom. Tehát mindig le van födve mind a 168 óra. Nem nagy munka, sőt, már egyik testvér Sopronból, azt hiszem, csinált rá egy számítógépes programot is, hogy rá lehet menni a programra, megnézi magának, hol van üres óra, beírja, és akkor látja a rendszer, tehát...
1: Papot mentesíti akkor ez.
0: Hát ez a pap, ezt a hívek csinálják mindenhol. Az örökimádást a hívek csinálják, vagy hogyha részleges szentségimádás van, azt is a hívek csinálják.
1: Szoktatok konferenciát is szervezni.
0: Igen.
1: Hogy zajlik ez? Mi a
0: hát kétszer menete? Csináltam már ilyet, amikor összehívtam azokat a szervezőket, akiknél már van örökimádás, és kértem mindenkit, hogy hívják azokat, meg én is hívtam, akiknél részleges a szentségimádás, de vágyuk, céljuk az, hogy kikerekedjen 0-24 órára. Hát az első alkalommal voltak, vagy 50-en, tavaly már... szerintem legalább 100-an voltak. És akkor tanúságot tesznek, hogy hogyan alakul a szervezés, a kis helyi csodákról, meg hát egymást buzdítjuk, segítjük, akkor ajánlották föl ezt a programot is, hogy ingyen odaadja ez a számítógépes testvér, hogy ingyen odaadja a programot. Tavaly már meghívtam a Husztoló Feudó atyát, aki Európában már vagy 100 örök imádó kápolnát csinált, és ő tartott előadásokat, tanításokat ezzel kapcsolatban. Az is nagyon élvezetes volt, nagyon szerették. Most is szeretnék egy ilyet csinálni majd augusztus végén, pont azért, hogy segítsük a többieket, akiknél még nem. Pécsen nagyon igyekeznek, ott már 70 óra le van földve a pécsi pálosoknál, ott is szeretnék majd az örök imádást. Tehát most úgy látom, hogy megmozdultak az emberek, és szeretnék ezt. Én mindenkit buzdítok rá, hogy óriási kegyelem forrása.
1: Köszönöm szépen Megyesi Zsuzsának az elmondottokat, és sok áldást kívánok a missziótokra.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, önök Patkoló Éva beszélgetését hallották Megyesi Zsuzsával az örök imádás mikéntjéről, forrásairól és gyümölcseiről. Hírek.
3: Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát, mely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején élte fénykorát, amikor a forradalmi seregek menedékévé vált. Ide érkezett meg Bem József tábornok kíséretében Petőfi Sándor is. A hagyomány szerint a költő a kúria udvarán álló körtefe alatt írta utolsó versét, és szavalta el a korábban írt Egy gondolat bánt engemet című költeményét, mielőtt másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott fehéregyházi csatában. A székelyhon.ro szerint a polgármester pünkösd vasárnap tartott avatóünnepségen úgy fogalmazott: visszaadtak egy darabot Székely keresztúr történelméből, méltóságából és önbecsüléséből. A falfreskókat és mennyezetet is restaurálták, az eredeti gerendákat is meg lehet tekinteni, és korabeli berendezéseket is megmentettek. Az épületben időkapszulát is elhelyeztek, melybe a kisváros diákjai által írt versek is kerültek. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja, adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával. Ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
4: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Egyházunk a mai napon Canterbury Szent Ágostonra emlékezik. Szentmisénket elhunyt Erzsébet és Károly lelkűdvét ajánljuk föl. Imádkozzunk a Szentmise elején Teréz anya szavaival a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és munasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmaz! Könyörögjünk! Istenünk, Anglia népeit Szent Ágoston püspök ige hirdetésével vezetted el az evangélium világosságára. Add, hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen egyházadban, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, tudjátok jól, hogy nem mulandó ezüst vagy veszendő arany váltott meg eddigi öröklött, értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak drága vére. Őt a mennyei Atya már a világ teremtése előtt kijelölte, és amikor elérkezett az idők teljessége, elküldte nektek, hogy általa higgyetek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és megdicsőítette. Így a hitetek Istenben való reményt is eredményez számotokra. Az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok lelketeket az őszinte testvéri szeretet számára. Szeressétek tehát egymást állandóan, tiszta szívből. Nem veszendő magból születtetek ugyanis újjá, hanem Isten élő és maradandó igéje által, amelyről Izaiás próféta így beszél. Az ember olyan, mint a fű, dicsősége, mint a rétvirága. Elhervad a fű, lehull a virága, de az Úr igéje örökre megmarad. Ez pedig az az ige, amelyet az apostolok hirdettek nektek. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza, dicsérd Uradat, Jeruzsálem, magasztalt Sion Istenedet. Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, magasztalt Sion Istenedet. Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, magasztalt Sion Istenedet, mert erősítette kapuid zárát, és megáldotta benned fiaidat. Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, magasztalt Sion Istenedet. Határaidon ő ad békét, és jól lakad kövér búzával. Elküldi szavát a földre, az ő igéje gyorsan terjed. Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, magasztalt Sion Istenedet. Igéjét Jákobnak hirdeti, törvényeit és végzéseit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, végzéseit nem fette fel senki másnak. Dicsért Uradat, Jeruzsálem, magasztalt Sion Istenedet. Alleluja, alleluja! Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét sokakért váltságul adja. Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Abban az időben Jézus és tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t. És arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme fölmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják. Leköbdösik, megostorozzák, és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte, mit kívántok? Mit tegyek nektek? Azt felelték, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték, meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta. A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon kijöjjön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tízes meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy amiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Canterbury Szent Ágoston ünnepét üljük. Az angol egyháznak mondhatjuk azt, hogy kezdeti hittérítője, hogy mondhatjuk azt, hogy a kezdeti igehirdetést ő volt, aki folytatja. Amikor Nagyszent Gergely pápa meglátja Rómában az angol rabszolgákat, akkor rádöbben arra, hogy ott is van feladata a pápának, ott is van feladata a kereszténységnek, ott is lesz feladata Krisztusnak. Ennek alapján elküldik Ágoston 40 társával Angliába, és az út során kikötnek Európában, és úgy gondolják, hogy túl sok nehézség, túl sok feladat, túl sok olyan megpróbáltatás éri őket a jövőben, amelyet inkább nem szeretnének vállalni. Ezért aztán megírják a pápának, Gergelynek, hogy ők inkább visszafordulnának, és valami más feladatot szeretnének kérni. A pápa azonban azt válaszolja, hogy amit elkezdtek, amit elindultak, azt tessék befejezni. Így mennek el Angliába, és ott elkezdik a térítő munkát. Ingelbert, a király, akihez egy francia hercegnőt adnak, és ő volt az, aki vitt magával egy püspököt Angliába, és amikor találkoznak, akkor Ágoston az, aki egy tölgyfa alatt beszél a kereszténységről a királynak. Mondhatjuk azt, hogy ez volt az a beszéd, amely megfordította az akkori angol királyt és népét, és utána tízezren keresztelkednek meg az elmondás szerint, és az Béda nevezetű történész, aki leírja Anglia történetét, Anglia kereszténységét, így számol be erről. Különösebben nem sokat tudunk róla, azt azonban tudjuk, hogy erre az igehirdetésre nem csak a keresztény hit épült annak a későbbi vonatkozásának minden ellentétével szemben, hanem ráépült az a katedrális, az a épület, amely mind a mai napig hirdeti Canterbury Szent Ágoston életét, hitét, szeretetét. Mi épült a mi életünkre? Mi az, ami Krisztusra utal a mi szavainkból, a mi tetteinkből? Szent Péter levele jön a segítségünkre, aki most már a második prédikációját mondja el azoknak, akik az akkori Törökországban éltek, Galícia és Kappadókia egyházainak, Pontus, Bitínia, Ázsia voltak azok a nevek, amelyeket a hétfői elmaradt részben benne volt, és egyben arról beszélt, hogy bátorságra, Krisztus iránti szeretetre és arra az evangéliumi hirdetésre, amelyet az apostoloktól, sőt az Ószövetségben a prófétáktól kaptak, arra épüljön a hitük. Ma pedig arról beszél Szent Péter apostol ebben a mai részben, hogy nem veszendő aranyon, nem valami báránynak a vérén, hanem Krisztus áldozatán, Krisztus engedelmességén, Krisztus szenvedésén keresztül kaptuk meg mi, keresztények, azt a hitet, azt a föltámadásba vetett valóságot, igazságot, amelyet Krisztus jött el tanítani, és amelyet, mint hallottuk, az apostolok is oly nehezen akarnak megérteni. És van ebben a mai Péter levélben egy gyönyörű mondat, amely a szeretetről beszél, amely arra a hitre épül, amelyet Krisztus mutatott meg, amikor föltámadta halálból. Az Atya emelte föl, az Atya támasztotta föl, az Atya volt, aki kiemelte őt a sírból, és ezzel a hittel ajándékozza meg, ezzel az igazsággal azokat a keresztényeket, akinek a Péter levél íródott. És egyértelműen azt hangsúlyozza ez a Péter levél, szeressétek tehát egymást, állandóan, tiszta szívből. Nem veszendő magból születtetek ugyanis, hanem az Isten élő és maradandó igéje által. Erről beszél Péter apostol, és ez az a üzenet, amely mind a mai napig meg tudja eleveníteni a szívünket. Föl tud rázni abból az gondolkodásból, amelyet általában mi magunk leszűkítünk, amikor nem tudunk kiemelkedni felette sénünkből, amikor nem tudunk kiemelkedni a világnak a fogságából, amikor szomorúak vagyunk, mert nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Ezzel a reménnyel, ezzel a szeretettel, ezzel a hittel ajándékoz meg bennünket az a Péter apostol, aki a mai evangélium szerint is oda mehetett volna Jézushoz, és kérhette volna ő is, hogy az első hely az enyém. Ezzel szemben az Zebedeus testvérek mennek oda, és ők szeretnének valami pozíciót keresni. És Jézus nem a pozícióról beszél, hanem arról a szeretetről, arról a szolgálatról, amelyet mind a mai napig mindenki Krisztus szeretetében, hitében, reményében tud végezni. Az evangélium bezárásával, a Péter levél bezárásával visszautal Izajás prófétának arra a kijelentésére, az ember olyan, mint a fű, mint a rét virága, elhervad, lehull, az Isten igéje azonban örökre megmarad. Ezzel a kijelentéssel utal vissza az apostolok prédikációjával és a proféták ige hirdetésével arra az igére, amely ott volt már az Ószövetségben, és itt van Péter levelében, és ott van az evangéliumban is. Ezzel az igével akar bátorítani, akar reményt adni, akar bennünket is azzal a krisztusi szeretettel megajándékozni, amellyel az apostolokat próbálta nevelni. Amen. Kérjük testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztort, mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.

0: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme. Ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg.
0: Aki nyájadat Péterre és utódjaira bíztad, az, hogy Leó pápának, az apostoli lelkületű szent főpapok nyomdokait kövesse. Hallgass meg, Urunk. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk. Aki ismered tiédet, ne engedd, hogy egy is elveszten azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Hallgass meg, Urunk. Aki életedet adtad juhaidért, ölelt szent szívedre, Erzsébet és Károly testvéreinket, és a többi elhunyt testvérünket is. Hallgass meg, Urunk.
2: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Mindenható Istenünk, vedd jó szívvel áldozati adományainkat, amelyeket Canterbury Szent Ágoston ünnepén felajánlunk neked, add, hogy mi, akik az Úr szenvedésének misztériumait ünnepeljük, éljük is azt, ami az áldozatban megvalósul, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Canterbury Szent Ágoston ünnepén, erősödjék buzgóságának példája láttál. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájunk, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, ahig az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával. Szent Józseffel, az ő ügyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Kenterbőri szent Ágostonnal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat. Szolgádat, Leó pápánkat, Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be Erzsébet és Károly testvérünket jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a tanulmányokkal.
0: Engesztelőjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Mennyi, atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, add, hogy ennek a szent áldozatnak kegyelmi ereje erősítse meg minket az igaz hitben, hogy amiért Canterbury Szent Ágoston fogyhatatlan erővel dolgozott, és egész életét odaadta, azt mi is mindenütt megvalljuk szóval és tettel egyaránt, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.
1: Szentmisét közvetítettünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálta.

lévén józan mérgezett kardba ütközött, strónjába nyugodt urak beültek székelvén béke és harc között. Ám e királyfi úgy hala meg, hogy adának néki dísz sír helyett, és eme sírtó borzalom láthatni ma is a színpadon. E kies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. E kies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egy sötét éjjel nejen nyakára helyezte kezét egy múr vezér, s belőle végén a szuszt kinyomta, a látványt így nem zavarta vér. Látjátok, micsoda kacskaringók jellemzik szívünk útjait, vacogva sandítunk tükreinkbe, hol a kulcs, mely minden zárt kinyit. Itt állunk úgy, mint a mór vezér, magunk kifosztva másokért. Itt állunk, és a szánk nyitva van, ez aztán tud.

Ütlen púbot a háton valószerűvé tenni kell, méghozzá úgy, hogy világnak hátát hajlítni kell egy púpig el. És ha egy gigászik gerinc is hajlik, Richardnak púpja nagy mintát követ,

vonásra divatba jött. Egy kies hazában mutasd nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egy kies hazában mutasd nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. És tükrünk szétszórt szilánkja itt, Shakespeare úr ragasztja, foltozza itt. Mi itt állunk és a szánk nyitva van, hogy miket tud ez a Shakespeare William. Egy kies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egy kies hazában mutass nekem egy oly

0: Enciklikák.
1: Ferenc pápa Partis Corde kezdetű apostoli levele abból az alkalomból, hogy 150 éve nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes egyház védőszentjévé. Harmadik rész, engedelmes apa. Hasonlóan ahhoz, amit Isten Máriával tett, amikor kinyilvánította neki üdvözítő tervét, ugyanígy József előtt is feltárta terveit, mégpedig álmokon keresztül, melyeket a Bibliában, mint minden ókori népnél, az egyik olyan eszköznek tekintettek, amellyel Isten kinyilvánítja akaratát. Józsefet erősen felzaklatja Mária érthetetlen terhessége. Nem akarja nyilvánosan bevádolni, hanem úgy dönt, hogy titokban küldi el. Az első álomban az angyal segít megoldani a súlyos dilemmát. Ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit Jézusnak nevez el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ő nyomban válaszol. Amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogy az Úr angyal megparancsolta neki. Engedelmességével legyőzte drámáját, és megmentette Máriát. A második álomban az angyal megparancsolja Józsefnek, kelj fel, fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. József nem habozott engedelmeskedni, annélkül, hogy kérdéseket tett volna fel a nehézségekről, amelyekkel szembe kell néznie. Ő pedig felkelt, fogta a gyermeket és anyját még ének idején, és elment Egyiptomba, és ott maradt Heródes haláláig. Egyiptomban József bizalommal és türelemmel várta az angyaltól a megígért értesítést arról, hogy visszatérhet a hazájába. Egy harmadik álomban az Isten hírvivő tájékoztatja őt, hogy meghaltak azok, akik meg akarták ölni a gyermeket, aztán megparancsolja neki, hogy keljen fel, fogja a gyermeket és anyját, és térjen vissza Izrael földjére. Ő pedig ismét habozás nélkül engedelmeskedik. Felkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. De a visszaút során, amikor meghallotta, hogy Júdeában Arkelaosz uralkodik atya Heródes után, félt oda visszatérni. Miután figyelmeztetés kapott álmában, és ez már a negyedik alkalommal történt, Galileába indult, és amikor odaért, egy Názáret nevű városban telepedett le. Lukács evangélista arról számol be, hogy József megtette a hosszú és kényelmetlen utat Názáretből Betlehembe. Augustus császár népszámlálása vonatkozó törvényének megfelelően, hogy regisztráltassa magát a szülővárosában. És épp ehhez az alkalomhoz kapcsolódóan született meg Jézus, és felvették a birodalom nyilvántartásába, mint az összes többi gyermeket. Különösen Szent Lukács az, aki igyekszik kiemelni, hogy Jézus szülei betartották a törvény minden előírását. Elvégezték Jézus körülmetélésének, Mária születés utáni tisztulásának, az elsőszülött Istennek való felajánlásának a szertartását. Egész életében, minden körülmények között József ki tudta mondani fiatját, mint Mária az angyali üdvözletkor, és Jézus a Getsemáni kertben. Családfőként megtanította Jézus, hogy engedelmeskedjen szüleinek, Isten parancsának megfelelően. Názáret rejtekében, József iskolájában Jézus megtanulta teljesíteni az atya akaratát. Ez az akarat lett mindennapi eledele. Életének legnehezebb pillanatában is, melyet a Getsemáni kertben élt át, inkább az atya akaratát követte, és nem a sajátját. És engedelmes volt a kereszt halálig. Ezért a zsidóknak írt levél szerzője arra a következtetése jut, hogy Jézus abból tanulta meg az engedelmességet, amit elszenvedett. Mindezekből az eseményekből kitűnik, hogy Józsefet Isten arra rendelte, hogy apaságának gyakorlásával szolgálja Jézust és küldetését. József így módon együttműködik az idő teljességében a megváltás nagy misztériumával, és így ő valóban az üdvösség szolgálja.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Nem olyan rég hallottam egy beszélgetésben egy nagyon értékes gondolatsort. Ő azt mondta, hogy engem nem azt tesz tönkre, hogy rabszolga vagyok, hanem az, ahogy erről gondolkodom. Ő azt mondta, hogy engem nem azt tesz tönkre, hogy a fél lábamra béna vagyok, hanem ahogy erről gondolkodom. Ha ezt most így nézzük, a félelmet, az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. Érdemes itt megállnunk. Igen. Tehát az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. Valaki máshogy ezt így fogalmazta meg, hogy problémáinknak a 90%-a abból adódik, ahogy a dolgokról gondolkodunk, és nem abból, ami történik velünk. Ez különösképpen is fontos a mai világban. Amikor külső dolgoknak a rendbehozatalán remélik az emberek többsége a saját boldogságukat. Akár a politika terén is. Nyilván mindenki saját lelkiismerete szerint szavaz, vagy szavazott. De nagyon sokan azt hitték, hogy akármilyen párt is kerül a kormányra, akkor már ő boldog lesz. Nem ettől lesz boldog. Nem a külső körülményektől leszünk boldogok. Hanem abból fakad a boldogság, hogy hogyan és miképpen gondolkodunk a tényekről. Milyen a hozzáállásunk a dolgokhoz. És ezt senki más nem tudja nekünk megadni. Se egy celeb, se egy politikai vezető, senki, csak egyedül Isten. Ezért kell megismernünk az ő tanítását, a Szentírás üzenetét, minél jobban bele kell vésnünk a szívünkbe, az egyháznak a tanítását, hogy egyre világosabbá és egyre egyértelműbbé váljon életünkben az, hogy minden, ami körülöttünk történik, akkor válik igazából értékké, hogyha Isten ölébe, Isten tenyerébe helyezzük, és megfelelő módon értelmezzük. Adja az Úr, hogy ez a boldogság legyen életünk része.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Júniusban ismét fellobban az összetartozásunk tüze. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. 14. Leópápa felszólalt saját enciklikája sajtótájékoztatóján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek és Kassa Regina olvas fel. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én, budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség az MTI-vel. A kezdeményezés 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát. A tüzek ma már az 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. 1996-ban a Mile centenárium alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség mágiagyújtási akciót szervezett az egykori 1000 éves határra. Akkor több tucat tűz égett egy időben. 2003. augusztusában a külföldi Magyar Cserkész Szövetség felújította ezeket a kezdeményezéseket, és Magyarországon, a Kárpát-medencében fellángoltak a cserkésztábortüzek vagy gyertyák. A szervezők célja, hogy szerte a világon, ahol magyarok élnek, fellobbanjon az összetartozás tüze. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook oldalán. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után a térségben elesett magyar katonák összegyűjtött maradványait temették a kőtömbök alá. Az első csontmaradványok 80 cm-es mélységben kerültek elő. Később a tömegsírban 4 katonaföldi maradványait tárták fel, majd 2 további katona csontjait is megtalálták, áll a közleményben. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő. A szakemberek egy kifejezetten jó állapotú azonossági jegytok alapján megállapították, hogy tulajdonosa a hősi halált halt tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd volt. Mindannyiukat hólóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben, írták. Amikor a technológia gyengíti a kritikus gondolkodást, a béke kerül veszélybe, hangoztatta 14. Leó pápa, aki felszólalt hétfőn megjelent enciklikája vatikáni sajtótájékoztatóján. Olvasható az MTI hírében. Az egyház történetében most először fordult elő, hogy a pápa részt vett egy sajtótájékoztatón, ráadásul amelyik saját enciklikájáról szólt. Hangoztatta, hogy pápai pásztorlevele utat akar mutatni az emberiség számára a mesterséges intelligencia korában. Most is új dolgokkal állunk szemben, amely életünk számos területét érinti, és kihat az emberi együttéléssel kapcsolatos döntéseinkre, módosítja a konfliktusok alakulását is, mondta 14. Leó. Az enciklika a mesterséges intelligencia lefegyverzését sürgeti. Azt mondta, tudja, hogy erős kifejezésről van szó, de szándékosan választotta, hogy képes legyen felébreszteni a lelkiismereteket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra. Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm Mária Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a 061-374-0904-es telefonszámon. Még egyszer 061-374-0904. Az elmúlt alkalommal a 304. pontnál fejeztük be a kompendiumról szóló gondolatainkat, gondolkodásunkat, megfontolásainkat. Mely bűnöket kell meggyónni? Tehát mondtam, meg kell gyónni, amíg meg nem gyónt súlyos bűnöket. És melyekre az ember gondos lelkiismeret vizsgálat után emlékszik. Erről elgondolkodtunk, egy szépen ezt elmondtam különböző példákkal, hogy mit is jelent ez, hogy gondos lelkiismeret vizsgálat, és hogy emlékszünk rá, és ha véletlenül ennek ellenére nem emlékszünk rá, akkor a legközelebbi szentgyónásban meg kell gyónni, ami eszünkbe jut. És itt legyünk valóban gondosak, mélyek és gondosak, és ezért jó dolog havonta, két havonta elmenni gyónni, mert az ember emlékszik a finomságokra. És amit itt le tudunk rakni, azért búcsút tudunk nyerni, és az örök életben nem kell, ki tudja mennyit, a tisztó tűzben vezekelni érte, hiszen akár búcsút nyertünk, vezekeltünk érte, de az, hogy be se látjuk a bűneinket, el is felejtjük azokat, és éppen ezért nem tudunk megjavulni benne. Hát ez drága testvérek, ahogy szoktam mondani, az egyszerű ember, ez pokol pozitív. Tehát ezt nem kéne erőltetni, ezt a fajta bánásmódot önmagunkkal, meg hát szeresd fele barátodon önmagadat, hogyha magadat úgy szereted, hogy nem vigyázol önmagadra, a másikra hogy vigyázol, te szerencsétlen. Tehát éppen ezért ez helyes önszeretetem múlik minden a világon. Az pedig csak úgy lehetséges, ha szeretjük az Úristent, aki megadta a világot, megadta az embertársainkat, megadta többé-kevésbé az egészségünket, a lehetőségeinket, és megadta azt, hogy bármi van, barátom, egyszer véget ér. Ebben a világban minden, de minden véget ér, éppen ezért úgy kell minden napot végezni, hogy az ember nem tudja, melyik pillanatban dobja el magát. Tehát tényleg az Isten előtt élni, az jó dolog, az csodálatos dolog, lelkiismeretes dolog. Itt újra is újra azért visszatérek arra, hogy éppen ezért rettenetesen fontos az, hogy mi a tanítás. Mert az, hogy az Úristen előtt mit jelent tisztán élni, persze a Szentlélek pünkösdkor, ugye leszáll az emberre, és hát a konkrét egyediségében a keresztségkor és a vérmálkozáskor, és az Isten a Szentlélek által a szívünkbe írja a maga törvényeit, hogy valóban érezzük, vágyjuk a jót, és irtozzunk a rossztól, de hát azért ezt állandóan ápolni kell, és ezért kell tanulni, ezért a 10 parancsolat és a többi parancsolatok, mint másodlagos eszközök, fontosak az a keresztény ember életében, az erkölcstan, az erénytan, amivel a konkrét finomságokat tudjuk elgondolni, ápolni önmagunkban. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Éppen ezért mindenféle ilyen szerű eretnekség a legnagyobb kárt teszi a kereszténynek. A legnagyobb kár nem az, hogy az ember meghal, de egyszer meg kell halni. A legnagyobb kár az, hogyha felkészületlenül hal meg. És ha erre mindenféle új teológiák, meg új morálisok kitalálnak mindenféle ilyen ostobaságokat, hogy mert az halál után még van egy pillanat, amikor meg tudja bánni az ember. Testvérek, én még egy pillanat alatt nem tudtam megbánni semmit, megmondom őszintén. Hát ilyen nincsen. És főleg az, hogy egy pillanat alatt fölkészülni a szentgyónásra, ilyen nincsen. De ezt el kell felejteni. Tehát ennek az antropológiai, pszichológiai valószínűsége a mínusz tartományokban van, és nem a nulla. Tehát ilyen ostobaságot mondani, Ádegyát 2, dogmatikusan lezárta az Anya Szentéház valahol a 4. században ezt a kérdést, hogy amikor az ember meghalt, utána nincs még egy döntés. Nincs. 4. században. Nem a 20. Nem a 21. a 4. században lezárta ezt a kérdéskört. Tehát ezért úgy kell gondos lelkiismeret vizsgálattal élni, és igen, hát zaklatni azt a papot, hogy gyóntasson meg atyám. És nem pedig kitalálunk mindenféle ilyen ócskaságokat, hogy hát az se kell, meg az se bűn, meg amaz se bűn, meg nem kell annyit zaklatni azt a papot, hát miért, akkor minek jöttem én ide? Karácsonyfa dísznek. Tehát egyszerűen tényleg katasztrófa, hogy hogyan tudtunk ide eljutni. Egy ilyen tömeges szemléletre, megint a németeket tudom, mint oly sokszor hozni, mint az idiotizmus iskola példáját, ahol papok és püspökök terelik az embereket ki gyónás nélkül áldozni. Gyónás nélkül. És minden rendben van. Hát miért lenne rendben? Tehát ez valami elképesztő, és mindez miért, mert ugye párbeszélt folytatunk a protestánsokkal, akik soha az életben nem gyónnak meg, nem, azt nem úgy kell nézni, meg az Isten irgalmas, meg az irgalma is irgalmas. Hát lehet, barátom, hogy az Isten irgalmas, de te irgalmatlan vagy, az biztos. Mert hazugságot mondani a híveknek, és nem pedig bátorítani, akár fenyegetése, félelemmel, bölcsesség kezdett az Úr félelme, hogy menj el gyónni, te szerencsétlen. Te ezt nem teszed meg, a kárhozatát munkálod, és ha ehhez püspök vagy, pedig pap vagy, az Úr Isten legyen hozzád irgalmas, mert kitüntetett helyed lesz Júdás mellett a pokolban. No, a gyónás az egyetlen rendes módja annak, hogy a súlyos bűnökre bocsánatot nyerjünk. Miért mi az, hogy rendes? Mert van rendetlen módja is. Igen, van. A rendkívüli módja, nem rendetlen, hanem rendkívüli módja. Hát rendkívüli módja az, amikor az ember egyik, amikor az, itt a tipikus példa, egyedül vergődik a sivatagban, éppen a szomhalán szélén, látja, hogy itt most már neki annyi meg egy bambi. A bambi az nincs, az a sivatag. És az utolsó pillanatban megbánja, nem utolsó pillanatban, bocsánat, miket mondok már. Tehát valóban ott van, hogy hát édes jó Istenem, innen el kell köszönni. Nincs papa környéken, nem tudok mit csinálni, kezedbe ajánlom lelkemet, minden bűnömet bánom, látom nagyon jól, köszönöm a kegyelmet, nem tudok meggyónni, és valóban az Isten megadja neki, megadhatja neki, hogyha őszinte mélységes bűnbánattal van jelen, Isten színe előtt, ebben a válságos órában, Isten megadhatja neki azt, hogy a rendkívüli módon megszentelő kegyelem, a gyónáson kívül a megszentelő kegyelmet megkapja a bűn bánatára való tekintettel, jó lehet nem tud meggyónni, és pont azért, mert nem tud meggyónni, lehetséges ez. De ha véletlenül túléli, ahogy előfordulnak az ilyen dolgok, el kell mennie, azonnal fülgyónáshoz kell járulnia, meg kell gyónnia minden bűnét, amit elkövetett a legutolsó fülgyónás, érvényes fülgyónás óta, lehet, hogy az is érvénytelen volt, ki tudja. Tehát mélységesen gondos lelkiismeret vizsgálattal. Van még egy dolog. Még egy rendkívüli dolog. Az, amit úgy nevezünk, hogy általános feloldozás. Nos, ezt az első világháborúban vezette be 11. Pius pápa, ha jól emlékszem, és vagy 15. Benedek, és arról szólt, tehát, hogy nagy csaták előtt, ez lehetetlen volt meggyóntatni 20-30-40 ezer embert. Tehát akkor még azért voltak tábori lelkészek, meg katolikus papok, meg tábori püspök, de hát ennyi embert nem lehet meggyóntatni. És a pápa látta ezt, és lehetővé tette azt, hogy összejönnek a katonák, felállnak, vigyázz, bűnbánat, most bocsánatot kérek, de ilyen katonásan, bűnbánat, és akkor elmondják a bánatimát, megfontolják a dolgokat, a tábori lelkész, az mond nekik pár mélységes, megható szót, hogy valóban gondolkodjonak el a bűneikről, és ezek után kapnak egy általános feloldozást. A bűnök egyéni, fülgyónásbeli megvallása nélkül. Mert hogy az lehetetlen. De hogyha túlélik a csatát, ha túlélik, akkor őnek kötelességük elmenni paphoz a lehető legeslegrövidebb időben, intervallumon belül és fülgyónást végezni, mindazon bűnöket megvalva, amit legutolsó fülgyónások óta elkövettek. Tehát ezt jelenti. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt egy fizikai lehetetlenség volt, nem pusztán erkölcsi, hanem fizikai lehetetlenség volt meggyóntatni ennyi embert a csaták előtt. És ezért rendelt el a pápa. Látjuk, hogy mikor gyakorolták ezt utoljára. Egyrészt a zsinat után, a zsinatnak bizonyos kijelentéseinek olyan elképesztő laza félreértelmezései voltak, hogy papok tömegével kezdték el a nyugati világban alkalmazni az általános feloldozást. Tehát most gondoljuk el azt, hogy most miért üljön be az atya, nem? A gyóntatószékbe fárasztja magát azzal, hogy Julis néni elmondja neki újra és újra bocsánatos bűneit. Hagyjam már, dehogy is. Minden vasárnap általános feladatást adok. És igaz, hogy a püspök szólt neki, hogy hát ez azért egy kicsit cinkes, mert ez így ez nem feltétlenül érvényes. Hát nem érdekes. És a püspök nem függesztette föl. Nem. Én konkrétan ismertem, ismerek ilyeneket, és nincs fölfüggesztett. Tehát az egyház fegyelem a szentségekkel kapcsolatban igen meglazult, hogy úgy mondjam. Megint Németországot lehet tényleg az alapidiótaként venni. Ez borzasztó. Tehát tudomásuk kell venni, hogy van egy törvény. Az, hogy kit hogyan lehet föloldozni, a bűneimet hogyan bocsátja meg a Jóisten, azt nem én szabom meg. Vagy a hívőnek, ezt nem én mondom el, lehetek akármilyen plébános, vagy kanonok, vagy püspök, vagy mit tudom én. Hát azt nem is az angyalok szabják meg. Azt Krisztus mondta, hogy van. Az ő helytartója mondja meg. Itt volt a Covid. És a Covid alatt ugye bezártak a templomok, nem lehetett gyóntatni, Csak ki kellett találni a módját, hogy az ember 5-6 méterre legyen a hívőtől. Én azt csináltam. Van egy óriási nagy termünk, a hívő leült az ajtónál, én leültem a másik oldalon, volt köztünk úszva 10 méter, ha ettől valaki elkapja a Covidot, hát drága testvéreim, ártatlan vagyok. Tehát, és nem is volt soha semmi baj. És akkor az ember tud gyóntatni. De az, hogy fölfüggesszük teljességgel a szentségi rendet, és hát Ferenc elrendelte, hogy akkor lehet általános feloldozást adni. Tehát szó se róla egy cifra helyzet, tehát azért második világháborúban csatára előtt lenni, meg a Covid alatt, amiről ma már tudjuk, hogy milyen elképesztő hazugságáradat jött ki ezzel kapcsolatban, mindegy. Általános feloldozást adni, két külön helyzet, de azzal együtt, ha már engedelmességről és egyebekről beszélünk, ha a pápa azt mondta, azt mondta. De itt is nagyon fontos, hogy ha valaki általános feloldozást kapott, akkor amilyen gyorsan csak lehet, fizikailag lehetséges számára, el kell menjen fülgyónáshoz, és mindent meggyóni, amit a legutolsó fülgyónás óta halott. Elkövetett. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. És tehát a pápa azt mondta, lehet itt magán véleményünk, nem muszáj. És menjünk tovább. De a legfontosabb ez, hogy személyesen talált én is, elmegyek gyónni, személyesen találkozok egy pappal, akinek elmondom a magam ostobaságát, gyengességét, stb. Mond rá valamit. De a legfontosabb az, hogy a végén feloldoz. Ad valami elégtétet, és feloldoz. És tudom azt, hogy mivel valódi pap, valódi feloldozást adott, valóban mehetek tovább az utamon. És nem pedig ez a protestáns önszugesztió, hogy hát azt mondta a Luther, meg a Calvin is, meg a több ilyen minél hangosabban ordít a gyülekezetben, annál jobban megszállta a Szentlélek. És akkor hát ki, én megbeszéltem a Szentlélekkel, meg az Úristenet. Ja, nincsen. Ez Isten, Krisztus nem ezt mondta? Ez nem Lutheren múlik? Ez nem a szekta alapítóján múlik? Tehát, amit sokszor elmondok, hogy én nem tudom az életemet föltenni arra, hogy most Józsi bácsi a fatelepről azt mondta, és egy kiugrott ágostonos szerzetes, aki egy kiugrott apácával mindent megtörő parázna viszonyban él, és ő fogja megmondani emberek 10 millióinak, hogy hogyan fognak üdvözülni? Hát Józsi, jól vagy? Hát igyem el valamit? Tehát ezek abszurd fogalmak, ezek abszurd fogalmak. És én remélem, hogy ilyen szempontból nincsenek párbeszédek, mert nem tudom, mit lehet párbeszédet folytatni. Tehát mi az, hogy részleges kommunió? Tehát ez, na mindegy, ez meg ekleziológia, meg messzire vezet nagyon, de értsük meg, hogy egy papnak mi a két nagy kötelessége van a papnak. Rengeteg, de a legtöbbet gyakorolja. Szent gyónás, szent áldozás. Tehát szent misét mond, áldoztat, beül a gyóntatószékbe és gyónáskot hallgat. De ettől ne kíméljük meg, hadd legyen már valami érdeme. És ha egy pap megkíméli önmagát ettől, a mindenható legyen hozzá irgalmas. Tehát ezek a legcsodálatosabb, a legnehezebb és a legcsodálatosabb kötelességei, mert Isten nevében olyan az Istennek a kezében olyan eszközszerű ok, hogy az valami megdöbbentő, amit Krisztus mond, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Akinek megbocsátjátok vétkeit, annak megbocsájtatnak. Akinek megtartjátok, annak megtartatnak. Ez mivé teszi az Isten az embert? Tehát éppen ezért egy papnak ez nem lehet eléggé felfogni ennek a méltóságát. Nem lehet. Következő dolog tehát, igen, mikor, 305-ös, mikor kötelező a súlyos bűnök megvallása? Minden hívő, aki eljutott az értelem használatára, köteles meggyónni súlyos bűneit legalább egyszer az évben, és valahányszor, amikor szent áldozáshoz akar járulni. Na, drága testvérek, ez is a súlyos bűnökről. Klasszikusan a hagyomány szerint vannak bocsánatos bűnök, és vannak halálos bűnök. A zsinat után elkezdtek a halálos bűnökről úgy beszélni, hogy hát ez súlyos bűnök, súlyos, nem halálos. Mert a halálos bűn azt jelenti, és ez nagyon fontos dolog, hogy egyszer elkövetted, és nem bánod meg, akkor elkárhozol. És ugye jöttek az új moralisták, és azt mondták, hát ilyet nem lehet mondani, hát most kérem szépen, mit tudom, hogy valaki önkielégítést végzett, vagy káromkodó Isten nevét indulatból vette a szájára, nem is egyszer esetleg, de mindegy, tehát, vagy átkot mondott valakire, hogy pusztuljon el, vagy valami ilyesmi, vagy akár durvábban. Tehát, hát ez azért nem azt jelenti, az emberi gyengeség ott volt, és most egyszer, kétszer, három, az Isten nem a számoknak az Istene, meg mindenféle dolgot kitaláltak. De értsünk szót. Nem arról van szó, hogy hányszor meg nem, tehát arról van szó, hogy az emberi gyengeséget Isten megérti. De az azt jelenti, hogyha Isten nevét hiába vetted, a szexualitásban gyenge voltál, de akkor bánd meg, és azonnal menjél, húzzál el gyónni. Mert ha nem húzol el gyónni, hanem úgy vagy vele, hogy hát most mit tudom, karácsony van, most még akkor húsvétig egy kicsit majd huncutkodunk, az húsvétre meggyónunk, minden rendben van, az egyház is elégedett lehet. Ilyen nincsen. Tehát jó Isten nem lehet szórakozni. Tehát nem lehet gúnyt csinálni belőle. Tehát itt azért teljes hagyomány tisztelettel azt kell, hogy mondjuk, hogy barátom, elkövetted a halálos bűnt, zúzzál el gyónni. Mert elkárhozhatsz. Tehát így ennyi. Senki nem mondta, nem ígérte meg neked, hogy húsvéti kibírod. De amint látjuk ezt egyszerűen, a balesetek, a gyilkosságok, a hirtelen betegségek, tehát senkinek nem mondták azt, hogy a holnapi napot megéled, és nem esel össze az utcán. De emlékszem, hogy az első ilyen végtelen meglepetésem, amikor tanultam, és mindegy, egy kedves atya fizette a tanulás költségeit, és na, ő vele beszélgettem, és egyszer csak mondta, hogy hát amikor ő New Yorkban tanult és tanított egyetemen, akkor ő, neki volt egy barátja, aki ment az utcán, és megállt a szíve. összeesett, és még mitől, 5 másodpercig ment tovább, mert ő nem érzékelte ezt, és összeesett, és meghalt. És akkor mondtam neki, hogy atya, az mi az, hogy megállt a szíve? 40 éves korban. Azt nem tudjuk. Megállt a szíve. Én nekem szerintem hetente 3-4-szer ez eszembe jut ez a sztori. Hogy mit is jelent ez? Hogy egyszer csak úgy megáll az ember szíve. Ez nem úgy megy, hogy majd elmegyek húsvétra, és drága testvérek, ez csak egy esélyes. Tehát ez ebben nem lehet, hogy benéztem a dolgot, hogy mit tudom én, nem időbe kapcsoltam ki valamit, hát odaégett. Te ez nem ilyen. Te egyszer odaégtél. Te ott fogsz lenni valahol a pokkelban. És a sátán végtelen örömére rettenetesen bűnhődni fogsz. Tehát ez értsünk szót, a Jóisten mindenek előtt igazságos, ő megadja a bűneinkért, ami jár. És méltányosságból megadja, ad jutalmat azért, aminek a gyökere ő maga. Ez nagyon fontos, hogy nem az igazságosság alapján, hanem az irgalmasság alapján, annak, aki a kegyelmével él, ingyenes kegyelmével, annak méltányosságból még jutalmat is ad. Azért álljunk a fák esmenet, ne feszítsük túl a húrt, tehát ez a dolog, hogy kisujját nyújtja, ne szakítsuk le a kezét, ne éljünk vissza, ez az Isten kísértés. Na, de azt hiszem, hogy ez elég jó körülírtam mostan. Tehát eljutott az értelme használatára, ez is fontos dolog, ha eljutott az értelme használatára, természetesen olyanok, akik nem jutottak el az értelme használatára, vagy nem tudunk róla, mert valamiért nem tudja kifejezni önmagát. Tehát hát ott nem tudunk mit csinálni. Tehát megkeresztelhetjük, meg is bérmálhatjuk, de nem tudunk más tenni, mert nincs vele kommunikáció. Éppen ezért nem lehet meggyóntatni, és nem lehet megáldoztatni. Hiszen nem tudja megkülönböztetni a kenyeret a konszekrált kenyértől, Krisztus testétől. Tehát ha eljutott az értelme használatára, köteles meggyóni a bűnét legalább egyszer egy évben. Ez a legalább egyszer egy évben mit jelent itt? Azt, hogy oké, te barátom nyáron mindenféle cunya dolgot csináltál, de úgy vagy vele, hogy hát húsvétkor el szoktam menni gyógyni, vagy húsvétre elmegyek gyógyni. Szóval se róla van még legalább több, mint egy fél éved arra, hogy el kell hozzál. De mindegy, bevállaltad, ez a te bizniszed. De ha akkor sem megy el, egy éven keresztül nem megy el gyógyni, akkor azzal is halálos bűnt követel, nem súlyos, halálos bűnt követel, mert súlyos bűn az halálos bűn. A halálos meg súlyos. Csak ez ilyen eufémikus fogalomváltás, mert olyan cúnya dolog ilyet mondani, hogy halálos bűn. Mert ez olyan nem modern, meg ma már a pszichológia is, ugye, ez megmagyarázza, hogy nincs is halálos bűn. Én olyan dolgot hallottam, hogy uram, irgalmaz nekünk. És ezért, ha nem mész el egy évben gyógyulni, ezzel is halálos bűnt követtél el. Mert az anyaszentegyház megparancsolta, a pápával az élen, a katekizmusban, a szent hagyományban, a lelked minimális érdekében, ez nem a maximális érdek, az a minimális érdek. Ha ennek se engedelmeskedsz, barátom, hát ide figyeljél, neked annyi. Ez úr legyen hozzád irgalmas. Tehát ezért nagyon fontos, hogy legalább egyszer egy évben menjél már el, aztán tapasztald meg, és akkor legfeljebb a papa azt mondja, hogy amit én is szoktam mondani, hogy hát azért ez, tavaly húsvétkor gyóntam, ez egy kicsi régen volt, nem? Főleg ilyen bűnökkel. Tehát ez azért jó lenne havonta, két havonta bevizsgálni a dolgokat, elmondani, és akkor megtisztultam menni tovább, hogy érdemeink legyenek, hogy valamit tudjunk használni is, ne csak leharcolni. Tehát komolyan venni azt, hogy Isten szeret. Isten szeretni jó dolog, az öröm, valóban öröm. Ahogy erről Szent Pál is oly sokat beszél, meg a zsoltárok, meg az egész szentírás, meg a misztikusok, meg a személyes tapasztalat, hogy olyan jó, uram, hogy vagy. Komolyan, olyan jó. És hogy te nem esőisten vagy, te nem Allah vagy, te nem mit tudom, mindenféle szutyok vallásnak a szutyok elképzelése, hanem olyan, ami olyan Isten vagy, aki ezt csak te tudod kinyilatkoztatni. Ezt ember ki nem találja. Amit ember kitalált, az mind valami kegyetlen borzalom. Ez az egy igaz Isten, egy szent vallása, ami valóban tele van irgalommal, de az irgalmasság alapja az igazságosság. No, igen. Miért lehetnek a szentségi gyónás tárgyai a bocsánatos bűnök is? Az egyház nagyon ajánlja a bocsánatos bűnök meggyónását is, bár nem kötelező. Hangsúlyozott egyszer egyébben annak is el kell menni gyónni, akinek csak bocsánatos bűnei vannak, ami egyáltalán nem lehetetlen. De annak is el kell menni egy évben egyszer gyónni. Hát valamit csak összekapar. Tehát azt mondani, hogy atyám, tavaly voltam utoljára gyónni, és azóta nem tudtam rajta kapni magamat egy figyelmetlenségen, türelmetlenségen, valami ilyesmin, bocsánatos bűn, hát azért ez rafinált, nem? Azért ez érdekes dolog. Tehát éppen ezért bocsánatos bűnöket is meg lehet gyónni, és legalább egy évben egyszer, ha nincs más, akkor azt kell meggyónni, mert az ilyen gyónás segít a lelkiismeret helyes formálásában és a rossz hajlandóságok elleni küzdelemben. Tehát megfogalmazza az ember, hogy mégis az a kevés, ami van, az merre tart, mire kell vigyázni, hogyan finomodjak. Ha nem megyek előre, akkor hátra megyek. Tehát ilyen nincs, hogy megálltam, nézelődök. Aki nem megy előre, az hátra megy. Ha nem tekerem a bringát, akkor elesek. Ez ilyen dolog. A következő, tehát igen, hogy engedjük meg, tehát igen, engedjük meggyógyítani magunkat. Tehát ez a valóban a rossz hajlandóságok elleni küzdelem. Engedjük meggyógyítani magunkat. Egyre jobban, egyre teljesebben. Tökéletesen itt nem fogunk meggyógyulni. Mert ez a világ, ez küzdelem. Ez a küzdő egyház. Ez a harcos egyház. Ecclesia militans. De gyógyulunk. Tehát a természetet erősíti a Jóisten, gyógyítja a Jóisten. Igen, meg Krisztus által, és Krisztus által engedjük magunkat meggyógyítani, és előbbre jussunk a lélek életében, a szent lélek életében. Tehát jobban megérteni a szent lelket, az ő gondolkodását, az érzelmeit, hogy mélyebben legyen bennünk az új szövetség törvénye, a szent lélek. Ugye, ahogy Ezekielnél olvashatjuk, ugye, a lelkemet adom beléjük, a szívükbe írom törvényeimet, hogy megtartsák és megtegyék. Ez a szent lélek okozna, adja nekünk. No, a következő 307-es. Mi ennek a szentségnek a kiszolgált? Ki ennek a szentségnek a kiszolgáltatója? Krisztus a kiengesztelődés szolgálatát apostolaira, utódaikra, a püspökökre és ezek munkatársaira, a papokra bízta, akik ezért Isten igazságosságának és irgalmasságának az eszközei. Tehát eszközokság. Nem én oldozom föl. Én csak elmondom azokat a szavakat, és pontosan azokat a szavakat, amiket az Anya Szent Egyház mondott, hogy mondjam ki. Ha nem mondom ki, abban nagy baj lesz. Tehát el kell mondanom ezeket a szavakat. És pont azokat. Tehát én eszköz vagyok. Krisztus a kiengesztelődés szolgálatán apostolaira, apostolok utódaira, a püspökökre és ezek munkatársai, papokra bíztatnak. Csak püspök és pap gyóntathat. Diakonus nem gyóntathat. Önjelölt profita nem gyóntathat. Nem az a lényeg, hogy a pap mennyire éli az életszentséget. Hát kétségtelentően, hogyha egy papról kiterül, hogy mit tudom én, régen a kommunista időkben elég köztudott volt, hogy a keleti vidékeken, most maradjunk ennyiben, tőlünk keletre igen sok olyan pap volt, aki, sőt nem is lehetett másképp belé papnak lenni, különösen az ortodoxiában, hogy ne lett volna valaki a KGB-nek valamiféle elkötelezettje, vagy a Securitate-nak, vagy valami hasonlónak. És bizony ilyenkor a hívő nagyon el kellett gondolkodjon, hogy hova megy gyónni. Nagyon el kellett gondolkodjon. Mert akár lehallgatták egy gyóntató széket, akár a pap maga volt egy egy fecsegő, aki elmondta úgymond az államvédelem érdekében, hogy a gyónó mit mondott, stb. Stb. Vagy lehallgatták őt. Tehát itt azért voltak érdekes történetek, és ez hát ez a történet, tehát történet így néz ki. Tehát ez végtelenül mocskos az ember oldaláról. De mindegy, papra van bízva, püspökre van bízva, nekik kell gyóntatni. Hogyan? Ahogy Isten mondta. Tehát az Istennek, az Isten által megszólt erények szerint, az Isten által megszólt tanítás szerint, tehát nem az a bűn, amit én úgy gondolom, hanem az, amit az Úristen mondott. Ez mind én számomra,

hitben van, hanem hogy elvégzi a dolgát. A hívő is elvégzi a dolgát, valóban megbánta a bűneit, valóban összette a bűneit, stb. És érvényes a szentgyónás. De a probléma az, hogyha a hívő elkezd mindenféle eretnekségben lenni, meg se említ bűnöket, mert ő úgy gondolja, az, ma már az nem bűn. Mert a pszichológus azt mondta, hát az olyan, nem? Meg a pszichiáter. És nincs kizárva, hogy a pap is ugyanezen az alapon. Hogy a mai pszichológia már tudja. A mai pszichológia már úgy gondolja. Éppen ezért az nem bűn. Egyszer volt egy, hát nem egyszer, egy kedves hívő, csak az a leges-legelső, amikor találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy panaszkodott, hogy atya, mindegy, ő külföldön is lakik, és mondta, hogy atya, nem tudok elmenni úgy gyónni, hogy feloldozzanak, mert azt mondja nekem a pap, hogy ez ma már nem bűn. Kifakadtam az egyik papnak, hogy atya, hadd mondjam már meg, hogy én mit vétkeztem, hogy én hogy gondolom, és ne akarjon meggyőzni arról, hogy vétkeztem, vagy nem vétkeztem. Tehát ez a hadd gyónjak már meg az ég szerelmére. Hova jutottunk? Rafinált, nem? Ilyenekkel nézzünk szembe. No, a következő dolog tehát, igen, papokra bízta, akik ezért Isten igazságosságának és irgalmasságának eszközei. Igazságosságának, mert rámutat az ember, hogy mi a törvény, mi a büntetés, stb. Merre van a jutalom, merre van az erény. És mivel a gyónó elfogadja az Isten igazságosságát, ami előtt megbánja, hogy ő igazságtalan volt, mert a bőségesen bőkező Isten törvényei világa keretei között élve, ő megint nyomorult volt. Hálátlan volt, nem fizette be a dicséret adóját. Miközben élvezte Isten minden dicséreti méltó jóságát. Elismeri a gyónó, és ezért az Úristen azt mondja, akkor feloldozlak téged a bűneidtől az Atya, a Fiú és Szentlek nevében. Tehát Isten az, aki ezt gyakorolja, és nem én. És nem én. A bűnbocsátás hatalmát az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében gyakorolják. Ezt elmondtuk. Ez nagyon fontos. A Szent Háromság egy Isten teremtette a világot, váltotta meg a világot, és szenteli meg a világot. Éppen ezért a Szent Háromság egy Isten az, aki megbocsájt, visszafogad szent közösségébe, amit nem tudjuk miért, de ő úgy gondolta, hogy velünk szeretné eltölteni mind az örökkévalóságot, legyen néke hála és dicsőség. Attól függetlenül nem tudjuk, hogy miért éppen így gondolta, de ha már így gondolta, drága testvére, kicsit feszüljünk meg. Egy picit gondolkodjunk el a legfőbb értékekről, és a legfőbb értékek alapján ítéljük meg a kisebb jelentőség dolgokat. Kinek van fenntartva, 308-as, kinek van fenntartva bizonyos bűnök feloldozása? Na kérem szépen. Néhány különösen súlyos bűn, mint például azok, amelyek kiközösítésre járnak, feloldozása fenn van tartva az apostoli széknek, vagy a helyi püspöknek, illetve az általuk fölhatalmazott papoknak, de halálveszély esetén minden pap bármilyen bűnt és kiközösítést feloldozhat. De csak közvetlen halálveszély esetén. Tehát néhány különösen súlyos bűn. Mit lehet mondani ilyeneket? Hát mit tudom én. 6. parancsolat elleni bűnben a pap feloldozza, megkísérli feloldozni, mert érvénytelen a bűntársát. A pápa elleni merénylet, tervezése, vagy végrehajtása, vagy kísérlete, ugyanígy püspök elleni merénylet. Püspököt, papot azért megverni, vagy terrorizálni, mert püspök, illetve pap. És még sokan mások. Van egy nagy csomó, tehát az oltári szentség megszentségtelenítése, stb. Majd utána nézek. Hát ezek tehát kiközösítése járnak. És vannak kiközösítése, régen például, most csak eszembe jut,
3717

létrejön Londonban június 24-én a este egy tavernában létrejön az első szabadkönyves nagypáholy. Valamikor 1734 vagy 36-ban szerez tudomást róla a világ, hogy egyáltalán létezik ez a titkos társaság, és hogy a monarchiák megdöntésére, illetve tulajdonképpen a katolicizmus megdöntésére irányul. Amint a pápa erről értesülést szerzett, teljesen véletlenül szereztek értesülést róla, a futára belevágott a villám. És tele volt a futár, vitt mindenféle szabadkönyves iratokat. Itt így derült ki, hogy létezik ez az egész. A pápa értesítette az uralkodókat, akik persze poénra vették, nagyon sokan maguk is szabadkönyvesek lettek, szolgálva azt, hogy őket eltöröljék a földről, egész rendszerükkel, családjukkal és mindenükkel, és ő maga kiközösítés terhe alá helyezte a szabadkönyves pályokhoz való tartozást. Ma kiközösítés nincsen, de amíg nem lép ki a páholyból, addig nem részesülhet a szentségekben. Lejárt az időm, drága testvérek, két hét múlva folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja. Adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával, ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook oldalán. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után a térségben elesett magyar katonák összegyűjtött maradványait temették a kőtömbök alá. Az első csontmaradványok 80 cm-es mélységben kerültek elő, később a tömegsírban 4 katonaföldi maradványait tárták fel, majd 2 további katona csontjait is megtalálták, áll a közleményben. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő. A szakemberek egy kifejezetten jó állapotú azonossági jegytok alapján megállapították, hogy tulajdonosa a hősi halált halt tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd volt. Mindannyiukat Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben, írták. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata, amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Barsi Balázs atya húsvét 5. vasárnapján elhangzott homiliáját hallják.

0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el atyához, csak én általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta vagyok veletek, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod, hát mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám viszi végbe, aki bennem csak bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja véghez vinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is teát azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium, per evangelica dicta.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, szeretett testvéreim, az apostolok cselekedetében a sugalmazó Szent Lélek, mert ő az első szerzője a Szentírásnak, az egyháznak, Krisztus teste történetének első évtizedeit úgy megvilágítja, hogy az a világ végéig szól nekünk. Tehát az egyház történelmének egy szakasz, a jó pár évtized, azért van átvilágítva, mert ott megismerik az egyház jelenét, meg a jövőjét is. Mert ugye az eseményekben nehéz kiigazodni. És amikor ezt írja Szent Pál: menjetek az Úrhoz, az églő, élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és fölmagasztalt, és mint élő kövek épüljetek lelkiházzal, szent papsággal, hogy Istennek tetsző lelki áldozatot hozzatok Jézus Krisztusban. Szikla. Ez egy csodálatos kép, egy áradó vízözönbe, vízsodrásba. Az ember elsodorik és belehal a vízbe. Csak ha van egy szikla, amiben belekapaszkodhat, akkor menekülhet meg. Tehát egyetlen kapaszkodónk van Jézus Krisztus. Az emberélet Isten fia. És ez a belekapaszkodás azonos azzal, hogy az egyházba kapaszkodunk bele. Mert az egyház Krisztus titokzatos teste. A mélyben így van. Nem kell kitalálni, hogy milyen legyen az egyház, hanem meg kéne újra tanulni. Nincs külön egyház és külön Jézus, mert sose volt. A szűzanyában fogantatva ott volt az egyház, mert mi az egyház? A megváltó és a megváltott kapcsolata. Jézus és Mária kapcsolata. Tehát a Fiúisten megtestesülés első pillanatától azonos az egyházzal. Tehát azért, mert láthat az egyházban botrányokat, és ott hagyja. De hát az emberiségben is lát botrányokat, és akkor hova lép ki a holdra? Nincs más. Nincs más kapaszkodó, mert az egyház maga Krisztus, az Isten fia. És belekapaszkodni annyi, mint emberségünknek is megkapaszkodni. Mert Most felejtsük el azt, hogy egyház emberiség. Igen, de mi az ember? Ez ám ma is a nagy kérdés. Minden ember indul ki. Nincs más kérdés. Abszolút téved az, aki nem ebben fogalmazza meg az aktuális kérdéseket. Nagyon téved, és nagyon felelős. Mi az ember? Isten teremtménye. Hát honnan lettünk? Honnan vagy? A semmiből. És nem a világ termelt ki, mert az atomokban és a sejtekben nincs szabadság, bennem meg van. Tehát igenis, Isten teremtménye az ember. Tehát az ember teremtő Isten, és az Isten által teremtett ember kapcsolata, ez az ember lényege. Mindaz az antropológia, ami nem ember indul ki, az beteges, üldözni kell, ellenállni és megmenteni a gyerekeket. És megmenteni magunkat. Az ember identitása, hogy mi az ember, az az Istennel való kapcsolata. Az ember lényeg az, hogy Isten teremtette, és Isten lényege micsoda, amit nekünk kifejtett, az, hogy ember szerető. Vagyis, hogy a fiában teremtett minket, az ő képére. Nincs külön Jézus Krisztus, és nincs külön az ő titokzatos teste, az egyház. Ezért mondja, hogy épüljünk rá. Az ő életéből kaptunk. Nincs külön a teremtő Isten, és az általa teremtett ember. Persze elszakadtunk. Ezért Krisztus a megváltónk lett. És ez az elszakadás naponta érezhető. Amikor az ember másképp határozza meg magát, nem az Istennel való kapcsolata fontos, hanem valami más. Sok más nagyon fontos van, de nem a legfontosabb. Ha valaki nem filozófus ilyen mélyen, akkor nem is hívő és nem is ember. Mi az ember? Isten nélkül nincs. Tehát ez az alap. Ha valaki tehát leszakítja Jézus Krisztusról az egyházat, az egyházról Krisztust, az annyi, mint leszakítja az emberiséget keresztényként a teremtő Istentől, és Istent a teremtett emberről. Kedves testvérek, ez világítja meg azt a már más időkben élő embert, aki mi vagyunk. Hogy valaki emberként, teremtményként, teremtője nélkül nem csak élni, hanem teremtője nélkül határozza meg magát, rossz hajlamait, bűneit. Így elveszíti a kapaszkodót. Ezért nyugatnak nincs kapaszkodója. Míg nem talál a teremtő Istenre, vagy nem keresi. Egy ateista is testvérem, aki keresi. Azt mondja, akkor is keresem az igazságot, ha engem elítél. És van olyan ateista, aki mondta a tévébe, francia, én is szeretnék hinni. Hát nekem ez jobban, testvérem, mint aki katolikus kereszténynek vallja magát, és azt se tudja, hogy kicsoda Jézus. És soha nem gyónik, nem áldozik. Hát vigyázzunk. Kedves testvérek, nem arról van szó, hogy mindenki, aki még nem ismeri a megtestesülést, Jézus Krisztust, hogy az a kározat állapotában van? Nem. Akkor, hogyha elismeri, hogy Isten az ember teremtője, az ember pedig Isten teremtménye. És ez egy szakadék az állatvilág között, nincs átmenet. Az más, hogy biológiailag rokona vagyunk az első élősejtnek, ez tudományos kérdés. De én nem, még a szüleimnek sem. Mert a fogantatásom pillanatában teremtett az Isten. Az én szabadságom nem az édesapám és édesanyám szabadságából szakadt ki. Kedves testvérem, ha nincs végső szikla, végső valóság, amelyben megkapaszkodhat az ember, akkor kinyában egy nem végső igazságba kapaszkodik, és a tragédia itt jön, de úgy, mint végső igazságba. Ez a baj. Sok mindenben meg lehet kapaszkodni, egyik láncszem a másikba kapaszkodik, de ez a lánc egy festett szegre van akasztva, akkor vége az egésznek. Csak a bűnbánatban élő és megrendült keresztény a hiteles, aki gyónik és sírva kér bocsánatot Krisztusról, akár püspök, akár pápa, akár pap, a római pápa is gyónik, ez hiteles. És itt kapcsolatban vagyunk minden bűnössel. És csak az egy és végső igazságot kereső nem hívő, aki keresi, és sír amiatt, hogy még nem találtam meg. És ha megtalálja, akkor az életét átalakítja. És azért keres, mert tudja tudatlanul is, hogy van végső igazság. Na, ezek nekem az én testvéreim. Csak ezek beszélhetnek együtt. Egyébként csak vitatkozás lesz. A másikra oda nem hallgatás. Olyan szektás dolog, ami hát milyen napi életünkben előkerül, hogy mond valamit, vádolja a másikat, az válaszol rá, nem, megismétli. Válaszol rá, megismétli. Válaszol rá, megismétli. Hát ez lenézi az embert. Tessék bele dolgozni az agyába azt, amit a másik érvnek mondott, és hozzon egy új érvet. Így nincs párbeszéd. Ez szektásság. Akárki akármit mond, az komolyan átgondolom, és én hozhatok egy újabb érvet, nem fogadom el, amit mond. Ez nincs meg. És ez óriási. Az Úr Jézus, maga az Isten párbeszédet folytatott az emberrel, anélkül, hogy elfogadta volna sok butaságainkat. De mindig úgy, hogy komolyan vette, amit mondtak neki, és egy mélyebb választ adott rá. Kedves testvérek, azért beszélek mindenről, mert az álkeresztények és az egyház gyűlölői nem attól félek, hogy megtámadnak, az nem érdekel. Hanem nincsenek abban az állapotban, hogy nyugodtan beszéljünk arról, hogy mi az ember. Nem arról kell beszélni, Jézus Krisztus meg Isten először. Nem. A probléma nagyobb. Az emberség lényegét nem a lényegnél fogják meg. Egészen addig, hogy Hariri azt mondja, és ilyeneket egyetemeken tannak, az egyetemek levizsgáztak. Tisztelet egy-két becsületes professzornak. Amikor azt tanítja Hariri, hogy az ember örökké élhet ám a földön, kicserélik az agyamat is, a szívemet, akkor ha lejár, akkor megint kicserélik. Kinek kell ilyen élet? Ki akar örökké élni itt a földön így? Az örökké valóság vágya bennünk van, de az nem erre az életre szól. Ebbe a végső, romlott és logikátlan elméletbe az a probléma, hogy ő az embert Isten nélkül határozza meg, tehát váljál Istenné. Mi nem magunkat teremtettünk. Minket teremtett az Isten. És ennél lényegesebb nincs. És ennél nagyobb gondunk, hogy hozzátartozunk, nincs. Nem a gazdaság a nagy problémánk. Nem az, meg kicsit jobban éljünk. Meg ilyen, meg olyan nem igaz. Nem igaz. A háborúba, a börtönökbe, a bebörtönzött szentek, de Szokratésztől kezdve nyugodtan vállalták a halált, mert tudták, hogy belekapaszkodhatnak az igazságba. És ezek az eszményeink. Mi azokkal, csak azokkal tudunk párbeszédet folytatni, termékeny, igaz, gazdagító párbeszédet, akik az ember lényegét abba látják, hogy lényegileg Istenhez, a Teremtőhöz tartozik. És ezen belül csak azokkal a keresztényekkel lehet párbeszédet folytatni, akik identitásukat abba látják, hogy a megtestesült ige az Isten fia és az ember összetartoznak. De mivel elszakadtunk Istentől, ő vissza tudja adni ezt a kapcsolatot. Az ember megváltója lett. Aki az egyházban nem végső sziklaként kapaszkodik, az Krisztusba se. Számtalanszor elmondom, Franciaország 1980, az egyetemen ott voltam. Katolikus iskolára rásprézve. Église? No. Egyház nem. Jézus? Oui. Jézus? Igen. Hát ez a Jézus nem. Mert ez egy kitalált Jézus. Van egy keresztény ideológia, aminek semmi köze a keresztény hithez. Azért gondolkodjunk el, hogy amikor Lukács írja ezeket a sorokat az apostolok cselekedetében, azért még az unokái élnek azoknak a zsidó alsó papsághoz tartozónak, akik tömegével hódoltak be hitnek, és imádták Jézus. Hogy felismerték, hogy az egész Ószövetség, a teremtés benne van. Kedves testvérek, tulajdonképpen mindez bevezetés ahhoz, amit az apostolok cselekedetében most olvastunk. Az aktualitásokkal foglalkozni kell, de az aktualitások igazából nem oldhatók meg, vagy ha megoldhatók, akkor az beteg megoldás, hanem a lényegben oldjuk meg. Tehát van egy aktualitás. Az alamizsna osztás, sok a szegény Jeruzsálemben. És most zsidó és pogány egy testvériség lett. Alamizsnák osztanak, és elhanyagolják a pogányságból megtért keresztényeket. És szólnak az apostoloknak, hogy ez nem jól van, hát ez nem szeretet. Hát most már mi is ugyanolyan testvérei vagyunk a zsidóknak, mint a zsidók egymásnak, mert lerombolta mindazt, ami elválaszt Krisztus. Tehát itt van egy aktualitás. Az egyházon belül az apostolok és az utódai, a püspökök, papok, de nyilván a hívek igazi története abból fakad, hogy mi az, hogy Krisztus hívő, és mi az, hogy Krisztus felszentelt papja. A kettő identitásának a mélye persze azonos, mert csak egy megkeresztelt lehet felszentelt pap. Tehát az apostolok felelőssége a vezetés, a fölmerülő kérdések helyes megoldása. De a hívek vetik fel a kérdést, és oda mennek az apostolokhoz. És, mikor az apostolok döntenek, tetszik a közösségnek. Ha senkinek nem tetszene, akkor bajban. Mert a hívek is az összes katolikus együtt tévedhetetlen. A pápa csak szolgálja ezt a tévedhetetlenséget. Be lehet influencerezni egy-egy csoportot, lásd nyugati egyházba, és ide is bejön, hogy már azt se tudja, hogy mit jelent katolikusnak lenni. Elváltak, újraházasodottak, minden, megáldja, minden, oké, szeretet, stb. De és bocsánat, ez nem a katolikus egyház, ez nem a kereszténység. Ez nem Calvin egyház, ez nem Luther egyháza. Ez valami teljesen más. De maga az egyetemes egyház tévedhetetlen, mert ha nem az lenne, akkor se Jézus, se a Szentlélek nem Isten. Mert mondott valamit 2000 évvel ezelőtt, és most másképp lehet érteni. Hát álljon meg a menet. Igen, és az apostolok oda viszik ezt a kérdést. Nézzük csak meg. Itt a probléma, amit mondtam. A tanítvány száma megnövekedett, zúgolódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe hagyják. Most következik. Erre a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igét, és az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal, mi pedig majd az imádság és az ige szolgálatának élünk. Tehát nem a probléma megoldásának ugranak neki, nem, hanem újra tudatosítják, hogy mi apostolok, mi felszentelt püspökök, mire vagyunk. Nem arra, hogy ételt osztogassunk. Nem. Hanem, hogy az igének éljünk. És ne használjatok másra. Örökké, ilyen ünnepség, olyan ünnepség, világünnep, stb. Mindig ott legyen egy pap, mindent ő csináljon. Semmit se. Tessék a kivágandó fákat kivágni, mint ahogy megtettétek. Mindenbe segíteni, mert a tietek az egyház. Mi pedig az igének élünk. Tehát az Isten igének hirdetésére. Mert az a ti nagy szolgálatotok. Nem volna rendjén, mondja, hogy elhanyaguljuk Isten igét, és egy szociális kérdés azonnali megoldásának mi nekiugorjunk. Vagyis belevessük magunkat az aktuális problémákba, amely nagyon sokszor áll probléma is, de vannak igazi problémák. Az ózonjuk megsértőzése, mit tudom én, milyen gazdasági kérdések, amiben részt kell venni. De mi a ti legmélyebb valóságotokat szolgáljuk, az üdvösséget hirdetjük. Nagyon nagy dolog. Azt mondja, hogy mi pedig. Személjetek ki erre 7 férfit, rátették a kezüket ezek a diákonusok. Tehát akkor megoldódik. De most figyelj, mi pedig az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Mi pedig. Tehát az apostolok rögtön nem azon gondolkodtak, hogy hogy oldjuk meg, hanem mire valók vagyunk mi papok, és ez a kérés ne tántorítson minket el a mi identitásunktól. Óriási. Mi pedig az, és érdekes, amit mond, mi pedig az imádságnak és az ige szolgálatának, ige hirdetések szenteljük magunkat. Jézus, értük, szentelem magamat. Csak nagyon érdekes, mert először csak azt mondják, hogy nem volna helyén való, ha a predikációt, a szent előadásokat, a hittani továbbképzést, a teológiát, azt elhanyagolnánk szociális kérdésekbe, mert hogy én osztom ki, nem tudom ezt meg azt. Hát néha lehet. Ez az első, hogy nem volna jó elhagyni az igehirdetést. De most, hogy megoldották, diákonusokat szenteltek, most nem azt ismétlik meg, hogy na most az igének szolgálunk, nagyon figyelj. Most azt mondja, hogy az imádságnak és az igének. Testvérek, ez olyan szöveg, amiben olyan mélységek vannak, hogy a világ végéig nem fejtjük meg. Tehát erőszer csak arra való, hogy felszabadulunk a prédikálásra, lelki gyakorlatokra. A ti lelketek gondozására. Erre ezért kell diákonus. Most pedig azt mondja most, hogy elintéztük a problémát, na most nem azt mondja, hogy most aztán akkor prédikálunk, na. Az imádságnak és a prédikálásnak szenteljük magunkat. Hát ez hihetetlen. Hát mi ez az imádság, amely több, mint a prédikáció? Az imádság kommunikáció, két személy között, Isten és az ember között. De ez nem csak szavakban van. Egy életkommunikáció volt ez a paradicsomi állapotban. De most is még megvan a paradicsomi állapot maradványa. Nem csak az a kommunikáció, hogy beszélgetünk. Hol kezdődött a kommunikáció? Anyák napja van. Édesanyám méhében. Énekelt nekem. És én mosolyogtam. Ez párbeszéd. Értjük? És megszületve ezen belül tanuljuk a nyelvet. Tehát az imádságnak van egy mélye. Isten életében részesültünk. És csak ezen belül van a szavakkal való imádság. De ez egy óriási dolog. És azért kell, bocsánat, anyák napja az apák napja is. Mert kiszakadtunk édesanyánk méhéből, egy idegen világ vesz körül, és ott nincs senki, aki ugyanazzal a szeretettel szeressen, mint ahogy az édesanyám az ő méhébe. Óriási. Az elválás az a társadalom tönkretétele, az ember meggyalázás. Senkit nem ítélek el. De azt elítélem, aki az elválás hirdeti. Külön élhetne, csak nem mehet férhez, és nem nősülhet meg. Éljen tisztán. Ilyen nincs. Mert akkor ketté vágjuk azt a csecsemőt, azt a megszületett úr, azt az újszülöttet. És mit mond? Én az atyában vagyok, az atya bennem. Ti bennem a keresztség óta, én pedig ti bennetek. Tehát az imádság nem szavak először, hanem Isten élete bennem. Ezért lesz szüntelen imádkozni. Nem a szüntelen mondom a rózsafüzét. Hát kell azt is. De amikor szünet van az imádságban, akkor megszűnt a kapcsolat? Az imádság az egy életkapcsolat. Erről beszéltem, meghívtak egyetemisták a Pázmányra. Úgy figyeltek, nagyon intelligens része van az ifjúságnak, vigyázzunk. Azokkal nem törődünk. Az a jövő. Megértették, hogy az emberi kommunikációban is van egy Istennel való létbeli kommunikáció, amivel mi is tudunk hitelesen kommunikálni, még beszéd nélkül is, amikor közösen áldozunk. És itt van, nem tudom nem idézni, mindig idézem Szent Ferenc atyánk levelét Páduai Szent Antalhoz. Meghallotta, hogy teológiát tanít, vagy hogy felkérték rá, és azt mondja, Antal testvéremnek, püspökömnek, Ferences, üdvöt kíván. Megelégedésemre szolgál, hogy a szent teológiából előadásokat tartasz a testvéreknek, vagyis tudományos beszéddel hirdeted az evangéliumot. Mert ez a teológia előadás. Ez nem egy a gazdaságról szóló előadás. Az Istenről való beszéd. De vigyázni kell azonban, hogy a stúdium során ki ne oldst. Több kódexben az van, hogy úgy beszél, hogy ők, a hallgatók ki ne oltsák a szent ájtat és imádság szellemét, ahogyan a regulánkban van írva, és mi van regulánkban, mindent alá kell vetni. Tehát a zsinat után, nem, a szent zsinat nem volt oka ennek, olyan professzorok voltak, abszolút pap volt, hát persze abszolút civil, játszotta néha esetleg az udvarló férfit, és jól lejáratta a jámborságot, amivel odajött egy-két paraszt gyerek a teológiára. Mert hát ő most tudományosan beszél az Istenről. Nem az Istenről beszélt, mert nem élt benne. Bűnös volt, és nem tartott bűnbánatot. Nagyon vigyázzunk. Az imádságon belül van a prédikáció. Ha kivesszük belőle, akkor üres. Tehát az imádságnak és az ige hirdetésnek éljünk. Kedves testvérek, de ez rád is vonatkozik. Te is hirdeted az evangéliumot az unokádnak, a munkatársadnak egy-egy szóval. És ezért kell gyónnunk és igyekeznünk, hogy Jézussal egy életet éljek, mert a szavak hathatnak, elgondolkodik, meg is térhet, csak le is hagy engem, mert én pedig Istentől elszakadt életet élek. Egy pap küldte nekem ezt az üzenetet, Jean-Baptiste Sotár atya ezt mondja, ha a pap szent, a nép buzgó lesz. Ha a pap buzgó, a nép jámbor lesz. Ha a pap jámbor, a nép legalább tisztességes lesz. Ha a pap csak tisztességes, az emberek istentelenek lesznek. Tehát a papnak nem az a feladata, hogy prédikáljon, hanem hogy Istennel állandóan kapcsolatban legyen. De a tiéd is. Persze fordítva is van, most ünnepeljük egy szénai Szent Katalin, szent volt, és a pápát hazarendelte Rómába, és aki pap vele találkozott, az nem jámbor lett meg, hanem meggyónt és szenté lett. Vagy ahogy Szent Ferenc atyánk találkozott egy konkubinátusban, te parázda kapcsolatban élő pappal, mondták, hogy te azzal ne állj szóba, alig várt, hogy szóba álljon, megcsókolta a kezét. Ezek a kezek nem tehetik meg azt, hogy Krisztus lenne szálljon az oltárra, mert föl vagy szentelve. Hát azt hiszem, hogy ez a pap nem jámborkodni kezdett, hanem meggyónt, és elindult a szentség útján. Testvéreim, ez mind ránk is tartozik. És a befejezés. Isten igéje tovább terjedt, ez a siker kulcsa. És a zsidó alsópapság nagy része behordolta ittnek. Mit akarunk mi missziózni, megtéríteni a világot? Menjünk ki, tanúságtétel, itt, meg ott, meg amit lehet. De siker nincs. Nem a mi sikerünket keressük, hanem Isten sikerét. És Isten elsősorban én bennem legyen sikeres. Abba rettenetes küzdelemben, hogy a rossz hajlamaim, a szétszórt gondolataim ellen küzdködök, hogy az életem legyen az Istennel való kapcsolatba, ne pedig az Istennel való kapcsolatom az életben néha. Tehát ezt vigyük el. Az imádságon belül kell élni, betegnek lenni, a bűnbesten fölkelni. Házas életet csak benne lehet élni. A munkát, a gazdaság. Tehát az Istennel való kapcsolatban van minden, nem pedig, hát vallásos vagyok, mindennel törődök, hát Istenkének néha elmegyek misére. Aki néha misére megy, az nem katolikus. Egyétek és vegyétek ez a testem, igyatok ebből, vegyetek levegőt, hát ez nem kötelező, beszüntethetem az evést. Ez más kell, enélkül nem lesz élet ti bennetek, mondja, és a papba sem. Tehát, hogy az imádságnak, vagyis az Istennel való kapcsolatnak éljünk, és abból éljünk, és akkor még gyarlóságunk ellenére is, Isten működik általunk. És terjedni fog az evangélium. Amen.
2: Barsi Balázs atya húsvét 5. vasárnapján elhangzott homiliáját hallották.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Krisztus igaz fény, kegyelem és élet, végtelen jóság öröme a földnek.

És a jobb mellén kit az égből küldesz, isteni lelkát. Dicsőség néked, örök Atya Isten, és neked Krisztus Atya egyszülötte, s kettejük lelke velük egyenlő út.

Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett. Ágyad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett. Ő megbocsátja minden bűnödet, és minden betegségedet meggyógyítja. Életedet megváltja a sírtól, szeretetével és könyörületével meg is koronáz. Egész életedet elhalmozza javakkal, és megújul ifjúságod, mint a sasoké. Az Úr igazságot szolgáltat, és minden elnyomottnak megvédi jogát. Mózessel megismertette útjait, és Izrael fiaival nagy csodáit. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett. Ahogyan az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Könyörületes az Úr és jóságos, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem pöröl velünk szüntelen, és haragja nem tart örökké. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza. Mert amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy a szeretete az őt félők iránt. És amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. És ahogy az Atya megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Ő jól tudja, hogy miből formált, nem felejti, hogy csak por vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, virul, mint a mező virága, de egy kis szellős már vége van, a helyét sem ismerik többé. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ahogyan az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Áldjátok az Urat mind, ti kezének művei. Az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még unokáikkal is. Azokkal, akik szövetségét híven őrzik, és hűségesen teljesítik parancsait. Az Úr a mennyben állította fel trónját. Királyi hatalmával uralkodik a mindenségen.

0: mind ti kezének művei. Döntéseid útját ad megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm.
1: Olvasmány Jób könyvéből. Jób így válaszolt barátainak. Nem szolgálat az ember sorsa a földön, nem napszámos módján tölti el napjait. Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik, olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. Csalódással teli hónapok jutottak részemül, keserves éjeket adtak osztályrészül. Már mikor lefekszem, kérdezem, mikor virrad, és mihajt fölkelek, mikor lesz már este. Tele vagyok kínnal egész alkonyatig. Férgek lepik el testem, és a föld pora fedi. Összealszalódik, és gennyezzik a bőröm. Napjaim futnak, mint a takács vetélője, eltűnnek, s nyomukban nem marad reménység. Gondold meg, életem csupán egy lehellet, szemem soha többé nem lát boldogságot. S a szem, amely most lát, soha többé nem lát, kereső szemeddel nem találsz, nem leszek. Mint a felhő, tovaszál, eltűnik a távolban, nem tér az vissza, kit az alvilág elnyelt. Házába nem mehet soha többé vissza, és otthona nem látja soha viszont. Ezért én sem tűrtőztetem magamat, beszélek lelkem gyötrelmében, és elpanaszolom lelkemnek keservét. Tenger vagyok tán, avagy tengeri szörny, mert hogy őrzésemre őrszemeket rendelsz. Ha arra gondolok, vígaszt ad fekvőhelyem, ágyam majd segít viselni kínomat, már is megijesztesz álmomban szörnyű mód, rémképek kergetnek újabb gyötrelmekbe. Folyts meg inkább, ez a kívánságom, jobb a halál, mint a sok fájdalom. Eltűnök én immár, nem élek örökké, hagyj hát magamra, életem egy lehellet. Vajon mi az ember, hogy olyan nagyra tartod, arra méltatod, hogy törődj vele? Hisz meglátogatod minden áldott reggel, és próbára teszed minden pillanatban. Mi rég nem veszed le tekintetedet rólam, arra sem hagysz időt, hogy nyálam lenyeljem. Vétkeztem? Mit tettem? Mondd emberek őre! Támadó kedvednek, miért vagyok céltábla? Miért vagyok terhedre? Miért nem bocsátod meg a bűneimet? Vétkem fölött miért nem huny szemet? Mert hogyha egyszer lefekszem a porba, hiába keresel, többé nem leszek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Férgek lepik el testem, és a föld pora fedi, összealszalódik, s gennyedzik a bőröm. Gondold meg, Uram, életem csupán egy lehellet. Napjaim futnak, mint a takács vetélője, eltűnnek, s nyomukban nem marad reménység. Gondold meg, Uram, életem csupán egy lehellet.
2: Olvasmány Szent Ágoston püspök vallomásainak könyvéből. Ugyan hol találtalak, hogy megismertelek? Nem voltál ugyanis még emlékezetemben, mielőtt téged megismertelek. Hol találtalak volna, hogy megismerhesselek, ha nem magadban, te fölöttem lakozó? Nincs szó itt semmiféle helyről, közelítünk hozzád és távolodunk tőled, de helyről sohasem beszélhetünk. Igazságom, ott vagy mindenütt, és irányítod valamennyi tőled tanácsot kérőt, s egy időben felelsz az összes kérdezőnek, a különböző tanácsért rimánkodóknak is. Világosan felelsz, de nem hall mindenki téged világosan. Mindenki tanácsért eseng, amire nézve éppen tanácsot akar, de nem mindig azt hallják az emberek, amit ők szeretnének. Az a legderekkabb szolgád, aki nem annyira arra iparkodik, hogy azt hallja tőled, amit ő akar, hanem azt akarja inkább, amit nálad hallott. Éppen olyan régi, mint örökkön új, szépség. Későn gyulladt föl szereteted bennem, íme, belül voltál, én pedig kívül, és kint kerestelek. Szépséges világodnak, én rúdságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál, és összetörted sükettségemet. fölcsillámlottál,

0: sugarad rám özönlött, és messze üzted vakságomat is. Illatoztál, én lélegzetet vettem, és már liegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád, és szomjúhozlak téged. Megérintettél, és békességedre fölgyulladt a vágyam. Ha majd teljes mi voltommal hozzád ragaszkodom, nem tépk többé sem fáradtság, sem fájdalom. Élő lesz életem, és majd egészen veled töltekezik. Fölemeled, akit betöltesz, és mert egészen még nem töltöttél el, önmagamnak is terhére vagyok. Csatáznak síralmat érdemlő örömeimmel, örömreméltó szorúságaim, s nem tudom, melyik félen lesz majd a győzelem. Jaj nekem, Uram, könyörülj meg rajtam! Hadakoznak gonosz fájdalmaim derék örömeimmel, és nem tudom, hogy melyik részhez pártol a győzelem. Jaj nekem, könyörülj, Uram, rajtam! Jaj nekem! Nem takargatom, íme a sebeimet. Orvos vagy, és én beteg vagyok. Irgalmas vagy, én nyomorult vagyok. Nos, vajon nem küzdelem az ember élete a földön? Ki óhajt bajt és nehézséget? Parancsolod, tűrjük el őket, ám de hogy szeressük is, nem parancsolod. Amit csak tűr az ember, sohasem szereti, ha a tűrést magát talán szereti is. Esetleg örül, hogy tűrhet valamit, de jobban szeretné, ha nem volna mit eltűrnie. Bal sorsban jobb napokra vágyakozom, és jó sorsban bajtól rettegek. Hol itt a középút, ahol emberi életünk ne lenne küzdelem? Jaj, e világi sikereinknek is, még egyszer újra mondom, mert a bal sorstól való rettegés és a romlandó öröm leselkedik rájuk. Jaj, e világi bajainknak is, még egyszer újra harmadszor is mondom, mert leskelődik rájuk jobb napokra váró óhajtásunk. Ám de kemény a bal sors, és türelmük könnyen hajótörés szenved. Tehát az ember élete nem szünet nélkül való küzdelem a földön. Irgalmad nagyságában van csupán minden reménységem. Éppen olyan régi, mint örökkön új szépség. Későn gyulladt föl szereteted bennem. Hívtál, kiáltottál, és összetörtett süketségemet. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Hívtál, kiáltottál, és összetörtett süketségemet.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra évedélre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most.

Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját cserejét. Dicsérjük őt ki, jó atyát, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivégazott.

0: Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram, parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem, intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók. Uram, számon kérés Istene! Számon kérés Istene, jelenj meg ragyogva! Kelj fel, ki a földet megítéled, fizess meg a gőgösöknek! A gonoszok, Uram, meddig? Meddig újjonghatnak még a gonoszok? Fecsegnek és hangoskodnak, és kérkednek a gonosztevők. Uram, megalázzák népedet, sanyargatják örökségedet. Özvegyet és jövevényt megölnek, és árvákat legyilkolnak. Azt mondják, ezt nem látja az Úr, ezt nem veszi észre Jákob Istene. Értsétek meg végre, ti balgák a nép között, ti esztelenek, mikor tértek észre? Aki fület teremtett, az ne hallana, és aki formált a szemünket, az ne látna. Aki népeket fenyít, az ne büntetne, ő, aki bölcsességre oktatja az embert. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók.
1: Nekem az Úr erős várom, és oltalmazó sziklám. Boldog ember, akit te oktatsz, Uram, akit törvényedre megtanítasz, hogy nehéz napjaiban enyhülést találjon, amíg a gonosznak megássák a sírt. Mert népét az Úr nem taszítja el, nem hagyja el örökségét, mert igazságos lesz az ítélet, és azt követi minden igaz szívű. A gonosztól kivéd meg engem, a gonosztevőkkel szemben kiáll mellé. Mert ha az Úr nem siet segítségemre, talán az örök csend helye volna már lakásom. Azt mondtam már inog a lábam, szeretetet fenntartott, Uram. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Vajon a gonoszság ítélő székével vagy szövetségben, mely a törvény látszatával gyötrelmet teremt. ők az igaz életére törnek, és az ártatlan vért elítélik. De nekem az Úr erős vára, menedékem sziklája az Isten, aki ellenük fordítja gaztetteiket, saját gonoszságuk pusztítja el őket, elpusztítja őket az Úr, ami Istenünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Nekem az Úr erős vára, és oltalmazó szikla.
0: Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus Krisztus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
1: Háló áldozatot hozok neked, Uram, és segítségül hívom az Úr nevét.
0: Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, Te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Reményik Sándor, gyógyíts meg! Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd, elszáradt a fám, a testem lelkem fája, de épek még a gyökerek talán. A tompa, tunya tespedés alatt gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Hiszen nem is éltem igazában, csak úgy éltem, mint lepke a bábban. Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt roppant gondolatod torz árnyékaképpen. Egy kóborszellő néha-néha valami balzsam illatot hozott. Akkor megéreztem. Ez az élet. És megéreztem a te közelléted. S maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok egy harmad cseppért is tengereket. És most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem megköszönni.

0: Hírpercek.
1: Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfáskúriát. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfáskúriát, mely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején élte fénykorát, amikor a forradalmi seregek menedékévé vált. Ide érkezett meg Bem József tábornok kíséretében Petőfi Sándor is. A hagyomány szerint a költő a kúria udvarán álló körtefe alatt írta utolsó versét, és szavalta el a korábban írt Egy gondolat bánt engemet című költeményét, mielőtt másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott fehéregyházi csatában. A székelyhon.ro szerint a polgármester pünkösd vasárnap tartott avatóünnepségen úgy fogalmazott: visszaadtak egy darabot Székelykeresztúr történelméből, méltóságából és önbecsüléséből. A falfreskókat és mennyezetet is restaurálták, az eredeti gerendákat is meg lehet tekinteni, és korabeli berendezéseket is megmentettek. Az épületben időkapszulát is elhelyeztek, melybe a kisváros diákjai által írt versek is kerültek. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja, adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával. Ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És a gyűlényében fogadál Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Amen.
2: Égi édesanyám,
3: oltalmazd meg Magyarországot, bíborosunkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, családtagjainkat, közösségünket és az egész magyar egyházat, mindazoknak, akik még nem tudnak hinni a Szentlélek ereje és világossága által. Add meg az élő hit kegyelmét, hogy ez az ország Mária országa, a te országod lehessen. Tisztíts meg minket a bűntől, a Szentlélek tüzével, és vezess el szent fiadhoz, Jézushoz. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Május 28-án csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lujzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora 13 óra 10-kor hangzik el, Nemelvények lelkiségi írók műveiből 13 óra 15 perckor, Dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti ések sorozata 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma Szentírás magyarázat Kirer Imre atyával 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, imalánc, 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk, 15 óra 15 perckor, beszélgetés életről és a szentírásról, 16 órakor, Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor. Hók Gyula közéleti műsorát 16:35-kor hallgathatják meg. A Greenpolis Center műsora a hazai zöldjó gyakorlatokról 18 órától. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk. Forrai Tamás jezsuita atya homiliái hangzanak el 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata 20 óra 16 perckor. Janszki Viktória műsora jogi ügyekről érthetően 21 óra 5 perckor. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozata Szűz Máriáról 22 órától. Nárai Szabó Gábor jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják meg. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
0: Mária Rádió.
5: A békesség és a szabadság támasza kell legyünk a népeknek. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, mert mint mindenkor a ma is tele van hatalmas gondokkal, nehézségekkel. Istenhez kiáltunk, mert tudjuk, hisszük és reméljük, hogy ha jót akarunk, és kérjük ehhez az Istent, az előbb-utóbb teljesül. Itt a Duna mentén nekünk a feladatunk különösen fontos. Minden csapás, minden igazságtalanság ellenére nekünk kell lenni a béke, a szabadság és az együttműködés népének. Nagyhatalmak között csak a többi kis néppel együtt lehetünk, a magunk urai. Erről beszél a 19. századból hozzánk Bajza József is. Hallgassuk őt. Európa nemzetiségünk iránt csak addig viseltetik rokon szemmel, míg egyszer s mind délkeleti Európa szabad elvűségének támaszpontjául szolgál. Mihelyt azt tapasztalná, hogy a magyar elem, akár az osztrák bürokratikus kényuraságnak, akár az orosz kancsukai önkénynek akar vagy kénytelen eszközévé válni, elfordul tőlünk, s mi összezúzatunk a szolgaság terhétől. Tehát csak a szabadságban van a jövőnk. A szolgaságban megsemmisülési se van mindenünknek. A szabadság pedig demokrácia nélkül éppen úgy nem képzelhető, mint a fény világosság nélkül.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Dona nobis pacem, adj nekünk békét. Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllön 2026. július 10-e és 13-a között. A kórus találkozó kapcsolódik a város ünnepi évadához, a Gödöllő 60 program sorozathoz. Résztvevő kórusok városai: Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Miskolc, Székesfehérvár, Gödöllő, Várpalota, Debrecen, Vác, Ipolyság, Szlovákiából, Grác, Ausztriából, Krakó, Lengyelországból. Főtámogatók: Nemzeti Kulturális Alap. Támogatók: Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség, Gödöllői Királyi Kastély, Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, a Fesztivál Rezidens Zenekara, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Önkéntes Segítők, Premontrei Iskola Központ diákjai, Gödöllő. 2026. július 10-e péntek, Premontrei Apátsági Templomban. 17 óra 30 perctől vesperás. 18 órától Szent Mise, főcelebrás Marton Zsolt Váci püspök. 19 óra megnyitók és gála hangverseny. 20 óra 30 perc fogadás a Premontrei Iskola Központ aulájában. Július 11-e szombat Premontrei Apátsági Templomban. 11 óra békeima közös szertartás, Ige liturgia Varga László atya. 14 óra 30-tól 16 óráig felvonulás az egyetemi szállásoktól a belvárosig, szabadtéri közös énekek. Hangversenyek különféle helyszíneken, 16 és 18 óra között a Gödöllői Királyi Kastélyban, 16 óra 30 és 19 óra között a Szentháromság belvárosi templomban. 20 óra 30-tól közösségi programokon vehetnek részt az érdeklődők a Premontrei Iskola Központban. Moldvai Csángó Táncház lesz, valamint a Premontrei Auditoriumban Tudaszó hallatszik a kertek alján címmel népzenei koncert hangszerbemutató. Július 12-én vasárnap Premontrei Auditoriumban. 9 órától 13 óráig karnagyi kerekasztal, 17 óra vesperász Premontrei Apátsági Templomban, ezt követően 18 órakor ünnepi záró szentmise főcelebráns Lukács Gábor Imre. Július 13-a hétfő, 9 óra 30-tól 10 óra 30-ig zarándoklat Mária Besnyőre. Dona nobis pacem kánon, Kodály Kohorsz Generóza, Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilika, 11 óra 30, hálaadó imádság, Ige liturgia Balogh Pius Brian vezetésével. Ezt követően elköszönés. Kiállítások, tablótárlatok kísérik a programokat. A Pueri Cantores Nemzetközi és Magyar Szövetségének története, magyar katolikus jelenlét a világban, példaképeink időtlen értékekkel. A koncertek látogatása, a karnagyi kerekasztalon való részvétel ingyenes. A koncertekről videófelvételek készülnek, amelyek a Pueri Cantores Magyar Szövetség honlapján elérhetőek lesznek. További részletekről a www.puericantores.hu oldalon informálódhatnak.
0: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: A dicsőséges rózsafűzért a Tökörről érkezett Szent Antalima csoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Amekkora volt Jézus megaláztatása a szenvedésben, oly nagy most dicsősége a feltámadásban. Legyőzte a halált, nem a fájdalmak férfia többé, hanem átszelemült, megdicsőült, ragyogó szépségű új ember. Legyőzte a bűnt, megnyitotta a bukott ember előtt az üdvösség kapuját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közül, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közül, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A mennybe menő Jézus az ég felé mutat, égi hazánkban készíti számunkra a helyet, ahol vár reánk. Taníts bennünket, Jézus, az ég felé irányítani gondolatainkat, mert csak egy a szükséges. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
4: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus mennybe menetele előtt megígérte, hogy elküldi a vigasztalót, a Szent Háromság harmadik személyét, a Szent Lelket. A Szentlélek érkezését várva az apostolok a Szűz Anyával, a Szentlélek jegyesével együtt, a világ zajától elzárkózva, egy szívvel, lélekkel imádkoztak. Ez az imádságos lelkület volt alkalmas a Szentlélek eljövetelére. Keressük mi is ezt a lelkületet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsatüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária élete elrejtett élet volt, de a Isten az alázatos szolgáló leányt halála után megdicsőítette, hiszen az a test, amely szeplőtelenül fogantatott, nem porlathatott szét. Isten fölvette őt a mennybe, és az angyalok királynőjévé tette. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled.
3: Üdvözlégy Mária, kegyel

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Dicsőséges szent szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezd bennünket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk óráján méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, s az örök boldogságba eljutni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közbenjárunk, mi szószólunk, engeszted meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak, amen. Emlékezzél meg, ó legkegyesebb Szűz Anya Mária, hogy még sohasem lehetett hallani, hogy valaki gyámoltalanul magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád könyörgött. Mély bizalommal sietek hozzád, ó Szüzek, Szüzek, jóságos anyánk, hozzád fordulok, és színed előtt állok, én szegény bűnös, nevesd meg könyörgésemet, ó Anyja az örök igének, hanem fordítsd rá a figyelmedet, és hallgass meg kérésemet. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a bűnnek, bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekének, nem kell soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, amen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és falsosban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikértem én segítségedet hasztalanul, kitávozott tőle meghallgatatlanul. Azért viszont mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsósban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és balsósban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esetezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal,
1: könyörög érettünk.
2: Szent Gábor arkangyal,
1: könyörög érettünk.
2: Szent Raffael főangyal,
1: könyörög érettünk.
2: Szent őrző angyalaink,
1: könyörögjetek érettünk.
2: Magyarország őrző angyala,
1: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Júniusban ismét fellobban az összetartozásunk tüze. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. 14. Leó pápa felszólalt saját enciklikája sajtótájékoztatóján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kaszeregina olvas fel. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én, budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség az MTI-vel. A kezdeményezés 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát. A tüzek ma már az 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. 1996-ban a Mile centenárium alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség mágiagyújtási akciót szervezett az egykori 1000 éves határra. Akkor több tucat tűz égett egy időben. 2003. augusztusában a külföldi Magyar Cserkész Szövetség felújította ezeket a kezdeményezéseket, és Magyarországon, a Kárpát-medencében fellángoltak a cserkésztábortüzek vagy gyertyák. A szervezők célja, hogy szerte a világon, ahol magyarok élnek, fellobbanjon az összetartozás tüze. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook oldalán. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után a térségben elesett magyar katonák összegyűjtött maradványait temették a kőtömbök alá. Az első csontmaradványok 80 cm-es mélységben kerültek elő. Később a tömegsírban 4 katona földi maradványait tárták fel, majd 2 további katona csontjait is megtalálták, áll a közleményben. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő. A szakemberek egy kifejezetten jó állapotú azonossági jegytok alapján megállapították, hogy tulajdonosa a hősi halált halt tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd volt. Mindannyiukat Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben, írták. Amikor a technológia gyengíti a kritikus gondolkodást, a béke kerül veszélybe, hangoztatta 14. Leó pápa, aki felszólalt hétfőn megjelent enciklikája vatikáni sajtótájékoztatóján. Olvasható az MTI hírében. Az egyház történetében most először fordult elő, hogy a pápa részt vett egy sajtótájékoztatón, ráadásul amelyik saját enciklikájáról szólt. Hangoztatta, hogy pápai pásztorlevele utat akar mutatni az emberiség számára a mesterséges intelligencia korában. Most is új dolgokkal állunk szemben, amely életünk számos területét érinti, és kihat az emberi együttéléssel kapcsolatos döntéseinkre, módosítja a konfliktusok alakulását is, mondta 14. Leó. Az enciklika a mesterséges intelligencia lefegyverzését sürgeti. Azt mondta, tudja, hogy erős kifejezésről van szó, de szándékosan választotta, hogy képes legyen felébreszteni a lelkiismereteket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kaszereginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
4: Tibor atyám
3: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a háttérben hallatszik a Vatikánból a Szent Péter tér, hiszen kapcsoltuk a pápai audienciát. Sajnos a technika ma itt ismét vicces kedvében van, elég sokat szakadozik, sajnos nem a mi hibánk, úgyhogy kedves hallgatók, türelmét és elnézését kérjük. A Szent Atya már megérkezett a helyszínre.
4: Igen, szeretettel köszöntelek minden is minden kedves hallgatót. A szokott módon a ma délelőtti általános kihallgatás a Szent Péter téren, 14. Leó pápa, a zarándokok és nagyon sok hívő csoporttal találkozik Olaszországból és a világ minden tájáról. Most a háttérben halljuk, hogy felkérik a Szent Atyát, hogy tartsa meg a katekézését, és a végén pedig az áldását adja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség legyen veletek. Gondolom, hogy a Szent Atya folytatja majd rómaiakhoz írt levélből. Ami meg volt írva, amit hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk a reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalás Istene, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egyet értsetek, és egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Isten Urunk Jézus Krisztus Atyát.
5: Perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù. Perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
4: Még egyszer felolvassuk a katekézisre választott szentírási részt, amelyet most már a háttérben hallhatnak a kedves hallgatók, több nyelven is felolvassák. Amit hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyet értsetek, hogy egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyát.
6: Was written for our instruction, so that by steadfastness and by the encouragement of the scriptures we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in harmony with one another, in accordance with Christ Jesus, so that in harmony with one another, in accordance with Christ Jesus, so that together you may with one voice glorify the God and Father. Together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord.
7: Lesung aus dem Römerbrief. Brüder und Schwestern, alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Wort.
8: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios.
9: 一心一口光荣我们的主耶稣基督的天主和父。以上是天主的圣训。
10: Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela paciência e pela consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda toda a união nos mesmos sentimentos, uns com os outros, segundo a vontade de Cristo Jesus, para que, numa só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
11: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. فإن كل ما كتب قبلا إنما كتب لتعليمنا حتى نحصل على الرجاء بفضل ما تأتينا به الكتب من الثبات والتشديد. فليعطكم إله الثبات والتشديد اتفاق الآراء فيما بينكم كما يشاء المسيح يسوع، ليتمجد الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. كلام الرب.
12: Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
13: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Kedves testvérek, szép jó napot, Isten hozott benneteket.
13: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive
4: che la Chiesa è un organismo vivente. 12. Pius ezt írja Mediator Dei enciklikában. Az egyház élő szervezet, ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva azokhoz a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek. Ezzel az elvvel teljes összhangban a II. Vatikáni zsinat, hát gondolom a Sacrosanctum Concilium konstitúciót hozza most a Szent Atya, csak sajnos a technika miatt nem halljuk, hogy mit mond. Egy kis türelmet kérünk.
13: Conciliare era stata riunita infatti con lo scopo conciliare era stata riunita infatti con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli. Di far crescere sempre la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle della Sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
4: A második vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium nevőszavában elismeri, hogy különös.
13: Nel premio della Costituzione Sacrosanctum Concilium riconosce come suo dovere
4: különös kötelessége
13: in modo speciale anche della riforma
4: e della liturgia reformjával és előmozdításával foglalkozni.
13: Era stata riunita infatti,
4: a zsinatot azért hívták össze, hogy mindig inkább növelje a hívek keresztény életét, korunk szükségleteihez jobban hozzáigazítsa azokat az intézményeket, amelyek változásnak vannak alávetve,
13: e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa.
4: És előmozdítsa mindazt, ami hozzájárulhat az egységhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit az egyházba behívni. És ebben a történelmi pillanatban érzékelhető volt, illetve abban a pillanatban az igény, hogy a liturgikus formákat megújítsák, amelyek révén az egyház évszázadokon át megvalósította Isten dicsőítését és a nép megszentelését, és a liturgikus mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is így fogalmazott meg, hogy nagyon szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia és az egyház egész életének megújulása mögött, között.
13: Cioè, secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti.
4: Annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférhessünk a liturgia által közvetített kegyelmi ajándékok gazdagságához, egy rendkívüli kifejező formulával jelöli meg a Sacrosanctum Concilium a követendő irányt, vagyis megőrizni az egészséges hagyományt, és megnyitni az utat a jogos fejlődés előtt. Reformprogramnak nevezte 16. Benedek pápa, amely egyensúlyt teremt a hagyomány és a jövő között. És megjegyezte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, miközben a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány önmagában is magába foglalja a fejlődést, mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magába hordozza forrását és a torkolata felé tart. A zsinat autentikus hagyományban gyökerezik, megerősíti ezt a fejlődést, és megkülönböztette a liturgián belül azt a változhatatlan részt, mivel isteni alapítású, valamint azokat a változtatható részeket, amelyek az idő folyamán változhatnak, vagy akár változniuk kell. Az egyház kultusza tehát minden korszak kulturális formájában testet ölt, és képes volt hatni, és át is alakítani, és a liturgia így évszázadokon keresztül az evangelizáció egyik hajtó ereje volt. És ezt az energiát meg kell újítani, és a katolikus hagyomány folytonosságában olyan dinamikus szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti, érthető tehát, hogy a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és bizonyított javát szolgálja, ez úgy történjen, hogy az új formák valamiképpen szervesen nőjenek ki a meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot alapos teológiai történet és lelkipásztori kutatásnak kell megelőznie. És arra buzdítok mindenkit, mondja a Szent Atya, hogy mindig őrizzük meg a liturgia szövegei és előírása iránti tiszteletet, amely Istenre való ráhagyatkozásból fakad, és mutassunk Omilince alázatot, az ő nagyság előtt és őszinte hűséget az egyházi közösséghez. Most pedig több nyelven összefoglalják a Szent Atya katekézisét, most éppen francia nyelven, majd megpróbálom én is röviden összefoglalni az elhangzottakat, hogy valahogy úgy tegyük egységessé az elhangzottakat, mert eléggé szakadozva és szünetekkel sikerül, de úgy néz ki, hogy most a technika helyreállt.
9: Concilium du Concile Vatican II pose les principes fondamentaux pour la réforme et le rayonnement de la liturgie. Afin que les fidèles accèdent plus pleinement aux grâces dispensées par la liturgie, la Constitution Sacrosanctum Concilium invite à conserver une tradition saine et à ouvrir à un progrès légitime. Il affirme la légitimité d'un tel progrès enraciné dans la tradition authentique en distinguant dans la liturgie ce qui relève de l'institution divine immuable de ce qui est susceptible d'être modifié. Pour permettre une participation fructueuse des fidèles, le culte de l'Église s'est incarné dans les formes culturelles de chaque époque. La liturgie a ainsi été un moteur d'évangélisation. Le magistère invite à prévenir toute désorientation des fidèles en rappelant que le renouveau voulu par la constitution conciliaire ne compromet en rien la communion ecclésiale. Les prêtres saluent en italien les fidèles de langue française. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus du Liban et de France. Frères et sœurs, invoquons l'Esprit Saint pour qu'un renouveau liturgique fidèle à la tradition authentique consolide la communion ecclésiale et la pleine participation des fidèles. Que Dieu vous bénisse.
6: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
14: Dear brothers and sisters, in today's reflection on
4: kedves testvérek, a mai elmélkedésünkben a Sacrosanctum Concilium-ról, a liturgiát, a hagyomány és a fejlődés szemszögéből vizsgáljuk, és 12. Pius az egyházat élő szervezetnek nevezte, amelynek növekednie, érlelődnie és alkalmazkodnia kell a körülményekhez. A második vatikáni zsinat azt kívánja, hogy a keresztény élet virágozzon és növekedjen, és a második vatikáni zsinat felismerte, hogy elérkezett az idő a liturgia bizonyos változtatható elemeinek a módosítására, az egyház életereje érdekében, hogy megújítsa a keresztényeket, előmozdítsa az egységet és evangelizálja férfiakat és nőket, és a zsinat megerősítette, hogy a liturgiában a jogos fejlődésnek együtt kell járni az egészséges hagyomány megőrzésével, és hogy a liturgia bizonyos elemei soha nem változtatnak meg, és most köszönti a Indiából, Kenyából, Kamerunt is mondott, úgy emlékszem, Nigériából, Indiából, Pakisztánból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Írországból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat. Isten békéje őrize meg értelmeteket, szíveteket, hogy megismerjétek Jézus Krisztus szeretetét, és örömmel osszátok ezt meg fele barátaitokkal. Isten áldjon benneteket.
7: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der
4: Kedves Mária Rádió hallgatók, megpróbálom röviden összefoglalni az elhangzottakat. Az egyház az egy élő szervezet, ezért a liturgia tekintetében is növekszik és fejlődik, viszont alkalmazkodik és igazodik a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek, és ezzel az összhangban a II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúcióban elismeri, hogy kötelessége az egyháznak a liturgia reformjával és előmozdításával foglalkozni. És azért is hívták össze a zsinatot, hogy növelje a hívek keresztény életét, és hogy a kornak a szükségleteihez hozzáigazítsák az intézményeket, ugye, amelyek mindig változásnak vannak alávetve, és hogy előmozdítsa mindazt az egyház, ami hozzájárulhat a hívőknek az egységéhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit, hogy az egyházba bejöjjön. És érzékelhető volt az igény abban az időben a liturgikus formáknak a megújítására, és ennek a mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet Szent II. János Pál pápa is úgy fogalmazott meg, hogy szoros kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház életének a megújulása között. Tehát az egyház nem csak cselekszik a liturgiában, hanem kifejezi önmagát benne, vagyis a liturgiából merít erőt az életéhez. És annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a kegyelmi ajándékok gazdagságához, amelyet a Szent Liturgia közvetít, ezt egy irányt szabott meg a Sacrosanctum Concilium konstitúció, hogy meg kell őrizni a hagyományt, viszont meg kell nyitni az utat is a fejlődés előtt. És 16. Benedek pápa ezt reformprogramnak nevezte, amit abban az időben a II. Vatikáni zsinat kijelentett, és ő úgy folytatta tovább 16. Benedek pápa, hogy a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között ez a reformprogram egyensúlyt teremt. És kiemelte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, de a kettő, a két fogalom az mindig kiegészíti egymást. Mert a hagyomány az önmagában véve is, tehát önmagában is magába foglalja a hagyomány a fejlődést. A zsinat megerősíti ennek a fejlődésnek a jogosságát, és megkülönbözteti a liturgián belül azt a változhatatlan részt, ami Isten alapítású, és azokat a változtatható részeket, amelyek az időn folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Hát ezt úgy kell érteni, hogy amit Isten alapított, az változhatatlan, és amit az ember, azt változtathatni lehet, változni is kell. És ilyen változások évszázadokon keresztül történtek, azért, hogy a cselekmények által a hívek gyümölcsöző módon kapcsolódhassanak Krisztus húsvéti misztériumához, és ez a keresztény hitünknek tulajdonképpen az alapja. Hát ezt kell nekünk megújítani az élő katolikus hagyomány folytonosságában, és a hívőket a teljes igazság teljességébe bevezetni ezáltal, és érthető, hogy ezért ajánlották a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és javát szolgálja, mindig úgy történjen, hogy valamiképpen az új formák szervesen nőjenek ki a már meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot teológiai, történeti és lelkipásztori kutatásnak kell megelőzni mindig. És azért a zsinati tanítóhivatal arra figyelmeztet, hogy kerülni kell a híveknek az összezavarását, és visszatart mindenkit arról, attól, hogy a liturgia terén saját kezdeményezéséből bármit hozzáadjon bárki is, vagy elvegye, megváltoztasson. Tehát magyarul mondva, fizikai személy, aki az egyházhoz tartozik, az ne próbáljon semmiképpen a tanítóhivatalról szemben újítani bármit is. És a zsinati konstitúció által fejlődés, említett fejlődés, ez nem veszélyezteti az egyházi közösséget, hanem éppen a megerősítését és az előmozdítását szolgálja. Tehát a liturgikus reform a hagyományból merítkezve, ami Isten alapítású, fontos, szükséges, együtt jár, de úgy, hogy szorosabb kapcsolatban hozza a híveket az egyház szívével. Most kínai nyelven megy az összefoglaló. Reméljük, hogy a technika csak kitart.
15: 公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。 亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于礼仪宪章的要理讲授。今天我们一起从传统和发展的角度来了解礼仪。教宗庇护十二世曾把教会定义为一个需要成长、成熟和适应环境的生命体，因着对基督徒的生命能够欣欣向荣、
3: Kedves hallgatók, miközben a háttérben a különböző nyelveken való összefoglaló van, arra gondoltam, hogy azért, hogy értsük a dolgokat, illetve jobban megértsük, mert teljességében nem biztos, hogy megértjük. Egy kérdést tennék fel neked, mert nagyon sok megújult keresztény, vagy önmagát megújult kereszténynek nevező szervezet, meg gyülekezet azt mondja, hogy nem kell a szent hagyomány. Ugye van is náluk ez a mondás, hogy sola scriptura, csak a szentírás, és ők csak az Isten igazságát kutatják, megélik. De hogyha belegondolunk, hogy teljes szentírás mikor lett, és az első szentírás, hát először a szent hagyomány volt, nem? Tehát az apostolok továbbadták úgy, ahogy elküldte Jézus, ahogy a Márk evangéliumában is olvassuk, ugye, hogy menjetek az egész világra. Tehát, hogy akkor hogy van itt?
4: Tehát tulajdonképpen onnan indulnék ki, hogy ez a szentírási szakasz, amit most kiválasztottak, a katekézis alapjául a Római Levél 15. fejezet 4 és 6. verse, ez egy sűrű teológiailag gazdag szakasz, mert egyszerre beszél a Szentírásnak a szerepéről, és a keresztény közösségnek az egységéről. És a egyik tanító szakasz, amelyet ugye Szent Pál írt a római közösségnek, itt a tulajdonképpen a hívők közötti elfogadásról, türelemről beszél, és különösen az erősek és a gyengék közötti feszültségek miatt. De összefoglalva, a Szentírás azért íródott, hogy tanítson minket, kitartást és vigasztalást adjon, hogy nekünk is reménységünk legyen, mert Isten a kitartás és a vigasztalás Isten, ahogy olvastuk ebben a szakaszban, és ez egységet ad a közösségnek, és a cél az, hogy egy szívvel és egy szájjal, egy lélekkel dicsőítsük az Istent. Tehát a Szentírás szerepe, hogy válaszoljak most röviden a lényegesen a kérdésedre, az nem csak múlt, hanem jelen. És természetesen, hogy előbb egy szájhagyomány kellett ahhoz, hogy ezt és történések, Jézus csodái meg minden, tehát tudjuk, olvassuk a Szentírást, ez meg kellett történjen azért, hogy le lehessen írni, amiből lett ugye a Szentírás, és ezért van, olvastuk azt, hogy amit akkor régen megírtak, azt azért írták meg, hogy az a mi élő lelki forrásunká váljon. És két kulcsfogalom jelenik itt meg, ugye a kitartás az egyik, és a másik a vigasztalás. Tehát a kitartás az tulajdonképpen tudjuk, hogy az nem egy passzív tűrési folyamat cselekedet, hanem egy aktív álhatatosság tulajdonképpen. És a vigasztalás az pedig egy megerősítés, bátorítást jelent. Tehát a Szentírásnak a célja az, hogy belső erőt adjon a hívőknek a nehézségekben. És ugye másodszor kitűnik Istennek a jelleme, vagyis itt a türelem és a vigasztalás forrása. Tehát mindaz, ami le van írva, a kitartás, a vigasztalás, a türelem, a bátorítás, a megerősítés, tehát tulajdonképpen itt Pál apostol nem csak tanít, hanem egy imaszerű kijelentést is tesz, amikor azt mondja, hogy Isten nem csupán adja a kitartást, hanem ő maga a kitartás, ő maga a vigasztalás forrása, és ezért ez egy fontos teológiai fordulat, mert nem az erőnk középpontja az ember, hanem Istennek a...

0: adott és van. Tudjuk, hogy az ember sokszor szétesik belül, a múlt és a jelen, remény és a csalódás, a hit és a bizonytalanság között sokszor szétesünk, de ebben a feszültségről erről szól ez a szentírási rész, hogy nem vagyunk magunkra hagyva a történeteinkkel, és mindazzal, ami történik az életünkben, és a szentírás nem azért van, hogy távoli példákat adjon, hanem hogy türelmet tanítson a saját történetünkben, és éppen ezért fontos, ahogyan a Szent Atya is ma a katekézisében kihangsúlyozta, hogy a múlt és a jövő, tehát a hagyomány, ami tulajdonképpen isteni eredetű, azt, tehát fel kell ismernünk az idők jeleit tulajdonképpen, és a liturgiában és a liturgikus mozgalmakban a múltat, a hagyományt azt úgy kell megváltoztatni, hogy isteni eredetiség megmaradjon. És a kornak az igényeihez alkalmazkodva. Tehát ehhez pedig türelem kell, és szerintem ezért jött ez a szentírási rész, hogy legyünk türelmesek. Igen, amikor nem látjuk azonnal az értelmét annak, ami történik, a szentírás emlékeztet bennünket, hogy Isten már dolgozott ilyen helyzetekben.
1: Ilyen emberekkel.
0: És talán a legmélyebb mondat az, hogy Isten az egység Istene. Igen.
1: Nem hiába mondja Jézus ugye a főpapi imába, hogy add, Atyám, hogy egyek legyenek, igen. Amint én, te benned, ők.
0: Igen, és az egység az nem jelent egyformaságot.
1: Nem. Igen, mondtad, hogy nem uniformis, tehát igen, nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanúgy kell higgyen, ahogy én hiszek.
0: Tehát ő, ha jelen van, ott az emberek nem egymás ellen, hanem egymás mellett kellene, hogy éljenek. És ezt a legjobban a Szent Mise áldozat, a liturgia tudja a hívek életében, az egyházon belül ugye ezt megvalósítani, és a végül a célunk, tehát a célunk nem az, hogy a kérdéseink azonnal megoldódjanak egyik napról a másikra egy ilyen liturgikus reform idején is, ugye második vatikáni zsinat is több éven keresztül tartott, és amíg azt összefoglalták, kiadták, és amíg az érvénybe lépett, az egy pár év keletelt helyen. És a célunk nem az, hogy minden kérdésünk azonnal megoldódjon, hanem az, hogy a kérdéseink mögött egy szívvel egységesen tudjunk Isten felé fordulni.
1: A törekvésünk elől ugyanaz legyen.
0: Ugyanaz,
1: hogy,
0: igen.
1: És ugye az Isten dicsőítése, ez nálunk úgy háttérbe szorult, mert mi úgy vagyunk, hogy akkor dicsőítjük Istent, vagy akkor köszönjük meg, hogyha valami úgy történt, ahogy mi elképzeltük, vagy ahogy kiimádkoztuk, szoktuk is mondani. De hát én az apró pórszem, hogy tudjam elmondani Istennek, hogy mi a jó nekem, mikor ő álmodott meg engem, és ő hívott életre. Valóban a dicsőítésben erő van, az apostolok cselekedetéből eszembe jut, mikor ott van Pál és Szilás, és elzárják őket a börtönbe, zárják őket, és nem elkeserednek. Nekem ez a rész annyira, nem is tudom, én engem mindig csodálattal tölt el, hogy ők úgy dicsőítettek zsoltárokkal, hogy megremegett és megrengett az egész börtön. Na hát én még így nem dicsőítettem. Nem tudom, nem is vettem részt én ilyen dicsőítésen, hogy tényleg az alapjaiba megrengesse az emberi kicsinséget, a korlátokat és a bezártságot.
2: Protegga sempre da ogni male.
3: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من لبنان. مريم أمنا حاضرة معنا دائما وتصلي من أجلنا وتهتم بنا بمحبة والدية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez

0: pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuując nauczanie o liturgii Piusa XII, Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium przypomina, że odnowa liturgii łączy się ściśle z odnową Kościoła. Musi ona być zakorzeniona w tradycji, ponieważ w liturgii istnieje część niezmienna oraz części podlegające zmianom, a wszystko powinno służyć owocnemu uczestnictwu wiernych. Nikomu jednak nie wolno samowolnie niczego zmieniać ani dodawać do liturgii. Dlatego wszyscy, zwłaszcza kapłani, którzy przewodniczą liturgii, powinni wiernie zachowywać teksty i normy liturgiczne, wyrażając w ten sposób pokorę wobec wielkości Boga oraz wierność komunii eklezjalnej. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Szeretete, szívből köszöntöm a lengyeleket. Tegnap az édesanyáknapját ünnepeltétek. Köszönetet mondok minden édesanyának, akik nagy lelkűen továbbadják az élet ajándékát és gondoskodnak gyerekeikről, megtanítva őket Isten és a felebarát szeretetére. Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerjék a Jézussal való tartós kapcsolat kegyelmét. Az ő segítségével őrizzétek otthonotokban minden ember életét, hazátokban a fogantatástól a természetes halálig. Áldásomat adom mindannyiótokra.
0: Do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię. Niech święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroni
3: Desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà. Conclusione di questa udienza canteremo la preghiera ai cani e ai sofferenti. Benedirà anche i
4: rossi. La guerra in Ucraina soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti. Sicurezza, ma moltiplica la sofferenza. Si spezzano vite innocenti. Ai pellegrini di lingua italiana.
2: Köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
4: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia. Le suore di San Paolo di Chartres.
2: Szent Pál Chartres nővéreit, megszentelt élet élő személyeit külön köszönti. Az olaszországi főnöknök uniójának a szerzetesnőit, a Szent Család kapucinus harmadrendjét, és a Szent Szív orsóit, a missziós nővéreket.
4: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia, le suore di San Paolo di Chartres,
2: cappuccine
4: della Sacra Famiglia, le orsoline Angelo da Furci, tutti in coraggio ad essere testimoni di autentica vita cristiana e di solidale apertura verso gli altri.
2: A Furci Boldog Angelo testvérületet, mindannyiukat arra bátorítom, hogy legyenek az igazi keresztény élettanúi és a nyitottság példái, és végül a fiatalokhoz, betegekhez és az új házasokhoz fordulok. Rómába tett zarándoklatotok, különösen az apostolok sírjainak meglátogatása erősítse meg hiteteket Krisztusban, és legyen ő egész életetek világossága és útja. Mindenkire apostoli áldásomat adom. Most a mi atyánk elimádkozásával a végén kapjuk az apostoli áldást.

0: Kedves hallgatók, lejárt a pápai audiencia a Szentatya áldásával. Köszönjük figyelmüket és türelmüket, hiszen sajnos a hangot mi is így kaptuk, a technika valamiért nem működött, de hiszem, hogy a lényeg átjött, átment. Köszönöm, Tibor atya, hogy itt vagy velünk, és tolmácsoltad a Szentatya szavait. Ne menjenek messzire, hiszen a harangszó után imára hívjuk önöket. Búcsúznak önöktől
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus!
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának. Te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést. Egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz. Szeretsz engem?
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Hírek.
1: Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a 6 napos nyári élménytáborokkal, a 3 napos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi 5-szöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja. Adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával, ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook oldalán. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után a térségben elesett magyar katonák összegyűjtött maradványait temették a kőtömbök alá. Az első csontmaradványok 80 cm-es mélységben kerültek elő. Később a tömegsírban 4 katonaföldi maradványait tárták fel, majd 2 további katona csontjait is megtalálták, áll a közleményben. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő. A szakemberek egy kifejezetten jó állapotú azonossági jegytok alapján megállapították, hogy tulajdonosa a hősi halált halt tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd volt. Mindannyiukat Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben, írták. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
0: Lelkiségi óránkban Juhász Gábor atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus előment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra föltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: a kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi 10 ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra, ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető emberek éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Tehát Márk evangélium a 10. fejezeténél járunk. Jézus és tanítványai úton vannak Jeruzsálem felé. Jézus harmadszor beszél arról, ami őre vár, hát ezzel együtt tegyük hozzá, ami az apostolaira is vár, hiszen az apostolainak mindebből tanulniuk kell, mindebből hát meg kell érteni a valódi jelentését az evangéliumnak, és ennek az életnek, és tegyük hozzá ezzel együtt az ősbűn következményeinek. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az ősbűn elfogadása, az ősbűn tanításának elfogadása nélkül az egész evangélium, a húsvéti misztérium lényegtelenné válik. Akcidentális, járulékos dolog. Tehát mennek Jeruzsálembe, harmadszor beszél a szenvedéséről Jézus, felmennek Jeruzsálembe az emberfiát, mondja Jézus, az emberfiát átadják, tehát Júdás ugye elárulja őt a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, kiszolgáltatják, itt most már nem egyszerűen Júdás, hanem maga a zsidó nép vallás és politikai vezetése kiszolgáltatja őt a pogányoknak, azok kicsúfolják, leköbdösik, megostrozzák, megölik. Tehát ebben benne van az, hogy mindenek előtt a legbensőbb tanítványi kör egyik tagja, Júdás. Aztán a vallási és politikai vezetés egységesen, és végül pedig a pogányok is elutasítják. Tehát ez a minden, az emberi létezésnek tanítványi, társadalmi, vallási létezésnek minden síkja elutasítja a messiást, Jézust, aki gyógyít, aki csodát tesz, aki ördögöt űz. Tehát itt van egy nagyon mély fokozása ennek, és mélysége ennek az egész tragédiának, ami történik az evangéliumban a megváltónkkal, az üdvözítőnkkel. És látni kell azt, hogy ha manapság az ember úgy érzi, hogy kicsit több az üldözés, mint feltételeznénk, a helyzet az, hogy ez az alapállása a kereszténységnek, hogy Jézussal együtt minket is üldöznek. Ahogy ő maga mondja, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha titeket meghallgattak, engem is meghallgatnak. Tehát az emberek számára Jézus valóban jel, amelynek ellent mondanak, de mégis, hogyha valaki befogadja, akkor Isten gyermekévé válik. Tehát ő egy választóvonal, ő egy olyan személy az élete, a szavai, ő az Isten, fia. Éppen ezért vagy így, vagy úgy, de állást kell foglalni. És ezen múlik az örök életünk. Kétségtelen tény, ez az élet kicsit hosszúnak tűnhet, főleg amikor az ember fiatal, amikor öreg, csak azt tudja mondani, de gyorsan elrohant. És ezt kell elmondani a fiatalságnak, erre kell megtanítani, erre a legalapvetőbb bölcsességre, hogy fiam, fiatal meghalhatsz, öregnek kell halnod. És így kell tekinteni az életet, nem pedig úgy, hogy halmozom az élvezeteket, a vagyont és a hatalmat. Tehát ebből nem lesz üdvösség, és a végén kiégve minden örök vagyon nélkül, a mennyei kincstár nélkül ott állsz, barátom, az Isten előtt, és a kárhozat a részed. Tehát, de Jézus megnyugtatja az apostolait, de harmadapra föltámad. Látszik a következő történésekből, hogy ezt nem értették meg. Ugyanis Zebedeus fiai, Jakab és János oda mennek hozzá egy kéréssel. Ők ugye Péter, Jakab és János újra és újra kitüntető módon kiletek választva egy-egy nagyobb kinyilatkoztásbeli eseménynél Jézus által, külön ott vannak a színeváltozásnál és más eseményeknél. Azt mondják, egyikünk jobbodon, másikunk balodon üljön dicsőségedben, hát ez a kérésünk. Tehát ugye a jeruzsálemi bevonuláshoz királyi és messiási elképzelést is társítanak, a trón mellett jobbról és balról ülni dicsőséget jelent, a kiváltságot jelent. Egyben a végső ítéletkor is az ember fiával együtt az ítéletben való részvételt jelenti. Tehát megdicsőülés, a legfőbb hatalom ott legyen a mi kezünkben, persze te veled, Uram, de ez megint a teljes evilági elképzelés. Tehát ebből látszik az, hogy nem értették meg Jézus, miről beszél, hogy mi a dinamikája a mennyek országa eljövetelének, a szeretet örök országának eljövetelének, mi a dinamikája, ezt nem értették meg, hiszen mire volt nekik szükségük? Hatalomra. Hatalomra, dicsőségre, méghozzá evilági értelemben. És ezért Jakab és Jánosnak meg kell, különösen is meg kell majd tanulnia, hogy részt venni Jézusnak a dicsőségében különleges módon, az azt jelenti, hogy különleges módon részt vesznek a kereszten, kereszt szenvedésében és engesztelő áldozatában. Ami itt nagyon fontos az az, hogy Jézusnak az élete az engesztelő áldozat a világ bűneiért. Ez a világ rendje. Isten nem engedi el a bűneinkért járó büntetést csak úgy, a semmiért, hanem mindennek ára van. Ő komolyan vesz bennünket, és nem pedig, mint egy felelőtlen kiskutyát kezel bennünket. Ő komolyan vesz bennünket. És éppen ezért az engesztelés, a jóvátevés a bűnökért, az ebben az életben megköveteltetik. ez az új szövetség, ez az új Isten népe, aki az engesztelő áldozatból jön létre, ez az engesztelő áldozatot magára alkalmazza, megköszöni hálátat érte, és ő maga is részt vesz egy engesztelő életben, ahogy Krisztus engesztelő életet élt. Ez pedig lemondás, önuralom, Istenre, Isten országára való figyelés. A kereszténység az érdekes, hogy miközben mindig az Isten országát hangsúlyozza, és a természet fölött a szellemit. Közben ki tudott építeni egy, pontosan ezért ki tudott építeni egy olyan Európát, egy olyan kultúrát, jogot, vallási, filozófiai megfogalmazásokat, amik elképesztően finomak, emberbarátok. Tehát az Isten, ember szerető Istenről beszélünk. És azt akarjuk, hogy Isten szerető emberekké váljunk. Ezáltal a világ is szelidül, gyógyul, nem meggyógyul, szelidül, gyógyul. Ugye sokat idézem ezt, hogy a húsvéti gyertyának az énekében, az Exultetben ott van ez, hogy a gyertyalángja a zsarnok gőgét is fékezi. Igen, fékezi. Nem tudja megszüntetni, bár nagyon sokszor megszüntette. De csodák történnek Istennek a szeretetében. De azért ez a világ számunkra definitíve egy engesztelő áldozat, küzdelem a sötétség hatalma ellen, a sátán fosztogatva visszavonul, de hatalma van, és fosztogat, és el akar minél több lelket vinni a pokolba. Ez az élet nem egy valamiféle pentekosztális újongás. Mosolygunk, mint egy félidióta amerikai liberális. Nem. Ez az élet egy nagyon komoly összeltséget igényel, szellemileg, testileg önuralmat. Ezek után Jézus mit válaszol nekik? Nem tudjátok, mit kértek. Tehát egyrészt mindenki számára is mondhatja ezt. Inni a szenvedés kelyhéből, sok helyen a szenvedés kelyhel, a kehely az valóban az Isten büntető ítéletének a jelképe. Vajon képesek vagytok inni ebből? És megkeresztelkedni. Tehát igazából itt az alámerülés szóról van szó, ahogy az ember alámerül a keresztség vizében, és mint egy meghal-e világnak, és Isten számára, a Szentlélek számára, Szentlélekkel együtt feltámad, ugyanígy alámerülni, ahogy Jézus alámerül. Tehát ez a megkeresztelkedni azzal a keresztséggel, amivel én megkeresztelkedek, mondja Jézus. Ez a tulajdonképpen alámerülni azzal az alámerüléssel, amivel én alámerülök, hogy tényleg meghal-e világnak. A kereszt halálban hal meg, és látjuk azt, hogy ha ez túlságosan durva lenne valaki számára, drága testvérek, az első nemzedékeknek a mártírjai, hitvallói milyen hősies életet éltek. Az e világ vágyait leküzdeni, és Istennek élni bármilyen üldözés, és bármilyen kínszenvedés vagy kínzás jutott nekik osztályrészül, valóban Istennel elviseltek mindent, és üdvözültek, elképesztő hatékony védő szentek, segítő szentek. Ezeket adja számunkra az ősegyház. Ide kell visszamenni mindenféle értelmezésben, és nem pedig oda, hogy most akkor újpünkös, meg ilyen teológilag értelmezhetetlen agyament dolgokat találunk ki. Tehát itt nincs, az egy és ugyanazon Szentlélek vezet bennünket, mindig ugyanabból a gyökérből táplálkozva, ami Jézus Krisztus, illetve az apostoli Anya Szent Egyház. Tehát erre mondják, hogy hát igen, meg tudjuk tenni, hogy ne alámerülünk mi is, ahogy te alámerülsz. Erre Jézus azt mondja, valóban isztok a kehelyből, és alámerültök az én alámerülésemmel, de hogy kié legyen a jobb és bal oldalon a hely, arról nem én döntök. Tehát valóban ott lesztek a kiválasztottak között, ott lesztek az üdvözültek között, de azon belül, hogy kié lesz a legfőbb hely, a legnagyobb dicsőség, a legnagyobb közelség, azoké lesz, akiknek készül. Tehát egy ilyen passzív megfogalmazással, mint egy függönyt von a kérdés elé. A többi 10 megneheztelt, és Jézus ezért hangsúlyozza számukra, hogy mit jelent a kereszténység, a keresztény élet, aki ki akar tűnni, aki első akar lenni, az legyen a többinek a minisztereit. Mind a két szó szól, megjelenik, mind a miniszter, mind pedig a szervusz. A miniszter az, akinek van egy hivatala, és úgy szolgál. Innen jön a politikai életünkben is a miniszter szó. A szervusz az a szolga, a rabszolga, akinek nincs hivatala, hanem itt és most megmondják, mit csinál, és csak azt szabad neki csinálnia. Tehát, mert az emberfia is azért jött, hogy minisztráljon. Tehát, hogy miniszter legyen, egy hivatali szolgálatot, a megváltó, az üdvözítő, a messiás király, az emberfia. Ezt ő valóban megtegye, elvégezze, és így váltságul adja életét sokért, így üdvözítve bennünket. Amen.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Május 27-én szerdán önök a Jó hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter atya gondolatai után a lélek gyümölcse a szeretet. Pünkösd vasárnap, annyiregyházi székesegyházban, ahol a maradék nem hulladék, hanem remény. Ételmentés a tiszta forrásban. Boldog Brenner János vértanú áldozópapra emlékeznek Pécsett. A személyes megtérés az egyház megújulásának alapja. Pünköst hétfő Sárospatakon. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Örömünket fokozza, hogy ezen az úton, pünköstkor velünk tart sok protestáns testvérünk. Mindannyian a boldogságos Szűz Mária gyermekei vagyunk. Mária segített a múltban. Ma is hozzáfordulunk, hogy álljon mellettünk, pünkösdi készületünkben. Fogadjuk el most is segítségét. Mária előbb megismerte a szent lelket, mint maguk az apostolok. Jobban ismerte Jézust, mint a tanítványok. Többet tud a hitről és a boldogságról bárki másnál. Érdemes hallgatnunk rá. Ősi nemzeti himnuszunk joggal nevezi őt boldogasszonynak és a Szentlélek mátkájának. Jelen volt az apostolok között az első pünkösd napján. Fogadjuk meg tanácsát. Nekünk is azt mondja, amit a kánai mennyegzőn mondott borhiány miatt zavarba került násznagynak. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. Mária is abban találta meg boldogságát, hogy Istenre figyelt, hit neki, és megtette azt, amit kért tőle. Pünkösd vasárnap a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születését ünnepli. A nyíregyházi székesegyházban bemutatott szent liturgiát vezető Szocska Ábel megyéspüspök prédikációja elején köszöntötte a megjelent paptestvéreket, a híveket, valamint az egyház község újonnan megválasztott eskütétel előtt álló képviselőit. A főpásztor tanításának kiinduló pontjául Krisztus Márk evangéliumában olvasható szavait választotta. Akinek van, annak még adnak. Ez a kijelentés, bár többféleképpen is értelmezhető, a lelki élet törvényszerűségei szerint a hála és a Szentlélek működésére vonatkozik. A lelki irodalom szerint, ha lelkünkben hálásak vagyunk, akkor ezt a hálát a Jóisten megsokasítja az életünkben. Szocska Ábel püspök záró fohászában megerősítette a jelenlévőket abban, hogy a pünkösdi lélek befogadása az isteni tetszés szerinti élet kulcsa. Ha így élünk, akkor amink van, ahhoz még adatik, mert a lélek megadja azt, húzta alá a krisztusi szavakat. A szertartás különleges mozzanataként az újonnan megválasztott képviselőtestületi tagok ünnepélyes esküt tettek, elkötelezve magukat a közösség szolgálatára. A Tiszta Forrás Reform étterem vezetője Jávor István naponta több száz ember ízletes menüjéről gondoskodik, miközben a megmaradt ételeket a nyíregyházi egyházmegyei Caritas segítségével jutatja el a rászoruló gyermekeknek. Az étteremvezető szerint a segítségnyújtás a normális emberi magatartás része, a segítő szándékot a Reményforrás alapítványon keresztül teszi hivatalossá. Nomen est omen. A tiszta forrás mindenek elé helyezi a minőségi alapanyagokat és a társadalmi felelősségvállalást. A Bújtos utcai egységben mindenütt otthon van, legyen szó az étteremről, a bioboltról, vagy az alapítványi ügyekről, a betérőket pedig többnyire személyesen is ismeri. Ugyanakkor ez a hivatás nem csupán egyéni munka, egy valódi családi vállalkozásként működik, feleségével, testvérével, sógorával és sógornőjével közösen dolgoznak az étteremben nap mint nap. A tiszta forrás neve egyfajta erkölcsi iránytű is. Sokkal rentábilisabb lenne az egész, ha nem tartanánk magunkat ehhez az iránytűhöz, de a név kötelez. Nálunk friss alapanyagokból napi szinten jön beszállítás. Nem dolgozunk lejárt szavatosságú áruval, és nem készítünk a maradékból másnapra menüt, mondja hitvallását István. A rezsijárak és az alapanyagok drágulása ellenére a minőségből nem engedek. Ebben a feszített munkatempóban vált a mindennapok részévé az ételmentés. Amikor látják a konyhán, hogy mi marad meg, leggyakrabban a tartalmas levesek, de olykor palacsinta is. Melegen tartó edénybe az egyházmegyei Karitásznak kifejezetten erre a célra vásárolt badellájába rakják, és a Karitász önkéntese, Horváth István, saját autóval és benzin költségen kiszállítja ezt a rászorulóknak. A segítségnyújtás valóságát a Huszár telepi görögkatolikus magvető tanodában látjuk meg igazán. Ide délutánonként érkeznek a gyermekek. Itt minden elfogy, hiszen a családok nagyon szűkös körülmények között élnek. A magvető tanoda naponta 30 gyermeknek, ezáltal 30 hátrányos helyzetű családnak segít a város ezen negyedében. Természetesnek tartom, hogy ahol lehet, segítünk. Nem gondolom, hogy ez egy különleges dolog. Ennek mindennapi gyakorlatnak kellene lennie mindenkinél, aki megteheti. Szerintem ez a normális. Zárja a beszélgetést Jávor István, a tettek embere. Majd indul is vissza a pult mögé. Idén június 9-én lesz 80. évfordulója, hogy boldog Brenner János, a pécsi Szent Péter és Szent Pál székesegyházban a bérmálás szentségében részesült. A jubileum jegyében szentmisével, kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelegnek a katolikus egyház 20. századi magyar vértanújának emléke előtt. A Márti lelkipásztor gyermekkorának egy meghatározó időszakát 1941 és 46 között Pécset töltötte, ahol a ciszterci gimnáziumban folytatott tanulmányokat. Istenhez hűséges életútjával és áldozatos szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen. Első fogadalmas, ciszterci szerzetes Rába kéthelyi káplán, 1956-os forradalmat követő egyház üldözés egyik vértanúja. 1957. december 15-én hivatásának teljesítése közben törbecsalták, megtámadták, és brutális kegyetlenséggel megölték, amikor egy haldoklóhoz sietett az oltári szentséggel. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök Brenner János boldogá avatási szertartását követően a pécsi egyházmegyének ajándékozta a vértanú kézúj csontjának egy darabját, melynek őrzési helye a székesegyházi plébánia kápolnája, mely a vértanú nevét viseli. A csonterekét abban az ereke tartóban helyezték el, melyben korábban a bátai kegyhelyen őrzött szent vér erekét tartották. A pécsi egyházmegye kiemelt figyelmet fordít boldog Brenner János emlékének méltó ápolására. A vértanú nevét őrző székesegyházi plébánia kápolnája, továbbá a 2025-ös esztendőben megrendezett Brenner emléknapok keretében az egyházmegye képviselői megkaszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán található emléktáblát, ekként tisztelegve a vértanú pap előtt. A jubileumi visszaemlékezés részletes programjait megtalálják a pécsi egyházmegye honlapján. Pünköst hétfőn Sáros patakon ünnepi szentmisét mutattak be a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapja, valamint Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulóján. A program kora reggel kezdődött katekézissel és gyónási lehetőséggel. A Sárospataki Bazilikában Beleckei Miklós címzetes apát esperes köszöntötte a zarándokokat és a híveket, valamint az ünnepi szentmise idei főcelebránsát, Csizmadia István kanonok pápai prelátust, az egri főplébánia plébánosát. Csizmadia István atya prédikációjában kiemelte: pünkösd után különös örömmel fordulunk a boldogságos Szűz Máriához, mint az egyház anyjához, és hálát adunk azért, hogy az egyház közösségéhez tartozhatunk. A szentmise középpontjában ezúttal Árpádházi Szent Erzsébet alakja állt, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Hangsúlyozta, hogy Szent Erzsébet nem pusztán emberi együttérzésből segítette a szegényeket és rászorulókat, hanem mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel fordult feléjük. A szentmise után az ünnepi program körmeneten folytatódott Szent Erzsébet erekéjével, majd dicsőítő zenés szentségimádás és lorettói litánia zárta a napot. Az összefoglalót Domán Vivien készítette az egri főegyházmegyében. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! Pünkösd szent ünnepén Szent Ágoston imájával búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Ó, vigasztaló lélek! Szállj az én lelkem hajlékába hatalmas erőddel, ragyogó világosságot fényével. Vidítsd fel az elhanyagolt bensőmnek homályos zugait. Gyújts lángra üdvösséges tüzeddel az én megdermedt szívemet. Ragyogd be a szent buzgalom tüzével, és árazd el testemnek, lelkemnek minden rejtekét. Szent Ágoston. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.

Dicsérd az Urat, Jeruzsálem! Dicsérd Sion Istenedet, mert ő erőssé teszi kapuid zárait, megáldja benned fiaidat. Békességet ad határaidnak, és a búza javával lakat jól téged. Elküldi szavát a földre, igéi gyorsan futnak. A zsoltáros dicséri az erőt, áldást és békességet adó Istent, aki nem csak kenyérrel, hanem szavaival is táplálja az embert. Kérhetjük mi is a mai napra, hogy Isten ereje, áldása és békessége töltsön el minket, s a mai igéket mások felé is közvetíteni tudjuk.

0: Hallgassuk meg nyitott szívvel a mai evangéliumot.
1: Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte. Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték. Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta. A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki ül, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.

Mit akarsz, hogy megtegyek neked? Kérdezi Jézus tőlem is. Rövid csendben közelengedhetem magamhoz ezt a kérdést. Milyen választ találok magamban? Talán sokféle vágyjal találkozom lelkemben. Melyik az, amelyik megvalósításához, eléréséhez emberi akaratom és képességeim elégtelenek? Jézusra tudom-e bízni, hogy egészítse ki munkámat, amit én jó szívvel elvégzek, tudva, hogy csak ő teheti teljessé.

0: Most meghallgathatom ismét az evangéliumot.
1: Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte. Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték. Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta. A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki ül, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.

Jézus rámutat, hogy földi életünk nem mentes a kihívásoktól, a szenvedéstől, a mélység megtapasztalásától. Mindezt nem veszi el tőlünk. Vágyaink megvalósításához azáltal ad erőt, hogy a vele való kapcsolatban megtapasztalhatjuk az ő múlhatatlan békéjét. Amikor erőm, képességeim határához érek, tudom-e tekintetemet Jézusra irányítani, hogy az ő békéje szentelje meg akaratomat. Hálát adok az Úrnak, hogy segít megtisztítani vágyaimat, és most mindazt ki is fejezhetem neki, ami a mai imában megfogalmazódott bennem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát, mely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején élte fénykorát, amikor a forradalmi seregek menedékévé vált. Ide érkezett meg Bem József tábornok kíséretében Petőfi Sándor is. A hagyomány szerint a költő a kúria udvarán álló körtefe alatt írta utolsó versét, és szavalta el a korábban írt Egy gondolat bánt engemet című költeményét, mielőtt másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott fehéregyházi csatában. A székelyhon.ro szerint a polgármester pünkösd vasárnap tartott avatóünnepségen úgy fogalmazott: visszaadtak egy darabot Székelykeresztúr történelméből, méltóságából és önbecsüléséből. A falfreskókat és mennyezetet is restaurálták, az eredeti gerendákat is meg lehet tekinteni, és korabeli berendezéseket is megmentettek. Az épületben időkapszulát is elhelyeztek, melybe a kisváros diákjai által írt versek is kerültek. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja. Adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával, ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kaput kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem a Nászoron, és minden hallottunk emlékére. A gyermekeim, unokáim, ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kára szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulás helyét, és minden betegét, a család, az ország, a világ békéjét, a háború ellen, hogy ne legyen háború, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki.
4: Elnézést kérek, hogy újra imád kérek, de fontos lenne, kérek szépen imád Natáliáért és Mártáért, az ő kettejüknek a lelki békéjükért, lelki nyugalmákkal, és hitükért, reményükért, szeretetért.
5: Imád kérek az USA-ban élő rokonaimért, Éváért, Gabrielláért, Sensért és Májszért. Isten áldását kérem rájuk, és kérem a jó Istent, hogy tartsa meg őket egészségben és békességben. Köszönöm szépen!
6: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, kérném a közös imát a magam és a feleségem gyógyulásáért, gyermekeim, unokáim egészségéért, testi-lelki gyógyulásukért, diplomázó unokáim sikeres vizsgájáért, elhunyt szeretteimért és a Mária Rádió dolgozóiért. Köszönöm szépen!
7: Kérek szépen imád a betegekért, önmagamért, amiért nagyon beteg vagyok, nem tudok enni. Testvéreimért, unokáimért, Magdikáért és Ildikóért, jótevőimért, elhunyt szüleimért, szeretteimért, rokonaimért, az idősekért, akik sokat imádkoznak mindenkiért, a Mária doktornőért, Lászlóért, a szeretett otthonok lakóiért, gondozóikért, orvosaikért, ápolóikért, Zoltánért és Nikolettért, a mentősökért, betegszállítókért, buszvezetőkért, Anna Éva gyermekáldásáért. Imád kérek szépen a fiatalok gyermekáldásáért, lakás problémájuk megoldásáért, társkeresőkért, Mária Rádió minden papjaiért, Tibor atyáért, Gábor atyáért, önkénteseiért, adakozóiért. Jóisten áldja meg őket erővel, egészséggel, szeretettel, türelemmel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
8: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, én meg szeretnék kérni családtagjaim, gyermekeim, férjem hitének mélyüléséért, számunkra a Szentlélek hét ajándékáért, testi-lelki egészségért. Köszönöm szépen, dicsőítessék a Jézus Krisztus!
9: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Imád kérnék, nagyon-nagyon mély lelki fájdalmam van. Kérek imád, de kérem, ne hagyják le. Köszönöm!
10: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, lányoméknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket!
11: Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus, egy házaspárja, aki szétmentek és kisgyermekek vannak. És nem csak az övékért, hanem minden olyan házaságért, ahol veszélyek vannak arra vonatkozóan, hogy szétmennek a fiatalok. Köszönöm szépen, dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus.
12: Imád szeretnék kérni a rádió összes dolgozójáért, dédunokákért, unokákért, egészségükért, jó tanulási eredményükért, sikeres vizsgákért, lányom gyógyulásáért, férjem jobbulásáért, fiam megtéréséért, ellenségeink megtéréséért, és a püspökökért, vagy a pápáért, püspökökért, diakonusokért, mindenkiért, utollevőkért, szerencsésre hazaérjenek, szerencsésen odaérnek, családjaimért, hogy szerencsésen a közlekedésbe hozzáérjenek, akik a munkájukhoz a közlekedésbe részt vesznek. Én már szeretnék kérni minden segítőmért, gyógyulásukért. Én már szeretnék József atya, mi hamarabbi gyógyulásáért, mindazokért, akik betegek a gyógyulásukért, akikért nem imádkozik senki.
13: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőjére, a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkéntesekért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, Zsóka édesanyának kedvező vizsgálati eredményért és gyógyulásért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
14: Kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért, betegségem gyógyulásáért, Mária Rádió dolgozóiért, háború megszűnéséért, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, papi hivatásokért, kedves ismerőseim lelki üdvükért, férjem Sándor és öcsém János lelki üdvükért, haláluknak az évfordulójára. Köszönöm a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni, elhunyt családtagjaim lelki üdvért. Lányom unokáim hétben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért, és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Áraz ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engedtelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinket és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Nagy vagy nagyon, én Uram Istenem, fenségbe és ékességbe öltözöl, sugárzó fény a te köntösöd.
4: Mi sokrétű a te műved, Uram, bölcsességgel alkottál mindent. Teremtményeid betöltik a földet. Mondj áldás lelkem az Úrnak.
3: Mindenek tőled várják, hogy ennélük adj kellő időben. Összegyűjtik, amit nekik juttat, megnyitott kezedet, és eltelnek minden jóval.
4: Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak és a porba térnek. Ám ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, és a föld színét megújítod. Ezt mondja az Úr. Ha hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, különleges tulajdonommá teszlek benneteket. Boldog az a nemzet, melynek az Úr az Istene, a nép, amelyet örökségül választott magának. Amen.
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
4: Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeki ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény öröm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozva belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad ezeken, mint Mária. A te igened az amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, hogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
2: Asszony szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a szent léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld már a csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülbelül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretevér formája. Felcsendül a Magnifikát. amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabárnak kulomá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szőz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld már hódoltás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palátában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol hátva, örvendezve, az ő békébe indulsz haza. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áld

0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odatadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonsága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatot hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet, ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel te.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
2: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét szívébe és a történeteket, elgondolkodott rajtuk szívébe, és az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent tűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Mit éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteinek.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasónak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
4: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Júniusban ismét fellobban az összetartozásunk tüze. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. 14. Leó pápa felszólalt saját enciklikája sajtótájékoztatóján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én, budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség az MTI-vel. A kezdeményezés 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát. A tüzek ma már az 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. 1996-ban a millecentenárium alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség mágiagyújtási akciót szervezett az egykori 1000 éves határra. Akkor több tucat tűz égett egy időben. 2003. augusztusában a külföldi Magyar Cserkész Szövetség felújította ezeket a kezdeményezéseket, és Magyarországon, a Kárpát-medencében fellángoltak a cserkésztábortüzek vagy gyertyák. A szervezők célja, hogy szerte a világon, ahol magyarok élnek, fellobbanjon az összetartozás tüze. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a Honvédelmi Minisztérium, 6 történeti intézet és múzeum, hadisírgondozó és hőskultusz igazgatóság Facebook oldalán. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után a térségben elesett magyar katonák összegyűjtött maradványait temették a kőtömbök alá. Az első csontmaradványok 80 cm-es mélységben kerültek elő. Később a tömegsírban 4 katona földi maradványait tárták fel, majd 2 további katona csontjait is megtalálták, áll a közleményben. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő. A szakemberek egy kifejezetten jó állapotú azonossági jegytok alapján megállapították, hogy tulajdonosa a hősi halált halt tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd volt. Mindannyiukat Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben, írták. Amikor a technológia gyengíti a kritikus gondolkodást, a béke kerül veszélybe, hangoztatta 14. Leó pápa, aki felszólalt hétfőn megjelent enciklikája vatikáni sajtótájékoztatóján. Olvasható az MTI hírében. Az egyház történetében most először fordult elő, hogy a pápa részt vett egy sajtótájékoztatón, ráadásul amelyik saját enciklikájáról szólt. Hangoztatta, hogy pápai pásztorlevele utat akar mutatni az emberiség számára a mesterséges intelligencia korában. Most is új dolgokkal állunk szemben, amely életünk számos területét érinti, és kihat az emberi együttéléssel kapcsolatos döntéseinkre, módosítja a konfliktusok alakulását is, mondta 14. Leó. Az enciklika a mesterséges intelligencia lefegyverzését sürgeti. Azt mondta, tudja, hogy erős kifejezésről van szó, de szándékosan választotta, hogy képes legyen felébreszteni a lelki ismereteket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Vendégünk Szabó Balázs, zeneszerző, gospel zenész és teljes idejű szolgáló. Ezt az utóbbi elfoglaltságot sokan nem ismerik. Mit akar ez a kifejezés?
4: Nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. 2011-ben jutottunk mi a feleségemmel arra a pontra, amikor döntést kellett hoznunk a sok úgymond civil munka és az egyházi megkeresések és az egyházi zenei missziós munkák között. Nekünk döntést kellett hoznunk abban, hogy merre tovább. És aztán sok hónapnyi imádkozás, elmélkedés után arra jutottunk végül, hogy missziós munkát szeretnénk csinálni, de csak úgy van értelme, ha ezt együtt csináljuk. Én meg vagyok róla győződve, hogy az Úristen vezetése alapján mind a ketten fölmondtunk a munkahelyünkön, és beálltunk a missziós munkába, és ezt végezzük. Egyébként a baptista szeretett szolgálat munkatársaiként zenei munkákban dolgozunk, iskolai projektekben, lemezkiadásokban, klipforgatásokban, és így tovább. Most már 36 éves vagyok. 3 gyermekem van és egy feleségem. A Dunakanyarban élünk. Nagyon boldogam, és nagyon örülök neki, hogy ebben a gyönyörű környezetben élhetünk. 81-ben születtem egy 6 gyermekes családba. Én vagyok az első szülött. Édesapámék több generációs baptista család sarja, ha így lehet fogalmazni. Tehát számomra mindig is teljesen evidens volt, hogy az Isten megszólítható, hogy az Isten létezik. Az, hogy apuval beszélek, meg anyuval, az teljesen normális. Ugyanilyen természetes dolog volt számomra, hogy imádkozunk éppen reggel vagy este a családdal, Bibliát olvasunk, elmegyünk az Isten tiszteletre. És nagyon-nagyon sokáig ennek az Isten létnek a kérdése nem is foglalkoztatott, mert annyira természetes volt, annyira mindennapjaink része volt az Isten hit, hogy semmiféle kérdés nem merült föl bennem. Igazából, amikor a középiskolába bekerültem, én akkor, hát nem azt mondom, hogy bolondultam meg, de nem tudom ezt szebben kifejezni. Tehát nekem különösebb okom nem volt arra, hogy a fejemet elveszítsem. Úgy gondolom, hogy egy relatíve szerethető fickó voltam kölyökként. Az osztályban könnyen megtaláltam mindenkivel a hangot, nem közösítettek ki, nem volt semmilyen problémám, ami miatt nekem úgy meg kellett volna őrülnöm. Egyszerűen csak hagytam azt, hogy a világ hasson rám, és ne én legyek hatással a világra. Ennek a következménye az lett, hogy én 5 éven keresztül különböző könnyű drogokat fogyasztottam. Ez ma már egy teljesen standard dolog, sajnos a fiatalok körében. Amikor én középiskolás voltam, ez a 90-es évek közepén volt, akkor ez még nem volt ennyire mindennapos, egy meglehetősen kiugró vagy kirívó eset volt az enyém. Rengeteget piáltunk mellette, napi 1,5 doboz cigarettát szívtam körülbelül, tehát nekem úgy egy csomó minden kisiklott az életemből. A gyülekezetet nyilván ott hagytam, nincs mit ezen szépíteni. Nagyon sok embert sikerült magam körül leépíteni. Néhányan megmaradtak, édesapám, édesanyám és Gabi, aki ma már a feleségem. Akkor még nem volt közöttünk egyébként semmi, de nagyon jó barátok voltunk. És ha valami bajom volt, akkor őt hívtam érdekes módon, ha nála valami gubanc volt, akkor ő is engem hívott, de akkor ez még nem volt szerelem. Szóval így egy ilyen, ez a szent triumviátus számomra így megmaradt körülöttem, és talán az ő imádságaiknak köszönhető igazából az, hogy ma élek és ott tartok, ahol éppen tartok. Az én megtérésem az egyébként egy számomra egy olyan valódi pálfordulat, amit már senki nem fog elvenni tőlem. Én 2001-ben egy nyári éjszakán édesapámiknak a kertjében találkoztam a mindenható Istennel, és azon gondolkodtam a hegytetőn állva éjszaka, hogy mégis mi tartja össze ezt az egész világot. A csillagok gyönyörűen ragyogtak, de olyan elképesztően messzinek tűnt minden, és mondom, lehetetlen, hogy ez magától álljon így össze. És mi van akkor, ha mégiscsak van egy Isten? Hát ugye kiskoromban, amikor jártunk a templomba, sok mindent hallottam. Hallottam édesapámtól azt, hogy az Isten szeret. Aztán hallottam nagyon sok lelkésztől azt, hogy az Isten nem szeret, majd csak akkor fog szeretni, ha én rendes fiú vagyok, ha betartom a liturgiát, a szabályokat, ha ügyesen állok, ha jól imádkozok, ha mindent megteszek, amit emberek elém tesznek, majd akkor fog szeretni az Isten. És ezek a gondolatok részben fölemésztettek, részben pedig pont azért, mert ilyen félig kábult állapotban nem voltak tiszták a gondolataim. Én azon morfondíroztam, hogy most akkor van Isten, vagy nincs Isten. Időnként elmentem a templomba ebben az 5 éves Varga Betus időszakomban, néha azért, hogy megnyugtassam a lelkiismeretemet, néha pedig azzal a céllal, hogy bebizonyítsam azt, hogy én nem tisztelek se Isten, se embert. Volt, hogy én azért mentem be egy templomba, hogy én ott rendetlenséget csináljak, valami fesztivált. És ez felekezettől teljesen független. Nekem akkor azt mondta egy tiszteletes, hogy az emberek tisztelik a templomot és az Istent. Hát mondom, na én biztos nem, nekem ne akarja megmondani, se az apám, se az anyám, se senki, hogy mi a jó, én tudom, hát ott odaföntről meg azt végképp ne akarjon senki dirigálni nekem. Ez volt a hozzáállásom, még ha ez nem is volt jó. És amikor a hegytetőn álltam, akkor ezen gondolkodtam, hogy most akkor van Isten, vagy nincs Isten? És egy nagyon érdekes dolog történt velem, ezt nem tudom másképpen elmondani, olyan volt, mint egy jelenés. Egyszerűen ezt most is látom magam mellett, ahogyan a bal oldalamon megállt mellettem az Úr Jézus. És egyetlen szót nem szólt. Ott állt ilyen nagyon-nagyon kedves arccal, és én abban a pillanatban tudtam, hogy egy mocskos, elveszett és kegyelemre szoruló bűnös ember vagyok, de azt is tudtam, hogy szeretve vagyok. És ez a kettősség, ez annyira ugye helyére tette a dolgokat, hogy onnantól kezdve számomra egyértelmű volt, hogy az Isten szeret engem. Nem vetette a szememre, hogy én loptam anyámtól meg apámtól, hogy hazudtam, hogy kihasználtam lányokat, hogy kihasználtam barátokat, hogy átgázoltam embereken, hogy csaltam, hazudtam, és a többi, hanem egyszerűen csak ott állt mellettem, és mindent tudtam. Olyan világos volt, hogy nekem szükségem van rá. Tehát ez egy olyan állapot volt, amit azt gondolom át kell élni ahhoz, hogy az ember igazán ezt meg tudja érezni és érteni. Tudtam, hogy bűnös vagyok, és azt is tudtam, hogy az Isten szeret, és hogy ez a kettő, ez nem üti egymást. És számomra ott vált világossá, hogy amikor egyes lelkészek azt mondták, hogy az Isten majd akkor szeret, ha mindennek megfeleltem, ez a teória ott megdőlt. És aztán a Szentírást, ha kinyitom, éppen akár Pál apostolnál, ahol azt mondja a római levélben, hogy abban mutatta meg az Isten az irántunk való szeretetét. Hogy Krisztus már akkor elküldte értünk a földre, amikor mi még a bűneinkben voltunk. Na ez volt az a momentum, ami az én számomra aztán így fenekestől felforgatta az egész életemet.
5: Igazából tisztán nem lehet Istenhez menni, csak bűnösen. Aki azt állítja, hogy ő tiszta és bűntelen, ott azért jobbotja kicsit magában néz az ember.
4: Az egészen bizonyos. Nem is én jöttem az Istenhez, tehát ezt is egy picit úgy gondolom, hogy ha szabad így kihangsúlyoznom, hogy az evangéliumot nem kell félreértenünk, nem arról szól, hogy mi mit tettünk az Istenért, hanem pont arról szól, hogy az Isten mit tett értünk. Ott sem a hegytetőn, se én mentem az Istenhez, ő jött hozzám, és nem derogált neki, és a mai napig sem ciki neki az, hogy lehajoljon Szabó Balázsért, hogy újra és újra, ha kell, ugyanabból a nehézségből vagy bűnből szedjen ki, hanem ő jön, és kegyelmet gyakorol az ember fölött, és persze helyére teszi a dolgokat, hogy figyelj, édesfiam, azért ez gáz. Tudod, nagyon megtapasztaltam eddigi rövid életem során, hogy van különbség a között, amikor az emberek akarnak megfaragni és helyre tenni, és van különbség a között, amikor az Isten jön. De amikor az Isten jön, akkor megsebez, de be is gyógyít. De amikor az Isten jön, akkor úgy helyére kerülnek a dolgok. Akkor meg az emberek próbálják ugyanezt eljátszani, akkor meg eléggé félre siklanak az események. Egyértelművé vált számomra, hogy az eddigi zenei tanulmányaim, az összes tanulmányom, ami nem volt túl fényes, a gondolkodásom, az egész életem, az innentől kezdve nem mehet úgy tovább, ahogyan eddig. Tehát egy csapásra tisztult ki a fejem, a gondolataim, és váltam bizonyossá abban, hogy ha innentől kezdve nem az Istenről szólnak a dolgaim, akkor ennek az egésznek semmi értelme nincs az égvilágon.
5: Kegyelmi találkozás, megerősítés, amikor az Istenről az ember azt mondja, hogy te tényleg létezel, és hogy, mint ahogy fogalmaztad, lehajolsz hozzám.
4: Ez nagyon érdekes kérdés, mert ahogy mondtam, ugye számomra egész kölyök koromtól kezdve egyértelmű volt, hogy van Isten. Tehát valahogy belenevelkedtem ebbe. Én azért eljutottam arra a pontra, én voltam ilyen állapotban, hogy azt mondtam, hogy nincs Isten. Hogy az ember azért időnként kételkedik, és tudunk olyan mélyre kerülni, amikor azt mondjuk, hogy ez nem létezik. Egyszerűen szerintem az egész kamu. És én is jutottam el ide, de az Isten meg ezekben a mélységekben képes igazán elérni szerintem az embert. Azt gondolom, hogy mindenkinek szükséges egy személyesen átért Isten élmény ahhoz, hogy igazán bizonyossá váljon az a tény, hogy az Isten van és szeret. Állhatok én úgy egyébként az élethez, hogy vagy van, vagy nincsen, igazából nekem teljesen mindegy, de az Isten akkor is szeret, ha én így állok hozzá. Csak amikor ezt megtapasztalom, akkor szerintem onnantól kezdve Már nincs több kérdés. Jelenleg én így élek, bennem nincs több kérdés. Tudom, hogy az Isten milyen végtelenül szeret, és azt is tudom, hogy mennyire elképesztően sokat botladozó, de kegyelmet nyert ember vagyok.
5: Balázs, ez a találkozás, tegyük hozzá, hogy amiből mások sincsenek kizárva, tehát Isten számára elveszett ember nincs. Hogyan változtatta meg az életedet?
4: Nézd, amikor az Isten belép az ember életébe, legalábbis nálam ez így történt, akkor akarva akaratlanul megváltoznak a dolgok. Tehát az Istennel való találkozás nyomot hagy az ember életében. Nem is akármilyet, hanem jó esetben maradandót. És az én életemben maradandó nyomot hagyott, és hagy a mai napig az Istennel való kapcsolat. Egyértelművé vált például az a 2001-es hegytetőn való találkozás után, hogy innentől kezdve nem írok dalt a saját egóm fényezése érdekében. Rájöttem arra, hogy nem éri meg csak is az Istenről dalolni. Nem éri meg élni, csak akkor, hogyha ezt az egész életnevű nagy eseményt ezt úgy vihetjük véghez, hogy abban benne van az Úristen, és foghatja a kezemet, és foghatom én az ő kezét. Nem éri meg kapcsolatot létesíteni senkivel, csak úgy, hogyha ez az Isten miatt van. Nem éri meg semmit se csinálni, csak akkor, ha az Isten a lényeg ebben az egészben. De egyszerűen azzal, hogy az Isten megszólított, azzal vált igazán színessé az életem. Azóta mondom azt, hogy igazán kitárult, vagy kitágult a látóterem. Tehát azóta most már tényleg széles vásznon látok. Full HD felbontásban mindent. Igazán látok, igazán érzek illatot, igazán érzek bármit is, igazán élek. Mert egyszerűen az Isten megszólított. És ezt nem is akarom én túl misztifikálni egyébként. Egyszerűen valósággá vált az, amiről eddig azt gondoltam, hogy egy mítosz, hogy egy valahol fönn a felhők fölött csücsülő nagypapa kinézetű valaki ott ül, és akkor vagy akar tőlem valamit, vagy nem, de én tudom azt, hogy az Isten az én Istenem. Egyszerűen nem tudom ezt másképpen elmondani, a dalaimban ez úgy gondolom mind benne van.
5: És ez azért igazán fontos, hogy elmondod, mert a keresztényeket sokszor úgy mutatják be, meg úgy beszélnek róluk, hogy csak imádkoznak, szemellenzősök, beszűkül az érdeklődésük.
4: Van ugye 3 gyermekem, tehát eleve nem is nagyon tudnék beszűkült lenni a mai dolgok felé, a gyerekek is nagyon nyitottak, így én is relatíve napra kész vagyok egy csomó mindennel. Az egész zeneiségem, a munkásságom, a jellemem, a habitusom az egyébként mind kilóg a sorból. Nehezen ülök meg sokáig egy helyben a fenekemem, nem bírom a semmit tevés, nem tudok nagyon csendben lenni. Nekem ugyanúgy lehet és kell is élnem, és kell élveznem az életet. Menjek el nyaralni, pihenni, élvezzem a szép tájakat. Igen, meg kell küzdeni a nehézségeket, ilyen az élet. Szerintem egyébként tök jó az, hogy túl fiatalos, túl lendületes, túlzottan határokat feszegető fickó vagyok, azt mondják legalábbis.
5: Ferenc pápa azt mondta, hogy ki kell menni az emberek közé, és hirdetni az evangéliumot, ugye, amiről tudjuk, hogy örömhír.
4: Nem olyan régen kérdezték tőlem azt, hogy szerintem milyen módon lehetne például a fiatalokat behívni a gyülekezetekbe, meg a templomokba. Én erre azt mondtam, hogy szerintem nekünk kell menni akkor a fiatalokhoz. Véleményem szerint az Úr Jézus fantasztikus példát mutatott számunkra az egész életével. A viselkedésével talán ez lenne a mi dolgunk is. De nézd meg, hogy az Úr Jézus mit csinált. Ment a prostikhoz, ment a vámszedőkhöz, ment azokhoz az emberekhez, akik igazán szükségben voltak. Én is egy ilyen számkivetett voltam, ha így tetszik. Az Isten rám sem a templom soraiban talált, hanem kinn a hegytetőn, betépve, és aki éppen azon gondolkodik, hogy most mi a fene ez az egész, van Isten, nincs Isten, van értelme élni, nincs értelme élni, kit érdekel, hogy Szabó Balázs él vagy nem él. És az Isten akkor egyszer csak azt mondja, hogy most van az a pillanat, amikor én beavatkozok. Most fogom kézen ezt a fiút, és mondom neki azt, hogy gyere, forduljunk egy picit másik irányba, és nézd meg, hogy mi van a másik oldalon.
5: Említetted, hogy a zenéhez értettél. Ez is egyik lehetséges módja lett dalban elmesélni a rád kíváncsiaknak, hogy Isten szeret téged is, hogyha hagyod.
4: Az Isten szereti az embert úgy, ahogy van. De annál sokkal jobban, hogy úgy is hagyja, ahogyan van. Vannak olyan dalok, amik különböző felekezetekben, meg gyülekezetekben közismertek, éneklik őket a közös éneklések alkalmával. Ha úgy tetszik, klasszikus értelembe vett Isten dicsőítő dalok, bár én az összes dalomat így írom meg egyébként, az én dalaim túlnyomó része nem állja meg a helyét a vasárnapi liturgiákban. És én nagyon örülök annak, hogy nem fér be. Mert ez azt jelenti, hogy ezekkel a dalokkal tudok menni az iskolákba, az utcákra, a falunapokra, az önkormányzati meghívásoknak eleget téve, és mindenhova, ahova meghívnak. Ezekben a dalokban én minden egyes alkalommal azt mesélem el ilyen vagy olyan formában, hogy az Isten hogyan szólítja meg az embert. És teljesen mindegy, hogy az én dalom ebben az esetben egy rocknóta, vagy egy elektronikus diszkó dal, teljesen lényegtelen, mert azt gondolom, az üzenet az nagyon-nagyon régi. Sok ezer éves, a köntös, amiben ezeket beleöltöztetem, az meg egészen mai. És én nagyon is törekszem arra, hogy dalokon keresztül mindenkinek világos legyen az, hogy ez az Istenről szól. Én ugyanígy írok szerelmes dalt. A születés, az elmúlás, az élet, a halál, a küzdelem, a győzelem, ez foglalkoztatja az embert. Ezek mindennapjaink része. Ezeket azt gondolom azért, mert az ember hisz Istenben, nem kell kiírtani saját magából. Sőt, így van igazán értelme talán a szerelemnek is és mindennek. Próbálom olyan hétköznapi nyelven megfogalmazni a dalaimat, hogy az is értse, aki nem jár templomba. Tehát én tudatosan törekszem arra, hogy ne legyen minden dalomba hallelujázás, meg egy-egy bibliai szinoníma. Időnként persze megjelennek ezek a szinonímek, meg ezek a jelképek, de alapjában véve én arra törekszem, hogy az egyszerű ember, aki még soha az életében nem járt templomnak a közelébe se, az is kapjon valamit az adott dalból. Fogja meg a dallam, a zene, a szöveg, és kezdjen el gondolkodni, hogy na hát lehet, ez túl akar mutatni valamin. Egyébként magam is meglepődök rajta erre a fajta zeneiségre egyre nagyobb az igény. És én nagyon boldogan és örömmel igyekszem minden meghívásnak eleget tenni. Az én feladatom annyi, hogy rámutassak Jézusra. A többit majd ő elvégzi. Tehát nekem nem magamat kell bemutatni az embereknek, nem azon kell görcsön, hogy vedd meg a lemezem, szavazzál rám, és így tovább, mert akkor majd nekem milyen jó lesz, hanem pont nem rólam szól a dolog. Tudom, ez egy kettősség, hogy engem látsz a színpadon, ott a fény, meg a füst, meg minden, de én meg akkor is az Istenre mutatok. És azt gondolom, hogy amíg ez a hozzáállás és ez a szándék van bennem, addig ez működni is fog. Az én mottóm az kettő. Az egyik, még egy embert Jézushoz. A másik, korral haladni, Krisztusban maradni. És ezt a kettőt próbálom minden egyes alkalommal szem előtt tartani, akármikor színpadra állok. Legyen ez egy vasárnapi Isten tisztelet, legyen ez egy iskolamissziós rendezvény, vagy egy falunap, vagy egy fesztivál, vagy bármi.
5: Említetted már a családodat, amiben együtt tudjátok megélni az Istennel való és a gyerekekkel való kapcsolatot.
4: Egy elképesztően szerencsés ember vagyok, mert olyan családot adott az Isten mellém, akár a feleségem, Gabi, akár a gyermekeimet nézem, akit én úgy gondolom, hogy mindenki szeretne maga mellé. Három gyermekünk van, a legnagyobb fiunk, ő most 5. osztályos, a középső gyermekünk lány, ő 2. osztályos, és a legkisebb lányunk, ő pedig 3 éves, Kornél, Nóri és Petra, szépen sorba. Kornél és Nóri, ők vérszerinti gyermekeink, és a legkisebb Petra, őt pedig örökbe fogadhattuk. Számomra az egyik legnagyobb csoda volt az, hogy az Isten nem pusztán egy gyerkőcöt adott nekünk a sokból, hanem azt a gyermeket adta a családunkba, akit ő így tervezett, hogy nekünk fogja adni. Tehát egészen elképesztő, hogy genetikai kapcsolat vagy vérkapcsolat nincsen a két nagy testvér és a legkisebb között, és mégis a két lány, valamilyen oknál fogva, baromira hasonlít egymásra. Nem csak tulajdonságokban, hanem kinézetre is, de nagyon sok érdekesség van. Tényleg az Isten kegyelmét és a tervét látjuk ebben is megvalósulni az életünkben.
5: Feleségedet is téged. Mi indította arra, hogy két saját gyerek mellé még befogadjatok egy harmadikat is?
4: Ez valahogy mindig természetes volt, a kapcsolatunk legelejétől kezdve szóba került ez, hogy egyszer örökbe fogadunk-e. Ez nem tudom mitől jött, valahogy jött. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert biológiailag nincsen nehézségünk. Tehát vérszerinti gyermekeink is születhetnének még. Valahogy az Úristen ezt munkálta ki bennünk, és én azt gondolom, hogy ez most nálunk így nagyon kerek. 3 fantasztikus gyerekkel boldogan, teljesen rendben vagyunk. Kerek az egész életünk.
5: Kedves hallgatók, Szabó Balázs tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a 6 napos nyári élménytáborokkal, a 3 napos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi 5-szöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja. Adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával, ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook oldalán. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után a térségben elesett magyar katonák összegyűjtött maradványait temették a kőtömbök alá. Az első csontmaradványok 80 cm-es mélységben kerültek elő. Később a tömegsírban 4 katonaföldi maradványait tárták fel, majd 2 további katona csontjait is megtalálták, áll a közleményben. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő. A szakemberek egy kifejezetten jó állapotú azonossági jegytok alapján megállapították, hogy tulajdonosa a hősi halált halt tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd volt. Mindannyiukat Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben, írták. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, lábakat hajlítsuk be, talpakat talajon. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülünkhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra finoman a fejünket, nyíljon meg a torok, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállat kart a sarkak irányába, állat hozzuk a mellkashoz, és nyújtóztassuk meg jól a tarkunkat. Ezután a karokkal nyomjunk bele erőteljesen a matracba, vegyünk egy nagy levegőt, a mellkast emeljük ki, hátul zárjuk a lapockákat, majd ellazítunk. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Jobb térdet húzzuk a mellkashoz, majd kifelé billentjük a térdet, és leírunk hajlított lábbal egy nagy kört, majd még egy nagy kört, és letesszük a talpat középre. Húzzuk a másik lábat a mellkashoz, billentjük kifelé a térdet, és rajzolunk egy nagy kört hajlított lábbal, és még egy kört, és letesszük a talpat a talajra. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba a mellkast, kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Forduljunk át az oldalunkra, alul levő lábat behajlítva tartjuk, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, nyújtott lábbal dolgozzunk, és vigyük hátra. Ezt még kétszer ismételjük meg, hozzuk előre a lábat, hosszan nyújtózkodva visszük hátra, és még egy pár mehet előre, és hátra. Forduljunk vissza hanyatfekvésbe, talpakat talajon. Két tenyeret tegyük rá a combtőre, állat hozzuk a mellkashoz, lapocka aljáig emelkedjünk meg, csúsztassuk a tenyeret a térdek irányába, picit megtartjuk, és hanyatfekvésbe gördüljünk vissza. Még kétszer állat hozzuk, csúsztatjuk a mellkashoz, lapocka aljáig megemelkedünk, kifújjuk a levegőt, és vissza leengedjük magunkat. Még egy utolsó, emelkedjünk meg, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, és vissza leengedjük magunkat. Forduljunk át a másik irányba, feküdjünk az oldalunkra, kanalazzuk mélyre a hasat, alul levő láb behajlítva, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, és vigyük hosszan hátra, és még kétszer ismételjük meg, hosszan előre, és hosszan hátra nyújtózkodunk, és egy utolsó. Forduljunk a hátunkra, talpakat talajon, húzzuk a hasat, húzzuk a vállat is a fülhöz, egy picit megnyújtóztatjuk a felső testet nagy levegővel, majd hosszan elnyújtózkodunk,

0: Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsora a teremtett világ védelméről.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi magazin műsorában. Aratóni Anna Mari vagyok, az Egyesület tagja. Most következő hétvégén lesz a Zöld Civil Országos Találkozó Szentendrén, melyre a Naphimnusz Egyesület is hivatalos. A társadalmi szervezetek képesek az egyének szemléletének formálására, így hatást gyakorolhatnak a döntéshozókra is. Katolikus egyesületként egy ilyen rendezvényen evangelizáló lehetőségünk is van, a Teremtőnktől ajándékba kapott földünk szeretetét és megúvásának lehetőségét hirdetjük az érdeklődők számára. Műsorunkban hallhatunk még egy cikkről, mely az országok vezetőinek tétlenségét elemzi a környezeti károk tekintetében, felhívva a figyelmet arra, hogy ez a tétlenség növekvő gazdasági veszteséget okoz a termelési folyamatokat illetően. Elmélkedünk arról, hogy vajon mennyire jó az újrahasznosítás, megtudhatjuk, mik a vágatlan május mozgalom előnyei, miért érdemes coming out-olni környezetvédő hozzáállásunkkal, és hogy mi lesz a témája az idei környezetvédelmi világnapnak. Elsőként szokásunkhoz híven következzen Nemes Csaba Mi történt rovata. A környezettel szemben elkövetett mulasztásaink okozta károk helyreállítása óriási terheket ró mind a fejlett, mind a fejlődő országok gazdaságára. Miért van az, hogy a kormányok mégis tétlenül nézik ezeket a környezet pusztító folyamatokat? Csaba a most következő percekben a Portfolio gazdasági hírportálon egy nemrég megjelent cikkét ismerteti, melynek címe A tétlenség ára óriási összegeket tesz ki a természet elhallgatott számlája. Megtudhatjuk, miért lenne fontos, hogy a kormányok figyelembe vegyék a gazdasági tevékenységek környezetre gyakorolt hatásait, és ez a pénzügyi mérlegben is megjelenjen, hiszen akkor kaphatnának reális képet arról, hogy valójában mi mennyibe kerül a gazdaságnak.
2: Mi történt? A mikrofonnal Nemes Csaba. Néhány héttel ezelőtt Pomázi István kollégámmal írtunk egy cikket a hozforio.hu-n. A cikknek a témája és a címe a tétlenség ára óriási összegeket tesz ki a természetkárosítás elhallgatott számlája. A fejlett országok számos környezetpolitikai kihívással szembesülnek, a fejlődők még többel. Ilyenek ezek, mint például az éghajlatváltozás, a levegő és vízszennyezés, a természeti erőforrások kezelése, a természeti katasztrófák és a környezettel kapcsolatos különböző veszélyek. Az ezekre való reagálás elmulasztásának költségei jelentősek lehetnek, és egyes esetekben komoly terhet rónak fejlett és a fejlődő országokra egyaránt. Ezeknek a költségeknek a becslése fontos szerepet játszhat, akár a szakpolitikai vagy a politikai beavatkozást igénylő területek azonosításába is, illetve a jövőbeli intézkedések sorrendiségének meghatározásában egyaránt. A környezet és az erőforrás romlása hatásainak költségszámításával kapcsolatos minden szakaszban bizonytalanság állhat föl. Még akkor is, ha a tétlenség árát jelentősnek ítélik meg a különböző becslések, a környezetvédelmi politikák megerősítésére szoruló területek hasznosításához továbbra is rendkívül gondos összehasonlító elemzésre van szükség, tétlenség és a cselekvés úgynevezett határköltség

között. Ez egy komoly közgazdasági és környezeti elemzés. Sir Partha Dasgupta, a Cambridge-i Egyetem emeritus professzornak világhírű jelentés, ami néhány évvel ezelőtt jelent meg, az úgynevezett Dasgupta jelentés, a The Economics of Biodiversity, a biológiai sokféleség közgazdaság tana címmel. Lényege diójéban az, hogy a gazdaság nem a természettől független rendszer, hanem annak szerves része. Dasgupta rámutat, hogy a hagyományos mutatók, ilyen például a GDP alkalmatlanok a valódi haladás mérésére, mert nem számolnak a természeti tőke pusztulásával. A jelentés sürgeti a rendszer szintű váltást, a természetet értékes tőkeként kellene kezelni, és a gazdasági döntéshozatal során figyelembe kell venni az ökológiai szolgáltatásokat, mint például a beporzást, a vízszűrést és sok minden mást. Ezeknek a valós értékét minél inkább figyelembe kéne venni. Az elemzésben vagy jelentésben, amit több mint 600 oldal, a következőket olvashatjuk. Miközben a természet degradációjának elkerülése prioritás kell legyen, a helyreállítás, az élőhely kezelés, a természet visszaállítása, a természetes regenerációnak és a fenntarthatóan termelékeny szárazföldi és tengeri területek kialakításának elősegítése, szintén alapvető szerepet játszik a bioszféra, földi élővilág egészségének a javításába. A helyreállítás segíthet abban, hogy hogy kezeljük az egyensúlytalanságot a bioszféra ellátó szolgáltatásai iránti igényeink, másrészt annak szabályozó, fenntartó és kulturális szolgáltatásai iránti szükségleteink között. Vegyük észre, hogy mi a közgazdaság értelemben is valamit nagyon elrontunk. Hiszen ha a természeti tőkét is számszerűsítve elhelyezzük az egyenlegben, egészen új számokat kapunk. A Dasgupta jelentésben az inkluzív vagyon fogalma a fenntarthatóság mérésének központi eszköze. Ez a mutató nem csupán a pénzben kifejezhető javakat nézi, hanem a társadalom rendelkezésre álló összes erőforrást három fő kategóriába sorolja. Az első, a termelt tőke, azt mindenki ismeri, képek, épületek, utak, infrastruktúra, amit a hagyományos gazdaság mér. Második, a humán tőke, az emberek tudása, készségei, egészségi állapota. Ezt is néha mérjük, néha nem. És a harmadik, amit nagyon kevéssé szoktunk mérni, a természeti tőke. Az ökoszisztémák, a biodiverzitás, a tiszta víz, a termőföld, az éghajlat állapota. Azért inkluzív, mert a hagyományos mutatókkal, mint például a GDP, azokkal ellentétben ez minden tőketípust magában foglal. A jelentés fő állítása, hogy a gazdasági fejlődés akkor fenntartható, az egyfőre jutó inkluzív vagyon az időben nem csökken. A jelentés rámutat arra is, hogy a jelenlegi gazdasági rendszer hibája, hogy miközben a világ GDP-je termeltőke révén folyamatosan nő, az inkluzív vagyonunk valójában csökken, mert a természeti tőkét, például az ökoszisztémákat sokkal gyorsabban pusztítjuk el, mint ahogy a másik két tőketípust építjük. Dasgupta jelentése szerint a valódi jólétet csak akkor mérhetjük helyesen, ha a természetet is a mérleg úgynevezett eszköz oldalára helyezzük el. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.

0: Ahogy a bevezetőben is említettük, a most következő hétvégén Szentendrén lesz a zöld OT, azaz a zöld civil országos találkozó. A környezet és természetvédő civil szervezetek, aktivisták és szakemberek legrangosabb hazai éves találkozója. Mit keres ezen a találkozón a Katolikus Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület? Hogyan fordul felénk a többi civil szervezet? Mi a különbség és mi a hasonlóság egy környezetvédő és egy teremtésvédő között? Mit tudunk üzenni a standunkkal a találkozó zöld forgatagában? Többek között ezekre a kérdésekre is kaphatunk választ Szabó Eszter riportjában, Újlaki Esztertől és Zlinszky Jánostól, Eszter beszélgető partnereitől. Megtudhatjuk azt is, hogyan tudunk regisztrálni a találkozóra, ha szeretnénk előadásokon, szakmai beszélgetéseken is részt venni, és azt is, hogy hová menjünk, ha csak nézelődni szeretnénk a standoknál.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Én Darányiné Szabó Eszter vagyok, a Naphimnusz Egyesület elnökségi tagja. A következő fél órában is a teremtett világ védelméről fogunk beszélni, méghozzá abból a szempontból, hogy hogyan találkozik a katolikus hit a mai civil kezdeményezésekkel. Az apropót az Országos Zöld Civil Találkozó adja, ahol idén is jelen lesz a Naphimnusz Egyesület, a hazai katolikus teremtésvédelem meghatározó szereplője. Arról beszélgetünk majd, hogy hogyan tud egymás mellé állni a lelki indítatású teremtésvédelem és a világi környezetvédő mozgalom. És miért nem ellenfelek, hanem sokszor szövetségesei egymásnak. Két vendégünk van ma, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök. Újlaki Eszter, jogász és a Naphimnusz Egyesület standcsoportjának vezetője, illetve Zlinszky János.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: János pedig biológus, egyetemi oktató és a Naphimnusz Felügyelő Bizottságának tagja. No hát a beharangozóban már említettem ezt az országos civil találkozót. Először Eszterhez fordulok, hogy kezdjük talán azzal, hogy mi is ez az országos civil találkozó. Mit érdemes tudni róla azoknak, akik még nem hallottak róla? És hát, hogy hol és mikor is lesz az idei találkozó?
3: A környezet és természetvédő civil szervezetek országos találkozója idén 35. alkalommal kerül megrendezésre Szentendrén, május 28 és 31 között. Ez a találkozó a magyarországi zöld civil szervezetek és szakemberek egyik legfontosabb éves szakmai közösségi rendezvénye. És hát idén, akár csak majd a Művészetek Völgye, ez is most 35. alkalommal kerül megrendezésre. A csütörtöktől vasárnapig tartó 4 napból az első nap csütörtök az inkább a helyieknek, iskolai programoknak ad teret. Péntek szombat lesz a főnap, itt rengeteg beszélgetés és szakmai fórumra kerül sor, és vasárnap pedig egy környékbeli kirándulásra, külső programra lesz majd lehetőség. Ez a találkozó minden évben az országon belül más-más helyszínen kerül megrendezésre, most ugye akkor Szentendrén fogunk találkozni. Ez a találkozó kiváló alkalom arra, hogy aktivisták, szakértők, érdeklődők megvitassák az aktuális környezetvédelmi kérdéseket, lehetőséget biztosít álláspontok ütköztetésére és közös stratégiák kidolgozására, tapasztalatcserére. Minden évben egy hatalmas tudásmegosztó fórum tulajdonképpen, és hatalmas energiákat mozgat meg, és egyben egy nagyon komoly baráti találkozó is. Most meg különösen nagy izgalommal készültünk, vagy készül mindenki a civilek közül erre a találkozóra. Pénteki napon, úgy tudom, vagy szombaton a környezetét felelős miniszter úrral, Gajdos Lászlóval is találkozni fogunk, ha minden igaz.
1: Hát ez önmagában már elég izgalmas és vonzó faktor lehet.
2: Hát tegyek hozzá annyit, hogy nagyon biztatnék mindenkit, hogy keresse meg a internetes felületeken ezeket a programokat, és mélyüljön rá benne, mert nagyon-nagyon sokszínű, és bocsánat a kifejezését, de ez egy nagyon jó buli ez az OT. Tehát ez nagyon hosszú időre néz vissza, nagyon jó szervezet, megvan a maga folyamata, befogadó, sokszínű, sokat lehet tanulni, jól érzi magát az ember. Tehát ha valaki úgy különösen most, amikor olyan sok tényleg rossz ízű megjegyzést kapnak a zöldek, meg a zöld gondolat, meg a zöld gondolkodás, meg mély zöldek, meg nem tudom mi. Érdemes egyszer oda menni közéjük és körülnézni. Senki nem fogja megbánni, aki kipróbálja.
1: Ugye ez egy katolikus rádióban hangzik el ez a műsor, és vélhetőleg a hallgatóink nagy többsége is katolikus. Ugye ezen az országos találkozón olyan civil szervezetek vannak jelen, mint mondjuk a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Humu Szövetség, a WWF, és hát talán egy kis magyarázatra szorul, hogy egyébként katolikusként miért érdemes oda menni? Tehát, hogy miért fontos egy ilyen esemény a katolikus közösség számára?
2: Ugye különböző halmazok meceteiben élünk, hogy bocsánat a kifejezésért, mert hát vannak a katolikusok és a nem katolikusok, meg vannak a keresztények és a nem keresztények, meg vannak a vallásosak, a nem vallásosak, hogy ezek mind különböző dolgok voltak. Vannak a civilek és a nem civilek is, ugye, és ebben nem szoktunk belegondolni, hogy ki az, aki nem civil, ugye? Általában úgy szoktuk ezt elhatárolni, hogy aki valamilyen kormányzati pozícióban vagy kormányzati szervezetben dolgozik, és ebben a minőségében lép fel valahol, akkor ott és akkor ő nem civilként lép fel, hanem hivatalos személyként, és aki vele szemben nem hivatalos személyként áll, hanem ügyfélként, vagy hát egyszerűen csak állampolgárként, az ugye a civil. És ebből rögtön látjuk, hogy életünk számos helyzetében mindannyian civilek vagyunk, és ez nem vallástól függő, hogy valaki civil vagy nem, ugye? Ha már itt tartunk, akkor tulajdonképpen a laikus kifejezést be lehet hozni, meg még más elhatárolások is vannak. De oda akarok kilukadni, anélkül, hogy túl hosszú legyek, hogy a katolikus emberek azok ugyanúgy a civil társadalomnak a tagjai és a részei, mint bárki más ember. Tehát nem diszkvalifikál, nem zárja ki az ember a kereszteléssel magát a többi ember közül, hanem oda tartozik. Úgyhogy nekünk ugyanúgy keresnivalónk van, mint bárki másnak.
3: Hát meg azt is hozzá lehet tenni, ugye, hogy azért közös értékrend van ezekkel a zöld civil szervezetekkel, kvázi a világi környezetvédelem és a keresztény teremtésvédelem céljai, a biodiverzitás, a klímavédelem, fenntartható fejlődés, életmódváltásra való felhívás, ezek mind közös gondolkodás, és adnak lehetőséget, és kifejezetten most már úgy látom évek óta, ugye nem először veszünk részt ezen a találkozón, hogy az egyházi hátterű teremtésvédelmi szervezetek jelenléte teljesen természetes ma már ezeken az találkozókon.
2: Ugye Ferenc pápa két ilyen kifejezetten a fenntarthatósággal kapcsolatos írást tett közé, ugye a Laudato Si-ről mindenki hallott, de van a Laudate Deum című apostoli buzdítása, ami kifejezetten az egyik globális klímavédelmi találkozóról, ugye a keretegyezménynek a részes feleinek a találkozójához intézett, amelyik sokkal rövidebb, konkrétabb, nagyon határozott, és egy szent türelmetlenség van benne teljes joggal. És ebből idézném azt a bekezdést, hogy alulról jövő követeléseikkel a legkülönbözőbb országokban élő elkötelezett emberek, akik az egész világon segítik és támogatják egymást, nyomást tudnak gyakorolni a hatalmat birtoklókra. És remélhetőleg ez történik majd a klímaválsággal kapcsolatban is. Ezért megismétlem, hogy ha a polgárok nem ellenőrzik az országos, a térségi és a helyi politikai hatalmat, akkor a környezeti károk megelőzése sem lesz lehetséges. Tehát még azt is hozzátenném, hogy Ferenc pápa itt nem egyszerűen a katolikusokhoz szól, hanem azt mondja, hogy a polgárok nem ellenőrzik. Ő pont a civil aktivitást támogatja, biztatja, és mondja nélkülözhetetlennek.
1: Az előbb egy nagyon izgalmas alapkérdés felé kezdtünk el menni, a környezetvédelem és a teremtésvédelem értékrendjének hasonlóságára fordultunk rá, és akkor ezt szeretném egy kicsit boncolgatni, hogy ilyen dióhéjban fogalmazzátok meg nekem kérlek, hogy mi az, ami összeköt, és mi az, ami egy kicsit megkülönböztet minket, teremtésvédőket a világi környezetvédőktől.
2: Igazából arról van szó, hogy miért fordulunk szeretettel a teremtett világ felé, benne egymás felé, és minden más teremtmény felé. Tehát nem az különböztet meg minket, nem az különböztet meg a teremtésvédőket, amit csinálnak, hogyha az emberek aktivitását nézzük, akkor nem fogjuk tudni tetten érni feltétlenül a teremtésvédőt, amit ülteti a fát, vagy takarítja a patakot, hogy ő másképp takarítja, mert ő teremtésvédő, ugyanúgy takarítja, mint bárki más. De azt, hogy miért megy oda, abban van egy mélyebb indok. A teremtésvédelmi lelkület az nagyon mélyen átéli a hálát és a köszönetet az iránt, az ajándék iránt, amit a Teremtő Atyától kapunk. Átéli azt, hogy Istennek a legfontosabb, a legelső attribútuma, a legelső tulajdonsága, amit emlegetünk, az pont a Teremtő mi volt. Ugye gondoljunk a Hiszek Egyre. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. Ezzel a mondattal kezdődik a hitünk, és erről az alapról kellene néznünk bizony mindent, és erről az alapról nézi a környezetét is a teremtés védő lelkület. De lehetne más alapról is nézni, lehetne egyszerűen okosnak lenni, és azt mondani, hogy ostoba dolog magunkra dönteni ezt a világot. Vagy lehetne egyszerűen szolidárisnak, igazságosnak lenni, és azt mondani, hogy igazságtalan dolog, hogy a környezeten keresztül, a légkörön keresztül másoknak okozunk súlyos gondokat a mi kibocsátásainkkal. Tehát többféle teljesen jogos indítéka lehet annak, hogy valaki tenni akar a fenntartatóság érdekében. A teremtésvédő lelkületnek a legfontosabb indítéka az a teremtő iránt érzett hála, szeretet, dicséret.
3: Hát igen, még a környezetvédelem gyakran ugye külső szabályokra, tudományos adatokra, technikai megoldásokra épít, addig a teremtésvédelem egyfajta lelkiséget és érzelmi kötődést hangsúlyoz, és ezt teszi be a mindennapokba. Tehát sokkal inkább segít elmélyülni, és a teremtettségünkben való megélésre koncentrál, és ezen keresztül próbál üzeneteket küldeni a körülöttünk élőknek.
2: Ez nem azt jelenti, hogy jogszabályokkal bármi gond lenne. Igazából egy ideális teremtésvédő világ az az, hogy eltüntetjük az összes környezetvédelmi jogszabályt, és mindenki önként működik, hanem az egy eszköz, de valóban nyilván van olyan helyzet mindannyiunk életében, amikor valamit azért teszünk meg, mert muszáj, mert az a szabály, vagy az a parancs, vagy az az utasítás, és van, amikor önként is szíves örömmel. Nem kell utasítani minket, mert magunk is úgy viselkedünk, ugye?
1: És hogyha a hallgatók az első zöld szervezetre gondolnak, ami eszükbe jut, az mondjuk lehet, hogy a Greenpeace. Tehát, hogy mi az a közös értékrend, ami ezt a típusú környezeti, hogy mondjam, aggódást, környezeti formációt összeköti a katolikus teremtésvédelemmel. Tehát mi az, ami közös, akár ilyen életvezetési elvek, akár fő célkitűzések, szempontok, hogy mi a közös a környezetvédelem és a teremtésvédelem között?
2: Hát én azt hiszem, hogy ez megint olyan, mint ez a bizonyos matyóska baba, vagy a hagyma, hogy ilyen rétegek vannak. Tehát most mindegy, hogy belülről vagy kívülről indulunk, de megint az van, hogy bizonyos rétegek azonosak. Tehát az életért való aggódás, aggodalom, az egészségért való aggodalom, ugye ez a környezet szennyezéssel szemben megjelenik, ugye? Az igazságosság, amit az imént említettem, mondjuk a klímaproblémáknál, ami nem is feltétlenül ott csapódik le legsúlyosabban, ahol leginkább okozzák, ugye? Tehát ezek mind rétegei az indítékoknak, vagy a felháborodásnak elégséges oka egyik is, vagy a másik is, vagy a harmadik is, az is, hogy a Istennek nem ez volt a terve a világgal, amit csinálunk vele. És ezért akkor ezt gyorsan hagyjuk abba, és térjünk meg. Tehát a közös az ezeknek a rétegeknek némelyike, ugye? De attól én úgy gondolom, hogy ezeknek a rétegeknek, ezek indítékoknak mindegyike jogos indíték. Tehát az igazságosság az is erény, nem csak a szeretet. Csak Benedek pápa azt mondja, hogy az igazságosság az még a szeretet előtt van. Benedek pápa azt mondja, hát az a szubminimum, hogy ne legyünk igazságtalanok egymással szemben. Ez jár nekem tőled, és neked tőlem, és majd, hogyha ezen felül akarok jót tenni, akkor már szereted is. De amíg egyszerűen csak tisztességes vagy a másikhoz, és nem vagy hozzá igazságtalan, akkor még ne veregesd a vállalatot, hogy mennyire szereted. Az igazságosság, és az is erény. A Greenpeace lehet, hogy csak az igazságosság szintjén van, és nem feltétlen szeretni akar. De attól az még egy jogos és szép felszólalás.
3: Hát például ettől függetlenül a Greenpeace-es hasonlatot most a csatlakozva, amit a János mondott, tehát például a közös otthonunk fogalma azért az már nem csak a teremtésvédelem szóhasználatában van, hanem talán még a Greenpeace-ében is most már megjelenik. Tehát, hogy a közös otthonunkért, a földünkért való felelősségünk, az már például teljesen egy ilyen közös pont. Az szemléletváltás, életmódváltás, ökológiai megtérés fogalma, ezek ugye most már kezdenek azért úgy bemenni a köztudatba, amit már nem csak keresztényként használunk, hanem a többi civil zöld szervezet is már használja. Tehát például egy humusz biztos, hogy használja. És ez így, hogy gyakorlatilag felnőttünk a Napi Himnusz Teremtésvédelmi Egyesületként ahhoz, hogy egy ilyen nagy civil találkozón részt vegyünk, és most már ugye évek óta részt veszünk, és kifejezetten azt tapasztaltam, hogy érdeklődés van irántunk. Ez a bizonyíték annak, hogy ezeknek a kifejezéseknek a használata folyamatosan beépül a mindennapi gondolkodásunkba, és gyakorlatilag ez a feladatunk.
1: Bár az előbb említetted, Eszter, hogy a világi környezetvédő mozgalmak számára már természetes, hogy a naphimnusz is, vagy ugye általában a teremtésvédelem megjelenik ezeken a találkozókon, és hogy alapvetően szeretettel fogadnak minket. Azért nekem már volt kellemetlen élményem ezzel kapcsolatban, úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy ugye teremtésvédőként egy kicsit ilyen izgalmas metszetben vagyunk, hogy a környezetvédők között mi vagyunk a vallásosak, vagy a katolikusok, hogyha pedig egy ilyen kattás típusú, tehát egy vallásos találkozóra megyünk, akkor meg mi vagyunk a zöldek. És azért mind a két oldalról van némi gyanakvás, tehát hogy azért én már hallottam olyant akár a civil országos találkozón is, amikor valaki odajött, egyébként egy tök elhivatott, általunk is nagyra becsült szervezetnek, általunk is nagyra becsült tagja, és akkor elkezdte az összes egyházellenes, hogy mondjam, érveit felsorakoztatni, hogy igazából az az egésznek a központi probléma, hogy a vallás az azt mondja, hogy kiemelt tereplő az ember, és akkor azt gondolta évszázadokon keresztül, hogy most aztán itt mindent szabad. Tehát amikor kifejezetten minket kvázi hibáztatnak ezért. Tehát igazából arra akarok most kiukadni a kérdésemmel, hogy milyen a kapcsolat, meg milyen a fogadtatás ezeket a kellemetlenebb részeket sem eltitkolva. Vagy mennyire tapasztaltál ilyent?
3: De mindig figyelni kell a rezgésekre, tehát ugye mi számos országos nagy rendezvényen veszünk részt, van, ami kifejezetten például a katolikus társadalmi napok, ugye egy egyházi rendezvény, ott nyilván másra tudunk fókuszálni. Egy zöldországos találkozón, mondjuk a Greenpeace és a Humus sátra között, megint másról van szó. De én összességében azért azt tapasztalom, hogy azért ez egy jó szándékú emberek gyülekezete egy ilyen találkozó. És ott azért valahol mégiscsak alapelv nem a másiknak a leuralása, hanem a párbeszéd. Az egész civil zöldországos találkozónak az egyik legfontosabb eleme az, hogy kapcsolatokat teremtsünk. De most kapcsolatokat csak úgy lehet teremteni, ha nyitott vagyok a másik felé. És úgynevezett standoláskor, ugye az ember azt meglátja már, akik oda jönnek a sátorhoz, hogy mi iránt érdeklődnek, és hogy lehet őket megszólítani. És igazándiból a mi feladatunk egy ilyen kitelepüléskor, ami most idén szombaton 30-án lesz, délután 14 és 18 óra között a Barlang nevű helyen a Dunaparton. Ott kifejezetten ugye az lesz a feladatunk, hogy meglássuk azt, akik arra jönnek, hogy mi az, ami érdekli őket, és akkor beszéljünk egy kicsit magunkról, és beszéljünk arról, hogy mit tudunk az ő érdeklődéséhez hozzátenni, tudásanyagot, kapcsolódási lehetőséget, hogy lehet közösséget építeni.
2: Egy pillanat ez a kérdéshez, mert amit ezt most elmondott, az egy nagyon fontos dolog, tehát a párbeszéd lehetősége, és a nyitottság, és a párbeszéd lehetősége akkor is megvan, hogyha valaki panaszkodik, tehát ha valaki panasszal jön, az igazából tudnunk kell megörülni annak, hogy valaki annyira már bízik bennünk, egyik ember a másikban, hogy felpanaszol dolgokat, mert ugye ennek az előző stádium az, amikor már nem bízom abban, hogy szót értünk, megvan a véleményem, nem gondolom, hogy valami közös nevezőre tudunk jutni, tehát nem állok szóba vele ebben a témában, vagy egyáltalán. És ha már szóba állok, még ha úgy is, hogy elmondom, hogy de nekem az a gondom, nekem van egy ilyen gondom veletek, hogy szerintem, és ezt nem kellett volna, meg ezt nem kéne, ugye, akkor itt van egy lehetőség arra, hogy tisztázzunk dolgokat. Ez általában is igaz ugye az életben, és ha beismerni valók van, akkor ismerjük be, ha korrigálni való, tisztázni való van, akkor tisztázzuk, ugye, türelemmel és szeretettel. Ugye ez a pont, amit felhoztál, az ugye az olyan standolásoknál, amit Pujlaki Esztert csinál, egy nagyon pontos és tisztázható dolog, és ez egy óriási lehetőség, mert pont az uralom jellegét, tehát pont az ember helyét a teremtmények között tisztázni, vagy beszélni a mi felfogásunkról, a keresztény felfogásról, az egy nagyon fontos, de a kereszténységnek nagyon fontos eleme. Ha úgy tetszik, ez evangelizáció. Tehát az, hogy igen, uralkodjunk a tenger halai, stb. És mellé kell tenni Jézusnak a gesztusát, aki megmossa a tanítványainak a lábát. És azt mondja, ha én az Úr és Mester így, akkor ti is úgy egymásnak. Tehát a keresztény uralkodás felfogásnak, a helyes felfogásnak az elmagyarázása, az szerintem az evangelizációnak egy nagyon fontos mozzanata. Úgyhogy ezek a pontok, meg a hasonló pontok, amikkel a Napimus stand ugye találkozik, azok nagy lehetőségek. És ugye azt is látni kell, hogy hát megint csak azért az nem úgy van, hogy aki keresztény és teremtésvédő, az mind a Napimusnak a tagja. Az attól lehet a Magyartani Egyesületnek a tagja, és tagok is.
1: Vagy akár mind a kettőnek, vagy akár mint ahogy itt ülők is így vannak ezzel.
2: Vagy a Musnak, Horribile Dictu a Greenpeace-nek. És tehát ne gondoljuk azért azt, hogy egy ilyen országos civil találkozón az úgy van, hogy aki nem a Napimus tanulnál gyülekezik, azok mind hát pogányok, ugye? Már bocsánat, kifejezésre sarkítani akarok, ugye? Tehát azért ez nem így néz ki. Mm-hmm.
1: Igen, ezt a radikális vonalat szeretném még egy kicsit feszegetni. Ugye időről időre jelentkeznek környezetvédők olyan tényleg már-már számunkra is felháborító akciókkal, amik ilyen nagyon radikálisak és nagyon szélsőségesen akarják felhívni a figyelmet egy-egy problémára. Például, amikor ugye leöntik a világhírű festményeket festékkel vagy olajjal. Mit gondolhatunk erről teremtésvédőként? Mert bizonyos dolgokat, még ha meg is értünk belőle, azért mégiscsak van egy kis ellenérzésünk ezzel kapcsolatban. És ezt akarom, ezt az ellenérzést szeretném így szétszálazni, hogy ez talán, hogyha egy kicsit így jobban megértjük az ezzel kapcsolatos érzéseinket, illetve akár magát az akciót is, akkor egy ilyen diffúz rossz érzés helyett egy magasabb fokú megértésre tudunk jutni, akár az ilyen radikális akciókkal szemben is. Úgyhogy ebben segítsetek nekünk és a hallgatóknak egy kicsit.
2: Nekem most az jutott eszembe, hogy van az a csodálatos Szabó Lőrinc, és a Lóci óriás lesz. Ugye, amikor veszekszik a kisfiával, ugye, hogy Lóci, ne kalapáld a motort, Lóci, hová mész, mit csinálsz, jössz le rögtön a gázkeresőről, ide az ollót nem szabad, rettenetes, már megint ledobtad az elkéről a mozsarat, ugye? És így kezdődik a helyzet, ugye? És a gyerek nem hagyja abba, és hogy megverni ne kelljen, leültem hozzá játszani, folytatódik ugye a vers, és ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek körülöttem. És megérti a gyerek perspektíváját. És ez a perspektíva van abban, amikor a Van Gogh képet leöntik. Hogy már nem tud mit csinálni, hogy a fölkelt világ, a tornyok, amelyek járnak, kelnek a fiatalok körül, azok a nagyvállalatok, a hatalmak, a kormányok, a felnőtteknek a hatalmas csoportjai, akik nem hajlandóak a fontos dolgokkal foglalkozni, akik nem hajlandóak érvényes választ adni a fiatalok aggodalmaira, méghozzá a fiatalok jogos aggodalmaira. És akkor ledobják az erkélyről a mozsarat. Ugye? És ettől még nem kell ledobni az erkélyről a mozsarat, mert nagy baj lehet belőle, de a megoldás mégiscsak az, ugye, hogy magasra emeltem szegénykét, mint a Lóci óriás, mint a versnek a végén. Tehát igenis oda kell menni, igenis meg kell nézni, hogy mi a baj, és meg kell tudni érteni, mert különben le fogják önteni, meg nem tudom, be fogják csukni, meg keresztbe fognak feküdni, mert azt akarják, hogy foglalkozzunk életfontosságú dolgokkal. És ugye a pápa nem dobja az elkéről a mozsarat, hanem enciklikákat ír, és ez sokkal kevesebb veszélyen jár, de azért valahol hadd legyek ennyire blaszfémikus, hogy ezt így egymás mellé tegyem, hogy ennek a kétféle pozíciónak, hogy én a szentatya vagyok, én a püspöki kar, ugye gondoljuk a 2008-as püspökkari körlevélre, én a Napimus Egyesület, én pedig Gipsz Jakab 17 éves gimnazista, aki egyszerűen nem tudok hova nyúlni, ugye ezeknek a helyzeteknek a különbözőségéből is adódik az, hogy mit tud kitalálni, hogy elérje, hogy foglalkozzunk a magunkat és a jövő generációkat hát húsba vágóan érintő gondokkal. És ettől még én nem örülök, ha egy Van Gogh kép le van öntve. De ezt látom mögötte.
1: Azaz, mint a gyereknevelésben is meg kell érteni.
3: Türelem, meg kell érteni. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk én mondjuk úgy gondolom, hogy ezekkel nem tudok azonosulni.
1: Tehát akkor még még köztünk is van ilyen
3: változatosság. Igen, szerintem van, mint ahogy van a különböző megítélése bizonyos cselekedeteknek. Mi az, ami még belefér, és mi az, ami már nem fér bele. Tehát azért ez itt mindig van egy ilyen jó esetben belső erkölcsi határ.
1: Igen, de akkor a cél, az aggodalom, a motiváció az mindenképpen jogos és elismerendő és megértendő. Adott esetben az eszközzel nem feltétlenül értünk egyet, de ez
2: azért nem
1: arra...
2: szentesíti az eszközt. Igen. Tehát ez nagyon súlyosan fontos leszögezni. Ugye ettől nem szabad soha eltérnünk, ebből mindig nagyon nagy bajok lesznek, ha elkezdünk eltérni ettől, hogy a cél nem szentesíti az eszközt. Tehát a cél nem szentesíti az eszközt, és nem kell egyet értenünk se a leöntéssel, se a gyerek leveri a nem tudom micsodát mérgében. Ez nem kell azonosulni vele, hogy ezt nem mondja. Ez nem probléma, ha én a cselekedettel nem tudok azonosulni, de ha nem értek meg egy olyan motivációt, amelyiknek van igazságtartalma, az már az én hibám.
3: Igen, ezzel egyetértek.
1: Magyarul nem elítélni kell őket, és azt mondani, hogy dutyiba velük legalább 30 napra, hanem megérteni, és más csatornába próbálni önteni az ő aktivitásukat, és kezelni azt a problémát, amire felpróbálják hívni a figyelmet. Köszönöm szépen, ez szerintem egy nagyon hasznos.
2: Jézus itt fordít nagyot az egészen, itt van nekünk megint a nagyon nehéz üzenetünk. Tehát ő ugye pont azt mondja, hogy ugye szeressétek ellenségeiteket, tehát hogy szeretettel, hogy nem harccal, tedd vissza híveibe kardulat, tehát hogy nem harccal kell reagálnunk a legsúlyosabb gondokra sem, hanem szeretettel, ez nagyon nehéz. Ez a mi eszközünk, borzasztóan nehéz, mi sem vagyunk nagyon jó benne.
1: Akkor térjünk rá a konkrét országos találkozóra, hogy lesz ott a naphimnusz, milyen üzenetekkel készültök Eszter a stannál, mivel tudnád behívni azokat a hallgatókat, akik most itt hallgatnak minket, és azon gondolkodnak, hogy esetleg május 30-án Szentendrére látogatnak a barlangba.
3: Ha május 30-án látogatnak Szentendrére, akkor minket az úgynevezett zöld forgatagban fognak megtalálni. Ez a Barlang nevű hely, ez a Dunaparti Művelődési Ház, ez egy kulturális központ, könnyűzenei koncerthelyszín, és Dunakorzó 18 alatt található, egy nagyon szép pinceklubból és egy szabadtéri udvarból álló rész. Ott lesznek a sátrak felállítva, rengeteg zöld szervezetnek, így többek között a miénk is. Az idén debütálni fog három új molinónk, aminek kapcsán tervezünk beszélgetéseket és apró kis hol játékos, hol kevésbé játékos feladatokat kicsiknek és nagyoknak. Egy új molinónk a pápák enciklikáiról, illetve a katolikus egyház társadalmi tanításának teremtésvédelről szóló enciklikáiból egy ilyen sorozat, amiről kicsit bővebben fogunk tudni ott beszélni, akiket ez érdekel. Illetve hát beszélgetünk arról, amiről az interjú elején már szó volt, hogy hát mi is az a teremtésvédelem. Próbálunk arra fókuszálni, hogy mindenki próbálja megfogalmazni, aki arra látogat, hogy mit jelent számára ebben a szeretet, a hála, a jóság, a gondoskodás, a bizalom, a türelem, a szolidaritás, az emberség, hogy éli meg gyakorlatilag a teremtett világgal való kapcsolatát, és erre mindenféle programot, feljátékot fogunk kitalálni, és ott a sátorba látogatókkal átbeszélni. Ezek mindig nagyon érdekes beszélgetésekre adnak alkalmat, és reméljük, hogy most is, mint mindig ilyenkor, legalább egy-két ember, egy-két család visz magával a saját közösségébe haza olyan gondolatokat, amivel ő aztán otthon, és meg a saját környezetében gyakorlatilag egy kis kovász tud lenni.
1: Ez nagyon izgalmasan hangzik, hogy a katolikus egyház társadalmi tanításával kapcsolatban is lehet majd informálódni, meg beszélgetni, hogy lesznek-e ilyen gyakorlati tippek, vagy tudtok-e ilyen muníciót adni azoknak, akik kilátogatnak a standhoz, hogy na de ha én hazamegyek, akkor mit csinálja?
3: Biztos, nagyon remélem. Minden alkalommal találunk olyan hívószót, ami után valaki jobban érdeklődik, és megkeres minket, és a továbbiakban is ugye tartja velünk a kapcsolatot. Erre egyébként kiváló alkalom a Naphimnusznak a Facebook oldala, amit Teremtésvédelem cím szó alatt találtok meg a honlapunk, és mindenféle kapcsolódási lehetőséget ott megtaláltok, és várunk titeket szeretettel.
1: Köszönöm szépen! És János, hozzád pedig az lenne még az utolsó kérdésem, hogy van-e ilyen aktuális üzenet, amit éppen most a teremtésvédők így a civil környezetvédőknek át tudnak adni, ami most éppen úgy jó, hogyha a fókuszunkban van?
2: Én azt hiszem, hogy a teremtésvédelmi gondolkodás az éppen, hogy ha úgy tetszik, állandóan ugyanazt az üzenetet, ugyanazt az alapozó üzenetet küldi. Tehát a természetvédelmi, környezetvédelmi aktivitásnak a felszíne, mint a víznek a felszíne, ugye változik, hullámzik. Aktualitásoktól terhes és lehetőségek nyílnak meg benne. Ugye az idei OT-n ugye nem véletlenül, ami előkerül, ugye három központi téma plusz egy, ugye az egyik a természethelyreállítás kérdése, ami egész Európában ez a regenerative economy és a regenerációs mezőgazdaság, ugye egy nagyon-nagyon fontos téma hivatalosan is, meg egyszerűen amiatt is, hogy óriási szükség volna rá. Ugye a klíma Magyarországon fontos aktualitás, a klímatörvény, ne felejtsük el az Alkotmánybíróságnak a tényleg csodálatos körültekintő és részletes határozatát pont egy éve, ugye arról, hogy június végéig meg kell hozni az új klímatörvényt. És van is egy nagyon jó klímatörvény, amit éppen, hogy civil együttműködéssel, civil szakmai együttműködéssel, tehát nem a minisztériumban, hanem a szakmákban állítottak össze. És ezt is ott meg lehet ismerni az OT-n, és nagyon fontos mögötte a társadalmi támogatás. Tehát a klímának is ettől van egy aktualitása, hogy egy folyamatos gondunk van, de Magyarországon van egy lépéskényszer. És nem mindegy, ugye idéztem az előbb a pápát, hogy akkor a polgárok ellenőrzik, hogy mit csinál a hatalom. Ugye tudnunk kell ezekről a dolgokról, tehát ez egy feladatunk, hogy tájékozottak legyünk. Akkor ugye a harmadik ilyen szakmai terület az a víz. Tehát a vízkrízis most már lassan mindenki látja, de nagyon fontos lenne, hogy megint a természetbarát, a környezetbarát, a teremtésbarát beavatkozásokról tájékozódni lehessen, hogy mégis csak a beton az, amihez először megint nyúlnunk kell, ugye, vagy pedig vannak szelidebb kezdeti lépések. Tehát itt van az a három nagy dolog, ugye a természetnek a regenerációja, gyógyító módon hozzányúlni a természeti erőforrásokhoz, a szabályokat megalkotni a klímával kapcsolatban, és valamiképpen megfogni a vizeinket, és másképp foglalkozni velük. És akkor a plusz egy pedig, az az ifjúságnak a szerepe ebben az egészben. A mostani OT folyamatos hangsúlyt fektet arra, hogy az ifjúságnak milyen gondjai vannak ezzel a helyzettel, és ők hogy tudnának ehhez viszonyulni, vagy milyen szándékaik vannak. És ezeknek a dolgoknak, ezeknek az ügyeknek, ezeknek a gondoknak, ezeknek a mozgásoknak megint csak a mögöttes mozgatórugói, a motivációja az, hogy miért, hogy milyen alapról, hogy miben van a reményünk, hogy mire támaszkodunk ennek során. Na ez az, amit nekünk kell oda tolni, felkínálni, megmutatni, és hát megmutatni leginkább úgy, hogy látható, hogy mi magunk is derűvel és örömmel és reménnyel támaszkodni tudunk a meggyőződésünkre. Tehát én úgy érzem, hogy a teremtésvédelmi hozzáadott érték, ha úgy tetszik, az bizonyos értelme bizony mindig ugyanaz. És most is ugyanaz. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Napimuszban jobb vizes szakértők vannak, mint a Természetvédők Országos Szövetségében, itt is vannak, ott is vannak, hanem arról van szó, hogy mi itt is az örömhírt tudunk az egész mögé tenni, örömhírt tudunk hozni, hogy egy mélyebb remény sarkalhat minket mindannyiunknak a cselekvésre ezeken a területeken, amit egyébként ott az OT-n jól meg lehet ismerni és meg lehet beszélni. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni.
1: És hát erre a reményre elég nagy szükség is van.
2: Remény szükség van, de ugye a remény a cselekvésben nyilvánul meg.
1: Igen. No, és hogyha kedvet csináltunk valakinek, valakiknek, reméljük sokaknak ahhoz, hogy kilátogassanak erre az országos találkozóra, akkor hol tudnak további információt szerezni, hol tudnak regisztrálni, szükséges-e egyáltalán regisztrálás?
3: Igen, szükséges regisztrálni, és amit a János mondott itt a végén, hogy mennyi mindennel fog foglalkozni az idei zöld országos találkozó, tehát kifejezetten a péntek és a szombati napra hívom fel a figyelmet, hogy eszméletlenül gazdag és kínálattal készül, és rengeteg szekció lesz, rengeteg találkozásra van lehetőség, információra van lehetőség. Tehát aki közvetlenül informálódni akar, az ajánlom, hogy nézze meg a Zöld Civil Hivatalos oldalát. Itt a részletes programtervet is megtalálja, egyébként diákoknak, partnerszervezetek tagjainak kedvezményes részvételre is jogosultak, és nagyon-nagyon-nagyon várunk mindenkit, mi magunk is, tehát nem csak ezen a zöld forgatagos 4 órás Sátraski településen leszünk ott természetesen, hanem az egyesületünk tagjai is kifejezetten pénteken és szombaton, a szekcióüléseken, kísérőprogramokon, közösségi esteken ott lesz. Kiemelem még a zöld közgyűlést, ahol például a részvételi gondolkodásnak egy nagyon jó fóruma. Ott is közvetlenül lehet azért kapcsolódni, és idén is lesz zöld civil díj átadó. Ez egy nagyon nyitott, regisztrációhoz kötött, de egy nagyon nyitott rendezvény, és nagyon örülnénk, ha minél többen jönnétek.
1: A zöld forgatalom, ami szombat délután lesz, ugye, ahova a családokat is várják, az viszont nem regisztráció viszont köteles,
3: nem,
1: ugye?
3: Az nem, az egy ingyenes program, regisztráció nélküli. De az, hogy a szekcióüléseken, meg ezeken a programokon részt vegyetek, ahhoz kell viszont.
1: Ez a szekcióülés, ez egy kicsit ilyen ijesztően is hangozhat. Ugye azt azért erősítsük meg, hogy ezt nem csak szakmabelieknek lehet izgalmas ez az egész részvétel, hanem bárki érdeklődőnek is.
3: Igen, hát ha megnézzük a programot, akkor abban látszik, hogy mi mindennel foglalkoznak.
2: Hogyan lehet környezetbarátabbá tenni egy kertet, vagy hogyan lehet közösséget építeni, ugye nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, erre gondolsz, ezt
3: te? Igen.
2: Nézzük közben a programot. Például ott a Bükkös patak rendbe hozták, ugye a szentendreiek végigvezetik a érdeklődőket a patak mentén, elmagyarázták, hogy hol mit csináltak. Ugye ezt meg lehet ismételni, ugye más patakok körül is adott esetben. Szóval nagyon, nagyon sok minden, nagyon sok olyan gondolat van, természetvédelmi polgárőrség, nagyon sok olyan gondolat van a különböző közösségekben, amiket hát a szó legjobb értelmében másolni lehet. Úgyhogy környezetbarát piac kérdése, akkor ugye nagyon sokat beszélünk a beporzóknak a védelméről, hogyan tudunk viszonyulni ugye ezekhez a rovarokhoz, félünk-e a méhektől a városban, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ezek olyan dolgok, amik minket a mindennapjainkban is érdekelnek.
1: Úgyhogy érdeklődőként is nagyon sok szeretettel várunk minden kedves hallgatót. Reméljük sikerült egyrészt kedvet csinálni a részvételhez, másrészt egy-két alapkérdést, akár így a környezetvédelem, teremtésvédelem vonatkozásában is körüljárni. Nagyon sok szeretettel köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, és szeretettel látjuk mindannyiukat a Zöld Civil Országos Találkozón Szentendrén, május 28 és 30-a között. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
0: Sipos Gyula kis színes rovatában az újrahasznosítás dilemmájáról gondolkodik. Jó dolog az újrahasznosítás, és mindig reménykedünk az újabb és újabb technológiákban, de mennyivel jobb, ha az életünk egyszerűbb, kevesebb dolgot gyűjtünk magunk köré, és kevesebb energiát használunk. Szabad kapacitásainkat pedig inkább az Istennel és egymással töltött időre fordítjuk, és persze mindent megteszünk sebzett földünkért is, amit csak tudunk.
4: Szép jó napot mindenkinek, Sipos Zsula vagyok. Az idén is, mint az elmúlt években, mindig papírgyűjtés van az iskolánkban, ami nagyon helyes és jó dolog. Sokan hozzák a papírokat, mi is visszük, ugyanakkor ez egy furcsa dilemmával szembesített minket évek óta. A kápolnánkban ugyanis évek óta gyűlnek az adorémuszok, és felvetődött az a dilemma, hogy szabad ezt elvinni újrahasznosításra, hiszen ebben mégiscsak Isten igéje van benne, meg a szentírási olvasmányok, és ezt kicsit elakadtunk, és évek óta csak gyűlnek, és végül tarthatatlanná vált a helyzet, annyira felgyűltek a papírok, hogy egy nagy levegőt véve úgy döntöttem, hogy ez papír és festék, és mint ilyet újra lehet hasznosítani. Mert az újrahasznosítás az nagyon jó dolog, bármit is hasznosítunk újra, ugyanakkor hát ne legyenek illúzióink. Hát miközben újra hasznosítjuk ezeket a papírokat, akközben is rengeteg vizet használunk kell, és vegyszereket, és akkor is keletkezik szennyező anyag, amit aztán újra tárolni kell, és meg kell próbálni újra hasznosítani. És hát lássuk be, hogy amikor például a műanyagokat újra hasznosítják, és akkor feldarálják, és akkor abból újabb műanyagot készítenek, és így tulajdonképpen a szemét mennyisége az nem csökken, hanem inkább csak nő, és a kis műtyűrök, vagy a járófelületekben felhasznált ilyen gumitörmelékek, azok ugyan hasznosak, de ettől még a szemét mennyisége az nem lett kevesebb. Sőt, amikor avval kábítjuk magunkat, hogy lebomló műanyagokat veszünk, azok a lebomló műanyagok igazából nem az elemeikre esnek szét, hanem csak egyre kisebb mikroműanyagokká, ami már ugye láthatatlan, és ugye eltűnik, de mégis felszaporodik a természetbe és az emberi szervezetbe is. Szóval a problémák egy része nem szűnik meg, hanem csak láthatatlanná válik, és amikor kitalálunk valamit, sokszor az is illúziónak bizonyul, mint ahogy mondták ezt a 70-es, 80-as években, hogy majd jön a papír nélküli iroda, mert jönnek a számítógépek, és akkor majd nem kell papírokat használni, és az történik, ugye, hogy 700-szorosára nőtt a papír felhasználás, mert amellett, hogy a számítógépen is tároljuk most adatokat, azért csak ugyanúgy ki kell nyomtatni, csak ugyanúgy tárolni kell, és a adminisztráció mennyisége pedig hát sokszorosára nőtt az évek folyamán. Arról nem is beszélve, hogy most már ezeket a számítógépeket is el kell látni energiával, ezeket is össze kell rakni, ebbe is rengeteg műanyag és fém van. Szóval miközben abban hitegettük magunkat, hogy majd ezek révén megkönnyítjük egy kicsit a bolygónak az életét, csak tovább nehezítettük. És mintha az ördögkörből nem is lenne kiszállás, minden újabb dolog, amit kitalálunk, valahol hozhat egy pici enyhülést talán, de egy másik helyen súlyosbítja a helyzetet. Nagyszerű, hogy vannak napelemek és napkollektorok, de aztán ezeket a napelemeket is, amikor lejár az életidejük, valahol tárolni kell, és újra hasznosítják, vagy nem, és láthatunk felvételeket óriási, hegynyi méretű számítógép hulladékokról, amik ott várják a soha fel nem hasznosulást, vagy egy jobb kort, amikor esetleg mégis valamilyen módon ezzel tudnak kezdeni valamit. Tehát minthogyha egy szélmarom harcot vívnánk, egy egyre inkább elsötétülő és elkoszolódó világban, akár testileg és telkileg, és mégis nem adhatjuk fel. Mégis kell bennünk lenni a reménynek, hogy minden egyes elültetett fával, minden egyes újrahasznosított papírral, minden egyes növényjel, vagy kis bogárral, vagy állatait megmentünk, minden egyes madáretetővel, amit kiteszünk, valamit mégis segítettünk, valamit javítottunk, és segítettünk ennek a világnak az életben maradásában, és nem csak a saját környezetünknek teszünk jót, és a lelkünknek, hanem az egész bolygónak is. Hinnünk kell, hogy a sok kicsi mégis sokra megy, és egyszer majd talán a világ is belátja, hogy ezt a rettetes pusztítást nem lehet tovább vinni, és talán létrejönnek azok a fajta módszerek is, amik segíthetnek, illetve, ami legfontosabb, talán visszatalálunk ahhoz a szerényebb, igazabb, biztonságosabb életvitelre, amiben kiderül, hogy ez a sok mindenvel körülvettük magunkat, jó rész csak hulladék, és nem az életminőségünket növeli, hanem csak az anyagiságunkat. Hát adja Isten, erre rátaláljunk Isten kegyelmével, és egy szép, igaz életet élhessünk Isten dicsőségére és az emberek javára. Amen.

0: Mi tehetünk mi rovatunkban Réfi Júlia és Darányinné Szabó Eszter ma arra világítanak rá, miként változik társadalmunk szemlélete a környezet védelmének szempontjából. Megtudhatjuk, mi a vágatlan május, hogyan tudjuk jól csinálni, és mik az előnyei. Ennek kapcsán Esztertől hallhatunk egy pozitív példát arról is, miért érdemes előállnunk, mai angol kifejezéssel coming out-olnunk, környezetvédő, teremtésvédő hozzáállásunkkal, hiszen egyre többen érzik azt, hogy szeretnének kapcsolódni hasonló gondolataikkal valakihez. Ugyanebben a témában egy filmajánlót is kapunk a két teremtésvédő anyukától. A 100 éves David Attenborough Titkos kert című filmsorozata az interneten is megtekinthető, egyelőre csak angol nyelven.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit itt a májusi Mit tehetünk miben, ahol megint én, Réfi Júlia beszélgetek Darányinné Szabó Eszterrel szezonális teremtésvédő tippekről. Ugye nagyon sok szó esik róla, az ugye a víz, mert ugye egy eléggé száraz tavasz előn vagyunk túl, és hát ugye még az a csapadék, ami esett, az is ugye eléggé kevésnek bizonyul, és ki tudja, hogy mi vár ránk még nyáron, nem igazán jók a kilátások, és vannak mindenféle vízgyűjtő tippek is persze a tarsolyban, de ami végül is, hát ugye már a vége felé áll, de azért sose késő elgondolkozni rajta. Ez a vágatlan május akció, Eszter, mesélsz erről, hogy ez egészen pontosan mit?
2: Vágatlan május akció az azt jelenti, hogy május során, hogyha lehetséges, akkor ne vágjuk a füvet, ilyen egyszerűen fogalmazva, bár olyan, hogy ugye fű, ilyen nincsen, hanem az a pázsit, meg amik ilyen fűfélék, azok rengeteg különböző növényfajból tevődnek össze. De a kertjeinkbe, vagy azon a területen, ami a gondozásunk, kezelésünk alatt áll, májusban ne kurtítsuk meg ezeket a fűféléket, hanem hagyjuk virágozni, hagyjuk egy kicsit magasabbra nőni. Ez alapvetően egy Angliából kiindult kezdeményezés, és a szívem szerint rögtön egy kis korrekciót mondanék így az elejére, hogy Angliában ugye más az éghajlat, más az időjárás, és egy kicsit később indulnak be a növények. Tehát a mi éghajlatunkon ezt legjobb lenne már áprilisban elkezdeni, vagy akár áprilisra tenni, vagy április és májusban tartani ezt a vágatlanságot.

0: Körön az a szája, vagy a szárassággal szemben is az a fű, ami magasabbra van hagyva, ami egyszerűen él. Ugye ezt talán mindenki tapasztalhatta már, hogy egy meleg nyári napon, hogyha levágjuk a füvet, és nem öntözzük, lemlocsoljuk folyamatosan, akkor az reménytelenül ki fog száradni. És ugye így semmi nem lesz, ami aztán védi a talajt magát a kiszáradástól. Ugye azt is jó tudni, hogy a talaj a legnagyobb víztározó, tehát hogy ilyen hatalmas mennyiségű vizeket képes felszívni. És még van számos előnye ennek a vágatlan május megoldásnak, viszont még egy személyes történetet hadd meséljek el. Nálunk én még soha nem csináltam ilyen vágatlan május kampányt így a saját lakókörzetemben, de most teljesen belelkesedtem, és mi egy 24 lakásos nagy társasházban lakunk, milyen gyönyörű angol kert van, tehát tényleg ilyen centisre nyílt pázsittal, tujákkal, szóval, hogy minden van, ami nem felel meg az öko-bio-divers kert fogalmának, és kicsit tartottam is tőle, hogy mi lesz, hogyha én itt ezt felvetem, a lakótársak, azok majd úgy fognak leszavazni, hogy a lábam se éri a földet, de azért csak összeszedtem a bátorságomat, és felvetettem a lakó közösségnek, hogy májusban ne nyírjunk füvet, illetve nálunk kertész gondozza a kertet, hogy kérjük meg a kertészt, hogy májusban ne jöjjön. És a lehető legnagyobb meglepetésemre a 24 lakásból egy kivétellel mindenki támogatta ezt a felvetést. Egyetlen egy néni volt, aki ő ilyen tényleg ilyen régi vágású, és nagyon beléívódott, hogy az a szép, amilyen szépen geometrikusan be van rendeződve, tehát hogy a gyep is, ahogy nagyon egyenes, nagyon rövid, szóval, hogy neki ez az esztétikai mércéje, de rajta kívül mindenki más támogatta. Ami csodálatos volt, hogy néhány lakónak ilyen külön plusz szempontjai voltak, tehát hogy az egyik bácsi az méhészkedik, és akkor rögtön behozta a méhész szempontokat, hogy az ő méhei is már ugyanaz vidéken van, de már alig találnak virágot, és hogy milyen fontos ezt a városba is megtartani. Egy másik lakónak biokertészete van valahol szintén vidéken, akkor ő még megfűszerezte azzal, hogy hát a gyomirtózással is csínyán kellene bánni. Úgyhogy egy ilyen nagyon jó kis beszélgetés alakult ki ehhez a vágatlan május kezdeményezéshez kapcsolódva, és számomra pedig az derült ki, hogy egyáltalán nem vagyok annyira egyedül ezzel a zöld megtartó igényemmel, mint amennyire gondoltam. Úgyhogy a mi társasházunk most belevágott a vágatlan májusba, és dokumentáljuk is szépen folyamatosan, hogy május elején, ugye egy hetente kétszer-háromszor csinálunk fotókat, hogy hogyan fog alakulni a kert élővilága ez alatt a 4 hét alatt, amire egyébként mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, hiszen eddig ugye ezt nem engedtük meg ezeknek a növényeknek, hogy megnőjenek. Tehát én egyáltalán kíváncsi vagyok arra, hogy május legvégére mondjuk lesz-e olyan növény, ami 50 centisre meg tudott nőni, vagy nem lesz. Ez egy ilyen kísérlet is számunkra. Júli, visszaadom a szót, mert rengeteget beszéltem, ne haragudj!
1: Igen, mert én még itt be akartam ezt mondani, hogy nekem egy ilyen ellenkező tapasztalatom van, hogy sajnos mi ezt a vágatlanságot, ezt nem igyekeztünk mindig tartani, aminek az lett a vége, hogy rengeteg feljelentést kaptunk, és aztán kijött az önkormányzat, és letarolt mindent, az utcán magról kihajtott diófánkat, az egész bodzabokrunkat, az egész környék hozzánk járt bodzát szedni, mert olyan gyönyörű bodza volt nálunk, és a férjem mindig meg is meccette úgy, hogy kényelmesen el lehessen sétálni a bodza bokor járdára fölnyíró ágai alatt, és egy ilyen kis kellemes, árnyékos kis zugot biztosított, és hát most így idén se bodzánk nincs semmi, és az árnyékos rész is megszűnt, és hát persze, hogy a bodzaszedési lehetőség is, tehát most már hiába. Próbálnak is kopogtatni nálunk bodzáért, mert tényleg csodájára jártak a bodzánknak, akik itt szerettek a bodzában mindenfélét csinálni. Ugyanakkor meg hát ugye azt nézem, hogy én azért reggelente szoktam futni, menni, és hát az egyik érdekes dolog az az, hogy azért nagyon sok helyen, tényleg úgy, hogy én a kis 160 centimmel súrolom a fákat a fejemmel, és egyáltalán nem zavar egyébként, tehát, hogy örülök, hogy van fa, tehát, hogy ez nem tudom, hogy az hogy teszünk be az embereknek ez, hogy ez ennyire zavarja őket, hogy valami növényt ott egy kicsit kerülgetni kell. A másik, amit ilyenkor szoktam tapasztalni, az az, hogy ahogy

0: így hajnalban így kapcsolnak be ezek a locsoló berendezések, hogy a szép rövidre nyírt gyep is mindig meg legyen locsolva, hát ezt tehetjük addig, amíg ugye van erre víz, de hogy azért kicsit meg kéne gondolni, hogy honnan lesz erre víz, tehát ez egyáltalán nem alapértelmezés. Eszter, te ezt hozzászólnál valamit?
1: Abszolút még szólnék, hogy ugye az a társadalmi értékítélet, ami alapján a ti korábban is magasra hagyott, meg terebélyesre hagyott bodzátokat ugye levágatta az önkormányzat, szóval ez a társadalmi értékrend azért szépen lassan változik, és szépen lassan talán mást találunk szépnek, meg mást találunk fontosnak. És ebben az értékrendválasztásban, vagy változásban találtam én most egy zseniális filmsorozatot, méghozzá az éppen 100 éves Attenborough talán legújabb sorozatát. Az a címe, hogy A titkos kert, The Secret Garden, és ez egyébként egy 5 részes sorozat, a YouTube-ról is nézhető. Sajnos magyarul csak automata felirat van hozzá, de azért a megértését ugye az lehetővé teszi. No, és ez a filmsorozat arról szól, hogy minden egyes része egy-egy brit kertet mutat be. Van, amelyik egy nagyváros közepén van, van, amelyik egy erdőszélén, de mindegyik egy magántulajdonban álló olyan kert, ahol egy család lakik. És az a közös bennük, hogy valamennyire teret engedtek a természetnek. De azért ezek nem ilyen elhanyagolt kertek. Tehát, hogy itt is van fűnyírás, csak az egyik sarokban nincs fűnyírás. Vagy például ugye az angol kertek általában ilyen téglafallal vannak körbevéve, amin ugye a nem repülő állatok nem nagyon tudnak átmászni. És akkor például van az egyik bristoli kertben egy ilyen hedgehog highway, azaz sűn stráda, ami csak annyit jelent, hogy ezen a téglafalon, ami az egyik kertet a másik kerttől elválasztja, ugye ezen a téglafal kerítésen, egy ilyen kis lyukat, egy sűnnyi lyukat kiválnak, és akkor így az egyik kertből a sűn át tud menni a másik kertbe, és akkor ott meg tudja találni az ő élete párját, és akkor lesznek kis sűnök. Szóval ilyen kerteket mutat be, és azt mutatja be, hát olyan szokásos Attenborough természetfilm gyönyörűséges módon, hogy milyen változatos élővilág tud létrejönni a legkisebb területen is, meg akár tényleg a nagyváros kellős közepén is. És ezt nagyon jó szívvel ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy keressenek rá a neten, nézzék meg családdal, vagy egyedül, mert nagyon sokat megért az ember abból, hogy miért nem kéne gyomírtani, és miért nem kéne rövidre vágni azt a füvet. Úgyhogy az a címe, hogy A titkos kert, The Secret Garden, és netről nézhető Attenborough film.
0: Igen, Attenboroughról mindenképpen érdemes most megemlékezni itt a 100. születésnapja tájékán, viszont így egyre többet hallani róla is, ami abszolút pozitív, és a másik ilyen pozitív dolog nekem, arra, hogy ne csak negatívumokat mondjak, hogy azért én is érzem azt, hogy változik az emberek hozzáállása, tehát én ilyen Facebook csoportokban szoktam nézegetni a hozzászólásokat, és akkor valaki beírt, hogy jaj, most egy csomó gyomot szeret össze a kertjébe, és hát ő gondolja, hogy ez azért nem zöld hulladéknak számít, hova tegye. És hát most már nem kellett nekem ott okoskodni. Annyian leírták, hogy talajtakarónak tökéletes, komposztba tökéletes. Senki nem írta azt, hogy nyom be a kukába, a posztolónak sem ez oda teszi, vagy a kukába rakja. És hát, hogy tényleg még a legdurvább, legelrugaszkodottabb is az volt, hogy nyugodtan rakja ki a zöldságba. Ez mindenképpen pozitív. A másik pedig az, hogy én járok most egy ilyen kémia-tanári képzésre, és ott volt egy ilyen projektünk, hogy mindenkinek integrált szemléleti természettudományról kellett beszélnie, tehát valami olyan dologra, hogy összekapcsolódnak a természettudományok, és hát én persze nyilván a komposztról beszéltem. Örömmel láttam azt, hogy mindenkinek azért ez fontos volt, és mindenki szóba hozta a környezetvédelmi szempontokat, akármilyen projektről beszélt. Tehát nyilván voltak még ilyen hasonló projektek, hogy vízről beszéltek, meg ilyesmiről, tehát hogy azt jól látni, és mindenkit bíztatok, hogy nyugodtan coming out-oljon, mint környezetvédő, mert tényleg ez is egy fontos lépcsőfok, és akkor ide biztos, hogy csapódni fognak hozzá emberek.
1: Úgyhogy ahogy az én példám is mutatja, nem is gondoltam rá, de valóban ez egy környezetvédelmi coming out-om volt.
0: Így van. Na, szóval köszönjük szépen a figyelmet, és hát egy hónap múlva reméljük, nem tökéletes szárazságban újra találkozunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen.
2: Utolsó blokkunkban először hallgassunk meg egy rövid részletet Ferenc pápa Laudato Si enciklikájából, melyet Halupka Gábor olvas fel nekünk. A Szent Atya ebben a részben épp arra hívja fel a figyelmet, kapcsolódva a mai civil mozgalmakról szóló beszélgetéshez, milyen fontos hatást tudnak gyakorolni a társadalmi szervezetek az egyének viselkedésére, ezzel pedig az országok vezetőire. A körlevél részlete után Nemes Csaba naptár rovatában az ENSZ környezetvédelmi programja a UNEP által alapított környezetvédelmi világnapról hallhatunk. Az idei évben, június 5-én az azerbajdzsáni Bakuban megrendezett világnapon olyan természetközeli megoldásokat gyűjtenek majd össze, melyek segítenek bennünket a klímaváltozás enyhítésében.
3: 206-os pont. Életstílusunk megváltoztatása egészséges nyomást gyakorolhatna azokra, akiknek kezében politikai, gazdasági és társadalmi hatalom van. Ez történik, amikor a fogyasztói mozgalmak elérik, hogy az emberek ne vásároljanak bizonyos termékeket, és ez hatékonynak bizonyul arra, hogy megváltoztassák a vállalatok magatartását, rákényszerítve őket, hogy vizsgálják felül a környezeti hatásokat és a termelési modelleket. Tény, hogy amikor a társadalmi szokások befolyásolják a vállalatok bevételét, azok rákényszerülnek, hogy másképpen termeljenek. Ez felhívja a figyelmet a fogyasztók társadalmi felelősségére. A vásárlás nem pusztán gazdasági tett, hanem mindig erkölcsi cselekvés is. Ezért ma a környezet pusztulásának témája mindannyiunk viselkedés formáit megkérdőjelezi. 207. pont. A Földkarta mindannyiunkat arra hívott, hogy hagyjuk magunk mögött az önpusztítás korszakát, és kezdjünk újra, de még nem alakítottuk ki azt az egyetemes tudatot, amely ezt lehetővé tenné. Ezért bátorkodom ismételten javasolni ezt az értékes kihívást. A közös sors a történelemben korábban soha nem tapasztalt módon arra szólít minket, hogy új kezdetre törekedjünk. Legyen olyan időszak a miénk, amelyre úgy emlékeznek majd, mint amelyben újjáéled az élet megbecsülése, erős elhatározás születik a fenntarthatóság elérésére, felgyorsul az igazságosságért és a békéért folytatott küzdelem, és örömmel ünneplik az életet. 208. pont. Mindig lehetséges azon képességünk fejlesztése, hogy kilépjünk önmagunkból a másik felé. Enélkül nem kapja meg a többi teremtmény az elismerést önnön értékében. Nem érdekel minket, hogy törődjünk valamivel mások érdekében. Nem vagyunk képesek határokat szabni, hogy elkerüljük annak szenvedését vagy pusztulását, ami körülvesz minket. Az önmeghaladás alapmagatartása az elszigetelt tudattal és az önmagunkra vonatkoztatással való szakítás az az alap, amely lehetővé tesz bármiféle gondoskodást másokról és a környezetről, és amely kiváltja azt az erkölcsi reakciót, hogy figyelembe vesszük minden cselekedetünknek és minden személyes döntésünknek a külvilágra kifejtett hatását. Amikor képesek vagyunk legyőzni az individualizmust, kialakíthatunk egy ténylegesen alternatív életstílust, és jelentős társadalmi változás lehetősége nyílik meg.
4: Naptár. A mikrofonnál Nemes Csaba. A bolygó nem vitatkozik, szokták mondani, nem tárgyal, de bizony jeleket küld. Milyen jeleket? Emelkedő tengerszint, tomboló erdőtüzek, hőhullámok, olvadó gleccserek. Azt mondtuk, hogy nem fogjuk meghaladni a másfél fokos hőmérséklet emelkedési határt, tehát bizony átlépjük. Évtizedek óta hallja a világ a klímaváltozáshoz szóló híreket, a biológiai sokféleség csökkenését. A válaszokat túl gyakran elhomályosítja a zaj, a késlekedés, a figyelem elterelés, a takadás. De ha jobban figyelünk, a zaj alatt valami más milyen jel is emelkedik. Napelemek kerülnek a háztetőkre, szélturbinák szegélyezik a horizontot, a városokat az emberek számára újra tervezik, erdőket ültetnek. Úgynevezett pozitív forduló pontok vernek gyökeret a bolygó remélhetőleg szinte minden szegletébe. A 2026-os környezetvédelmi világnap az éghajlatváltozásra összpontosít, a UNEP által eldöntötten. Föld által küldött sürgető jelzésekre és azokra jelzésekre, amelyeket mi magunk választunk válaszol, ez a világnap próbálja összeszedni ezeket az üzeneteket. A UNEP globális kampánya mindannyiunkat arra szólít fel, hogy lépjünk közben, lépjünk tovább. A kérdés már nem az, hogy bekövetkezik ez a változás, hanem az, hogy hogyan irányítjuk azt, milyen gyorsan történik a beavatkozásunk, hogy csökkentsük ezt a változást. Az idei világnap, amit június 5-én ünneplünk meg talán a 70-es évek eleje óta, most a UNEP programjában 2024-ben eldöntötten Azerbajdzsánban, Bakuban rendezik meg. A környezetvédelmi világnap hivatalos témája a következő. A természet ihlette az éghajlatért a jövőinkért című kampány olyan sürgős klímavédelmi intézkedésekre összpontosít, a hashtag Now4Climate-en meg is lehet találni, de a worldenvironmentalday.global.org linken is, amelyek a természet alapú megoldások szükségességét, az ökoszisztémák romlásának megállítását is fókuszba emelik a klímaváltozás kezelésének tekintetében. Természetközeli olyan módszerekkel is közbe tudunk lépni a klímaváltozás enyhítésében, amelyekre eddig talán nem is gondoltunk, mert csak különféle technikai megoldásokra gondoltunk, de egy jó csomó olyan természetközeli megoldás van, ami egyrészt az alkalmazkodás, másrészt meg a klímaváltozás növekedésének az enyhítésére összpontosít. Június 5-én remélhetőleg Magyarországon is, és a világ minden táján is sokat fogunk erről beszélni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
2: Kedves hallgatóink! Köszönjük, hogy velünk töltötték ezt a közel másfél órát, és meghallgatták a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi magazin műsorát. Ha kedvet kaptak, hogy ellátogassanak hétvégén a Zöld Civil Szervezetek országos találkozójára Szentendrére, a találkozó honlapján a zöldcivil.hu oldalon tudnak tájékozódni a részletekről. A zöld forgatag pedig standokkal, beszélgetési lehetőségekkel szombat délután várja az érdeklődőket a Szentendrei Dunakorzon. Akiben pedig riportunk kapcsán felmerült, hogy csatlakozna egy katolikus zöld civil szervezethez, azt várja szeretettel a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület. A belépési lehetőségekről tájékozódhatnak honlapunkon, de személyes érdeklődést, kérdéseket is szívesen fogadunk az info@naphimnusz.hu e-mail címen. Kérjük a Szent Lelket, hogy mindnyájunknak adjon pünkösdi lendületet, kreativitást és kitartást teremtett világunk és élőlény társaink megóvásához. Aratóné Anna Marit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.

0: Hírpercek.
1: Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát, mely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején élte fénykorát, amikor a forradalmi seregek menedékévé vált. Ide érkezett meg Bem József tábornok kíséretében Petőfi Sándor is. A hagyomány szerint a költő a kúria udvarán álló körtefe alatt írta utolsó versét, és szavalta el a korábban írt Egy gondolat bánt engemet című költeményét, mielőtt másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott fehéregyházi csatában. A székelyhon.ro szerint a polgármester pünkösd vasárnap tartott avatóünnepségen úgy fogalmazott: visszaadtak egy darabot Székelykeresztúr történelméből, méltóságából és önbecsüléséből. A falfreskókat és mennyezetet is restaurálták, az eredeti gerendákat is meg lehet tekinteni, és korabeli berendezéseket is megmentettek. Az épületben időkapszulát is elhelyeztek, melybe a kisváros diákjai által írt versek is kerültek. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja, adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával. Ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Évezredes örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsovszky Tibor műsorát hallják.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsaszki Tibor. Tisztelettel köszöntöm Forgó András egyetemi tanárurat itt a stúdióban. Szervusz András, Isten hozott itt nálunk a Mária Rádióban.
1: Szervusz Tibor, köszöntöm a hallgatókat!
0: Tisztelt hallgatóink! Sorozatunk hatodik részéhez értünk, amelyben történelmi és régészeti szempontokból vizsgáljuk a kereszténység helyzetét a török hódoltság utáni időben. Ebben a témában tanár úr lesz segítségünkre. Én azt javaslom, vágjunk is bele. Szerintem az 1600-as évek elejétől induljunk ki, tanár úr. Milyen volt a történelmi helyzet ebben az időben? Tiéd a szó, parancsolj!
1: Röviden összefoglalva a legfontosabb Magyarország történelmét meg helyzetét befolyásoló tényező az oszmán hódítás volt, ugye, amelyik hát a 16. század eleje óta az 500 éves évfordulójában most lesz majd augusztusban, ugye a Mohácsi csatának meghatározta az országnak a sorsát, és hát az egész 17. század a török elleni küzdelemről szólt. A történelmi könyvekből ugye úgy tudjuk, hogy 1699-ig a karlócai békéig tartottak ezek a küzdelmek, valójában ugye a 18. században még több török ellenes háború zajlott, de mondjuk az oszmán hódítás korának végső határát az 1699-es évben szoktuk meghatározni a karlócai békekötés évében. Tehát, hogyha röviden kell válaszolni erre a kérdésre, akkor az a válasz rá, hogy alapvetően meghatározta Magyarország sorsát, történelmét, a magyar emberek és a magyar egyházaknak a sorsát az oszmán hódítás és az ezzel való együttélés.
0: A magyarországi egyházak állapota hogyan alakult ezekben az időkben?
1: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és itt igazából két szempontot kell figyelembe vennünk. Az egyik az előbb említett oszmán hódítás, ami természetesen óriási problémát jelentett. Elsősorban a katolikus intézményrendszer számára, amelyik jó részt az oszmánok által megszállt területeken elpusztult. De ezzel párhuzamosan zajlott ugye a reformáció, vagy ahogy most inkább nevezzük, a konfessionalizáció időszaka, amikor megjelentek a katolikus egyházzal versengő felekezetek, és ezek terjedése, intézményrendszerének a kiépítése hát alapvetően meghatározta ezt az időszakot. És ez egy nagy kérdés, és tulajdonképpen egy nagy vita is a történettudomány művelői között, hogy ez a két folyamat együttesen, egymásra hatva hogyan változtatta meg a magyarországi vallási viszonyokat, de kétségtelen tény, akármilyen álláspontot is képviselünk, hogy mind a két szempont nagyon fontos volt ennek a helyzetnek a formálásában.
0: De ez egy nagyon nehéz helyzet, tanár úr, mert ugye az ország három része volt szakadva, és jelen esetben ezekben az időkben, az 1670-es években ugye még Buda is török kézen volt. De a nemzetközi politika hogy állt ez a dologhoz? Segítették akkor a magyar királyságot valamilyen úton, módon?
1: Ugye a magyar királyság a Habsburg monarchia, vagy a Habsburg birodalom része volt, és azok a területek, amelyeket nem szállt meg az oszmán birodalom, ezt régebben királyi Magyarországnak hívtuk, ma jobban szeretjük azt a kifejezést, hogy a magyar királyságnak az oszmánok által nem megszállt része. Ez ugye a Habsburg uralkodó család uralma alatt állt, és mint ilyen természetes, úgymond a nyugat, tehát Európa figyelmének is a középpontjában állt. Az oszmán kérdés, a török kérdés az végig meghatározza a 15. század végétől kezdve az európai történelmet és az európai politikát, tehát igen, ez egy nagyon fontos szempont volt, és a keresztény államok támogatták az oszmán ellenes küzdelmet, jól lehet, az egymás közötti vesztélkedések ezt a támogatást sokszor érdemben befolyásolták, gondolok itt elsősorban a Habsburgok és a Bourbonok, tehát ha nemzetekbe gondolkodunk, akkor az osztrákok és a franciák, de ez nem túl szerencsés, közötti küzdelemre a Bourbonok katonai beavatkozásai azok sokszor hátráltatták az oszmán ellenes küzdelmet, de alapvetően egész Európának az volt a célja, hogy távol tartsa az oszmánokat.
0: Hogy kérdezem meg, lehet, hogy egy furcsa kérdés. A valláshoz visszatérve voltak olyan magyarok, akik áttértek a törökök hatására az iszlám vallásra?
1: Ez nem volt tömeges, ez foglalkozott a kutatás, nem volt jellemző, méghozzá azért, mert nagyon sajátságos stratégiát folytatott az oszmán birodalom. Magyarország területén nem volt nagyon nagy számban török népesség. Akiket hagyományosan töröknek szoktak nevezni, azok általában a Balkánról áttelepült szláv népek voltak, akiknek a jó része nem is volt muszlim, hanem keresztény volt. Voltak úgynevezett renegátok, természetesen tudunk ilyenekről, nem renegátoknak hívták azokat, akik áttértek a muszlim hitre. Nem volt ez tömeges, nem volt ez jelentős, és nem is maradt nagyon jelentős muszlim kisebbség a visszafoglaló háborúk után sem. egyes településeken ki lehet mutatni olyan közösségeket, amelyek néhány évtizedig még hosszabb ideig jelen voltak, de ez sem volt tömeges. Nem figyelhető meg az a tendencia, hogy nagyobb tömegek áttértek volna, és ami másik nagyon fontos, hogy a Balkánhoz viszonyítva, vagy a Balkánnal ellentétben Magyarországon nem történt lakosságcsere nagy arányban, tehát nem éltek azzal a lehetőséggel az oszmánok, ami a Balkánon megfigyelhető volt, hogy nagyobb mennyiségű népességet áttelepítettek, és így keverték meg az arányokat. Az a jelentős etnikai változás, ami bekövetkezik itt a 16-17. Században, annak a jó része a spontán migrációnak a következménye, illetve a lakosság pusztulásnak a következménye.
0: Hogy szabadjon megkérdezni Toblikon kívül, hogy Erdélyben és a rácokkal mi volt a helyzet? Ugye hát tudjuk azt, hogy Erdélyben különböző kiskirályok voltak, hogy így mondjam, és ahogy az érdekeik kívánták, hol a törökök oldalára álltak, hol a magyarok, hol a németek oldalára. De vallásügyileg ma is Erdélyben nagyon sok ortodox vallású ember él a katolikusok mellett. Ez hogy alakult ez a helyzet ott? És hogy alakult ez a helyzet a délvidéken, a rácoknál?
1: Erdély az egy politikailag egy különálló entitás volt ebben a korszakban. A magyar történetírás is szereti sokszor ezt egy független államként apostrofálni. Valójában ez egy oszmán vazalus állam volt, amelyik miután ugye nem az oszmán hódításnak a fősodrába esett, ezért egy vazalusi státuszt ki tudott alakítani bizonyos mértékű belső autonómiával, és tulajdonképpen az erdélyi fejedelmek, ők megpróbáltak lavírozni a két nagy között, ugye az oszmánok, illetve a Habsburgok között. Voltak inkább oszmánbarát, voltak inkább Habsburgbarát erdélyi fejedelmek. A felekezeti viszonyokat ugye elsősorban azt határozza meg, hogy ez egy protestáns dominanciájú fejedelemség. Valóban voltak jogai a nem protestáns felekezeteknek is, de itt távolról sem volt egy vallási egyenlőség. Katolikus szempontból egy nagyon fontos szempont, hogy az erdélyi püspöki széket nem töltötték be, nem tölthették be. Aki ugye ismeri a katolikus egyháznak az intézményi rendszerét, azt tudja, hogy ugye püspök nélkül nem működik, ez egy hierarchikus, nem egy demokratikus egyház. A főpapnak olyan fontos egyházjogi, egyházszervezeti, liturgikus, stb. Funkciója van, ami, hogyha nincs főpásztor, akkor az nem működik, tehát már csak ezért sem beszélhetünk egyenjogúságról, de nem szeretnék most itt nagyon belemenni a részletekbe. Tehát ez egy protestáns dominanciájú ország volt, az ortodox lakosság pedig jó részt a betelepülő románságnak a következménye, akik ekkor még ortodox többségűek, és majd a 17. század végétől kezdve a nagyon nagy arányban felgyorsuló és a Habsburgok által támogatott uniós mozgalmak következtében görög-katolikussá válnak. És ez a görög-katolikus dominancia tulajdonképpen a Habsburg monarchia felbomlása.
0: Az az érdekessége ennek a dolognak, hogy a görög-katolikusság Rómához tartozik. Az ortodoxok, vagy Konstantinápolyhoz, vagy az orosz ortodoxokhoz tartoznak.
1: Vagy autokefálok, de az a dolognak a lényege, hogy egész egyszerűen mondva, egyház kormányzatilag Róma alá tartoznak, a ritusuk tekintetében pedig megőrzik a keleti kötődésüket, talán így lehetne a legegyszerűbben. A másik kérdés a délvidék, a rácok, vagy hát ugye a szerbeknek a helyzete, ott is egy betelepüléssel van dolgunk. A 17. század végétől kezdve az oszmán megerősödés hatására föltolják gyakorlatilag észak felé ezeket a szerb menekülteket. Nagyon komoly vita folyik a történet tudományban most már, azt hiszem talán 200 éve is, arról, hogy körülbelül nagyjából mekkora számú szerb lakosság települ át az akkori Magyar Királyság területére, mindenképpen egy nagyon jelentős tömegről van szó, akik ugye ortodoxok, tehát nem görögkatolikusok, és hozzák magukkal az egyházi struktúrájukat, és ezt itt az újonnan benépesített területeken tovább is építik, és miután szükség van rájuk katonáskodás szempontjából, tehát a Habsburg udvar igényt tart az ő katonai szolgálatukra, ezért elég nagy mértékű autonómiával rendelkeznek. Tehát a szerb ortodox egyháznak nagyon jó pozíciói vannak Magyarországon a 17-18. Században.
0: Hisz a mai napig is ugye Szentendre az egyik szerb ortodox egyháznak a központja, tisztelt hallgatóink. És elérkeztünk tulajdonképpen Tököli Imréhez és Zrínyi Ilonához, és az ő életútjukhoz, az úgynevezett kuruc világban. Ez egy nagyon bonyolult, én olvastam erről, és azért kérlek, hogy erre egy kicsit bővebben beszéljél, hogy hogyan alakult az ő, vagy az osztrákok ellen harcolt, vagy a törökök ellen, ezt nem tudom. Viszont mit jelent a kuruc szó? És mit jelent az, hogy bújdos vagy? Ki ellen bújdostak, vagy hogy jött ez?
1: Tököli is beleillik ebbe a két nagyhatalom közti küzdelem időszakába. Ugye ő Felső Magyarországon épít ki egy politikai bázist, amely 1684-től Felső Magyarországi Fejedelemség néven kvázi független valójában oszmán vazalus állam lesz az erdélyi fejedelemséghez hasonlóan, és ezért a Tökölynek a megítélése nagyon ellentmondásos a magyar történetírásban. Vannak, akik egy függetlenségi harcost látnak benne, aki az önálló Magyarországért küzd, miután itt nagyon erős evangélikus protestáns elkötelezettsége van, ezért itt főleg a protestáns történetírás egyfajta ilyen szabadítót lát benne. A másik oldalról pedig ugye egy oszmán zsoltban, oszmán szövetségben harcoló, a kereszténység ellen, a keresztény védekezés ellen aknamunkát végző politikus látnak benne. Mint általában ugye a végletek azok nem szerencsések a történettudományban, tehát nyilván megvoltak neki az ő saját egyéni hatalmi ambíciói, meg megvolt az a geopolitikai helyzet, amelyben próbált lavírozni, és ez a helyzet nagyon-nagyon gyorsan változott. Tehát mi utólag könnyen sütünk bélyeget történelmi személyekre, de itt egy folyamatot kell látnunk, hogy amikor a 70-es évek elején elindul ez a mozgalom, ugye a Veselényi összeesküvés hatására, meg annak bukásának a hatására, és mindjárt akkor mondom a bújtosókat, elindul ez a mozgalom, akkor itt egy alapvetően vert helyzetben az oszmán hódítás reménytelenségében indul meg ez az egész történet, hiszen maga Veselényi összeesküvés is azért indul el, mert reménytelennek látják a magyar főurak az ország helyzetét. De közben dinamikusan változik a szituáció, ugye 83, Bécs sikertelen ostroma, amikor elindul egy nemzetközi koalíció az oszmánok ellen, többek között Magyarország felszabadítása érdekében, és itt már az a Tököli, amelyik ekkor itt egy oszmán vazalus fejedelemséget épít ki Felső Magyarországon, az a kereszténység ellenségévé válik. Tehát itt a megítélése nagyon gyorsan változik, mert a geopolitikai helyzet is nagyon gyorsan változott.
0: Ez egy érdekes, engedd meg, hogy Tököli Imre keresztény volt, vagy nem volt keresztény?
1: Természetesen egy protestáns elkötelezettségű magyar nemes volt. A Felső Magyarország, ez hagyományosan a magyarországi protestantizmusnak egy hát erős bástyája, egy elég erős keresztény elkötelezettségű nemes ember volt, aki megpróbálta a kor viszonyai között érvényesülni, nem kevés egyéni ambícióval. Neki inkább a vége az, ami nagyon dicstelen. Tehát amikor a felszabadító háborúk előretörésével ő Isztambulba kerül, elfogják, akkor utána Erdélybe visszaküldik, akkor ott már egyértelműen a török oldalán Erdély felszabadítása ellen háborúzik, tehát ez a vége az már nagyon nehezen vállalható, én azt gondolom. De a 70-es, 80-as években, ez a gyorsan változó helyzetben utólag, én azt mondom nyilván könnyen, hogy nem jól felmérve a helyzetet próbált lavírozni, de az ő megítélése az nagyon, nagyon ellentmondásos. Hát ugye ez csak egy mondat, hogy a kedvenc példám ugye, hogy utat neveznek erről, ugye itt Budapesten, a Tökörút az egyik legfontosabb közlekedési útvonalunk, másrészt meg a történelmi könyvek lapján is sokszor nagyon negatív szereplőként jön elő. Ez a kettősség. Ez
0: de figyelhető. Miért voltak ők bújdosok, és mi az, hogy kurucok?
1: Igen, tehát a bújdosok kifejezés ugye az onnan jött, hogy amikor a Veselényi szervezkedés után a végvári katonaság egy jó részét elbocsátja a Habsburg hadvezetés, ugye az udvari haditanács, akkor ezek ilyen dologtalan, lézengő szabadcsapatokként bújdostak az országban. Azokat ugye üldözte is az államhatalom. Tehát ezek valóban egy ilyen bujkáló, fegyveres csapatok voltak. És ezek verődnek aztán össze Tököli zászlai alá. Még a kuruccok már kétszer kérdezted, és nem válaszoltam rá. Vita van erről a nyelvészek között. Van egy olyan elképzelés, ami szerint ez a keresztes szóból jön, más a törökből vezeti le bujdos úton álló ilyesmi kifejezés, tehát hogy nem egyértelmű ennek a szónak az etimológiája. Ami fontos számunkra, hogy egyértelműen azokat jelöli már jóval Rákóczi előtt, akik fegyverrel is hajlandóak voltak az oszmánok árnyékában, az oszmánok sokszor védelme alatt a Habsburg ellenes harcra, küzdelemre.
0: Egyszerűen nem tudom hova tenni, hogy miért harcoltak. Önállóságért akartak harcolni ők? Hogy se a töröknek ne legyünk vazalusai, se a Habsburgoknak ne legyünk a vazalusai? Tehát egy önálló magyar királyságot akartak?
1: Hát tulajdonképpen
0: mi volt a cél?
1: Szóval, hogy a vezetőiknek mi volt a célja, inkább azt mondani, hiszen az egyes embereknek, az ő szintjükön nyilván nem országos ügyek jelentek meg. Egyfajta mozgástérnek a kialakítása a két nagyhatalom szorításában, de nem tartottak egyenlő távolságot a két nagyhatalomtól, tehát az egyértelműen oszmán segítséggel zajlottak ezek a küzdelmek.
0: Akkor tulajdonképpen a fegyvereket és az ahhoz tartozó dolgokat, ami a hadsereg fenntartása, ők tartottak fönn hadsereget, külön hadsereget?
1: Ők maguk voltak egy ilyen szabad csapatokból álló fegyveres erő.
0: De a fegyvereket...
1: Hát a fegyvereket ugye részben ugye még a végvári korszakból magukkal hozták, részben oszmán segítség, és ugye itt a franciákat emlegettem nem véletlenül, a 14. Lajos francia uralkodó azért tevőleg részt vett abban, hogy ezeket a mozgalmakat támogassa, hogy így a Habsburg udvar hátában mindig fönntartson valamilyen fegyveres felkelés, hogy ezzel elvonjon katonai erőket a nyugati fronttól, tehát hogy a saját küzdelmeit megkönnyítse a Habsburgok ellen.
0: Cui prodest, kinek az érdeket. 1681-ben Sopronban volt egy országgyűlés, a protestánsok ügye volt napirenden. Mi volt ez, hogyha néhány mondatot mondanám?
1: Igen, tehát megpróbálom röviden összefoglalni, hogy érthető legyen. Tehát ugye a veselényi szervezkedés után, ami elbukott, és ezt követően ugye kitört egy rövid fegyveres felkelés, ami szintén hambába volt, elindul ez a kuruc mozgalom, és ezzel párhuzamosan egy nagyon brutális központosítás a Habsburg udvar részéről, mert úgy Felső Lipót, ugye akkor a magyar király és a Habsburg uralkodó úgy látja, és az ő környezete úgy látja, hogy az a különutasság, vagy az a különállás, ami a magyar királyságot jellemzi, az káros a birodalomra nézve, és egy ilyen egységesítő, központosító törekvést fognak bevezetni. Ennek nagyon komoly alkotmányjogi következményei vannak, nem megyek most bele a részletekbe, mert messzire vezetne, és ezt kíséri egy nagyon erős, nagyon határozott, fegyveres ellenreformáció. Nyugodtan nevethetjük ellenreformációnak, mert itt erőszakos templomfoglalásokkal, fegyveres erő bevetésével, és ugye ami a protestáns történetírásban mind a mai napig egy nagyon nagy publicitást kiváltó esemény, ugye ez a gályalok prédikátorok esete, amikor a pozsonyi rendkívüli törvényszék ugye elítéli a protestáns prédikátorokat a gályalapsága. És ez egy olyan helyzetet eredményez Magyarországon, ami hosszú távon nem tartható, és belátja a Habsburg államvezetés is a 80-as évek elejére, hogy muszáj valamifajta kompromisszumot kötni a magyar rendiséggel, hogy ne egy ilyen nyílt háborúskodás jellemezze a kapcsolatot. És ez egy gyakorlatilag egy kompromisszum, egy kiegyezés a magyar rendek és a Habsburg udvar között. Ugye kiegyezésnek mi az 1867-es kiegyezés szoktuk mondani, de a magyar történetírás az utóbbi években szereti a korábbi kompromisszumos helyzetekre és a kiegyezés szót használni. Ez is egy ilyen kiegyezés volt, és ennek volt egy nagyon fontos pontja, egész konkrétan a 1681. évi 25. és 26. törvényszék, amelyik rendezi a magyarországi protestánsoknak a viszonyát. De ez a rendezés, ez egy óvatosan kezelendő szó, mert hogy azért úgy rendezi, hogy ez inkább a katolikus többségnek kedvező történet. Itt arról van szó, hogy engedélyezi, hogy bizonyos úgynevezett artikuláris helyeken, tehát a törvényszékben megjelölt helyeken nyilvános vallásgyakorlatuk legyen. Ez azt jelenti, hogy tarthatnak fönt templomot, lelkésszel, tarthatnak fönt iskolákat, de ez csak a két bevett felekezetre vonatkozik, tehát csak a reformátusra és az evangélikusra. És a többi helyen ekkor még ugye oszmán fennhatóság van, tehát oda nem rendelkezik az országgyűlés. Tehát egyfajta kompromisszumos helyzetet próbál teremteni, azonban ez a kompromisszumos helyzet a visszafoglaló háborúk miatt teljesen meg fog változni a 80-as évek közepére végére, hiszen olyan területek szabadulnak föl az oszmán uralom alól, amelyek korábban nem voltak ugye hazul kézen, tehát erre nem voltak érvényesek ezek a rendelkezések, szóval egy elég bonyolult ügy fog kirobbanni, de nem szeretnék elveszni a részletekben. A lényeg az, hogy megpróbálnak egyfajta kompromisszumot teremteni 81-ben, ami egyrészt egy alkotmányjogi kompromisszum, röviden úgy lehet fogalmazni, hogy Magyarország rendi különállásának, rendi szabadságjogainak a visszaállítása, és a másik pedig a valamifajta korlátozott protestáns vallásgyakorlatnak a biztosítása, egyfajta modus vivendinek a biztosítása, hogy ezt a nagyon nagy számú protestáns lakosságot valahogy megbékítsék, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy azért a magyar nemesség körében, bár ekkora magyar nemességnek a nagy része már katolikus, de azért nagyon jelentős erőt képvisel a protestáns rendiség is Magyarországon, tehát ennek politikai súlya is van, az országgyűlésben van képviseletük, ha nem is hivatalosan elismert képviseletük, de jelen vannak azok a protestáns rendek, elsősorban a köznemesség köréből, akik azért tudnak politikai nyomást gyakorolni az országgyűlésre, tehát ennek van a felekezeti rendezésnek is van egy politikai éle. Általában azt érdemes figyelemmel kísérni, vagy fejben tartani, hogy a politikum és a felekezetiség az egész korábban összefügg egymással, nem szétválasztható egymástól.
0: Hú, de bonyolult.
1: Ez nem egyszerű
0: dolog. Tisztelt hallgatóim! Nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, hogy Thököly Imrét királynak is kinevezték, igaz?
1: Ő felső magyarországi fejedelem volt, és ugye Kuruc királynak is nevezték, tehát nem koronás uralkodó abban az értelemben, mint mondjuk a Lipót vagy a szultán. Ez a felső magyarországi fejedelemség, mondom, ez egy ilyen negyedik entitásként létrejön itt a három része szakadt Magyarország területén, de nem egy hosszú életű dolog itt a visszafoglaló háborúk során a 80-as évek második felében felszámolják gyakorlatilag.
0: Közben szaladjunk az időbe tovább, ugye 1686-ban visszafoglalják Budát a lengyel király, Szobieski János lengyel király segítségével, és 1688-ban az Rényi Ilona Munkácsvárát védte, ez volt az az utolsó vár, amit ugye a Habsburgok ellen védett. Erre egy mondatot, ha mondaná, és mert az idő rettenetesen szalad, Tökönyű Imre életútjának a vége Izmirben, Törökországban ér véget, ugye 1705-ben. Egy pár mondatot, hogyha ezekről mondanál.
1: A visszafoglaló háborúnak alapvetően két iránya van, és pont Tökönyű miatt van két iránya, tehát az egyik ugye a fő csapás irány, ez a Buda, és aztán le az ország déli része felé, ennek ugye a kulcs mozzanata Buda visszavívása 1680. szeptember 2-án. És a másik pedig a felső-magyarországi fejedelemségnek a felszámolása, és a Munkács vára az ehhez kapcsolódik, amikor Zrínyi Ilona, a Karaffa generális ellenében védi ezt a várat, és végül is aztán ugye a szabad elvonulás fejében feladja. Tehát van egy hősies, úgy mondjam, oldala ennek a történetnek, hogy Tököli feleségeként, meg Zrínyi Péter lányaként, ugye az egyik legjelentősebb horvát-magyar mágnás családnak a tagjaként védi a várat, de hát azért itt az alapvetően egy oszmán vazalus államnak a felszámolása zajlik, tehát ez a kevésbé dicsőséges része. Tehát Tököli Nikomédiában száműzik, hát ugye védelmet biztosít neki a szultán, de nem kívánatossá válik, átlép fölötte a történelem. Mondtam, van korábban egy visszatérési kísérlete, az sem jár sikere, és akkor utána Zrínyi Ilona a Bécsbe kerül, és akkor Bécsből aztán férje mellé mehet Törökországba, és hát végülis ott halnak meg. Ő az egyik, de távolról sem az egyetlen magyar politikus, aki oszmán területen fejezi be az életét, ugye Rákóczi Ferenc a leghíresebb, de több másról is.
0: Köszönöm, hogy kimondtad. Cum Deo pro patria et libertate. Második Rákóczi Ferenccel folytassuk, aki ugye Borsiban született, a mai Szlovákiában, és Hanvait azt hiszem 1906-ban hozták vissza, és Kassán van, a kassai dómban van eltemetve. Tisztelt hallgatói figyelmébe ajánlom, hogyha engedik idejük és lehetőség, menjenek és nézzék meg ezt a sírt. Beszéljünk az 1703-as és 1711-es szabadságharcról. Hogyan alakult ebben az akkori zűrzavaros világban a kereszténység helyzete, és néhány mondatot mondjál a szabadságharcról és esetleg a brigadérosokról, tábornokokról, és egyházi szempontból épültek-e ekkor új templomok már, ugye a török hódoltság után, püspökségek alapultak-e, és a Vatikánnal milyen volt a kapcsolat?
1: 1703 és 11 közötti időszakról beszélünk, de ennek is, mint mindennek ugye megvan a maga előzménye. Egészen röviden ugye arról szól, hogy a visszafoglaló háborút követően történnek olyan politikai, katonai, gazdasági változások, amelyek nagyon negatívan érintik az ország lakosságát, főleg a keleti részeken, és ez egyfajta elégedetlenséget szül, és ennek az elégedetlenségnek az élére áll Rákóczi Ferenc, és indítja el a mozgalmát. Egy óriási különbség a korábbi, az erdélyi fejedelmek, illetve a Tököli Imre vezette mozgalommal szemben, hogy Rákóczi katolikus. Tehát itt egy katolikus főúr vezet fegyveres felkelést a katolikus uralkodó ellen. Ennek nincs már olyan vallásháború összetevője, mint a korábbi eseményeknek, hiszen Bocskaitól Tökölig bezárólag ezek a küzdelmek, ezek nagyon erősen vallásháború jellegű küzdelmek. Itt a protestáns többségű országrész próbálja a felekezeti jogait biztosítani, mellette politikai mozgásteret próbálja kialakítani a két nagyhatalom között, amiről az előbb beszéltem. Rákóczi szabadságharc más felekezeti szempontból itt katolikus főúr vezeti, és már egy olyan országban zajlik, amelyik a töröktől felszabadult. Tehát ezt nyugodtan tekinthetjük egy olyan szabadságharcnak, vagy egy olyan polgárháborúnak, amelyik elsősorban politikai okokból indul el, és politikai céljai vannak. De természetesen a felekezetiségnek itt is nagyon komoly szerepe van. Rákóczi nagyon nehéz helyzetben van, mert ő katolikus főúrként egy protestáns többségű államot, megint egy nagy vitatárgya a történettudományban, hogy lehet-e Rákóczi által uralt területeket önálló államnak tekinteni, vagy sem, nevezzük mondjuk idézőjeles államnak, ennek a többsége, ez protestáns. Tehát megpróbál egyfajta vallási türelmet kialakítani, és bizony sok olyan intézkedése van, amelyik megpróbálja ezt az együttélést valahogy biztosítani, hiszen itt erőszakos cselekményekre is sor kerül. Amikor bevonul a protestáns többségű katonaság egy településre, akkor ott bizony neki esnek a katolikus papnak, megpróbálják elfoglalni a templomot, stb. Stb. És persze ugyanez fordítva is. Tehát ezek a vallási villongások sajnos ezek mindennaposak. Vatikán viszonya, az megint egy nagyon érdekes kérdés, megpróbál Rákóczi a szentszékkel, az apostoli szentszékkel jó viszonyt kialakítani. Ez nem annyira egyszerű, mert hogy magyarországi főpapsága Telekesi István egri püspök kivételével nem támogatja a Rákóczi szabadságharcot, hiszen ők a Habsburg uralkodó által, aki ugye magyar királyként a magyar katolikus egyház főkegyura, az ő általa kinevezett főpapok, tehát ők az uralkodójukhoz hűek. Tehát itt ez egy nagyon nehéz kérdés, és hosszú távon nem is annyira megoldható kérdés. Tehát inkább sikertelen, mint sikeres ez a kapcsolatfelvétel, maradjunk ennyiben. Nagyon érdekes hozadéka van még a jezsuitáknak, akik itt egy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a Rákóczi szabadságharc alatt. Püspökségeket Rákóczi nem alapít, hogyha erre irányult a kérdés. A vallási békesség, a vallási békés együttélésnek a megteremtése az egyik célja, de nem túl sikeres ebben sem. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy a Május Elemérnek a nevét, ha említem, a protestáns történetírás azért Rákócziban szeret egy ilyen a protestánsok felekezeti jogait tiszteletben tartó fejedelmet látni.
0: A parancsnokait Bercsényi Miklós, Vagbottyán, Béri Balot.
1: Nagyjából a főurak, akik főnemesek voltak, azok katolikusok voltak, és a köznemesség tagjai között nagyon sok protestáns volt, elsősorban evangélikus és református. A felekezeti különbség itt mutatkoztak meg, és pontosan ez a nehézsége ennek az egész felkelésnek, hogy van egy katolikus vezérkar, és van egy protestáns többségű altiszti, illetve talpas réteg, és itt kell valahogy egyensúlyt teremteni.
0: A franciák, én úgy tudom, nagyon jó kapcsolatot épített ki második Rákóczi Ferenc. Miben támogatták a franciák Rákóczi Ferencet?
1: Hát ekkor zajlik a spanyol örökösödési háború, amelyben a franciák tevőlegesen részt vesznek, hiszen 14. Lajos unokája, Fülöp Anzsú herceg, aki jelölt spanyol uralkodó francia részről, és a franciáknak, ahogy előbb említettem, hogy ekkor is még 14. Lajos a francia uralkodó, franciáknak az a célja, hogy meggyengítsék a Habsburgoknak a katonai erejét ebben a háborúban, és erre kiváló alkalom Rákóczi támogatása. Katonát nem kap Rákóczi, de pénzt kap, diverziót pénzelnek a Habsburgok háta mögött. És az, hogy ők nem egy önálló magyar államnak a megalapítását vagy kialakítását tűzték ki célul, mutatja az, hogy miután Rákóczi megbukik, és először Franciaországba kerül, nem hajlandók Magyarország fejedelmeként elismerni Rákóczit, csak Erdély fejedelmeként. Tehát a francia forrásokban, ugye ezt a kutatás nagyon régóta, Szegfügyula óta hangoztatja, Erdély fejedelmeként hivatkoznak, nem Magyarország vezérlő fejedelmeként.
0: Nagyon régóta foglalkoztat engem is, és gondolom a hallgatók is kíváncsi, hogy tulajdonképpen mi volt az a tradicionális ok, ami miatt elbukott a Rákóczi szabadságharc?
1: Egy mondatban katonai okai voltak. A Habsburg monarchiának a hadserege egy sokkal felkészültebb, professzionálisabb, technikailag is jobban felszerelt hadsereg volt, mint a kurucok ezekből a bújdosokból összeálló félreguláris alakulata. Tehát katonailag hosszú távon Rákóczinak nem sok esélye volt. A Rákóczi szabadság az első éveiben nagyon jelentős katonai sikerek voltak, és én most itt nem a kuruc tábornokoknak a hozzáértését, meg az elhivatottságát szeretném itt lekicsinyelni, tehát félreértés ne essék. Egyéni hőstettek azok voltak, és nagyon komoly eredmények voltak, de hosszú távon a háború az Monte Cuccolival élve ugye pénz, meg hát ugye fegyver, meg képzettség, meg létszám. Tehát hosszú távon nem volt katonailag életképes ez a felkelés.
0: A fejedelem ezt látta, és azt is látta, hogy ennek ilyen vége lesz? A franciáktól várt ő volna katonai segítséget?
1: Természetesen várt katonai segítséget, csak nem kapott. Viszont ugye pont az a lényeg ennek az egész történetnek, itt a végének és a szatmári békekötésnek, hogy ő ugye elhagyja Magyarországot, és Lengyelországba megy, hogy fölvegye a kapcsolatot az orosz uralkodóval, Nagy Péterrel, hogy katonai segítséget próbáljon szerezni a szabadságharc érdekében, és közben Károly Sándor, ekkor ugye kuruc tábornok, elkezdi a béketárgyalásokat, egyébként szintén magyar főúr Páfi Jánossal, aki ekkor Horváth Bán, úgymond császári csapatoknak, a labancoknak, ahogy tetszik a vezetője, és a két magyar főúr szépen megegyezik egymással, Rákóczi beleegyezése nélkül. Tehát ő, Rákóczi nem fogadta el ezt a kompromisszumot, ő azt gondolta, hogy tovább kellene ezt a szabadságharcot vívni, hogy jobb pozícióba kerüljön a tárgyalasztalnál, de hát ennek Károlyék nem látták a realitását, és akkor kiegyeztek. Károlyt ezért egyébként nagyon sokáig ugye árulónak is tekintették.
0: Rákóczi fejedelem Törökországban hal meg, igen. Az 1720-as, 30-as években, talán Rodostóban, ugye? De beszéljünk még az 1711 utáni magyarországi egyházak helyzetéről, a protestánsokról, görögkatolikusokról és evangélikusokról. Ezekben az időben alakultak új egyházak és felekezetek?
1: A 18. század az a katolikus intézményrendszer újraépülési időszaka, amikor gyakorlatilag az előbb említett kettős pusztulás, kettős visszaszorulás következtében, tehát a a reformáció, illetve az oszmán hódítás következtében széthullott katolikus infrastruktúra újjáépül. Ez jelenti az egyház szervezetnek az újjáalakítását, ekkor hivatalba kerülő megyés püspökök sokszor a nulláról építik föl az egyházmegyéjüket, jelenti a szószoros értelmében az építkezéseket, tehát templomépítéseket, plébánia alapításokat, iskolákat, a szemináriumi hálózatnak az kiépítését, tehát egy óriási fellendülés, nagyon-nagyon erős Habsburg politikai támogatással. Egy erős hátszéllel rendelkezik a katolikus főpapság, tulajdonképpen két oldala ugyanannak az éremnek. Ha megnézze az ember egy katolikus egyháztörténeti összefoglalót, akkor ez egy hőskor, a második virágkor, ha megnézi egy protestánst, akkor meg ugye egy hányattatásnak és egy elnyomatásnak a kora, mert hogy adminisztratív úton, ahogy ma mondani szokták, visszaszorítják a protestánsokat. És ennek két nagy korszaka van, vagy két és fél nagy korszaka van, az első a harmadik Károly időszaka, 11 és 40 között, a másik pedig ez a felvilágosult abszolutizmusnak nevezett időszak, ami a Mária Terézia uralmának a második felétől szoktuk számítani, és a második József uralkodása. De tulajdonképpen azt lehet látni, hogy Mária Terézia trónra lépésétől kezd nagyon felgyorsítja és sokban módosítja a katolikus egyház szervezést, és itt már belejátszanak ezek a felvilágosodáshoz köthető eszmék, amelyek nagyban befolyásolják a katolikus egyház életének az alakítását.
0: Nagyon szépen eljutottunk Mária Teréziáig és második Józsefig, de második Józsefnek voltak tiltó rendelkezései is, ugye, egyházi szinten.
1: A második Józsefet nem szokták szeretni, vagy sokan nem szokták szeretni, mert hogy egy nagyon határozott elképzelése volt a katolikus egyházról, meg a magyar rendiségről, meg általában a birodalomról. Maradjunk annyiban, hogy egy racionális, a korszellemhez igazodó reformot szeretett volna végrehajtani, amelyben volt sok olyan is, amivel nem tudtak egyetérteni a résztvevők, de volt sok olyan is, amiben viszont egyetértettek. Nem volt az annyira negatív a megítélése, mint amennyire utólag sokszor látszik. Minden esetre egy olyan reform folyamatot hajt végre, ami sokkal tovább nyúlik, mint az ő uralkodása, tehát bőven a 19. században bele nyúlnak ezek a hatásai, sőt, bizonyos szempontból, de ezek már nagyon messzire vezetnének, mai napig érződik a hatása.
0: Hát nagyon elment az idő, tanár úr. Tisztelt hallgatóink, az elmúlt időkben 6 részben próbáltuk önök elé tárni a kereszténység alakulását, a római birodalom Pannonia provinciájától kezdve egészen a 18. század végéig történelmi régészeti szempontból. A téma nagysága miatt természetesen nem tudtunk önöknek mindent feltárni ezekből az évszázadokból. Remélem, hogy jó szívvel tudnak gondolni elődeinkre, akik generációról generációra átadták és megőrizték a Jóistenben való hitüket. Mi mai emberek ezt a hitet megtartjuk és tovább fogjuk adni a utánunk jövőknek. Mert a szeretet és benne Krisztus él és élni fog. Köszönöm, hogy meghallgatták sorozatunkat, és köszönöm előadóinknak és a Mária Rádiónak, hogy ez a sorozat elkészülhetett. Jelen vendégemnek, Forgó András tanárónak pedig itt személyesen köszönöm meg, hogy előadásával létrejött sorozatunk 6. befejező része. Én megmondom őszintén, tisztelt hallgatóink, szomorú vagyok, hogy tovább nem tudjuk ezt vinni, de lehet, hogy a Jóisten még ad nekünk erőt ahhoz, hogy esetleg tovább vigyük ezt a sorozatot. Kívánok hallgatóinknak jó egészséget, és hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, higgyék el, megéri. A sorozat szerkesztőjét, Borsoszky Tibort hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen.
2: Évezredes örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsoszky Tibor műsorát hallották.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akár

bárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait
3: hallották. Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu. Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Itt vagyok, Uram, hallja a te szolgád. Számomra két fontos szentírási rész is van. Az egyik Sámuel első könyvének a 3. fejezetében található, Sámuel elhívása. Ebben szerepel egy rövidebb idézet és meghívás, amelyet Sámuel mond, 3-szor is megismétli, itt vagyok, Uram, hallja a te szolgád. Ezt napi szinten ismételgetem imáimban, és azt kérem az Úrtól, hogy szólítson meg, hívjon meg, és mutassa meg, hogy mit vár tőlem. A papság, szerzetesség jelen volt az életemben, és még mai napig néha előjönnek kérdések ezzel kapcsolatban. Vajon mire hívhat az Úr? Az életemet szeretném az Istenre hagyni, az Istennek adni, és visszaadni neki mindazt, amit ő adott. Pályámat még nem tudom, hogy milyen úton fogom folytatni, milyen munkahelyet, milyen iskolát, egyetemet szeretnék még végezni, de azt érzem, hogy az Isten valami nagyra hív. Minden reggel kérem őt, hogy segítsen tanulmányaimban, megtalálni azt az utat és célt, amire ő hív, és minden nap másokat tudjak szolgálni. Mindent megteszek és meg fogok tenni azért, hogy a lehető legtöbb fiatalt a hitre meghívjam, és megtalálhassa az Isten szeretetét. Ha valaki megtalálja az Isten szeretetét, mindene az övé. Boldog élete lesz, és az Isten megáldja kegyelmeivel és áldásaival. Kívánom mindenkinek, hogy megtalálja ezt az utat, Isten szeretetét, és ezután boldogabb élete lehessen.
1: Andrész Levente, középiskolás diák gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Júniusban ismét fellobban az összetartozásunk tüze. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. 14. Leópápa felszólalt saját enciklikája sajtótájékoztatóján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kaszeregina olvas fel. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én, budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség az MTI-vel. A kezdeményezés 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát. A tüzek ma már az 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. 1996-ban a millecentenárium alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség mágiagyújtási akciót szervezett az egykori 1000 éves határra. Akkor több tucat tűz égett egy időben. 2003. augusztusában a külföldi Magyar Cserkész Szövetség felújította ezeket a kezdeményezéseket, és Magyarországon, a Kárpát-medencében fellángoltak a cserkésztábortüzek vagy gyertyák. A szervezők célja, hogy szerte a világon, ahol magyarok élnek, fellobbanjon az összetartozás tüze. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a Honvédelmi Minisztérium, 6 történeti intézet és múzeum, hadisírgondozó és hőskultusz igazgatóság Facebook oldalán. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után a térségben elesett magyar katonák összegyűjtött maradványait temették a kőtömbök alá. Az első csontmaradványok 80 cm-es mélységben kerültek elő, később a tömegsírban 4 katonaföldi maradványait tárták fel, majd 2 további katona csontjait is megtalálták, áll a közleményben. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő. A szakemberek egy kifejezetten jó állapotú azonossági jegytok alapján megállapították, hogy tulajdonosa a hősi halált halt tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd volt. Mindannyiukat Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben, írták. Amikor a technológia gyengíti a kritikus gondolkodást, a béke kerül veszélybe, hangoztatta 14. Leópápa, aki felszólalt hétfőn megjelent enciklikája vatikáni sajtótájékoztatóján. Olvasható az MTI hírében. Az egyház történetében most először fordult elő, hogy a pápa részt vett egy sajtótájékoztatón. ráadásul amelyik saját enciklikájáról szólt. Hangoztatta, hogy pápai pásztorlevele utat akar mutatni az emberiség számára a mesterséges intelligencia korában. Most is új dolgokkal állunk szemben, amely életünk számos területét érinti, és kihat az emberi együttéléssel kapcsolatos döntéseinkre, módosítja a konfliktusok alakulását is, mondta 14. Leó. Az enciklika a mesterséges intelligencia lefegyverzését sürgeti. Azt mondta, tudja, hogy erős kifejezésről van szó, de szándékosan választotta, hogy képes legyen felébreszteni a lelki ismereteket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a 4. Zsoltár 7 szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Abból tudjuk meg, hogy megismertük Krisztust, ha megtartjuk a parancsait. Aki azt mondja, ismerem, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. Innen tudjuk meg, hogy benne vagyunk. Aki azt állítja, hogy benne él, annak úgy kell élnie, ahogyan ő élt.

0: Örök atyánknak, akinek irgalma népe iránt magasabb az egeknél, mondjuk újongó szívvel.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
0: Urunk, te nem azért küldted fiadat, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Add, hogy dicsőséges halála bennünk bőséges termést hozzon.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
0: Te a papokat, Krisztus szolgáit, szent titkait gondnokaivá tetted. Adj nekik hűséges szívet, tudást és szeretetet.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
0: Add, hogy azok, akiket önmegtartóztató életre hívtál az égi hazáért, rendíthetetlen hűséggel kövessék fiadat.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
0: Te teremtetted az embert kezdettől fogva férfinak és nőnek. Őrizd meg minden családot őszinte szeretetben.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
0: Krisztus áldozatával eltörölted az emberek bűnét. Add meg minden meghalt testvérünknek bűnei bocsánatát.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.

0: Könyörögjünk. Emlékezzél irgalmasságodra, Istenünk, aki jóságosan betöltöd lelki javaiddal az éhezőket. Segíts rajtunk lelki ínségünkben, hogy bővelkedhessünk a te javaidban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Az egyház, ami nem ismer ellenségeket, akik harcolnak, csak férfiakat és nőket, akik szeretnek, és az egyház, az az egyház, amire ma a világnak szüksége van. 14. Leó pápa gondolatával köszöntöm az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 616. adásában valamennyi hallgatónkat. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallják, először műsorunk tartalmáról. A Honvédségben egy célért szolgálunk, Magyarország békéért és biztonságáért. Egy célért vagyunk az egyházban is. Berta Tibor katolikus tábori püspök mondta ezeket a gondolatokat a Nemzetközi Katonai Zarándoklat Magyar Szentmisén május 21-én. A katonai zarándoklatról számolunk majd be. Folytatjuk Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását.
1: Egyetlen egy volt, aki hangosan azt mondta a többinek gúnyos arccal, mit köszöngettek a csuhásnak. Ahhoz is természetesen oda mentem, és azt mondtam, magáért is imádkozom, kedves barátom. Értem, ne imádkozzon, mert én kommunista vagyok. Erre azt válaszoltam, akkor kétszer annyit imádkozom, hogy az Isten nyissa ki a szemét. Köszönöm Istenem, hogy ezt az örömet is megismertetted velem.

A magyar katonai zarándoklók május 21-én csütörtök este a 66. Nemzetközi Katonai Zarándoklat Szentmiséjén, a Lourdi Kegyhely Notre Dame kápolnájában tartott Szentmisén imádkoztak Máriához, Magyarországért, a Magyar Honvédségért, a magyar katonákért. Berta Tibor prédikációjában kiemelte, a hit folyamatos belső munkát igényel, különösen a mindennapi nehézségek, a túlterheltség és a bizonytalanság idején. Mint mondta, a mai világban különösen fontos józannak maradni, amikor az embereket állandóan nagy mennyiségű információ és hír veszi körül az online térben. Meg kell találni azt az utat, amely előre visz bennünket Isten felé, fogalmazott. Olvasom a Katolikus Tábori Püspökség honlapján a tudósítást. Berta Tibor arról is beszélt, hogy minden ember Isten álma, legyen beteg vagy egészséges, fiatal vagy idős. Hangsúlyozta, a hithez tartozik a kérdezés és a kéte is. Nem baj, sőt hasznos, ha kérdéseink vannak, hiszen az Úr ezekre ad választ, jegyezte meg, hozzátette, nem szabad félni a megrendüléstől sem. Vannak dolgok, amelyek önmagukban nem rosszak, csak attól függ, mire használja őket az ember, mutatott rá homíliájában. Példaként említette, hogy a lőpor alkalmas arra, hogy a bányászatot segítse robbantásokkal, ugyanakkor arra is, hogy embereket öljenek vele. Hasonlóképpen a pénz is lehet az ember életét segítő eszköz, de visszaélni is lehet vele. Az emberek közötti szolgálat is használható jóra és rosszra egyaránt. Imádkozzunk azért, hogy megtaláljuk az igazi arcunkat, hangsúlyozta Berta Tibor katolikus tábori püspök a Lourdi katonai zarándoklat magyar szentmiséjén. A tudósításban olvasható, a Szentmise előtti köszöntőjében a katonai ordinárius emlékeztetett arra, a zarándoklat hagyománya egészen a korai keresztény időkre nyúlik vissza, és sokan ma is lelki megtisztulást, hitbéli megerősödést keresve érkeznek Lourdesba. Kiemelte, a kegyhely segített új irányt találni az ember életében. A magyar katonazarándokok az idei évben is a magyar honvédségért és a szolgálat közben életüket vesztett katonákért imádkoztak. Berta Tibor a Szentmisén felidézte, 1858-ban a Lourdi Messabelle barlangban 18 alkalommal jelent meg a szűzanya 14 éves Bernadette előtt. Később a Lourdi Szent Bernadettként ismerté vált francia pásztorlányt 11. Pius pápa 1925-ben boldoggá, majd 1933-ban szentté avatta. A tábori püspök szerint Bernadette azért válhatott példává, mert megőrizte azt az arcát és alakját, akivé a Jóisten megálmodta. Hozzátette, az emberek sokszor csak külsőségeket és szerepeket látnak egymásból, miközben az igazi zarándoklat valójában az ember lelkében történik. A püspök arról is beszélt, hogy Bernadett következetesen szép hölgyként emlegette a neki megjelenő szűzanyát, és egész életében úgy érezte, hogy ez az égi hölgy nagyon szereti őt. Berta Tibor kiemelte, az anyai szeretet megtapasztalását keresve fordulnak ma is emberek és nemzetek milliói Szűz Máriához, akit a hívők a magyarok nagyasszonyaként is tisztelnek. Azért jöttünk mi is ide, hogy ennek az anyai szívnek a szeretetét megtapasztaljuk, húzta alá a Szentmisén Berta Tibor katolikus tábori püspök. A Szentmisén, amelyen Horváth József alezredes, Mikus Tibor főhadnagy és Dobje Zoltán hadnagy tábori lelkészek koncelebráltak, a kaposvári helyőrségi zenekar látta el a zenei szolgálatot. A liturgiában részletek hangzottak el az apostolok cselekedeteiből és Szent János evangéliumából. Az eseményen részt vett a zarándoklat kontingens katonai elöljárójaként Antal László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnoka, valamint állami elöljáróként Kurtán Krisztina, a Honvédelmi Minisztérium gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkára is. A Katolikus Tábori Püspökség honlapján olvasom a tudósítást a Magyar Szentmiséről. A tudósításban, amely a Katolikus Tábori Püspökség honlapján olvasható, Navarrai Mészáros Márton megkérdezte a francia fegyveres erők tábori püspökét 66. Nemzetközi Katonai Zarándoklatot megelőző napon a katonai zarándoklat népszerűségéről. A püspök szerint a rendezvény iránti fokozódó érdeklődésben szerepet játszik a nemzetközi helyzet alakulása, ugyanakkor a szervezés fejlődése is hozzájárul ahhoz, hogy egyre több résztvevő érkezik a zarándoklatra.
A püspök hozzátette, sok katona családtagjaival együtt utazik Lourdesba, ami szintén növeli a résztvevők számát. A francia püspök úgy fogalmazott, minél többen jönnek, annál többen kapnak kedvet hozzá, ezért a zarándoklat közösségi vonzereje is egyre erősebb. Elmondta azt is, kérdésre válaszolva, hogy nem csak Európából, hanem Dél-Amerikából, Észak-Amerikából és Ázsiából is növekvő számban érkeznek zarándokokkal Mária kegyhelyre. Don Julien Fafart, a Szent Martin katolikus közösség papja, a Lourdi Mi Asszonyunk szentélyi káplánja szerint Lourdes látogatottsága általánosságban is emelkedik, a város évente mintegy 3,5-5 millió látogatót fogad. A francia főváros után Lourdes rendelkezik Franciaország második legnagyobb szálloda kapacitásával. A beszámolót Navarai Mészáros Márton készítette, további részletek, fotók a katolikus tábori püspökség oldalán olvashatóak, láthatóak.

18 alkalommal jelent meg a 14 éves Bernadett előtt. Felidézte, a jelenések során Szűz Mária engesztelődést és bűnbánatot kért az emberektől, valamint azt, hogy templom épüljön a település peremén fekvő, akkor még elhagyatott szemétlerakásra és disznólegeltetésre használt területen. Továbbá, hogy a hívek körmenetben zarándokoljanak a kegyhelyre. A püspök a nap evangéliumi szakaszához kapcsolódva arról beszélt, hogy Péter és Pál apostolok példája ma irányt mutat a keresztény ember számára. Követni kell őket azon az úton, amelyen elindultak Jézus nyomában, megpróbálták életüket hozzáigazítani a názáreti mesterhez, és hagyták, hogy Krisztus átformálja őket, fogalmazott Berta Tibor. Majd hozzátette, a keresztény ember legfontosabb feladata, hogy a mindennapokban egyfajta krisztusi életformát öltsön magára. Berta Tibor homíliájában kiemelte, Jézus Krisztus minden szentmisében közénk jön, a szent áldozásban pedig, mint lelki táplálék adja azt az erőt, amelyet a hívő embernek magával kell vinnie az életbe és a szolgálatába is. Ez az a támasz, amely az imádságokon túl segít megvalósítani, hogy Krisztusi emberré alakuljunk, mondta. Hangsúlyozta, a Krisztus követés nem csupán a templomi alkalmakra korlátozódik, hanem a mindennapi szolgálatban, az emberi találkozásokban és a beszélgetésekben is meg kell nyilvánulnia. A Szentmise végén arra buzdította a jelenlévőket, hogy Lourdes valódi üzenetét, a megbékélést, a nemzetek közötti testvériséget és a békevágyat vigyék haza szolgálatukba. Éljünk Krisztusi életet, és ezáltal adjunk békét a világnak, kérte a katonazarándok kontingens katonai és civil tagjaitól. A magyar katonazarándokok ezt követően katonai tiszteletadás mellett Antal László vezérőr, nagy a Magyar Honvédség összhaderőnemi műveleti parancsnokság parancsnoka, Kurtán Krisztina a Honvédelmi Minisztérium gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkára és Berta Tibor dandártábornok tábori püspök jelenlétében gyertyát gyújtottak a Magyar Honvédség katonáiért. Ezt követően Horváth József alezredes tábori lelkész vezetésével felkeresték Szent Bernadett életének meghatározó helyszíneit. Később a Rózsafüzér bazilika előtti téren nemzetközi katonai tiszteletadás mellett köszöntötték a 66. nemzetközi katonai zarándoklatra érkezett 37 nemzetet. A 66. nemzetközi katonai zarándoklatot a francia fegyveres erők tábori püspöke nyitotta meg a 25 ezer fő befogadására alkalmas 10. Szent Pius föld alatti bazilikában tartott, este 9 órakor kezdődő szentmisével egybekötött ünnepségen. A rendezvény katonai protokoll szerint kezdődött, elsőként a résztvevő országok katonai díszegységei vonultak be nemzeti lobogóikkal, majd az állami és csapattest zászlók tiszteletadását követően katonazenekarok érkeztek a bazilikába. A liturgikus részben felolvasták 14. Leó pápa üzenetét, amely a lurdi kegyhely jelentőségét és a béke fontosságát hangsúlyozta. Az eseményen a mintegy 20 000-es hallgatóság a nemzetközi hagyományoknak megfelelően latinul, valamint az országuk saját anyanyelvén közösen imádkozta és énekelte a Mi Atyánkot és az Üdvözlégy Máriát. Az ünnepség zárásaként a francia püspök meggyújtotta az idei zarándoklat gyertyáját. Olvasom a katolikus tábori püspökség honlapján Navarrai Mészáros Márton tudósítását.

0: Nádasi Alfonsz hadinapló. A kötet felolvasását folytatjuk, ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja az egykori tábori püspök gondolatait.
1: Március 8-a. Rendtársamat kocsinki kísértem az állomásra. Éreztem, hogy fáj az elbocsúzás. Csak nem rossz előérzet, mint nálam már nagyon sokszor.

0: Adja Isten, hogy semmi baja se legyen kinn a támaszpontokon, ahol annyit kell járnia. Olyan megható volt ma a 106-os. Nagyon sok súlyos sebesültet leadtunk a vonatnak. Olyan őszinte hálával búcsúztak. Alig tudtam elkapkodni a kezemet. Mintha összebeszéltek volna, mind kezet akart csókolni. Szinte egymáshoz tartoztunk az elmúlt hetekben. Először talán nevetségesnek látszanék, hogy férfi ember ezt tegye egy másik férfinek. De aki itt van, az tudja, hogy ennek ez a hála, ez a kifejezése és az a foka, amely csak a halál árnyékában virágzik ki. És ha valakiről felismerik, hogy önzetlenül igyekszik őket kiúzni a halál torkából, annál nem törődnek az európai illemszabállyal. Teszik, amit a szívük sugal. Magam is majdnem elsírtam magamat, mikor láttam a könnyező szemeket. Volt, akinek a szeme alig volt kinn a kötésből, volt, aki alig bírta felemelni a kezét, csak szótlanul torzult el az arca a köszönöm tisztelendő úr szó után. Egyetlen egy volt, aki hangosan azt mondta a többinek gúnyos arccal, mit köszöngettek a csuhásnak. Ahhoz is természetesen oda mentem, és azt mondtam, magáért is imádkozom, kedves barátom. Értem, ne imádkozzon, mert én kommunista vagyok. Erre azt válaszoltam, akkor kétszer annyit imádkozom, hogy az Isten nyissa ki a szemét. Köszönöm, Istenem, hogy ezt az örömet is megismertetted velem. Valóban a halál torkában. Letelt a vezénylésem a 106-osoknál. Most már több idő marad az enyémekre, az alakulataimnál. Németh Béla behívott magához. Néhány nagyon okos ötletet mondott. De az egész beszélgetés katonai része úgy hatott ennek a derék jó embernek a szájából, mint a langyos szavak egymás utánja. Mint akiről leri, hogy előttem a fiatal civil előtt nem akarja hangoztatni igazán van, amikor a szörnyűségek ezred részét elmondtam. Csodolgattam a magyarázatára.
1: Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a

0: Köszönöm a figyelmüket, a mai adásban beszámoltunk a Lurdi Nemzetközi Katonai Zarándoklaton történt magyar részvételről, olvasva a Katolikus Tábori Püspökség honlapját, folytattuk Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását. Egy hét múlva Berta Tibor katolikus tábori püspök számol majd be önöknek a nemzetközi katonai zarándoklatról, akkor is tartsanak majd velünk. Megköszönöm a figyelmüket, és kívánok további tartalmas rádiózást. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. 14. Leó pápa gondolatában indítottam a műsort, engedjék meg, hogy azzal zárjam. A szeretet mindenek felett egy életszemlélet és egy életforma. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Hírpercek. Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a 6 napos nyári élménytáborokkal, a 3 napos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi 5-szöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja. Adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával, ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook oldalán. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után a térségben elesett magyar katonák összegyűjtött maradványait temették a kőtömbök alá. Az első csontmaradványok 80 cm-es mélységben kerültek elő. Később a tömegsírban 4 katonaföldi maradványait tárták fel. Majd 2 további katona csontjait is megtalálták, áll a közleményben. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő. A szakemberek egy kifejezetten jó állapotú azonossági jegytok alapján megállapították, hogy tulajdonosa a hősi halált halt tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd volt. Mindannyiukat Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben, írták. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Vándoroljatok ki! Jókai Mór már 1853-ban azon kesergett, hogy sokan elhagyják a hazát. Hány de hány kivándorlási hullám, hány de hány menekülési hullám érte el csak az utóbbi 2 évszázadban a magyarokat. Az 1848-as forradalom után. A 2 háború között. 1956 forradalma után. Aztán most a 90-es évektől. Miért? Szabadság, pénz, gazdagodás, kaland, és közben gyerek is alig születik. Istenhez kiáltunk, hogy újítsa meg a szívünket, hogy ne kelljen keserűen ironizálnunk a kivándorláson, mint ahogy Jókai Mór tette 1853-ban. Vándoroljatok ki! Adjátok el a földeiteket akárkinek, aki a legjobb árat adja értük. Hadd jöjjön helyetekbe idegen nép, s ne maradjon itt más magyarnak, mint a bolondok, kik szerelmesek a földbe, s a szegények, kik kénytelenek ezt szeretni. Beszélgessétek egymásnak, hogy itt az idő, amelyben a nemzet megoszlattasség, hogy szétmenjen keletnek és nyugodnak, hogy ne éljen ott, ahol ősei meghaltak, és ne halljon meg ott, ahol született. Vándoroljatok ki! Aki ebben nem érez egyebet, mint az éghajlat változását, ki visszatekinthet a határól annélkül, hogy a szemei nedvesek volnának? Akinek nincs egyéb terhe, mint az úti podgyász, akinek nincs kedve bátor arccal fordulni a borús idők felé, csak a napfényt keresi, az boldog ember, s okosan cselekszik, ha itt hágy bennünket, kik el vagyunk számva tűrni mindent, fáradni mindig, és megtartani a régi szívet, mint halálig.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit Szlovákiából, a Kassai Főegyházmegye Makranci Szent István Király filiális templomból.
2: Kedves testvéreim, Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fényességét fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: este idézzük emlékezetünkbe az Úr Jézus szavait. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. 111 esztendővel ezelőtt, 1915. június 2-án a magyar püspöki kar tagjai, Csernok János bíboros, prímás érsek vezetésével az Úr Jézus szentséges szívének oltalmába ajánlották országunkat és népünket. A felajánlást Erdő Péter bíboros úr 2015. június 2-án megújította. A következő imában adjunk hálát, hogy a sok történelmi katasztrófa és megpróbáltatás ellenére vagyunk, és hogy ezt a felajánlást ezekben a napokban ismét megújíthatjuk.
1: Urunk Jézus Krisztus, imádandó megváltónk, aki szentséges szívedet mindenkor kitárod az egész emberiség előtt, és irgalmasságod számtalan csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához. Esedezve kérünk, terjeszd ki oltalmadat szeretett népünk fölé. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj világosságot és erőt népünk vezetőinek, hogy napjainkban, amikor az emberiség és az egyház történetében nagy változások zajlanak, felismerjék és kövessék szent akaratodat. Védelmezd népünket és országunkat, amely magát ismét teljesen szent szívednek ajánlja. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat, és bocsásd meg bűneinket. Áld meg bűnbánó és hűségre térő népedet, és tarts távol tőlünk a kor szellemének fenyegető veszélyeit. Erősítsd szívünkben a szent hitet, amelyhez atyáink olyan hűségesen ragaszkodtak. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Építsd és szilárdítsd meg köztünk a szívek egységét, hogy mint egy népnek és egy hazának gyermekei megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség útján. Erősítsd meg szívünkben a hívő odaadást, az erényességet és az álhatatosságot. Add meg mindnyájunknak szent szíved békéjét. Alakítsd szívünket a te szent szíved példája szerint. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk közösen úgy, ahogyan az Úr Jézus parancsára édesanyánk tanított bennünket imádkozni.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Szent Pál apostol írja. Ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. az Úr lelkének segítségül hívásával győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Ha vétettünk, kérjünk bocsánatot, és bocsássunk meg egymásnak. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Istenünk, mennyei jó atyánk, a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket.
1: Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy örömmel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuknak az imádság és a béke példaképei legyenek.
0: Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben éljünk.
1: Adj erőt, hogy ellen tudjunk mondani a sátánnak. Segíts minket legyőzni magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez minket, másokat és teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, de az igazak igazára és szeretetére épül.
0: Boldog asszony, az örök igének szülőanyja, Mária, jó anyánk! Szent István királyunk oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk szent fiadnál. Könyörögj érettünk, hogy mindig örömmel tegyük meg azt, amit fiad mond nékünk.
2: Urunk és Istenünk, ragyogtasd rá arcod fényét, add nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk ösvényeidet, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
3: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Történelmünk folyamán egyetlen nemzedék sem volt mentes a harctól. Mi sem. Miért is lennénk kivételek? Nekünk is meg kell harcolni a jó harcot, az igazi szabadságért, az életért, a házasságért, a családért, az iskoláért, a kultúráért, az anyanyelvért, az Istenért, a családért és a nemzetért, vagyis mindazért, ami szülőföldünket és életünket keresztényé teszi. Nem véletlenül fogalmazott Isten szolgája Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya, amit bátran ismételgetünk. Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz többé Európa. Lelki egységünk erősödését segítse az Anya Szent Egyház áldása.
4: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
4: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
4: Mondjunk áldást az Úrnak,
2: Istennek.

0: napsugaras tornyok. Bodó Péter művészettörténésszel beszélgetünk a 20. század első felének templom építészetéről. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, napsugaras tornyok című műsorunk következik, amelyben Bodó Péter művészettörténésszel beszélgetünk a 20. század elején épült katolikus templomokról. Igen, ezt most így kihangsúlyoztam, Péter csodálkozva néz rám. Igen, mert azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, hogy ebben a műsorban katolikus templomokat fogunk bemutatni, jól gondolom?
1: Az első felében igen, de más felekezetekről is szó lesz majd hát ebben a részben még nem, majd a vége fele, nem tudom még, hogy hány részt fog kitenni ez a sok-sok templom, de most első körben még így van, valóban a katolikus templomok kerülnek terítékre.
0: Nem könnyű így a rádión keresztül templomokat bemutatni, de ígérjük, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy önök maguk elé képzeljék a templomokat, de egyébként természetesen az lenne a legjobb, hogyha eljutnak és meg tudják nézni. Aki múlt alkalommal hallgatott bennünket, az két templomról egy picit részletesebben is hallott. Az egyik a Szent Erzsébet templom, az helyileg hol van, Péter?
1: Erzsébetvárosban, a Rózsás terén.
0: Ki gondolta volna, tehát Erzsébetvárosban. És a műsorunk végén, ugye rövid volt a műsoridő, az angyalföldi karmelita templomról volt szó, annak a külső és a belső bemutatását Péter elmondta, és valahol ott hagytuk abba, hogy ennek az építésznek, Hofhauser Antalnak több szép alkotása is van itt Budapesten, talán erről beszéljünk néhány szót.
1: Így van, a időrendben hoztam, hogy 5 templomot mutattok be, egyet az előző adásban, most 4-et vennénk sorra a következőkben, időrendbe tettem őket építés szerint. A második, tehát a Ferencvárosban látogatunk el, a második templom miatt, a Gát utcába. Ezt is egy szerzetes rendnek, a lazaristáknak építette, rendházzal együtt. Egyébként a karmelita templomhoz is tartozott egy rendház. 1902-1903 között épült, ez egy jóval kisebb templom, mint az előző. Viszont a rózsa ablak, ami a főhomlokzatán van, az ugyanolyan és hatalmas az épülethez képest. Szükség is van rá, ugye az oldalhomlokzatokon nincsenek olyan nagy ablakok, illetve az egyik oldalt az épülethez maga a rendház csatlakozik, tehát ott ugye nem is lehetne ablak, csak az egyik oldalhomlokzatán vannak ablakok, illetve egy kis huszártorony is kiegészíti az épületet.
0: Én nem akarok kötözködni, Péter, de egy szobor nincs rajta. Tehát ha valaki megnézi ezt a Gát utcai templomot, nagyon szép, és a múltkori műsorban említetted ezt a téglát, mint díszítő dolgot, tehát nincs bevakolva, ugye? Jól lát?
1: Így van, ez is a Hofhauser Antalnak, ez is a stílusába tartozik, a vakolatlan nyers tégla homlózatot adott az
0: épületeinek. Emlékeim szerint, kérlek szépen javíts ki, hogyha butaságot mondok, ami előfordulhat, ugye itt ez a bejárati ajtó, a templom bejárati ajtaja, régen talán a román stílusban volt ez a jellegzetesség, viszont az oszlopok már nem stimmelnek.
1: Hát ugye a historizmus azért nem híven követi teljesen a középkori stílusokat, valóban a neorománban indul az, hogy a béletekbe szobrokat helyeznek. Ha jól értem, akkor arra gondoltál, hogy ilyen lépcsőzetesen szűkül a bejárat, ugye ezt bérletnek hívjuk, így szaknyelven, szakzsargonnal. Itt hát kicsi fejezettel ellátott apró oszlopok töltik ki a bérleteket, szobrok itt most nincsenek. Viszont van egy szép kis dombormű a lunettában, ez a lunetta az a félkör alakú kis felület, ugye a félküríves a kapu fölötti záródás, és ezt töltötték ki. Ugye az a félholdját jelenti, ugye a luna az a hold, és a félhold formájára utal ez a szakszó.
0: És ha bemegyünk a templomba, akkor ismét csak az jut eszembe, hogy egy egyszerű történet, hiszen ezek a fehér falak, én nem tudom, itt ilyen hajókról beszélhetünk ennél a templomnál? Tehát, hogy ez egy három hajós, vagy nem?
1: Ezt nem nevezhetjük igazából annak. Ugye egy teremtemplom tulajdonképpen, úgyhogy de valóban viszonylag díszítetlen, vagy dísztelen a templom. Viszont a története annál érdekesebb. Ritka, de az előfordul, hogy egy templom gazdát cserél, illetve más lesz a védő szentje is. Ugye most jelenleg Kazinius Szent Péter a titulusa, de ez csak 1919 óta van. Ugye 1903-ban szentelték fel, akkor még Páli Szent Vincének, vagy Pince, Szent Vince védelmébe ajánlották. Ugye a lazarista rend építette, és a lazarista rend alapítója volt a, ha jól tudom, Páli Szent Vince. Az történt, a cserét az indokolta, hogy a rendnek sikerült megszereznie, vagy hát kérte, hogy cseréljenek telket az esztergomi főegyházmegyével. Kinézett egy telket a Ménesi úton, Budán, és hát sikerült meg végül beütni ezt az üzletet, úgyhogy a Ménesi úti ingatlan szerezte meg a lazarista rend, és mai napig is ott vannak, vagy hát újra rendszerváltás után visszakapták, és az a kis templom a Gát utcában pedig egyházmegyéjé lett, és akkor így kapta 1919-ben a Kazinius Szent Péter titulust.
0: Gondolom Hofhauser Antal több templomot is épített, melyik a következő?
1: Igen, az időrendben a következő a kispesti Nagyboldogasszony templom, ugye ez szintén Budapest, bár akkor építésekkor még ugye külön település volt, Kispest. 1904. október 23-án szentelték fel, és érdekes, hogy itt ugyanez a hasonló történet volt, mint a Gát utcai templomnál. Felszentelésekor a kispesti templomot még Szent Rudolf tiszteletére ajánlották. Ma viszont ugye a Nagyboldogasszony templom a titulusa. A váltás 1955-ben történt. Pápai engedéllyel változtatták meg a titulusát a templomnak, és ekkor maga a templom belső is átalakult, ugye ennek ezzel párhuzamosan új főoltárt és új falfestést is kapott a templom, ami egyébként külsejében továbbra is a Hofhauser Antal stílus által a szívesen alkalmazott stílus elemeket mutatja be.
0: Bár jelzem, nincs ott a rózsaablak.
1: Rózsablakot nincs, de van más.
0: Átalakították, és volt, mert egyébként maga a bejárat fölött van egy, hát én innen, nem tudom, képnek hívják azt, vagy nem tudom mi.
1: Hát egy dombormű.
0: Dombormű, igen. Nem az helyett rakták, ott rózsablak volt, ezt én így most kitaláltam.
1: De, tehát ugye a Hofhausernél tényleg a rózsablak kedvelt motívum volt, igen, az első kettőnél is ugyanaz volt. Itt az a 20. század, de ez az első templom a kispesti, ahol megjelenik egy ilyen nagy csúcsíves záródású mező a bejárat fölött. Mm. Úgy kell elképzelni a kedves hallgatótól, de legjobb, hogy elmennek Kispest és megnézik a fő utcában található, hogy van egy csúcsíves záródású bejárata, ilyen bérletes, mint a többi, meg általában a középkori stílusú templomoknak, és fölötte van egy másik, hasonló méretű csúcsíves záródású fülke. Egy hatalmas nagy fülke, ami egyébként nagyon sokáig üres volt, amikor én ebbe a templomba jártam, nagyon sokáig ott laktam Kispesten. Akkor még üres volt ez a fülke, amikor a 2010-es években tették bele ezt a domborművet, ami ma is látható, meg ez a képen is már így szerepel. A későbbiekben ezt a csúcsíves fülkét hatalmasra fogja nagyítani majd a Hofhauser, az egész homlokzatokat át fogja majd, Úgyhogy itt jelenik meg ez a stílus, és rájött, hogy ez, milyen, ezzel milyen jó, jól meg tudja mozgatni a főhomlózatot. Ugye ez fontos mindig az épületeknél, hogy ne váljon monotonná. Ugye a tégla burkolatú épületeknél ez egy veszély, hogy ugye vakolat híján nem tudnak úgy játszani a díszítésekkel. Ugye magának a téglának persze van színe, tehát itt ez a Kispest, ez egy sárgás árnyalatú templom, de mégiscsak monoton, tehát egy színű. De a cserébe azért ezekkel adnak egy kis dinamikát a templomnak, ezek a besüllyedések, mint ez a fülke, vagy vannak a templomnak, a toronynak például a sarkain pillérek, sarokpillérek, azok is megmozgatják, illetve a lépcsőházba felvezető, de a lépcsőháznak vannak tornyai is, tehát hogy van, nem csak a toronynak van egy sisakja, egy szép csúcsi, vagy magasra törő csúcsos sisakja, hanem a lépcsőházi tornyoknak, vagy lépcsőházoknak is van egy-egy kisebb tornya. Úgyhogy ezekre odafigyelt az építész.
0: Ugye itt azért, térjünk vissza a rózsablakhoz, mert nekem az tetszik, ő megfogta, nem építette be, azért annak nem volt világítási szempontja, és hogyha visszatérünk a rózsablakra, jó, az előző két templomnál nem voltak színezett díszes üvegek, de lehettek volna, vagy ha ezt a templomnak megnézzük az oltár oldalán, az ablakait, ott is színesek már az üvegek. Nem volt ilyen feladata ezeknek a rózsablakoknak? Ez csak díszítés miatt volt?
1: Nem, hát ugye általában ez a kórustő világítja meg, tehát ugye a kórus más, vagy a karzat, nevezzük inkább karzatnak, tehát hogy máshonnan nem nagyon szokott fényt kapni, oda mindenképpen kell, miatta is, de természetesen az egész templomban jó hatást gyakorol, hogyha a fény minél több helyről tud beáradni, és valóban előszeretettel szoktak még ilyen színes üvegablakot is tenni ezekbe a rózsablakokba, hogy még ünnepélyesebb legyen a templom belső
0: vagy
1: hatása.
0: Képeket is lehet esetleg, hogy valamilyen történetet, bibliai történetet ábrázolnak ezek az üveg.
1: Hát a rózsablakokon általában inkább csak díszítőfestés szokott lenni. A szentély ablakokon, illetve az oldalsó ablakokon vannak figurális elemek is, amik elmesélnek történeteket. Ugye a régi, a szegényebb bibliája a Biblia Pauperumnak a mintájára.
0: Ha bemelépünk a templomba, egészen más. Ugye említetted, hogy itt volt egy komoly felújítás, hogyha akkor léptünk volna be, amikor épült. Ugye azt, aki hallgatott bennünket az előző adásban is mondtuk, hogy ilyen fehérek voltak. Nem nagyon volt kép sem azokon a templomokon, amiket Hofhauser Antal készített. Ebben a templomban a mostani szempont alapján, ugye ez a márványpadló van, felirat van, mindenféle dolog, színesek meg díszesek, ez akkor is úgy volt, vagy ezt mind az új felújítás hozta?
1: Hát ez 1955-ös a kialakítás, most a szentélynek látjuk a képét.
0: Már mi látjuk, a hallgatók nem
1: hát látják. Igen, de jobb hiány, remény, hát menjenek el mindenképpen, és csodálják meg a templomot. Ugye a mozaikok is helyet kaptak, ez a nagyon szép, legjobb, és nekem ez tetszett legjobban mindig, amikor ide jártam ebbe a templomba. Nagyon szép mozaik van az oltár két oldal, és a diadalív alatt két oldalt, ugye a Szent Annát, illetve a Jézus megkeresztelkedését ábrázolják ezek a mozaikok. És valóban nagyon szép színes az egész belső tér. Hát ugye ez is általában az egyházközségnek az anyagi lehetőségeitől is függ, hogy milyen lesz egy épületnek a belseje.
0: Egy rövid zene után folytatjuk.

0: Maradjunk még továbbra is Hofhauser Antal építésznél, de úgy gondolom, hogy a következő templomban egy picit kilépünk Budapest határainból, és kicsit vidékre tekintünk.
1: Igen, igen, ugye időrendben mutattam be a templomokat, úgyhogy ezért van most egy kis kitérő Békés Csabára, ahol ő tervezte a páduai Szent Antal védelmébe ajánlott templomot. 1908 és 1910 között épült. Ennek már két tornya van. A kispestinek igazából csak egy tornya volt, egy igazán magas tornya volt középen. Itt viszont a Békés Csabán hasonló tornyok vannak, tehát hogy ugyanaz a neogótikus torony sisak, hegyes torony sisakok állnak a tornyokon, a toronynak a kialakítása is kicsit hasonló, de itt most kettő van a főhomlozat két szélén. Ez is ugye neogótikus stílusú, viszont ez piros. De azért nem teljesen, ugye vannak az ablakok körüli felületeken olyan sárgásabb, barnásabb tégla van, ugye ez az agyagból, színezésből is lehet ezzel játszani, illetve égetésnek, a hőmérsékletével is lehet szabályozni a téglának a színét, és ezen a templomon ezt ki is használta az építész, és felhívnám a figyelmet ide is, hát ide nem olyan könnyű elmenni mondjuk Budapestről, de hát ha hallgatja Békés Csabán is a Mária Rádiót, biztosan ismerik akkor, hogy menjenek el, ha nem ismerik annyira, a főbejárat fölött, ahogyan Kispesten is volt, egy kisebb csúcsíves fülke, itt most egy hatalmas nagy csúcsíves fülke van, és a kollégámnak a kedvére még egy rózsaablak is van.
0: De most összekeveredtek itt a dolgok. Eddig azt mondtad, hogy nincs rózsaablak, mert akkor jön ez, amit most mondtál. De itt most mind a kettő van.
1: Hát ez most, itt most volt lehetőség erre.
0: Tehát rózsaablak is van rajta, meg ilyen gyakorlatilag olyan, mint egy újabb bejárat lenne, egy kicsit túlzás.
1: Igen, hatalmas.
0: Viszont nagyon szépen játszik a téglákkal, a színekkel.
1: Igen.
0: Tehát egyfajta mintát rak mintát ki belőle.
1: Ilyen rombusz alakba helyezte a téglákat. A sárgás és a piros, és a téglák ilyen hálószerűen szövik át a templomnak ezt a fülkéjét.
0: De megszűnik, ennél a templomnál megszűnik az a bejárat, biztos annak is volt valami szakneve, amikor így egyre kisebb lett a... És
1: ja, igen, álltak. A billetes bejárat
0: itt, helyett. Itt viszont nem. Nekem inkább picit ezek a keskeny ablakok miatt a román stílus jutott eszembe, mert tornyokon pici kis keskeny.
1: Ezek a lőrészszerű ablakok azok lőrészszerű a románra is jellemzőek, de amúgy a gótikában is van. És a bejárat egyébként, ez a hármas bejárat, hármas tagoltságú bejárat, ez is középkori, tehát hogy a románban is, illetve a gótikában is előfordul. Ilyen háromszögű oromzatok, úgy figyelják, hogy vimpergák, szakszóval ezek koronázzák a bejáratot.
0: A bejárat fölött itt már egy szent képet látunk, vagy hát nem is tudom, de itt már egy képet látunk, azt szeretném ezzel. Eddig azért nem volt jellemző Hofhauser Antalra, hogy képet rakott kívülre a templomra.
1: Hát egyébként nem tértünk ide, Angyalföldinél is van a lunettában, ugye ezt a főbejárat fölötti mezőt nevezzük lunettának. Szóval ott is volt, itt most egy szebb kialakítású dombormű látszik, illetve ez nem is dombor, ez most mozaik látható, ugye a Szűz Mária a kis Jézussal trónol, és két magyar szent hódol a Madonna két oldalán, ezek láthatók a főbejárat fölött.
0: Ha bemegyünk a templomba, a belső rész kialakítása is akkor történt? Tehát ez az 1901, vagy mit mondtál?
1: Igen, tudomásom szerint ez kicsit később, 1908 és 10 között.
0: 8 és 10 között, tehát a belső kialakítás is azt tükrözi.
1: Tudomásom szerint így van. Itt a mennyezetre szeretném felhívni a figyelmet, kék a boltozata, a középkorban általában keresztboltozatos keresztboltozattal fették a templomokat, itt is ez figyelhető meg, és hát kékre festették, ugye mivel az égboltot akarták

0: különösen hangsúlyozni festéssel is. Ezek a címerek is most így a 4000 fölötti boltmezőkbe kerültek, illetve a boltozatnak a, hát a bordái, amelyek erősítik a boltozatot, ezeket is még festéssel hangsúlyozta az építész, illetve tervező.
1: Ez még mindig egy terű templomnak tekinthető? Tehát ugye ezek a hajó dolgok nincsenek?
0: Nem, ez már háromhajós, ez már jóval szélesebb háromhajós templom, és hát a nyilván hallgatók nem látják, de ez még bazilikális elrendezésű is, onnan látszódik, hogy a főhajó két oldalán az ablakok vannak, mert így szállt ki lehet látni, látszódik, hogy az ég látszódik az ablakokon keresztül, tehát a két oldalhajó az nem ér fel az ablakokig. Vannak egyébként olyan templomok, amelyeknél az oldalhajó majdnem egy magas, vagy valami teljesen egy magas is a középhajóval, a főhajóval. Azokat álbazilikális vagy teremtemplomoknak hívjuk. Azokat a templomokat viszont, ahol a két oldalhajó alacsonyabb, és emiatt a főhajó oldalfalán ablakot tudnak nyitni, ezeket bazilikális elrendezésű templomoknak hívjuk. Az ablakokat pedig gádorfal, a maga az oldalfal a főhajónak, és ezeken a gádorfalon nyitják ezeket a szép ablakokat. Úgyhogy ez jellemző erre a Békés Csabai templomra.
1: És Békés Csaba is nagyon szép, de attól tartok, visszakerülünk Budapestre.
0: Így van, hát az ugrálás, hogy ismét legyen önmagam, a kronológikus rend betartása érdekében történik. Még szerencse, hogy az interneten keresztül már egy kattintás az átugrás egyik városból a másikba. És Budapesten belül most a Tököli útra látogatunk el, a Domonkos templomra. Egy viszonylag forgalmas út ugye Budapesten, biztos, hogy sokan ismerik a 7-es busz ablakából legalább, de remélhetőleg sokan ellátogatnak ide is. Egy saroktelekre épült ez a Domonkos templom 1912 és 1915 között, és ugyanúgy, ahogy az angyalföldi templomnál, a Hofhauser itt is egy nagy toronnyal hangsúlyozta a sarki elhelyezkedést, csak ez még annál is magasabb, 80 méter magas egész pontosan a Domonkos templomnak a tornya. Egyébként a templom titulusa a Rózsafüzér királynője, és 1915. október 3-án szentelték fel. Ez lett az építészünk utolsó műve, Hofhauser Antalnak, hát ugye az első világháború kitörése után már nem igazán volt lehetőség építeni, meg idős is volt már, 1923-ban hunyt el, de szerencsére még az utolsó templomán igazi mesterművet hozott létre, amit Békés Csabán láttunk, a bejárat fölötti csúcsíves mező, az szinte ugyanígy megjelenik, rózsaablakkal együtt, úgyhogy ez ismétlődik, és látható még, hogy a Császár András utca felé is van egy kis kigyúlás az épületből, ez a keresztháza, ugye ez templomoknál, főleg a középkorra visszautaló templomoknál szívesen alkalmaztak keresztházat. Ugye egy a templom alaprajza is egy keresztet rajzol, általában latin keresztet szokott kirajzolni. Ugye a latin kereszt az a fajta kereszt, aminek a függőleges szára hosszabb, mint a vízszintes. Ugye van olyan keresztfajta is, ahol a két szár egyenlő hosszúság, azt görög keresztnek hívjuk. Majd lesz ilyen épületünk is később. Ez viszont latin kereszt alaprajzú, a keresztháza, tehát így a szentélyhez közelebb metszi a hozházat. És van még egy kisebb tornya is az épületnek. A következő templomunk, amiről szó lesz, annak viszont két azonos tornya van, és ez viszont már nem Hofhauser Antalnak a műve, hanem egy Nagy Virgil nevű építészé, és nem is Budapesten van, hanem

0: Nyíregyházán. A nyíregyházi Szamassza templomnak is szokták hívni. Szamassza József egri érsek adományából épült, és 1904. augusztus 20-án szentelték fel. Hát, és ahogy említettem, két szimmetrikus tornya van. Ez a már sokkal inkább neoromán stílusú a korábbiakhoz képest. A téglahomlózat az ugyanúgy érvényesül, mint az eddig mutatott templomokon, annak ellenére, hogy most más építészről van szó, viszont sokkal dísztelenebb és sokkal nyugodtabb is egyúttal az épületnek a megjelenése. A két toronynak a sisakja se annyira hegyes, nem annyira meredek a dőlésszöge az oldalainak, és a főbejárat fölötti vimperg, a háromszögű végződés is kisebb, alacsonyabb lejtésű, és hát sajnos a rózsablak is kisebb az eddigieknél, de hát a román stílusnak ezek a jellemzői, és nagyon hitelesen mutatta be a neoromán stílust a Nagy Virgil. Nem csoda, ő műegyetemi tanár is volt egyébként, tehát hogy az építészek képzésében vett részt a Budapest Műegyetemnek az építészeit oktatta. És itt a Nyíregyházán a templomba, hogyha bemegyünk, akkor nagyon szép. Annak ellenére, hogy a külseje kevésbé díszes, mint egy neogótikus templomnak, a belseje viszont nagyon szépen színes festéssel van díszítve. És hát ez számomra azért is kedves, kis személyes okokból, mert hogy a belső festésen dolgozott Lechner Jenő is, az egyik tanítványa, az egyik műegyetemi tanítványa. Ekkor már mondjuk elvégezte az egyetemet Lechner Jenő 1902-ben. Ugye 1904-ben épült fel a nyíregyházi templom, de mint friss diplomást alkalmazta Nagy Virgil, és Lechner Jenőnek szívügye volt a magyaros építészet. Lechner Ödönnek az unokaöccse volt egyébként, ha hallottak már a hallgatók Lechner Ödönről, ugye a magyar szecessziónak atya tulajdonképpen, és az ő nyomdokain járva Lechner Jenő is szeretett volna a magyaros stílust adni az épületeinek. Itt ugyan csak a belső festésben tudott dolgozni, de itt is alkotott, és hát ilyen tulipánokat láthatunk, tulipánokat csempészett bele a díszítő festésbe. Úgyhogy így néz ki a nyíregyházi templomnak a... De igazából persze nem lehet leírni, ezt is látniuk kell, úgyhogy a következő adásig javaslom, hogy látogassanak el Nyíregyházára, és utána reméljük, hogy tetszeni fog, és a következő adásban pedig ismét visszatérünk meg Budapestre.
1: Bodó Péter,
0: de addig is visszaadom a szót a kedves kollégámnak.
2: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, ennyi fért bele a mai műsorban. Következő alkalommal is várjuk Önöket, hogy Bodó Péter meséljön nekünk a 20. század elejének templomépítéseiről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen!

Reményik Sándor, a postás. A levelet átnyújtja, s elköszön. S ahogy búcsúzik, mintha mondaná, ami benne van, ahhoz nincs közöm. Megy, hogy a nyári port s a tél havát lerázhassa a szomszéd küszöbön. Ahogy búcsúzik, mintha mondaná, nem érdekelhet egyéb engemet, mint utca, házszám, ajtó, emelet. Csak kívülről látom a levelet. Kezén világok iramlanak át, szerelmek égnek, és melódiák örvénylenek ezer pecsét alatt. Neki pecsétet törni nem szabad. A titkok végtelenjén átmegyen, hunyt szemmel, házról házra, csendesen. Mosolyt fakaszt, és nincs érdeme benne. Könnyet fakaszt, és nincsen vétke benne. Vihart támaszt, és nem ő támasztotta. Kegyelmet oszt, és nem ő osztogatta. Olyan világtól idegennek tetszik, és mégis olyan emberinek tetszik e kéz, mely nem tudja, hogy mit cselekszik.

0: Hírpercek.
1: Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát, mely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején élte fénykorát, amikor a forradalmi seregek menedékévé vált. Ide érkezett meg Bem József tábornok kíséretében Petőfi Sándor is. A hagyomány szerint a költő a kúria udvarán álló körtefe alatt írta utolsó versét, és szavalta el a korábban írt Egy gondolat bánt engemet című költeményét, mielőtt másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott fehéregyházi csatában. A székelyhon.ro szerint a polgármester pünkösd vasárnap tartott avatóünnepségen úgy fogalmazott: visszaadtak egy darabot Székelykeresztúr történelméből, méltóságából és önbecsüléséből. A falfreskókat és mennyezetet is restaurálták, az eredeti gerendákat is meg lehet tekinteni, és korabeli berendezéseket is megmentettek. Az épületben időkapszulát is elhelyeztek, melybe a kisváros diákjai által írt versek is kerültek. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja, adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával. Ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
5: A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadássorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e, 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók.
6: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
5: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
0: Mária Rádió.
7: Kedves testvérek, kérem kapcsolódjanak be az esztergomi Szent Anna plébánia közösségének ima órájába. Mostantól új időpontban, 4 hetente, szerdán jelentkezünk 21 óra 5 perckor. Bérmálkozásra készülő fiataljaink életkorukban zavaros időszakba érkeztek. Keresik önmagukat, problémáik vannak a felnőtti világgal, nem csak önmagukkal, és gyakran Isten is távolinak, érthetetlennek tűnik számukra. A bérmálkozás szentségében megkapják a Szentlélek ajándékait, és ezáltal, ha őszinte szándékukkal is találkozik, lassan rátalálnak a helyes irányra. Májusi imaóránkon bérmálkozásra készülő gyerekeink és szüleik a közreműködők. Az imaórát bevezeti plébánosunk Pokriva László atya. Összeállította és vezeti Nyitrai László.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Május hónap van. Ezt a hónapot különösen is a szűzanyának szenteljük. De talán idén mondhatjuk azt is, hogy május az a Szentléleknek a hónapja is. Hiszen ebben a hónapban ünnepeljük Pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelének nagy ünnepét. Ilyenkor, akik már megbirmálkoztak, kicsit visszaemlékeznek arra a napra, amikor ők maguk is megkapták a Szent Lelket a fölséges Istentől. Akik pedig birmálkozásra készülnek, azok pedig várják a Szent Lelket, várják, hogy befogadhassák őt az életükbe. Ezt az imaórát birmálkozóinkkal együtt tartjuk meg, közösen elmélkedünk, közösen imádkozunk, közösen gondolkodunk a Szentlélekről.
2: Kedves testvérek, kedves fiatalok! Pünköstkor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. Sok templomunkban, így nálunk az esztergomi bazilikában is, püspökeink a bérmálás szentségében részesítik az erre felkészültnek ítélt fiataljainkat. Egyházközségünkből az idén 10 gyermekünk lesz nagykorú keresztény. Többségük most is itt van, és együtt gondolkodunk arról, mit jelent ez számukra és számunkra. Mit is jelent felnőtt keresztényként létezni. Itt vannak szülei képviseletében is néhányan. Nagyon fontos és izgalmas kérdés, hogy a szülők hogyan tudják gyermekeiket a hit útján tovább segíteni, mert gyermekeink ebben az életkorban amúgy is viharos érzelmekkel viszonyulnak a világhoz. A kamaszkor hullámzásai közepette nincs könnyű dolguk a szüleinknek, akik a mindennapok zűrzavarában valahogy Isten felé szeretnék terelni a fiaikat, lányaikat. De hát nem vagyunk magunkra hagyatva. Nyolcadikasaink most, mi felnőttek már régebben megkaptuk a Szent Lelket. A kérdés már csak az, hogy foglalkozunk-e vele, figyelünk-e rá. Ma este kérjük együtt a Szentlélek ajándékait, aki majd átvezet mindennapi problémáinkon, és elvezet az Atyához. Imádkozzunk kezdésnek együtt. Istenünk, aki előtt nyitva minden szív, aki ismered a szívek szándékait, és aki előtt semmi sem marad rejtve, a Szentlélek kiáradása által tisztíts meg szívünket, hogy elnyerjük azt a kegyelmet, hogy téged tökéletesen szerethessünk, és méltón dicsőíthessünk. Uram, a téged szeretőknek mindent javukra fordítasz. Világosíts meg szívünket a Szentlélek kegyelme által, és töltsd el a tökéletes szeretet örömével, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Közös énekünkkel is kérjük a Szentlélek segítségét.

0: A birmálkozásra hosszabb ideig készülnek fiataljaink. Foglaljuk össze, mit is jelent a pünkösd ünnepe.
1: Nagy Kornélia, Szentlélek hívása. Nélküled csak könyv a Bibliánk. Talán szebb, külön, mint sok másik. De igévé tüzettől válik. Nélküled Jézus ember volt csak, és holtak maradtak a holtak. De ha a tüzet betölthet minket, megvalósítja életünket. Látjuk benne a Fiú Istent, ki értünk odadott mindent, s legyőzve halált, bűnt és átkot, megváltotta a holdvilágot. Hogy aki megváltónak vallja, vele éljen, ő úgy akarja. S mi boldogok, tanuk, valljuk, éljük, mert üzenetét már jól értjük. Jöjj, Szentlélek, áradj ki ránk!
0: Természetesen a keresztény szülők próbálnak mindent megtenni, biztosítani, ami a gyermekek testi-lelki fejlődéséhez szükséges. De tisztában vannak-e, vagyunk-e azzal, hogy gyermekeink nem tulajdonunk, hanem önálló lények, Isten ajándékai, egyedi teremtmények. Kiteljesedésükben segíthetünk, ez kötelességünk is. Így gondoljunk rájuk Khalil Gibran gondolataival.
2: Gyermekeid nem a te gyermekeid. Az önön magáért sovárgó élet fiai és leányai ők. Általad, de nem belőled jönnek. Veled vannak, de nem a tiéid. Nekik adhatod szeretetedet, de gondolataidat nem, mert saját gondolataik vannak. Otthont adhatsz testüknek, de lelküknek nem, mert az a holnap házában lakik, ahová te még álmodban sem juthatsz el. Formálhatod magad képükre, de őket saját képedre formálni ne törekedjél, mert az élet nem halad hátrafelé, s nem időz a tegnappal. Te vagy az íj, húrja pendül, s gyermekeid élő nyílként szállnak el. S ki tartja az íjat, látja a célt a végtelen útján, és erejével vonja a húrt, hogy nyilai bizton, gyorsan és messze szálljanak. Örüljön az íj az íjász kezében, mert az íjász egyként szereti a repülőnyilat, s az íjat megmozdulatlan áll.
0: Az elengedés művészetében bizony szükségünk van a hitünkre, bizalmunkra, reményünkre Istenben. Ezt a hitet mindkét oldalnak, szülőknek, gyermekeknek erősíteni kell magában, magunkban. Ezzel a szándékkal imádkozzunk közösen. Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek felajánlod a lehetőséget, hogy jelenlétet fényének tükre lehessen. A Szentlélek által szeretetet szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk mélységeibe vése, és lelkünket betöltő békességed által képessé teszel minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál. Amen. A kamaszkorú gyermek nem igazán hallgat a szüleire, sokkal inkább kortársaira, vagy éppen a média világ értéktelen, álságos, vagy éppen romboló célzattal favorizált ideáljaira. A szülőknek ekkor is mindig az igaz értékekről kell tanúságot tenni. Napjainkban ez egyre fontosabb lesz, hiszen rossz idők járnak manapság a keresztényekre, a keresztény értékrendre, mi több a normalitásra.
3: Tóth Bálint fiamnak. Sem öröklétet, sem gyémánt tudást nem adhatok, boldogságot, se békét, s nem rejthetlek el biztos menedékként, gonoszt ne lásson, s a gonoszt ne lásd. Nem tudhatom, jobb kort vagy pusztulást hoz majd a jövőd, én még élek, te élsz még, s ha férfiként érzed idők verését, nem vigyázhatlak, hogy magad vigyázd. De tudd, csábít vagy taszít a jelen, ellenállni sosem reménytelen, s bár bukjék, nyer az igaz gondolat. A világ zsarnok, te belül szabad vagy, mit gondolj, írj, magad szabod magadnak. Hát ezt hagyom rád, soha fel ne add.
0: Igen, az igazult követése erőfeszítésbe, áldozathozatalba kerül. De József Attilával sokan valljuk. Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. A bérmáláskor megkapott Szentlélek segítségével fokozatosan rátalálhatnak fiataljaink az igazi útra, és ezzel a segítséggel őszinte igyekezettel haladhatnak is rajta. Mert a földi és az örök jövőjük ezen múlik. Isten nélkülű önző élet, vagy becsületes küzdelemben, életvitelben eltöltött, céltudatos, megelégedett életvitel. Ez mindenkinek a saját döntése, de ehhez folyamatos segítséget is kell kérnünk.
4: Ima a Szentlélek vezetéséért. Uram, átadom neked életemet, szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek, Uram, add nekem szent lelkedet, add, hogy felismerjem mindig lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki. Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen rá hagyatkozzam. Add meg nekem, Uram, azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatnak téged ezután. Felajánlom neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat. Kérlek, légy ura életemnek, és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha ilyen szándékkal indulunk neki a felnőtt életnek, akkor egyre közelebb fogunk kerülni Krisztushoz. Énekeljünk most erről együtt.

0: Az ifjúság egyik jellemzője a mindenki és minden elleni lázadás, hiszen ők mindig okosabbnak, modernebbnek gondolják magukat ózsdi szüleiknél. Az is gyakran előfordul, hogy nyíltan meg is tagadják a szüleik értékrendjét. Nem értik ugyanis, hogy miért nem értik őket. A példabeszédbeli tékozló fiú is valószínűleg hasonló korú lehetett, mint a bérmálkozó gyermekeink.
1: Istenünk, Atyánk, sokszor úgy érezzük, hogy nincs helyünk ebben a világban. Sokszor kiszakítjuk magunkat abból az otthonból, amelyet fölnevelt és emberré érlelt minket. Elindultunk és magunk útját járjuk. Magunkkal visszük az örökséget, hátat fordítunk családunknak, testvéreinknek. Eldobjuk hagyományainkat, ősi megtartó szokásainkat. Mert azt gondoljuk, hogy mi magunk majd másként és lakhatóbban tudjuk berendezni ezt a világot. Add, hogy felismerjük, visszatérhetünk hozzád, és ha visszatérhetünk, ne engedd, hogy valaha is elszakadjunk tőled.
0: Lázadó fiainknak, lányainknak mindig van visszatérésre lehetőség. Szüleik szíve és otthona ugyanúgy nyitva várakozik, mint az Úré.
2: Fabini Tamás, az elveszett juh. Talán veled is úgy történt, mint ezzel az oktalan állattal. Ösztönei nyomán elindult egymaga, hogy egyedül gyorsabban érjen a forráshoz, zavartalanabbul legelhessen. Ám egyszer csak ilyetten szimatott bele a levegőbe, nyugtalanul kapkodta a fejét. Hangosan bégetni kezdett, társakat keresett. Most már szüksége lett volna rájuk, hiányzott az akol melege, és az éjszaka oly sötét volt és hideg, talán a farkas is lesben áll.
3: Talán te is így indultál el, könnyű szívvel, egymagad. Elszakítottál kapcsolatokat, széttéptél baráti szálakat. Névtelenségbe akartál burkolózni, visszautasítottad mások közeledését. Büszke, öntudatos, végre felnőtt emberként akartál élni. Függetlenedve emberektől és Istentől is. Ám egyszer csak ráébredsz otthontalanságodra, gyökértelenségedre, elvesztél. A tántogó szándék szélére kerültél. Úgy érzed, nincs menekvés, de figyelj csak. Léptek közelednek feléd, ismerős léptek. Valaki szólongatva keres téged, figyelj.
0: Mária, égi édesanyánk szintén nyitott szívvel vár, visszavár bennünket, ha eltévedtünk, vagy rossz útra tértünk. Közös énekünkkel kéreljük most őt.

0: A gyermekek korukban és hitükben előre haladva fokozatosan rátalálnak az igaz válaszokra is, nem csak kérdéseik vannak.
1: Túrmezei Erzsébet, ilyen egyszerű. A kis csavart beilleszti a gépbe, és ott a helyén végzi küldetését. Nem gyötri gond, és nem kísérli kétség. Mire való az életem? Csak szolgál egyszerűen, csendesen. Ilyen egyszerű lenne az egész. Mi leszel? A gyermek szemébe néz, kocsis, cukrász, repülős, katona, és bearanyozza ezt a büszke tervet a szülők mosolya. Ők is szövögetik az álmokat, ha gyerekükre néznek, álmodnak róla nagyot, szépet, sokat. Álmaik fent járják a csúcsokat, de a valóság és az akarat annyiszor a mélyben marad. Még egyszer a kérdés felébred, és döngetni kezd szívünk falán, miért is élek? Tudnám legalább, hol a cél, hol az értelem.
2: S boldog, aki elér a felelethez, mert Istennek terve van velem. Szívemben ezzel a szent felelettel megállok a színed előtt, Istenem. Valaminek terveztél engem, te segíts azzá lennem. Ha kiáltásnak, ha simogatásnak, akármi másnak, bocsáss meg, hogy dacoltam, lázadoztam, és segíts engedelmesen terveidbe simulni mostan. Illeszt helyére kicsin csavarod, szolgál csendesen, ahol akarod, ahová rendeli az alkotó, örök isteni kéz, s ott a helyén álmélkodok rajta, ilyen egyszerű mégis ez egész.
0: A múltkori imaórán is, melyben az első áldozásra készülők szólaltak meg, idéztem Gyökösi Endre gyermeknevelési tanácsaiból. Most is egyet idehozok. A nevelés közben te is nevelődjél, ha kell, gyermeked által. Mert mindig az a nevelő a gyermek és a szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. És nem egyszer a gyermek áll, ér közelebb ő hozzá. A felnőtté válás útjára lépő fiataljaink időnként ránk pirítanak. Időnként nekünk kell tőlük tanulnunk és belátnunk, hogy egy-egy dologban nekik van igazuk.
3: Módszertani útmutató. Ha arra kérlek, hogy hallgass meg, és te tanácsot adsz, akkor nem teljesíted kérésemet. Ha arra kérlek, hogy hallgass meg, mit érzek, és te elmagyarázod, miért rossz az, hogy úgy érzek, ahogy érzek, akkor megtiportál. Ha arra kérlek, hogy hallgass meg, és te azt hiszed, tenned kell valamit, hogy megold a problémámat, bocsáss meg, de akkor úgy érzem, hogy süket vagy. Nem kértem mást, csak hogy figyelj és hallgass meg. Nem kértem, hogy tanácsolj, sem hogy tegyél valamit. Nem kértem mást, csak hogy figyelj és hallgass meg. Nem vagyok tehetetlen, csak gyönge és elesett. Amikor megteszel valamit helyettem, amit nekem kellene megtennem, csak megerősít egy gyöngességemet és félelmemet. De ha elfogadod, hogy úgy érzek, ahogy érzek, még ha ez az érzés számodra érthetetlen is, lehetővé teszed számomra, hogy megvizsgáljam és értelmet adjak az értelmetlennek. És ha ez megtörtént, a válasz világossá válik. Tanácsra nincs más szükség. Talán ezért használ sok embernek az imádság, mert Isten nem ad tanácsot, csak megoldást. Csak figyel és hallgat. A többi ránk van bízva. Tehát te is figyelj rám, kérlek, és hallgass meg. És ha szólni akarsz, várj egy kicsit, akkor majd én is tudok rád figyelni.
0: A gyermekek és a szülők tehát kölcsönösen alakítják egymást. Ha ennek az alapja a szeretet, a jó szándék, a hit, akkor erősödik a család egysége is, és Istenhez így együtt egyre közelebb kerülünk. Ezért az egységét imádkozzunk most közösen, mielőtt elköszönünk az oltári szentségben köztünk lévő Jézustól. Hálát adunk, Atyánk, mert kiárasztod ránk lelkedet, hogy szent lelked által valósággá válik közöttünk az egység, a béke és a szeretet. Köszönjük, Istenünk, hogy ma is rád tekinthetünk. Add, hogy sose szűnjünk meg keresni téged, aki forrása és célja vagy életünknek, akiben élünk, mozgunk és létezünk. Amen. És elköszönünk az oltári szentségben ma is velünk tartó Jézustól.

0: Gyermekeink Isten ajándékai. Általuk sok-sok kegyelmet kaptunk és kapunk. Sok-sok örömet élünk át velük. Természetesen a nehézségek is életünk és az ő életük vele járói. De ezek a felvállalt keresztek segítenek nekünk Jézushoz közelebb kerülni. Mai imaóránkat, együtt gondolkodásunkat Aranyosi Ervin szavaival foglaljuk össze. Ennek fő gondolata, hogy minden erőnkkel, igyekezetünkkel segíteni kell gyermekeinknek testi-lelki fejlődését. Előttük, mögöttük, mellettük, de sohasem helyettük.
1: Aranyosi Ervin, a pillangó szabadsága. Egy csodás pillangó, apró bábbá bújva, megszületni készült, és hogy megtanulja, hogyan is repüljön fényes szelek szárnyán, hogyan legyen úrrá égbe vonzó vágyán. Egy jó szívű ember, a küzdelmét látva, úgy dönt segít neki, ne maradjon lárva. Kézzel meglazítja bábja sejmes szálát, hiszi, visszaadja a lepke szabadságát. S lám, a szép pillangó kiszabadult szépen, s szomorúan verdes bábja közelében, amit jó emberünk nem tudhatott róla. Születés küzdelme a szárnyak rugója. Attól erősödik, s képes repülésre, a küzdelem árán történt születése. Így hát a pillangót földhöz köti lánca, földhöz ragadtania, s elvész szabadsága.
2: Meg kell hát tanulnunk nyílt kézzel szeretni, kéretlenül senkit nem szabad vezetni. Fájdalom tüzén át, türelem vizével, önként rendelkezzen saját életével. Az igaz szeretet enged, sosem gátol, nem fosztja meg sosem a szabadságtól. Kit szeret a szívünk, szabaddá kell tennünk, annyit kell tudnia, mindig bízhat bennünk. Mert ha csüngsz csak rajta, a szeretet lánc lesz, és el fog menekülni, kit legjobban féltesz. Hagyd, hogy saját bőrén tapasztaljon, éljen. Ne legyél te árnyéka, és ne akart, hogy féljen. Álljon ki magáért, és gondolja át tettét, s vállalja a súlyát, hogy végre elengedték. Saját kezében lesz a boldogulása, s végre kivirágzik ereje tudása.
0: Előttük, mögöttük, mellettük, de sohasem helyettük. Kedves fiatalok, a Szentlélek vezessen benneteket, hogy valóban igazi, felelős keresztényekké váljatok. Hivatásotokat az igaz hit megtalálásával felépíthessétek, megvalósíthassátok Isten rátok vonatkozó tervét. És sose felejtsétek el, hogy Jézus mindvégig velünk van, mindig hozzáfordulhatunk, örömünkben, bánatunkban, jó és bal sorsunkban. Befejezésül ehhez kérjük újra a Szentlélek segítségét. Énekeljünk!

0: Nyugodalmas jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves testvérek, köszönjük, hogy velünk tartottak, és az esztergomi Szent Anna plébánián bérmálkozással készülő fiataljainkkal együtt elmélkedhettünk a Szentlélek kiáradásáról. Ima óránk újra meghallgatható a Mária Rádió archívumában, hangtárában, az ima órák között, ahol korábban elhangzott adások is megtalálhatóak. Plébániánk honlapján is elérhető a hangfelvétel, és a Covid óta olvasható verzióban is publikáljuk az egyes imaórák teljes anyagát. Jelen imaóránkat a plébániai füzetek 67. számában találják meg. Honlapunk címe www.epap.hu. A hangfelvétel és a plébániai füzet a média menüpont alatt található. Találkozunk újra 4 hét múlva szerdán, 21 óra 5 perckor, ebben az új időpontban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

szudar felhők gomolyognak, elkormozzák az eget, jeges eső fenyeget, esztendeim komolyodnak. Komolyodnak, feketednek, fogy a piros, fogy a kék, öreg legény, van-e még olajod a kerekeknek? Győződ-e még ezt a beste ördöghasból kivágott harami a világot megáldani minden este? Meddig győzöd egy magadban emberesre mosdani képedet a mostani szennyektől a csepp patakban, az imádság patakában? Az sem a szép régi már, zavaros is, elel-áll, dögöd görget mostanában. Meddig győzött türelemmel az Úristen türelmét? Futja-e még kis elméd, hogy az ember mégis ember? Hinnél-e a hitetőnek? Ha vagy állod, az a jó, amit az Isten kiró, akkord munkát az időnek. Érted-e még, hogy nem érted, ami nem is értelem, de ami van idelen, még sincs másért, csak te érted.

a szívemet jártatom. Városról városra madárként száldosva a szívemet jártatom. Nyájas völgyek, ormok szeme közé kormot fú fekete vonatom. Gyakorta, de vágynék, ellibegő árnyék megállani valahol, ám már a tűnékeny gép messze vidéken kacarász és zakatol. Itt is, ott is mécses, csöpp emberi fészek meleg szeme hunyorog, szuszogó gyerekek, gyökerek, gyökerek, békességes otthonok. Volt nekem is egykor, gyönyörű gyerekkor, ó, anyaszem mosolya, volt nekem is kettő. Ó, drága gödöllő, ó, szép, kegyes iskola. Az egyik lebontva, másika számomra temetővé változott. Oda már, madárka letörött fa ágra, csak sírni, ha száldosok. Görög hát, karikám, fekete paripám, hegyen, völgyön, temetőn, ostoros négyszelek, érzelek, érzelek, bokám bizseregtetőn. Minek tétovázzunk, maradandó házunk úgy sincsen a nap alatt. Miért volna kímélned, elvillan az élet, ha botorkál, ha szalad. Szakadt gyökereit, síró csöpp ereit szárogast fel vigyázva, s széjjel teregetve tájakba, szívekbe küld el őket, világba. Teljenek, éljenek, lelkekhez férjenek, emberekhez egyenként. Szívvel, ha felfogod, így lehet otthonod mind az egész mindenség.

0: Hírpercek.
1: Júniusban ismét fellobban az összetartozásunk tüze. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. 14. Leópápa felszólalt saját enciklikája sajtótájékoztatóján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kaszeregina olvas fel. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én, budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség az MTI-vel. A kezdeményezés 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát. A tüzek ma már az 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. 1996-ban a Mile centenárium alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség mágiagyújtási akciót szervezett az egykori ezeréves határra. Akkor több tucat tűz égett egy időben. 2003. augusztusában a külföldi Magyar Cserkész Szövetség felújította ezeket a kezdeményezéseket, és Magyarországon, a Kárpát-medencében fellángoltak a cserkésztábortüzek vagy gyertyák. A szervezők célja, hogy szerte a világon, ahol magyarok élnek, fellobbanjon az összetartozás tüze. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook oldalán. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után a térségben elesett magyar katonák összegyűjtött maradványait temették a kőtömbök alá. Az első csontmaradványok 80 cm-es mélységben kerültek elő. Később a tömegsírban 4 katonaföldi maradványait tárták fel, majd 2 további katona csontjait is megtalálták, áll a közleményben. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő. A szakemberek egy kifejezetten jó állapotú azonossági jegytok alapján megállapították, hogy tulajdonosa a hősi halált halt tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd volt. Mindannyiukat Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben, írták. Amikor a technológia gyengíti a kritikus gondolkodást, a béke kerül veszélybe, hangoztatta 14. Leópápa, aki felszólalt hétfőn megjelent enciklikája vatikáni sajtótájékoztatóján. Olvasható az MTI hírében. Az egyház történetében most először fordult elő, hogy a pápa részt vett egy sajtótájékoztatón, ráadásul amelyik saját enciklikájáról szólt. Hangoztatta, hogy pápai pásztorlevele utat akar mutatni az emberiség számára a mesterséges intelligencia korában. Most is új dolgokkal állunk szemben, amely életünk számos területét érinti, és kihat az emberi együttéléssel kapcsolatos döntéseinkre, módosítja a konfliktusok alakulását is, mondta 14. Leó. Az enciklika a mesterséges intelligencia lefegyverzését sürgeti. Azt mondta, tudja, hogy erős kifejezésről van szó, de szándékosan választotta, hogy képes legyen felébreszteni a lelkiismereteket. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kaszereginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.

Dóra Roppárd, Szolgálat az éjszakában. Kik az éj csendjében viraszta fent tűnöttök, az álom miért kerül el? Ne keseregjetek, mert lehet, hogy az Úr szent szolgálatra nevel. Hisz egész napon át sok imádság könyörgés ostromolja az eget. Kérők, imádkozók, hálát adók, serege nappal, hatalmas sereg. De ha leszáll az éj, s az álom mély, csak itt-ott virrasztárván valaki szolgálatra lehet, e sereget maga az Isten választotta ki. Dicsérje szent nevét hangzik felénk, ki éjszaka Isten házában áll. A világ elpihent, sötét van, csend, de az imádság füstje égre száll, s az éj csendjében a szent helyen Isten előtt szívetek meghajol, ő beszél veletek, figyeljetek, szólj hozzám, Uram, szolgált hallja jól. Ha Jézus vére főd, ha ő betölt, s jelenlét áthatja szívetek, mert mély a csend, sok titkot kijelent, mit napzajában nem értettetek. S emelve kezetek, csak vigyetek sokakat Jézusthoz. Azt várja ő, nevük mondjátok el. Ő majd felel. Nála az áldás, nála az erő. Járjon be lelketek sok-sok helyet, s kit Isten ott rátok bízhatott, mindnél időzzetek egy keveset. Testvéri terheket hordozzatok. S ahol beteg pihen, halk szeriten lengye körül imádság illatta ár. Erősítse meg azt, vigyen vigaszt annak, ki halál árnyékában jár. Tovább, mindig tovább. Világosság, sötétség küzd egymással szüntelen, s nem egy bátor vitéz ereje vész, támasz a buzgó imátok legyen. Ti hátvéd legyetek, és kérjetek küzdelméhez fegyverzetet, erőt. Így abban is lehet részetek, ha Isten győzni segítheti őt. Részvédtel kérjetek, kitéveljek hitetlenül hamis ösvényeken, annak is égi fényt, hívja szegényt a kereszthez, ott várja kegyelem. Így könyörögjetek, és fejetek Jézus ölén, ha megpihenhetett, az álom is leszáll. Alhattok már, mint gondtalan boldog kis gyermekek. S ha mégse, bízzatok, hisz Uratok együtt viraszt az éjben veletek. Éj szolgálat ez. Jutalma lesz, gyümölcsöt terem, és győzelmeket.

Alan súlyos betegségben szenvedett, amikor fontos leckét tanított meg a feleségének. Ha magunk vagyunk, akkor sem vagyunk egyedül. Mindig azt állítottam, hogy hiszek Istenben és az ő tervében. De 1998 őszén a hitem ereje soha nem látott próbát volt kénytelen kiállni. Férjemmel rendkívül boldog, 18 éves házasságot tudhattunk magunk mögött, és éppen a hullámvasútat élveztük, amit két tinédzser gyermek nevelése jelent. A lányunk Jennifer éppen elsős gimnazista volt, akkor tanult vezetni, és élete első fiújával járt. A fiunk Jason 15 éves volt, aktívan sportolt, és nagyon gyorsan nőtt. A férjem élvezte a munkáját, és miután 5 évig esti tagozaton a helyi főiskolára járt, már csak egyetlen fél év választott el álmai megvalósulásától. Annyi mindenért adhattunk hálát, és gyakran meg is köszöntük Istennek ezt a rengeteg áldást. Szeptemberben a férjem a háta alsó felében érzett fájdalomra panaszkodott. Néhány héten belül a fájdalom erősödött, és átterjedt a bal oldalára is. A család orvosa megvizsgálta, és azt mondta, hogy valószínűleg csak meghúzta valamelyik izmát. Hónapok teltek el, és a férjem egyre fáradékonyabbnak érezte magát. Először arra gondoltunk, hogy a teljes állás és az esti tagozat meg minden egyéb együtt túlságosan kimeríti. Ahogy a fáradtság egyre erősödött, megmagyarázhatatlan módon fogyni kezdett. Hiába mentünk többször is az orvoshoz, nem sikerült megfelelő következtetésre jutnia. A súlyvesztés egyre rosszabb lett, a fáradékonyság miatt pedig Alan már a férjem dolgozni sem tudott rendesen. Novemberben azt kértük a család orvosától, hogy küldjön minket egy specialistához, aki átfogóbb vizsgálatokat is elkészít. Az orvos beutalt egy CT vizsgálatra, de csak a hálaadás napi hétvége után kerülhetett rá sor. Megpróbáltuk jól érezni magunkat a családi vacsorán, de a férjem ekkor már ahhoz is túlságosan gyenge volt, hogy jól érezze magát. És a félelem egyre jobban eluralkodott rajtam. Hálaadás után elkészítették a CT felvételt, majd elindultunk haza. Alig léptünk be az ajtón, amikor megcsörrent a telefon. Az orvosunk volt. Azonnal elfogott a pánik. A férjem még le sem tette a telefont, már könnyek szántották az arcomat. Az orvos azonnal találkozni akart velünk a rendelőjében. Miközben arra vártunk, hogy behívják, ő folyamatosan arról győzködött, bármi is legyen az, megbirkózunk vele. A rendelőben az orvos elmondta, hogy a CT felvételén egy hatalmas tumor látható a bal veséjén. Az is kiderült, hogy rossz indulatú. Tehát a rák már nagyon előre haladott állapotban van, ezért azonnal sebészhez kell fordulnunk. És ekkor kezdődött el életem legsötétebb korszaka. A kilátások nem voltak túl jók, a sebészeti beavatkozás pedig nagy kockázattal járt. Rájöttem, hogy minden, amiben hittem, most hatalmas próba előtt áll. Minden nap végig gondoltam minden ígéretet, amit valaha tanultam, de nem találtam békét, amikor a jövőmben nem láttam azt az embert, aki a legkedvesebb volt számomra a világon. Sok álmatlan éjszakán fohászkodtam Istenhez, és könyörögtem, hogy érezhessem jelenlétét. Egy este nem sokkal a műtét előtt éppen a férjemet segítettem az ágyba. Betakartam, elmondtam vele egy imát, és eloltottam a lámpát. A szobából kifelé menet nehéz szomorúság ütte meg a lelkemet. Amikor láttam, ahogy ott feküdt egyedül a sötétben, odaszóltam neki. Nem félsz, amikor itt maradsz egyedül? A válasza egyszerűen hangzott, de sok előttem álló nehéz napon átsegített. Azt mondta, nem vagyok itt egyedül. Akkor értettem meg, hogy azok az ígéretek valóságosak. Isten azt ígéri, hogy olyan békét ad nekünk, ami minden értelmet meghalad. Szavai biztosítottak arról, hogy ő tényleg betartja az ígéreteit. Két nagy műtéttel a hátunk mögött és több hónapnyi kemoterápiával
vizsgálatokkal és bizonytalansággal előttünk, már én is kezdem érteni ezt a békét. Habár kemény időket élünk, és gyakran folynak a könnyeink, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Isten hűsége és ajándékai újra és újra megerősítik a hitemet. A Filippieknek írt levél 4. fejezet 7. verse valóra válik az életünkben, mert Isten egyfolytában olyan békét ad nekünk, amely minden értelmet meghalad, amely megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézus Krisztusban. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásatokkal együtt.

Dora Roppard. Ne félj csak így. Ha éjszaka vesz körül és sötétség, és nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled és vezérel, hűségesen átszeged kezével. Ne félj csak így. Neki gondja van rád. Bízhatsz benne, miért csüggedné remegnél, engedj neki, ha próbál tisztogat. Ismer. Elmondhatsz mindent, érti, hallja. Ha elfáradtál, hordoz erős karja. Ne félj csak így, és vesd rá gondodat. Veled az óra szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hű tekintete őrködik feletted. Drága aranya tűzben el nem veszhet. Ne félj csak így. Idején kiemel.

nem csupán emberek között élünk. Léteznek testetlen seregek, áldott megfigyelők, együttérző szemlélődők, akik látják, tudják és megbecsülik a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Köztünk élő angyalok. A gyermekemet mindig megtalálták a balesetek. Totyogó kisgyermekkora óta a tavasz beköszöntével már mentünk ki is a baleseti sebészetre. Öltések, kötözések, gipszelés. A legnagyobb baleset azonban tinédzser korában történt. Egy átlagos nyári délutánon megszólalt a telefon. Minden rossz előérzet nélkül teljes nyugalomban felvettem. Visszatekintve legszívesebben ordítanék magammal, mint a moziban, amikor látjuk, hogy a főhőst veszély fenyegeti, és hangosan figyelmeztetnénk, vigyázz, nevet fel a telefont. Asszonyom, a fia leesett a kerékpárról, és megvágta magát. Felsóhajtottan felkaptam egy törőközőt, rohantam a baleset helyszínére. A telefonban alábecsülték a helyzetet, súlyosabb volt, sokkal súlyosabb. Másnap reggel vidám napsütésre és madárcsicsergésre ébredtem, és a szívemben lakozó sötétségre, amit semmi sem tudott eloszlatni. Tudtam, hogy a fiam élete véglegesen megváltozott. A balesetben eltorzult az arca, és a többszörös koponyatörés miatt még mindig életveszélyben volt. Felvillant előttem a jövője, zokogtam, és eltávolodtam Istentől. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Őrület, hogy anyai megérzése mennyire pontos volt. Másrészt meghökkentő, hogy mennyire nem volt igazam, mennyire másképp történt minden. Larry, a fiam csükkesztően lassan gyógyult, de azért haladt előre. Műtétek sora és több hónapnyi terápia után visszatérhetett a pályára. A visszatérése első napján a dobó dombocskáján egy labda egyenesen arcon találta. Az edzője elájult. A vér ömlött a fiam újra törött orrából, miközben odarohant az edzőhöz, és próbálta megnyugtatni őt. Azt hiszem, aznap védhetetlent dobott. Továbbra is sokat nevetett a barátaival, ugratta a húgait, és normálisan élt. Jó is volt, és rossz is volt, én pedig figyeltem. 19 éves korában kezdődtek a rohamok. Én éreztem magam kellemetlenül helyette, ő magát nem. A főiskola második évében nagy hártyagyulladást kapott. Abban a pillanatban, hogy felébredt a kómából, segítség nélkül ment ki a vécére, amikor senki sem látta. Viccelődött a nővérekkel, és megvigasztalta a beteg kis gyerekeket. Valamit azonban elvesztett magából, és soha többé nem ment vissza a főiskolára. Az évek során nagy lendülettel, ahogy mindig is, tovább dolgozott és játszott, és soha nem említette a csengést a fülében. Soha nem említette. Én pedig vártam. Végül találkozott egy kedves fiatal nővel, aki tiszta szívből szerette, és megajándékozta két kislánnyal. Állandó munka, egy kisház vidéken, az élet nem is lehetne jobb. És aki vele találkozott, élvezte a bohockodását és a trükkjeit. Aztán összebarátkozott egy fiatal lelkésszel. Én egyre távolodtam Istentől, ő pedig egyre közelebb került hozzá. Isten tényleg vele volt, kezdtem belátni. Nem volt keserű, hiszen vele volt a derű. Úgy én sem tehettem mást, követnem kellett a példáját. Lelkiismeretesen és felelősségteljesen terelgette a családját, szerény és szeretettel teli módon. Nem törődött a fülcsengéssel, a szédülés rohamokkal, amelyek váratlanul törtek rá. Aztán már nem volt választása, meg kellett műteni a fülét, amitől részlegesen megsüketült. És az arca egyik fele lebénult, beleértve a szemét is. Véglegesen megrokkant. A gyerekek a templomba utána fordultak és megbámulták. Imádkozott, majd visszatért a gyerekekhez, hogy örömét lelje a házi feladatukban,
vagy a templomi tevékenységekben. Elsősorban a prédikátor feleségének az ugratásában. És láttam, amikor a járda szegély fölé hajolt, és egy öreg ember fülébe sugott valamit. Figyeltem, ahogy az utolsó baniát is kirázta a pénztárcájából, a zsebeit is kifordította, hogy ez szükséget szenvedő utazón segítsen. Dühös tinédzserek támaszkodhattak gyengét türelmére. Mint egy jó tündér, örömteli szelleme reménnyel töltötte el őket. Ő tanított meg a bátorságra, a céltudatosságra, hogyan keljek fel, ha elestem, hogyan bízzak és hogyan imádkozzam hálával. És a közösségébe mentünk karácsonyi színdarabra, a fények eltompultak és a nézőtér elcsendesedett. A behúzott függöny mögött egy mély hang éneke csendült fel. Valaha elveszett voltam. Lágyan, tisztán, gyengéden. Még sohasem hallottam így énekelni a fiamat. Minden hang tökéletes volt, az érzelmek tiszták. Kicsit később a darab története szerint egy rekett, rendetlen részeg öregember botorkált be a sorok között. A nézőtér zengett a nevetéstől. A fiam, a színész. Később a darab során Istenhez könyörgő bűnbánóként őszinte alakítása könnyeket csalt a tömeg szemébe. Mi folyik itt, hogy ilyen jól csinálja, ennyire gyönyörűen énekel és ilyen hitelesen játszik? Aggodalom kerítette szívemet a hatalmába, talán menni készül. Rövid dícshimnuszok keringtek a fejemben, a szívem harcolt az eszemmel. Aztán évek óta először imádkozni kezdtem. Pillanatok alatt betakart a békesség lágy takarója, és egy mosollyal bizalommal alakult. Ez a különleges este csupán ajándék, egy emlékezetes este. A rohamok alatt Larry úgy hajlunk, mint egy szomorú fűz, aztán ismét magasan és méltóság teljesen áll. Az emberek elmosolyodnak a vidám szívéből sugárzó végtelen szépség láttán. Néhányan azt kérdezik, miért én? A fiam szerényen azt mondja, miért ne? Ki tudja, hogy miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Sokat kell sikálni ahhoz, hogy a padló szépényes legyen, és a kés sem lesz éles fenés nélkül. Talán a sebek és az igazságtalanság olyan oldószerek, amelyek a lelkünket tisztogatják és megalkotják, kialakítják az embert. Réges-régen Isten szenteket küldött a földre, hogy példát mutassanak nekünk. Ma mindennapi embereket küld, akik mindennapi dolgokat tesznek, nem mindennapi módon.

Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínos, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjek, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Ámen.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk.

0: hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
1: Isten Ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: szeressétek egymást. Bacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Mikor azon napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, zárva volt a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, s akinek pedig megtartjátok, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Az olvasmányban azt hallottuk, hogy minden nemzet a maga nyelvén hallja Isten csodás tetteit. Legyen az különböző területről, nemzetségből, kultúrából való. És ez mai napig így van. Ha betérünk egy templomba, akár külföldi nyaralásunk során, otthon érezzük magunkat benne. Mert ugyanaz az Isten szól ahhoz a nemzethez is. És már lehet, hogy kulturális különbségeink vannak. Lehet, hogy nyelvi különbségeink vannak. De az ottani szolgálattevő oda jön hozzánk, és találunk egy közös nyelvet, általában az angolt, és beszélgetünk egymással a helyi egyház életéről, közösségéről, vagy éppen mosolyogva köszönt minket, mint idegeneket a templomban. Hát otthon érezzük magunkat, nem csak a helyben, de az emberi kapcsolatokban is. A Szentlélek ott dolgozik bennünk, amely összeköt minket. Akkor is, amikor kulturális, nyelvi vagy területi különbségeink vannak, amelyeket a történelem során ide-oda húzkodtak meg bizonyos emberek. A Szentlélek több, mint földrajz. A Szentlélek több, mint úgymond nyelvi ismeret. A Szentlélek sokkal több, mint kulturális közösség. Az Isten lelke dolgozik bennünk, mely az embereket

embertársainkat, minket összeköt egymással. Akkor is, amikor különbözőek vagyunk. A Szent Leckében Pál apostol azt írja, hogy a adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. És ha egymásra tekintünk, mindenki kicsit máshonnan jött, más munkája van, más családi batyúval rendelkezik, mindenki más hozott saját otthonából, de attól még nem azt jelenti, hogy másikra nincs szükség. És attól még nem azt jelenti, hogy én külön vagyok a másiknál. Amikor irigykedünk, akkor sokszor azt nézzük, hogy neki milyen van, nekem pedig mi nincs. Pedig én is kaptam annyi mindent az Istentől. Csak nem veszem észre, ha másokat vizsgálok. Ha azt nézem, hogy nekem mi hiányzik, akkor nem értékelem azt, amim van. Pedig, aki tud hálát adni azért, amilyen van, az úgymond az a helyén van. És aki a helyén van, az a boldogságnak a másik neve. És milyen nagy ajándék rádöbbenni arra, hogy mi mindenünk van. Szüleinktől kapott szellemi örökség. Hogy édesapánk, édesanyánk mutatott utat az életre, egy elvet adott át, amit mi igyekszünk szent tradíció, tradejre átadni a gyermekeinknek. Kaptunk képességet, hogy ki tudjuk bontakoztatni. Ha ránézünk akár egy művészeti alkotásra, vagy egy versre, akkor elindul bennünk valami, egy tehetségünk, érzékünk van valami iránt. És milyen nagy ajándék erre rádöbbenni, és úgymond nem csak, hogy rádöbbenni, de nyújtani a közösségünk felé. Így gyarapítjuk a közösségünket. Családi szinten, egyházközségi szinten, és nemzeti szinten is. Akkor is, amikor bennünk gyöngesség van, és az apostolokban gyöngesség van. Miért? Bezárják az ajtót, a zsidóktól való félelmük miatt. Nem kertel János apostol, félelem van bennük, félnek. Jézus meghalt, és vannak hírek, hogy feltámadt, és még mindig félnek. Nem jut eszükbe, hogy Jézus erről előre beszélt. És Jézus bemegy hozzájuk. Minden félelmük ellenére. Minden lelki ismeret hordalásuk ellenére, hiszen tudjuk, hogy ők megszaladtak a Gesztemáni kertben. És minden saját kis emberi gyarlóságuk ellenére, hiszen tudjuk, hogy az apostolok sem tökéletesek. Jakab János, mennydörgés fiai, le akarják hívni a villámot egy falura, mert nem akarjuk őket befogadni, agresszivitás van bennük. Fülöp cinikus, ennyi emberek, ennyi ha meg kenyér, ugyan már. Vagy gondoljunk akár, szintén Jakabra és Jánosra, akik bizony karrieristák és Jézusnak a két oldalán akarnak ülni. Ennek ellenére Jézus elmegy hozzájuk. Miért? Mert össze akarja gyűjteni ők. A lélek összegyűjt bennünket. Akkor is, amikor a másik fél. Akkor is, amikor a másik gyönge. Akkor is, amikor a másik vétkezik. És itt már értjük az evangélium üzenetét, hogy vegyétek a szent lelket. És így bocsássátok meg a másik bűneit. Mert az apostoloknak szól, és apostolok utódainak, és a püspököktől hogy tovább adják a szent lelket a papoknak, de mi is megbocsájtunk. Megbocsájtunk a párunknak, megbocsájtunk a gyermekünknek, megbocsájtunk az unokáknak. Mert megbocsájtás nélkül nincs közösség. És a lélek segít abban, hogy én belelássak a másik ember életébe. Hogy legyen bennem empátia. Hogy a lélek segít abban, hogy ne a büszkeségem domináljon, hanem az empátiám. Hogy lássam a másik ember félelmét. Lássam a másik ember gyöngességét. Láss a másik embernek a visszatérő bűneit, a bőre való hajlamát, a láncokat, amelyeket cipel, vagy éppen a saját elvárásait, amit nem tud megugrani, mert irreális elvárásokat tűz ki maga elé. És akkor már empatikus vagyok. Úgy viselkedik, mint az Isten, aki könyörül az emberen, mert szereti. A lélek segít nekünk abban, hogy szeretetben, mi közösségben maradjunk azzal, akivel nehéz, aki még nem érti, aki még keres, aki fél. Jézus összegyűjt, sosem szétszór. Szétszórni diabolosz görögül az ördög. Jézus összegyűjt, akkor is, amikor ellentétek vannak. Írtam egy dolgozatot, ilyen licencia dolgozat volt, az volt a címe, hogy a
És igazságosság és az irgalmasság a gyóntató praxisában. Hogy látni az embert, és olyat mondani neki, ami őt segíti. És nem egyszer szoktam mondani, hogy kérje a Szentlélektől, akit ma ünneplünk, a bölcsesség ajándékát. Hogy a két döntés között azt tudja meghozni, amely hosszú távon is jó. Akkor is, amikor nehéz. Hogy kérje a lelki erősséget. Hogy segítsen neki elviselni, elhordozni azt, ami nem tudunk változtatni. A betegségen nem tudunk változtatni feltétlen. És halókészülék elérek 9 éves korom óta. Nem lehet változtatni rajta. Teljesen. Gyerekem kamaszkarát sem tudom megváltoztatni, el kell hordozni. És annak olyan emberi kapcsolatok, amelyben elhordozásra van és türelemre van szükség. Ehhez erő kell. Kedves testvéreim, segítsen minket a Szentlélek abban, hogy megvilágosodjunk, ahogy mondta a válaszos Zsoltár. Adja nekünk a világosságát, hogy belelássunk a másik ember szívének mélységébe. És lélek segítsen abban, hogy jót mondjunk, a jót jól mondjuk. Hogy az egységet építsük a közösségünkben, akár a tágabb, akár a szűkebb közösségben. Hiszen a másik ember az, aki engem megölel. Nem a kütyű, nem az értékeim. Kedves testvéreim, nincs helyes Isten szeretet embertársi szeretet nélkül. És az embertársi szeretet alapvető feltétel az, hogy közösségben vagyok vele. Látom őt, nem fordítom el az arcomat. És az érzéseire tudok az én érzéseimmel reagálni. Ha kell, megbocsájtani, s ha kell, úgy szeretni, ahogy neki is jó.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Nem olyan rég hallottam egy beszélgetésben egy nagyon értékes gondolatsort. Ő azt mondta, hogy engem nem azt tesz tönkre, hogy rabszolga vagyok, hanem az, ahogy erről gondolkodom. Ő azt mondta, hogy engem nem azt tesz tönkre, hogy a fél lábamra béna vagyok, hanem ahogy erről gondolkodom. Ha ezt most így nézzük, a félelmet, az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. Érdemes itt megállnunk. Igen. Tehát az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. Valaki másutt ezt így fogalmazta meg, hogy problémáinknak a 90%-a abból adódik, ahogy a dolgokról gondolkodunk, és nem abból, ami történik velünk. Ez különösképpen is fontos a mai világban. Amikor külső dolgoknak a rendbehozatalán remélik az emberek többsége a saját boldogságukat. Akár a politika terén is. Nyilván mindenki saját lelkiismerete szerint szavaz, vagy szavazott. De nagyon sokan azt hitték, hogy akármilyen párt is kerül a kormányra, akkor már ő boldog lesz. Nem ettől lesz boldog. Nem a külső körülményektől leszünk boldogok. Hanem abból fakad a boldogság, hogy hogyan és miképpen gondolkodunk a tényekről. Milyen a hozzáállásunk a dolgokhoz. És ezt senki más nem tudja nekünk megadni. Se egy celeb, se egy politikai vezető, senki, csak egyedül Isten. Ezért kell megismernünk az ő tanítását, a Szentírás üzenetét minél jobban bele kell vésnünk a szívünkbe, az egyháznak a tanítását, hogy egyre világosabbá és egyre egyértelműbbé váljon életünkben az, hogy minden, ami körülöttünk történik, akkor válik igazából értékké, hogyha Isten ölébe, Isten tenyerébe helyezzük, és megfelelő módon értelmezzük. Adja az Úr, hogy ez a boldogság legyen életünk része.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. A II. Világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a 6 napos nyári élménytáborokkal, a 3 napos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi 5-szöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja. Adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés, hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával, ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Facebook oldalán. A helyiek úgy emlékeztek, hogy a harcok után a térségben elesett magyar katonák összegyűjtött maradványait temették a kőtömbök alá. Az első csontmaradványok 80 cm-es mélységben kerültek elő. Később a tömegsírban 4 katonaföldi maradványait tárták fel, majd 2 további katona csontjait is megtalálták, áll a közleményben. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő. A szakemberek egy kifejezetten jó állapotú azonossági jegytok alapján megállapították, hogy tulajdonosa a hősi halált halt tetétleni születésű Nagy Sándor honvéd volt. Mindannyiukat Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben, írták. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
4: Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szent Atya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
5: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
4: A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni Zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a szent liturgia által osztott kegyelmi ajándéka gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Konstitúció egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
5: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
4: Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúly teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között, és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a pápai Szent Anselm liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevői az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező hiányfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell, amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak, folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szent Atya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
5: A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
4: Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumnak ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen.
5: Amen.
3: 14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
5: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
3: Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én, a szerdai általános audiencia végén, az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szent Atya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
5: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi e si prende cura di noi con amore materno.
3: Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva, 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
5: Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
3: Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát, és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig, megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szentatya a lengyelekhez.
6: XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
3: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenő napját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette, hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leó sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leó pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
6: Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatuk alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdította Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leó pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísérte el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt, fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet, azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bűségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovas rajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozó helyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egy fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalom javát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyenséget.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
0: Mária Rádió.
7: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
8: május 9-én dr. Székely János megyés püspök mondott szentbeszédet a Döröskei templom 750 éves évfordulóján. A következő percekben ez hangzik el.
9: Kedves testvérek, mit üzen nekünk ez a gyönyörű 750 éves ősi templom? A templomnak, mint minden katolikus templomnak, van tornya. A barokk korban rákerült apró, kicsi, ég felé mutató huszártorony. Mutat. Van oka, és van célja. Nem a semmiből a semmibe tart. Nem csak úgy véletlenül magától jött létre ez a gyönyörű, hatalmas világmindenség a semmiből. Ennek van oka. Magától a semmiből nem lesz valami. Csillagászok, atomfizikusok teljesen egyetértenek abban, az anyagvilág a múltban nem örökké való. Ennek van kezdete. 13,7 milliárd évvel ezelőtt egy hatalmas energia szétáradással indul el az univerzum története. Magától a semmiből nem lesz valami. Az univerzumnak van oka. És éppen így van beteljesedése is. A torony mutatja az emberi élet végső távlatát. Van teremtőnk. Van mennyei atyánk, ki tenyerén tartja a világot. A halál titokzatos kapu, amelyben ő vár minket kitárt karral. Ha valaki azt gondolná, az emberi életnek igazi oka és célja nincs. A semmiből a semmibe tart, sötétségből sötétségbe. Akkor az egész emberi élet válna értelmetlenné. Egy hatalmas házépítésé, ahol fölépítünk emberi kapcsolatokat, álmokat, emlékeket, élményeket, az életünk házát. Fölépítjük sok szeretettel, sok szenvedéssel. Csak azért, hogy az életünk végén majd az egész fölépített házat eresszék a süllyesztőben, megsemmisüljön. Ha valaki azt gondolja, hogy az élet a semmiből a semmibe tart, akkor az egész élete válik értelmetlenné, tartalmatlanná, üressé. A torony mutatja az emberi élet végső távlatát. És ennek a templomnak van egy gyönyörű, szép, szintén barokkori oltárképe. Szent Jakabot ábrázolja a templom ősi védőszentjét. És a ruháján az zarándok, kagylók látszanak. Ugyanis Szent Jakab Európa legősibb, leghatalmasabb zarándok útjának, a Caminónak, a Santiago-ba vezető hatalmas zarándok útnak a védőszentje. És az ő temploma ennek a nagy zarándok útnak a végcélja. Szent Jakab a zarándoklás védőszentje is. Ezt jelképezik ezek a kicsi kagylók, amelyeket az zarándokok használtak, hogy a patakból, folyóból vizet merítsenek és igyanak. Szent Jakab arra emlékeztet, hogy az egész emberi élet egy nagy zarándok út. Az életünk útja Isten szeretetéből indult. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből. Ő a forrása a világmindenségnek. Ő belőle van az atommagok s elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme, a nyíló virágok, a nevető gyermekarcok. A világ szeretetből van. Mi emberek is ebből a végtelen isteni szeretetből születünk, és arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni. A az életünket ajándékká tegyük. Megtanuljuk a szeretet dallamát. Ez a földi élet zarándok útjának a nagy célja, hogy kicsiszolódjon bennünk. Néha sok szenvedés, sok nehézség során a kristálytiszta isteni dallam, és majd a halál kapuján át beléphessünk a hatalmas isteni szimfóniába. Az emberi életnek ez a nagy tartalma, a nagy zarándokútnak, ez a célja. Mennyire fontos lenne, hogy az ember ezt tudja, és az újabb nemzedékeknek, gyerekeknek, unokáknak ezt a legfontosabb bölcsességet, ezt a legnagyobb tudást átadjuk, hogy miért élsz, honnan vagy, miért vagy, merre kell menned. Két kisfiú télen meglátott a mező túloldalán egy távoli kicsi házat. És fogadást tettek arra, hogy ki tud nyílegyenesen a hóban eljutni a ház kapujáig. Elindult az első fiú, figyelte a lépéseit. Görcsösen nézte, hogy egyenesen lépjen. De amikor odaért a házhoz és visszanézett, azt látta, hogy az útja nagyon is girbe-gurba. Aztán nekiindult a második. Ő is odaért, ahogy visszanéztek, látták, hogy az útja nyílegyenes. Az első fiú megkérdezte, hogy hogy csináltad, hogy tudtad megcsinálni. Mire a második azt mondta, nagyon egyszerű, egy pillanatra se néztem a lábaimat, se a havat. Egyetlen dolgot néztem, a háznak a kicsi ajtaját, a célt. Ha szeretnénk, hogy az életünk egyenes vonalú legyen, lendületes, szép, értelmes és tartalmas, ahhoz kell tudnunk a célt. Egy híres angol gondolkodó mondta azt, hogy ha a gyermekeket kicsi hajókhoz hasonlítanánk, akkor manapság sajnos egy nagyon korlátozott tudást adunk át a számukra. Arra tanítjuk a gyerekeket iskolákban és máshogy, hogy hajózz úgy, hogy ne ütközz a másiknak. Legyél toleráns, ne bántsd. És ez nagyon fontos, nagyon szép, nagyon szent. De ettől még a gyermek számára az élet nagy hajózása nem fog sikerülni. Ez még ahhoz nagyon kevés. Ahhoz kellene a gyermeknek arról is tanulni, hogy hajózz úgy, hogy az életed hajója el ne süllyedjen. Hogyan tudsz győzni a lehúzó erők felett? Az önzés, reménytelenség, szenvedélyek rabsága, a harag. A lehúzó erők felett hogyan tudsz győzedelmeskedni? Hogyan tudsz úgy élni, hogy az életed hajója el ne süllyedjen, a házasságod zátonyra ne fusson, a szeretet a szívedből ki ne fogjon? De ahhoz, hogy az élet hajózása jól sikerüljön, ahhoz még ez is nagyon kevés. Mert ahhoz mindenek előtt arról kellene a gyermeknek hallania, hogy van-e egyáltalán kikötő, és merre van a kikötő. Az egész emberi életnek van-e értelme, van-e célja, van-e beteljesedése. Talán ismerjük Sámson történetét, ahol elmondja a Biblia, hogy az édesanyának kétszer is megjelenik egy angyal, aki egy nagyon fontos üzenetet ad át a számára. Elmondja, hogy a fiának hatalmas ereje lesz. Sámson édesanyja kétszer is hallja az angyaltól, hogy a gyermeke csodálatos, hatalmas erőt kap Istentől, hogy a népét megszabadítsa. Ő lesz a szabadító a filiszteusok kezéből. És az édesanyja ezt az üzenetet kétszer is továbbadja. Először a férjének, és később, hogy fölcseperedik, a fiának, Sámsonnak is. Azonban az édesanyja az üzenet lényegét mind a kétszer kifelejti. És Sámson megtudja azt, hogy milyen szabályokat kell betartania, haját nem szabad levágnia és egyebek, de hogy a nagy erejét mire kapta, hogy a népét megszabadítsa, ez Sámson soha nem tudja meg, és az erejét ostobaságokra fecsérli, oroszlánokat tép szét, városkaput viszi föl a szomszéd hegytetőre, csak túlságosan későn, amikor elfogják, megvakítják, mint egy állat kell körbe-körbe hajtani egy malomkövet, akkor döbben rá, hogy másképpen kellett volna élnie. Hány gyermeknek, hány fiatalnak az élete hasonlít Sámson életéhez? Mennyi kincset elrejt az Úristen minden kicsi gyermekben? Mennyi szép tehetséget? Mennyi lehetőség van az életükben? Mennyi szép kijöhetne belőlük? Csak igen gyakran egy gyermek vagy egy fiatal soha nem tudja meg az igazán, hogy ezt a nagy kincset, az életét tulajdonképpen mire is kapta. Annyi mindenre tanítják a fiatalokat, angol nyelvre, komputerek használatára. De arról, hogy mit jelent embernek lenni, miért legyen ő nagylelkű, becsületes, hogyan lehet egy házasságot szépnek megőrizni egy életen át? Hogyan nézem majd szembe betegséggel, szenvedéssel, halállal? Hogy mit is jelent embernek lenni? Arról nagyon sok mai fiatal szinte soha semmit nem hall. Igen, gyakran csak túlságosan későn, amikor már millió sebet kapott az élettől, millió szenvedély rabja, mint Sámson, akit elfognak, megvakítanak, egy malomkövet kell körbe-körbe hajtania, akkor döbben rá, hogy másképpen kellett volna élnie. Milyen óriási az édesanyja, a szülő felelőssége, hogy ezt a legfontosabb kincset, legnagyobb bölcsességet továbbadja gyermekeinek, unokáinak. A titkot, amit jelez a torony égbemutató sisakja, amit jelez Szent Jakabnak, az zarándok utak védőszentjének kicsi kagylója, hogy miért is vagyunk, honnan vagyunk, merre kell tartanunk, mit remélhetünk. Egy régi elbeszélés szerint egyszer egy kisgyerek szívében megszólalt egy különleges, gyönyörű dallam. Kisfia, ahogy meghallotta, nagyon megörült, azt gondolta, annyira gyönyörű, elviszem a jó Istennek, odaadom neki. El is vitte a dallamot, letette az Úristen lábai elé. Az Úristen nagyon nagy örömmel hallgatta, azt mondta, valóban gyönyörű. Ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen. És megajándékozta őt a szeretettel és a szerelemmel. A gyermek növekedett, és közben a dallam is változott a szívében. Érzésekkel, mélységgel telt meg. Ahogyan meghallotta, azt gondolta, készen van, elvitte megint az Úristenhez, letette a lábai elé. Az Úristen megint csak nagy örömmel, ámulattal, gyönyörködve hallgatta, de azt mondta, valami még hiányzik belőle. És megajándékozta őt a szenvedéssel. Az ember küszködött és lázadt. Úgy érezte, hogy nem bírja tovább, a hitét elveszíti. De lassanként föléje kerekedett a szenvedésnek. Úrrá lett rajta. És közben a dallam is változott a szíve mélyén. Egy szomorú mély alaphang is belekerült, de ettől csak még zengőbb lett, még diadalmasabb. Amikor meghallotta, elvitte az Úristenhez, azt mondta, mindenemet, amim csak volt, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék. Fogadd el. De az Úristen azt mondta, van a számodra még egy ajándékom. És megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek. És ahogyan ő átküzdötte magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam újra változott a szívében. Egyre szellemibb lett, egyre áttetszőbb. Ahogyan az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta. A szeretet dallamát tanuljuk egy életen át. Az élet néha nehéz iskolájában. És ahhoz, hogy egy-egy osztállyal előbbre lépjünk, ahhoz néha nagyon fájdalmas utakon kell végigmennünk. Hálát adunk ezért a templomért, így mutatja az utat az ég felé, amelyben Szent Jakab figyelmeztet arra, hogy az életünk zarándokút, amelynek a során meg kell tanulnunk szeretni. Hálát adunk az ősök hitéért, és imádkozunk azért, hogy ma is töltsék meg minél többször ezt a templomot imádságukkal, szeretetükkel, énekükkel, hitükkel.
8: 2026. május 9-én dr. Székely János megyéspüspök mondott szentbeszédet a Döröskei templom 750 éves évfordulóján. Az elmúlt percekben ez hangzott el.
7: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsáss meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Hagyj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Megkezdődnek június 21-én a tavaszi Erzsébet táborok után a nyári élménytáborok is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát. Új eredményeket tárt fel a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Erzsébet táborok a tavaszi osztálykirándulások után a hatnapos nyári élménytáborokkal, a háromnapos családi táborokkal, valamint a gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-én, tudatta az MTI. Az Erzsébet táborokban korszerű szállás, a speciális igények kiszolgálására is kiterjedő napi ötszöri étkezés, egészségügyi ellátás, biztonságos környezet és sokszínű programkínálat várja az általános iskolás diákokat. Kiemelték, hogy a táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. A jelképes 1000 forint részvételi biztosíték befizetése az állami támogatásnak köszönhetően tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást, valamint a programokat is. Felújították az egyik legfontosabb erdélyi Petőfi emlékhelyet, a székelykeresztúri gyárfás kúriát, mely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején élte fénykorát, amikor a forradalmi seregek menedékévé vált. Ide érkezett meg Bem József tábornok kíséretében Petőfi Sándor is. A hagyomány szerint a költő a kúria udvarán álló körtefe alatt írta utolsó versét, és szavalta el a korábban írt Egy gondolat bánt engemet című költeményét, mielőtt másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott fehéregyházi csatában. A székelyhon.ro szerint a polgármester pünkösd vasárnap tartott avatóünnepségen úgy fogalmazott: visszaadtak egy darabot Székelykeresztúr történelméből, méltóságából és önbecsüléséből. A falfreskókat és mennyezetet is restaurálták, az eredeti gerendákat is meg lehet tekinteni, és korabeli berendezéseket is megmentettek. Az épületben időkapszulát is elhelyeztek, melybe a kisváros diákjai által írt versek is kerültek. Új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről egy nemzetközi kutatócsoport, melynek a Pécsi Tudományegyetem munkatársa dr. Zsidó András Norbert is tagja, adta hírül az intézmény. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, hogy a természethez nem közvetlen kötődés hogyan alakítja a kígyóktól, pókoktól és az ártalmatlan kisállatoktól való félelmet. A nemzetközi kutatócsoport egyik legfontosabb megállapítása, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. A veszélyes állatoktól való félelem az ártalmatlan fajokra is átterjedhet az urbanizáció előre haladtával, ezért is fontos a természettel való kapcsolat kialakítása. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 27-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenörökké, amen!
0: A mai dicsőséges rózsafűzért a Mária Rádió budapesti stúdiójának kápolnájából az Akci Boldog Brenner János katolikus általános iskola diákjai tanárai imádkozzák. A rózsafűzért a hallgató imata szándékok mellett Magyarország lelki megújulásáért, a Mária Rádió hallgatóságának további gyarapodásáért, iskolánk diákjaért, azok szüleiért, tanáraért és iskolánk lelkipásztoráért is imádkozzuk. Kérjük a kedves hallgatókat, imádkozzanak velünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, törd szét félelmeim bilincseit, és árazd el lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézusom, ha úgy érzem, magamra maradtam, vagy eluralkodnak rajtam a nehézségek, juttasd eszembe szavaidat, én veled maradok minden nap a világ végéig. Erősíts meg engem ezen szavaiddal, és árazd lelkembe az imádás ajándékát, hogy tekintetemet rátszegezve érhessem napjaimat egy békés összeszedettségben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentlélek Isten, betöltötted az apostolokat, lángra lobbantottad őket. Már nem aggódtak, hogy nem elég okosak, nem elég szentek. Tudták, hogy nem a maguk okosságát, hanem a te keresztet bölcsességét kell hirdetniük, nem a maguk erejére, hanem a te kegyelmedre kell építeniük. Szentlélek Isten, töltsd be minket is fényeddel. Szabadíts meg minden lehúzó, minket húsba kötő lánctól, a bűnök és a rossz szokások rabláncaitól, hogy valóban szabadok lehessünk, hogy szárnyalhassunk és szerethessünk. Te,
0: az Atya és a Fiú közös szeretete önátadása vagy. Taníts minket az önátadásra. Add, hogy az egyházban felismerjük, felszíre hozzuk a te ajándékaidat. Segítsd a papjainkat, hogy a közösség művészei legyenek, akik kibontakoztatni engedik mindazt, ami jó, akik harmóniába foglalják a sok-sok karizmát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
5: akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka. Aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Szentséges szűz Mária, jelenéseiddel szüntelenül arra emlékeztetett gyermekeidet, hogy eljön az idő, amikor mi is felemelkedtetünk majd a felhőkbe, hogy az írás mondja. Arra hisz minket, hogy minden erőnkkel forduljunk fiat felé, és mérhetetlen szeretettel szeressük őt, aki majd értünk is eljön. Ég édesanyám, Mária, fogd a kezem és estj ki számomra álhatatosságot, így vezess át engem is az élet nehézségein. Te légy az út számomra, amely Jézushoz vezet, és az ég kegyelmét hozza nekem, hogy majd egykor én is az égbe jussak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka. Aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Nagy bizalommal forduljunk a mennyben megkoronázott szűzanyához. Imádkozzál érettünk szűzanyánk minden szükségünkben, abban is, ami a földi viszontagságainkban ér, de főleg lelkünk üdvösségének nehézségeiben. Légy közben járunk, és el ne hagyj abban a nagy harcban, amelyet lelkünk ellenségeivel kell megvívnunk. Dicsőséges szent szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezz minket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk korája méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, és az örök boldogságba eljutni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiadat, fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
8: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő sztabatjában álljak, az ő sztabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem a hallgatak semmiből kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Ferenc István vagyok, a Korátlumen Christi közösség tagja. Erdélyben születtem és nevelkedtem, majd Isten 12 évre Angliába vezetett, és most 2 éve Magyarországon élünk a közösséggel. Katolikus családban születtem és nőttem fel, szüleim vallásosak, és ebben a hitben neveltek engem is. Viszont amikor úgy 13-14 éves voltam, így szokásos

0: társas tinédzser lázadásban megkérdőjeleztem nem csak a hitemet, hanem az értékeket, amiket szüleimtől kaptam. És hát elkezdődött egy ilyen fiatalok vagyunk, tinédzserek vagyunk, testépítés, bulikba járás, lányok, ital, és azt éreztem, hogy ez fogja betölteni az én életemet, ettől leszek boldog, ha majd sikeres leszek a társaságomban, ha majd jól nézek ki, jó minőségű ruhákat hordok, és ezeket a dolgokat hajszoltam. És még ma is emlékszem minden este a járdára, ahol hazamegyek egy ilyen buli után, és érzem azt a mély ürességet a szívemben. És ez a kérdés bennem, hogy de tényleg ennyi? Itt vagyok látszólag sikeresen, szép barátnővel, jó tanulmányi eredményekkel, jó baráti társasággal, mármint jó, szeretnek. És ez a tátongó üresség meg bennem van. És akkor azt gondoltam, hogy hát rossz helyen keresem, próbálkozzunk valami mással, és átcsapódtam egy másik csoporthoz, akik merőben mások voltak, mint én. Feketében jártak, hosszú hajuk volt, és az ital mellett még drogoztak is. Hát ez egy rocker csapat volt, és gondoltam, van itt valami összetartás, valami erő ebben a csoportban, ezt ki kell próbáljam. És akkor a következő 2-3 éven arról szólt, hogy ebbe a csoportba illeszkedtem be, rockzenét hallgatva, rock koncertekre járva. Innen volt most barátnőm, hogy akkor már a társaságban legyen. De ugyanez az üresség tátongott a szívemben, minden este sétálva haza, megkérdeztem magamtól, de ennyi? De tényleg? Ez üres? És most is emlékszem az estére, amikor Isten benyúlt az életembe. Egy szilveszter után, egy nagy bulink volt szilveszter napjára, és volt egy ilyen visszahívó parti, hogy fejezzük be már az italokat, meg az ételt. És én amikor beléptem ebbe a házi buliba, azt éreztem, mintha valami kihúzna engem onnan, de mintha fizikailag valami kihúzna engem onnan. És azon nyomban elhagytam a házat, és elindultam hazafele. Pedig ott voltak a barátaim, ott volt a barátnőm, értetlenül állva, hogy most se szó, se beszéd, én faképnél hagyok mindenkit. De aznap este, amikor sétáltam haza, ugyanazon a járdán, egy olyan mély boldogság és öröm töltötte be a szívemet, amit azelőtt nem tapasztaltam, pedig még nem ittam semmit aznap. És tudtam, neveltetésemből kifolyólag, hogy ez Isten szeretete. És akkor azt mondtam, hogy Uram, hogy ha te egy pillanat alatt ilyen mély boldogságot és örömöt tudsz adni a szívemben, amit én évekig kerestem hiába, akkor téged akarlak követni. És hiszem, hogy ez egy óriási kegyelem volt Istentől, nagyon sok imádságos nagymamám volt, akiknek az imáját Isten meghallgatta, és nagyon sok kegyelmet öntött ki az életembe, hiszem, hogy ők miattuk is, itt mindenkit buzdítok, aki imádkozik gyerekekért, unokákért, hogy ezt megéri, ez egy szellemi harc, és ennek az imának hatása van, nem csak Szent Ágoston életében, de az én életemben is megtapasztaltam ezt a hatást. Vissza a sztorimhoz, körülbelül 16-17 éves voltam, mikor ez történt, és akkor úgy döntöttem, hogy Istenért, Istennel akarok érni. Hát a megtérésem az egy folyamat volt, nem egyik napról a másikra. Különböző ifjúsági táborok, különböző papbácsik, akik akkor jelen voltak az életemben, vagy idősebb barátok, akár a testvérem, része voltak ennek a megtérési folyamatnak. És lépésről lépésre hagytam ott a világot, és csatlakoztam Isten országához, Isten világához, és ezzel együtt egyre több szabadságot, egyre több örömet és boldogságot tapasztalva. Ugyanakkor volt egy krízisem, és szerintem ezt is jó elmesélnem, mikor felkerültem Kolozsvárra egyetemre, akkor újból megingott a hitem, nagyon nehéz volt ott az első fél évem, az egyetem, a román nyelv, angolul tanultam, nagyon sok nehézség jött össze az életemben, és talán mintha úgy Isten is elhagyott volna, így éltem meg. És ebben az időszakban a közösség, a kis csoport, egyetemista csoport volt az, aki megtartott engem. Az ő imáival, azzal, hogy meghallgattak engem, akárha kipanaszkodhattam magam, vagy segítséget, tanácsot kérhettem tőlük. És itt is kiemelném, hogy mennyire fontos a közösség szerepe, hogy legyen egy csoport körülöttünk, akikkel együtt járunk, együtt imádkozunk, Ha ez a csoport nincs, akkor az életemben, fú, nem tudom, hogy hol lennék most. Isten ezt a csoportot használta, hogy kiemeljen engem ebből a krízisből, hitkrízisből. Különben számítástechnikát tanultam, és nagyon szerettem így, mint szakma, viszont olyan másod-harmadéves koromban azt éreztem, hogy Isten egy hívást helyez a szívemben. Egy olyan hívást, amit hiszem, hogy szerzetesek, felszenteltek, papok is éreznek, habár én tudtam, hogy családos hivatásom van, mégis azt éreztem egy ponton, hogy semmi másnak nincs értelme, csak annak, hogy Isten kövessem és szolgáljam. Habár nagyon szerettem a szakmámat, később elkezdtem programozni, azt éreztem, mintha nem jutna le ez a szívem még, és nem tölt be ez, nem ez az én hivatásom. Körülbelül 3 évig harcoltam Istennel, hogy igen tudjak mondani arra a hivatásra, amit nekem szánt. És ez jó volt ez a harc, mert megtapasztaltam azt, hogy Isten kitart mellettem, hogy ahogyan Mózes is próbálta visszadobni a hivatását Istennek nagyon sokszor. Isten kitartott, hát ugyanígy engem se hagyott ott a sok nem után, még mindig rohant utánam, és próbált meggyőzni elsősorban a szívemben levő vágyjal. Egy vágy volt bennem, hogy az emberek megismerjék Jézust, azt a Jézust, akit én megismerhettem, akit szeretek, megismerjék az emberek is, és ehhez képest azt éreztem, hogy minden más hiába valósága, ahogy a prédikátor mondja. Igen, bármi más, amit tettem az életben, azt éreztem, hogy ez nem az, amire engem Isten hív. És hogy valamilyen formában én az ő igéjét kell hirdessem, az ő országát kell kiterjesszem az én környezetemre. És van, akit Isten arra hív, hogy mint programozó, mint orvos, mint tanár hagyományos kontextusában tegye ezt meg, és hirdesse az ő igéjét, terjessze Isten országát. De én hiszem, hogy Isten belém egy olyan vágyat írt, ami azt mondta, hogy te ezt kell tedd, mint munkád, ezt kell tedd, mint szolgálat, mint főállású szolgálat. Az egyetem alatt találtam meg a páromat, Zsuzsit. Nekem nagyon fontos volt, hogy egy hasonló értékrendű keresztény lány legyen, akinek ugyancsak nagyon fontos Isten országa és az Isten kapcsolata. És rá is találtunk egymásra, hát ez egy hosszabb tanúságtétel lenne, de csodásan vezette Isten az utunkat, ahogy egymásra találjunk, és elgördített minden akadályt. És amikor már jegyesek voltunk, együtt úgy döntöttünk, hogy Istennek adunk egy 6 hónapot az életünkből, elmegyünk egy tanítványságiskolába, ahol többet tanulunk Istenről és az ő országáról. Ez egy ilyen beköltözős, ott élős tanítványságiskola volt, és ennek az iskolának a végére tudta Isten meggyőzni a szívem teljesen, hogy igen, ez a hivatás, amit a szívembe írt, erre mondjak igent. Itt volt meg a kellő szabadságom, hogy igent mondjak Isten akaratára az életemben. És akkora kő esett le a szívemről, amikor ez megtörtént, mintha egész addig egy súlyos terhet hordoztam volna. És amikor ezt az igent kimondtuk együtt Zsuzsival, akkor mint azt éreztem volna, hogy repülök, szárnyalok, szabad vagyok, mert Istent követem, mert Istennel együtt járhatok. Az én életem arról szól, hogy vele együtt vagyok, és ő utána megyek. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Habár nem tudtuk, hogy mit hordoz a jövő, nem tudtuk, hogy hol leszünk konkrétan, hogy fogunk ebből megélni, hogy fogjuk ezt egyáltalán elmondani a családunknak, barátainknak, tehát ők örültek annak, hogy egy jól kereső programozói állásom van, és a jövő a szépnek ígérkezik anyagilag. Hogy fogjuk ezt egyáltalán felvállalni, és utána megélni? Viszont az a jó Istennel többek között, hogy amire Isten hív, arra kegyelmet és erőt is ad, és abban vezetést is ad. Isten vezetését mindig nagyon tisztán tapasztaltuk és éreztük az életünkben. Mindig azt éltem meg, hogy az én feladatom az, hogy szabad legyek igent mondani az ő akaratára. Az ő feladata meg az, hogy megmutassa nekem az ő akaratát. Tehát ezen nem én kell szorongjak, stresszeljek, rágódjak és befeszüljek, mert igazából ez az ő érdeke, hogy az ő akaratát közölje velem. Az én részem az, hogy szabad legyek ezt meghallani és igent mondani rá. És akkor itt indult el egy nagyon érdekes utunk. Első körben, hát talán emberileg úgy gondoltuk, hogy ehhez a missziós szervezethez szeretnénk csatlakozni Kolozsváron. Viszont utána Isten Angliába vezetett minket, egy ilyen kis közösségek meg missziók látogatása céljából mentünk ki, egy konferencián akartunk részt venni, és a Korátlumán Kriszti közösség nagyon-nagyon megragadott minket, és felajánlották, hogy szívesen fogadnak minket. Mondták, hogy már 3 éve imádkoznak egy fiatal családért, imádkozzunk mi is, hogy Isten ide híve minket. Ima után és több megerősítő jel után azt éreztük, hogy Isten arra hív, hogy a közösséghez csatlakozzunk. Persze akkor csak úgy gondoltuk, hogy ez 3 hónap lesz, vagy maximum 1 év lesz. Hát ez 12 évet tartott Angliában, ez a kis időleges csatlakozás, mert Isten így a közösségbe nagyon erőteljesen elkezdett formálni minket a mindennapokban. Ez egy együtt élő közösség, ahol együtt szolgálunk, közös kasszából élünk, habár mindenkinek megvan a saját kis lakrésze, vannak közös területek, kápolna, közösségi szobák. És itt elkezdődött egy sokkal mélyebb tanítványozódás a szívünkben. Elsősorban megszerettük a katolikus egyházat, talán addig azt mondhatnám, hogy úgy voltunk az egyházban, mint szolgák, akik szolgálják az egyházat, hogy az emberek megtérjenek. Itt most már átalakult bennünk a közösségben az egyház fele a hozzáállásunk, gyerekek, Isten fia és lányai lettünk az egyházban, nem szolgák, és nagyon-nagyon megszerettük az egyházat, és mindazt, amit az egyház képvisel, és így tudunk kinyúlni emberek fele, mint fiak és lányok. Ez volt az egyik fontos gyümölcse, másik fontos gyümölcse a saját ima életünk növekedése, és ennek az útja, ahogy Isten vezetett minket a 12 év alatt a közösségben, hogy egyre mélyebben rátaláljunk, az ő jelenlétére találjunk, az igében, a szentmisében, a gyónásban, szentek életében, és mindez mélyítse a mi hitünket. A szolgálatunkra, ami jellemző, ezt már említettem, hogy a vágy az volt bennem, hogy Isten igéjét hirdessen mások, és megismerjék ezt a szeretetet, amit én megtapasztaltam. Hisszük azt, hogy Isten jelekkel és csodákkal akarja megpecsételni az ige hirdetést, ezért amikor beszélünk Isten országáról, beszélünk Jézusról, mindig imádkozunk az emberekért. Nagyon sokszor fizikai gyógyulást tapasztalnak meg. El is mondanék egy kis történetet. Egy ilyen lelki gyakorlatunkon volt, ahol az esti gyógyító nyitott volt, és bejött egy család, egy anyuka 3 fiával. És a nagyobbik fiú egy baleset miatt egy csigolyája eltörött és sérült a hátgerince, és emiatt az egyik keze és deréktől lefele teljesen béna volt, tehát nem tudta használni a kezét. És amikor imádkoztunk mindenkiért, akkor az élet és az erő visszatért a fiúnak a kezébe. Ami nagyon érdekes a történetben, a reakciója a testvérének, aki akkor 16 éves volt, úgy jött a gyógyító szolgálatra, emlékszem, amikor mesélte utólag, hogy átjött a templom ajtaján, és mondta, hogy én Istenben sem hiszek. Miért hinnék abba, hogy Isten gyógyít? Mit keresek itt? Na de hát jött a családdal. És utána, amikor volt a szolgált után az életátadás, ez a fiú előre jött, és átadta az életét Istennek. És igazából nem is értette, hogy mi történik. Azt mondta, azt kérdezte az imaszolgálatot vezetőtől, hogy ez most akkor azt jelenti, hogy én pap kell legyek? De ennyire komolyan vette, mondtuk neki, hogy nem, ez nem azt jelenti, ha bár lehet. De hogy most ez egy gyönyörű pillanat, hogy Jézus behívod a szívedbe. És ez a fiú elmesélte, hogy amikor látta, hogy a testvére, akinek a keze merev volt, élettelen volt, visszatér bele az élet és az erő, akkor persze, hogy létezik Isten, és persze, hogy az Isten egy szerető Isten. Ez a jel őt meggyőzte. Amit a mi szavaink nem tudtak megtenni, megtett a csoda. És hiszük, hogy Isten csodákat akar tenni ma is az egyházba, és nagyon sokakat visszatéríteni a hithez, és ő hozzá, egy személyes kapcsolatba, a jelek és csodák által. Amikor Angliába költöztünk a közösséghez, együtt élő közösséghez, már az elején szó volt arról, hogy visszaküldenének minket házat alapítani Magyarországra. Amit nem tudtunk, hogy ez egy 8 éves folyamat lesz, tehát igazából 8 évvel a ház alapítás előtt elkezdtünk házakat keresni, ajtókon kopogtatni. Viszont Istennek megvan az időzítése, és Isten tudja, hogy mit, mikor és miért tesz. Úgyhogy ez 8 évre rá történt meg. Nekünk nagyon fontos volt az, hogy ezt a kegyelmet, amit megtapasztaltunk a közösségben, mint azokat az értékeket, amit kaptunk, azt itthon is, hazai földön is átadjuk az embereknek, és itt is megtapasztalják a közösségünk kegyelmét az emberek. Úgyhogy most nagyon örülünk, nagyon boldogok vagyunk, hogy 2 éve itt is van ház, Török Bálinton. Igazából a közösség már 10 éve itt van az országban, csak nem volt bentlakó része, nem volt bentlakó ház, de már 10 éve egy nagyon jó és gyümölcsöző közösségi élet és szolgálat van az országban. 4 lányom van, gyönyörű lányok, legkisebb 4 éves, legnagyobb 12 éves. Nagyon szép azt is látni, hogy Isten hogy dolgozik az ő életükben, hogyan teljesen más személyiségek, másféle emberek, lányok, viszont Isten nagyon szép kincseket és ajándékokat helyezett mindannyiuk életében. És akkor ezt kibontani, ezt kihámozni, velük együtt imádkozni, és felfedezni azt, hogy mik azok a kincsek, amiket Isten helyezett a szívükben. Ez nagyon szép. Nekem nagyon sok örömem van, így az apaságban, a közösségünkben. Nagyon szigorú keretek is vannak arra, hogy a munkaidőnk mikor fejeződik be, mennyi szolgálatot vállalhatunk be hétvégén, mindezt azért, hogy a családi életünk óvva és védve legyen, mert ez egy érték. Hiszem, hogy elsősorban Isten arra hívott, hogy a feleségem is, a gyerekeimet szolgáljam, őket evangelizáljam, őket szeressem, nekik legyek Krisztus, és ezután hív arra, hogy másoknak is beszéljek róla. Tehát nem lehet a szolgálatot a család elé tenni. Isten ezt így alkotta meg, és így tudunk mi is kiteljesedni, és arra teljességre jutni, amit ő nekünk szánt. Minden csütörtökön járunk az utcára evangelizálni. Hadd osztok meg egy kis történetet a múltkori alkalomról. Elmegyünk egy csoport munkás mellett, akiknek épp ebédszünetjük van. Körülbelül 6-an voltak ott. És hát azok a típusú emberek, akikhez első ránézésre nem mennél oda, nem várnál egy kedves reakciót egy ilyen felkérésre. De meglepő módon, amikor felajánlottuk nekik, hogy imádkozunk értük, van-e valami fájdalmuk, valami baleset, ami történt, valami visszamaradt-e műtét után, bármi. Mivel többüknek volt ilyen fájdalmuk, mondták, hogy igen, szívesen fogadják. És imádkoztunk az első férfiért, akinek nagyon-nagyon fájt a válla. Amikor felhúzta a blúzát, akkor látszottak ilyen műtétnyomok, varrásnyomok, és mondta, hogy iszonyatosan fáj ez neki, folytonosan fáj. És ez nagyon nehéz, mert ilyen állványszereléssel foglalkoztak, tehát a vállát azt használja minden nap. És az egész csapat tudta, hogy ez neki milyen nagy kereszt. És egy 2 perces ima után teljesen megszűnt a fájdalma. Körbeforgatta a kezét, próbáltunk terheket tenni a kezére, hogy emeljen valamit, és semmi fájdalma nem volt, és visszatért teljes mozgás szabadsága a vállának. Na, ezt látva a csoport, akik azelőtt nem nagyon voltak nyitottak, így volt egy páran, így összesúgtak, kacaráztak, mindenki ledöbbenve nézte, hogy mi történik itt, és hirtelen mindenki elmondta, hogy neki hol fáj, és akkor elkezdtünk imádkozni a csapat többi tagjáért is. Volt egy másik, egy fiatalabb fiú, akinek ugyancsak így a válla gyógyult meg. Egy másik férfi, akinek be volt dagadva a bokája, közfényesedés, óriási fájdalmak ott is. Imádkoztunk értenek is, elmúlt a fájdalma, és ilyen 80%-osan visszajött a mozgás, a flexibilitás a lábába. Nagyon-nagyon boldogak voltak, nagyon-nagyon örültek, hogy találkoztunk. Utána tudtunk beszélni nekik Jézusról. Megkérdeztem, hogy kinek van szentírása, hát a 6 emberből 1-nek volt, úgyhogy gyorsan elszaladtunk a keresztény üzletbe szentírásokat vásárolni nekik, és mindannyian örömmel fogadták a szentírást, és imádkoztak velem együtt, ismételtek egy imát igazából utánam, ami alapján behívják Jézust az életükbe, átadják az életüket Jézusnak, és kérik Isten segítségét az életükbe, és azt mondták, hogy fogják ezután imádkozni ezt az imát, olvasni a szentírást. Volt, akinek volt kapcsolata akár már plébániával, templommal, az mondta, hogy igen, akkor visszamegy. Gyönyörű volt látva. Amikor ilyet látunk, akkor érzem, hogy ezt megéri. Ezt megéri. Itt vannak Isten elveszett bárányai, akiket Isten el akar érni. És mekkora kincs és privilégium, hogy Isten ebben engem is használhat. ez egy nagyon örömteli szolgálat. Habár nagyon sokan visszautasítnak, nagyon sokan elküldenek ide-oda minket, és ilyenkor meg arra gondolok, hát ez a mákszemnyi üldöztetés, amit Jézus ígért az én életembe, mert hogy ő ígért üldöztetést a keresztényeknek, nekünk viszont nincs üldöztetés a hitünk miatt. Jelenleg a mi országunkban nagyon-nagyon kevés az a kereszt, amit konkrétan Jézusért kell hordjunk. És ilyenkor arra gondolok, hogy ó, köszönöm Uram, hogy egy kis keresztet én is felvehetek. Szolgálatunk másik oldala, amikor lelki gyakorlatokat, konferenciákat szervezünk. Ezek nagyon színes körűek, vannak itt ima élet és lelki életről szóló konferenciák, vannak itt karizmákról szóló tréning, iskoláink. Talán, ha össze akarnám foglalni ezeket a konferenciákat, azt mondanám el, hogy visszahívni Isten népét arra a teljességre, ami van az egyházunkban, ami van a Szentírásban, amit Isten akar adni minden megkeresztelt keresztény hívőnek. De hiszem, hogy ennek a potenciálnak csak az 5-10%-át ismerjük és éljük a mindennapjainkban. És ezt szeretnénk a rendezvényeinken átadni, hogy van több, Isten hív többre minket, mint a belső életünkbe vele, mint a szentségekben, mint a szolgálatunkban, hogy kinyúljunk mások fele. Van több, és vágyjunk erre, és azt meg tudjuk tanulni, hogy mi ez a többet, tudjuk fogadni ezt a többet. Az én életutam annak a tanúságtétele, hogy Isten jó, szeret minket, közel van hozzánk, és megéri az egész életünket az ő kezébe helyezni. Megéri egy teljes igent kimondani rá, és mindazt, amit ő hoz az életünkben. Legyen ez a személyes imaidő minden nap, legyen ez a családunknak szentelt minőségi idő, legyen ez a közösségünknek adott idő, legyen ez a napi szentmise, bármi, amit Isten most a szívedre helyez és az életedbe tesz, a kegyelemnek a forrásai. Mondj egy teljes igent erre, mert Isten jó, és azt akarja, hogy a te életed is kiteljesüljön, bővelkedjen örömben. Azt mondta Jézus János 10:10-ben, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Azért imádkozom, Jézus, hogy ezt a bőséget hozd el mindannyiunk számára. Azt az örömet, ami benned van, és amit nekünk adsz, hogy a mi örömünk is teljes legyen, hozd el most a mi életünkben, és vegyél ki minden akadályt az életünkből, Jézus, ami ezt a teljes életet te benned akadályozza. Amen.
1: Kedves hallgatók, Ferenc István tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának hazánkban és hazánk határain túl. Szeretettel köszönti Önöket Sós Károly, a műsornak a szerkesztő műsorvezetője. Márton Áronról szóló havi műsorunkat hallják élőadásban. Kedves hallgatók, a húsvéti időszakban vagyunk még, a húsvéti liturgikus időszakban, és ezért ezzel kapcsolatos beszédeiből hoztam néhányat a kedves hallgatók számára. Az első ilyen Márton Áron beszéd címe a hit sorsa a mai világban. Az ember a hit és a kétely között vergődik. Aki ma a keresztény hitről olyan emberek előtt beszél, akik hivatásuknál vagy öröklött hagyományaiknál fogva nem jártasok az egyházi beszédmódban és gondolkodásban, tapasztalni fogja, hogy amit mond, idegenül hangzik. Érezni fogja, rá is talál Kierkegaard, a neves filozófus ismert példaszerű elbeszélése. Dániában kigyúlt a falu szélén megtelepedett vándorcirkusz. Az igazgató a bohócot, aki már fel volt öltözve szerepéhez, a faluba szalasztotta, hogy segítséget hozzon. A tűz a letarolt és kiszáradt mezőn keresztül falu felé is elterjedt. A bohóc a faluba rohant, és kérte a falusiakat, hogy segítsenek a tüzet oltani. A falusiak azonban ügyes fogásnak vélték, azt hitték, hogy a bohóc csak közönséget akar töborozni. Nevettek rád hajta, és amikor a bohóc sírni kezdett és összetett kézzel kérte őket, még jobban nevettek. Milyen jól játssza a szerepét. Hiába próbálta a tömeget megdőzni, hogy a helyzet komoly és a veszély közel van. Csak röhögtek rajta. Közben a tűz belekapott a falu szélén álló házakba és épületekbe is, és a cirkusszal együtt a falu is leégett. Harvey Cox a Város Isten nélkül című könyvében felújította ezt az elbeszélést. Azt mondja, ilyen ma a teológus és a pap helyzete, mint a bohócé. Senki sem veszi komolyan. Mondhat, amit akar, azt mondják róla, hogy szerepet játszik. Bármennyire igyekszik, hogy a helyzet komosságára irányítsa a figyelmet, nem hallgat rá senki. Előre tudják, mit fog mondani, és azt is, hogy annak, amit mond, semmi vagy valami kevés köze van a valósághoz. Meg lehet hallgatni, de nem kell nyugtalankodni amiatt, amit mond. És ez a kép valóban talál a teológiára és a prédikációra. Azzal a gondolkodással és beszédmóddal, amit örökölt és megszokott, szinte lehetetlen, hogy meghallgatásra találjon. Sőt, talán ennél is többet kell mondanunk. Talán azt kell mondanunk, hogy ez az elbeszélés is, bármennyire találó, nagyon leegyszerűsíti a dolgot. Ebből úgy tűnik ki, mintha a bohóc, vagyis mi esetünkben a teológus és a pap mindent tudna, egészen világos hírt hozna a falusiak, vagyis az emberek, akik hitetlenkednek, semmit sem tudnának. Ha tehát a bohóc letenni a bohóc ruhát, és lemosná arcáról a festéket, mindent rendben volna, hinnének neki. Csak hogy a dolgok nem ilyen egyszerűek. Nem elég a bohóc ruhát levetni és a púdert letörölni. Nem elég a régi köntöst levetni és a teológiai mondani valót, amint sokan vélik, modern köntösbe öltöztetni. Aki a modern élet ritmusában és gondolatvilágában élő ember előtt hitről beszél, valóban bohócnak tűnik, vagy mi inkább olyan valakinek, aki egy ősrégi koporsóból kel ki, és az ámuló embereknek réges nyelven, rég elfelejtett dolgokról kezd regélni. S ha komolyan veszi a feladatát, rá fog jönni, hogy az igazi nehézség nem a köntös, és nem a megszokott, illetve elkopott szavak és kifejezések, nem a tolmácsolás, hanem az, hogy a saját hite is veszélyeztetve van a hitetlenség közepette. A hívő is törékeny edényben hordozza hitét. A hit olyan, mint a nyitott ablakba kitett mécses lángja. A szél kioltja, és akkor érezzük világosan, amikor ráront a lélekre a kétely kísértése. Egyszerre bizonytalanná válik minden, ami addig biztos és magától értetődő volt. Világosan szemlélhetjük ezt az újkor egyik legkedvesebb, látszólag legaktívabb és legproblémamentesebb szentjének, Liziói Szent Teréznek, vagy ahogy a népnyelven nevezik, Kis Szent Teréznek a példáján. Olyan környezetben nőtt fel és élt végig, amelyben az életét teljesen áthatotta a valóság. A hit rányomta bélyegét egész életére, gondolkodására, mindennapi tevékenységére. És ez a hitből élő, a szentség legmagasabb csúcsán járó gyermekded lélek élete végén lelki gyötrelmeiről olyan megrázó vallomásokat vetett papírra, hogy nővértársai eltitkolták a nyilvánosság elől. A Liziói Szent Teréznek a Vallomások naplója című könyvében olvashatunk erről. Naplójának csak a legújabb kiadásában jelennek meg mindezek szóról szóra. Idézet: a legmegáltalkodóbban Martelliástának a gondolatai rohannak meg, írja Szent Teréz többek között. A hit elleni kételyek gyötrik, hite, mintha szétfoszlott volna. A nagy bűnös bőrében érzem magam. Eddig az idézet. A látszólag nyugodt világban egy drága lény látszólag csendes és zavartalan életében egyszerre felnyílik az örvénylő mélység. Aki ennek a szakadéknak a szélére sodródott, annál már nem egyik vagy másik hittételről, Mária mennybevételéről vagy a Jónásról van szó, hanem mindenről, az egész hitről. A hívő ember helyzete olyan, mint a hajó törötté, aki egy csupasz gerendába kapaszkodva hányódik a végtelen óceán hullámain. Csak ez a gerenda, a hite köti az Istenhez. A hit, ami a környező veszélynél erősebb, de a veszély jelen van, a hitetlenség tengere hullámzik körülötte. De ilyen egyszerű a hitetlen ember helyzete és sorsa is. Ha a hívő embert a kételkedés sós vize marja, marja a hitetlent is. Ha a hívőnek problémái vannak hite körül, problémái, kételjei, gondjai vannak a hitetlennek is, a hitetlensége felől. Benne is felmerül a gondolat, vajon a világ csak ugyan olyan-e, amilyennek ő képzeli, vagy pedig azoknak van igazuk, akik hisznek. Hát, ha mégis létezik Isten. Ez az emberi egzisztencia dilemája, hátha, és ez senki sem kerülheti ki. A hitetlen lelkében is, bármennyire pozitivista, és bármennyire régen és határozottan elvetett minden természet fölötti valóságot, él a bizonytalanság. Vajon a pozitivizmusé-e az utolsó szó? Amint a hívő ember hitét veszélyezteti a hitetlenség kísértése, úgy nyugtalanítja a hitetlent a hit lehetősége. Ha nem akarja önmagát becsapni, és nem akar az igazság elől kitérni, a hitetlennek is és a hívőnek is be kell vallania, hogy nem tud egészen megszabadulni sem a kételytől, sem a hittől. A hit a hívőt a kételj ellen védi, a hitetlent a kételyjel környékezi. Ez az emberi sors alapformája, a kételkedés és a hit. A bizonytalanság és a bizonyosság szirtjei között kell az életbe hajóját a biztos irányba vezetnie. És a hívő és hitetlen között talán éppen a kételj lehet a kapocs. A kételj, amely megajándékozza mind a kettőt, hogy önmagával megelégedett legyen, és önmagába bezárkozik. A kételj a hívővel megizlelteti a hitetlen sorsát, s a hitetlenben felkelti és ébren tartja az érdeklődést a hit iránt. Eddig Márton Áronnak ez a beszéde. Márton Áron püspöknek egy másik beszéde, szintén ebben a húsvéti időszakban keletkezett, amihez felhasználta Martens és Friske Kommentár zu Messbuch című könyvének harmadik kötetét. A beszédnek a címe a keresztüzenete. Aki a kereszt mélyebb értelmébe belelát, megvan mentve. Minden földi szenvedésből megtalálja a kivezető utat, mert minden földi nyomorúságnak megtalálja az értelmét. A kereszten kínban vonagló Krisztus szenvedése felfoghatatlan. Az elgondolható legnagyobb ellentmondás és értelmetlenség, hogy az emberi akarat és hatalom ilyen megsemmisítő teljességgel megállhat és érvényesülhet Istennel szemben. A megfeszített minden kínja és ellenségeinek minden szitka és gúnya visszhang nélkül, válasz nélkül hal el a süket ég alatt. Mintha az ég boltozatban részvétlen, áthatolhatatlan vasbeton volna, amely mögött nem lakik Isten, és a keresztnek ez a megrendítő botránya lesújtó, állandó. Nem enyhíti a feltámadás tényesen. A feltámadás csak a megfeszített barátait győzte meg, ellenségeit nem. Mintha igazolná a Isten igazságtalanságait, ahogyan mondani szokták. A történelmen végig hangzik ez a panasz, hogy az ártatlanok imája és a szorongatottak segélykiáltása mindig meghallgattatlanul marad, hogy az élet előnyeit mindig Isten ellenségei élvezik, s a barátai ugyanakkor megszégyenülnek. És az Isten hívők keserű vereségei és veszteségei tehetetlen kísérletei, hogy a vallás ügyét diadalra vigyék. Az egyház megszégyenítése, elnyomása, megalázásai, mind ezt a látszatnak igazolni. De hát ez nem lehet másképp. Ennek így kell lennie, ha Krisztus nem szállott le a keresztről, hogy elnémítsa ellenségeit, akik a keresztje alatt az ő végtelen kínján gúnyolódtak, így ki volt szolgáltatva az embereknek. De hogyan lehet hinni az így felfeszített Istenben? Felszólították, hogy szálljon le, hogy bizonyítsa a hatalmát, és nem tette. És a kereszténynek el kell fogadnia, hogy ez a tehetetlenség, kiszolgáltatottság és kisebb rendűség keresztény sors ebben a világban. És még súlyosabb helyzet is, mert ami következik, még rettenetesebb. Felhangzik a végtelenül elhagyott lélek zokogása. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Idézi a püspök az evangéliumban olvasható szavait Jézusnak. Áthatolhatatlan éj borult rá, és körülfogta a lelkét. Pilátus előtt beszélt utoljára, amikor megvallotta, hogy Isten. Azóta némán tűrt mindent, a megostorozást, a tövis koronát, a katonák gonosz, kegyetlen tréfáit, Heródes gúnyolódását, a csőcselék gyalázkodását. Csak egyszer nyílt szóra az ajka, s akkor is ő, a keresztet hordozó ember, Jeruzsálem sajnálkozó asszonyait vigasztalta. És aki eddig isteni öntudattal és fölénnyel viselte szenvedéseit, most emberfeletti fájdalmában olyan panaszra fakad, mint a legnyomorultabb ember. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Olvashatjuk a Máté evangélium 27. fejezetének 46. versében. És ezt Isten fia mondja atyának. Az Isten fia panaszkodik kimondhatatlan fájdalommal a hangján atyának. Amilyen joggal állította, hogy ő az Isten fia, ugyanolyan joggal panaszolja, hogy a kereszten a kín és a halál legszörnyűbb és legfagyosabb pillanatában az Isten elhagyta. Meg sem merjük kísérelni, kielemezni, megmagyarázni, hogy mi minden ment végbe Krisztus lelkében. Éjszaka volt. Mérhetetlen nyomasztó éj, melybe emberi értelemmel nem lehet behatolni. Amint a tudomány nem tudta megfejteni azt a sötétséget, mely Krisztus halálának a pillanatában borult a teremtett világra, úgy sejteni sem tudjuk azt az éjszakát, mely a haldokló Krisztus lelkében összegyűlt. Eddig Márton Áronnak ez a beszéde, amelyet aztán a következő néhány gondolattal egészített ki. A kereszt jelenti az isteninek a teljes tehetetlenségét, az isteni emberi életnek a teljes és végleges maradék nélküli megsemmisülését itt a földön. Ellenségeinek a diadala teljes. A kereszt alatt szabadjára engedhették, és fenékig élvezhették kár örömüket. Gúnyolták az által menők, értsd úgy, hogy jövő menők, a húsvéti zarándokok, a búcsusok, akik virágvasárnapján talán még a hozsannázó tömegben mellette tüntettek. Gúnyolták esküt ellenségei a főpapok és írástudók, és még a vele megfeszített gonosztevők közül is az egyik szitkot szólt rá, mint a nálánál is alább lenne, akiről a nép között az járt szájról szárja, hogy mindent jól cselekedett. Az egyház szentségeibe és liturgiájába belevonta a teremtett dolgokat is. Ennek a hallatlanul nagy apostoli feladatnak a kimondásával és kitűzésével véget ért a föld zűrzavaros története. Beköszöntött a teremtett dolgok megszentelésének az ideje, nem csak a szentségek és szentelményekben való alkalmazása által, hanem a kerességben újjászületett és a kegyelmi élet által megnemesedett ember célszerű, értelmes feldolgozása és értelmes használata által. Eddig Márton Áron püspöknek a keresztről mondott beszéde. Márton Áron püspök egy szép beszédet tartott, amelynek a címe a keresztség kapcsolata és a húsvéti misztérium. Húsvét éjjele az egyház életében a gyújtópont, mely megvilágítja az egész egyházi évet. Nem véletlen, hogy a liturgia reformja a húsvétot bevezető hét liturgiájának reformjával kezdődött. Az egyház legszívesebben ezen a szent éjszakán kereszteli meg azokat a katekumenokat, akik erre a hosszú heteken, hónapokon át készültek. Ezzel is hangsúlyozni kívánja a szentség méltóságát és jelentőségét, mely által az ember Krisztus testének élő tagja lesz. Sajnálatos azonban, hogy a kerességnek ez a jelentősége nem, vagy csak halványan él a keresztények tudatában, főleg a régi keresztény országokban. Ennek két oka van. A legtöbb kereszténynek, akik mindjárt születésük után részesültek a kerességben, nincs közvetlen élményük erről az eseményről. Nem érzik, hogy ez a személyüket mennyire érinti, és kötelezi, hogy mindent fel kell ajánlanunk Isten országának a szolgálatára. Másikok, hogy igen gyakran olyan gyermekek részesülnek a kerességben, akiknek a szülei gyakorlatilag nem élnek keresztény életet. A keresség felvétele, illetve kiszolgáltatása csak külsőleges szertartássá devalválódott, nem érezteti és nem érzik annak az egész keresztény életre szóló rendkívüli jelentőségét. Ezért a keresztények sem tekintik a keresztséget és az egyházba való felvételüket életük döntő pillanatának, a Krisztus testébe való beiktatódás és az újjászületés pillanatának. Manapság sokan nem is a kerességet tartják a keresztény és nem keresztény közötti konkrét választóvonalnak, hanem azt, hogy az illető mennyiben él vagy nem él az evangélium szerint. Ebben az a veszély rejlik, hogy a hitnek bizonyos alapigazságai elhalványulnak a keresztény tudatban. Ezért is jó alkalom a húsvét éjjele, hogy a keresztség döntő jelentőségét emlékezetünkbe idézzük. János keresztsége a zsidóknál az Úr idejében szokásban volt az úgynevezett prozelita keresztség. Bizonyos felavató szertartás azok részére, akik a pogányságból csatlakoztak a kiválasztott néphez. Némelyek ezt éppen olyan fontosnak tartották, mint a cirkumcisziót, azaz a körülmetélést. A keresztény keresztség megértéséhez azonban ennél sokkal jelentőségteljesebb a János féle, tehát itt keresztelő Szent Jánosra kell gondolni, keresztség. János a bűnbánat keresztségét hirdeti. A messiás ideje elközelgett, és a János féle keresztség, melyet a pusztában szolgáltatott ki, beiktatta a megkeresztelt Ábrahám igaz ivadékai közé. Izrael sokszoros hűtlensége miatt a körülmetélés önmagában már nem bizonyult elégségesnek az üdvösség biztosításához. Csak is egy kis töredék menekül meg, hirdették a próféták. S János keresztségének a tulajdonképpeni jelentősége az, hogy ehhez a töredékhez nyitotta meg az utat azoknak, akik megkeresztelkedtek. Ezek elkerülhetik Isten büntetését. Ez a keresztség felszólítás az erkölcsi megtérésre. Aki a keresztséget kéri, annak meg kell vallania és bánnia bűneit. János keresztségének az objektív értékét a kísérő szavak jelzik, idézet, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett az Isten országa. Máté evangélium, 3. fejezet, 2. vers. Az evangélium szerint a János keresztsége csak előkészítő a messiás keresztségére, a tűz és a lélek által való megkeresztelkedésre. János keresztségének páratlan jelentőségét az a tény adja meg, hogy egy napon Jézus is kérni fogja ezt a keresztséget. Ekkor egészen új valóság kezdődik. A messiás, aki tűzzel és lélekkel keresztel. Az evangéliumok jelzik Jézus megkeresztelkedésének mély teológiai jelentését. Jézus kéri és elfogadja Jánostól a keresztséget. Ezzel a szertartás alapjában megváltozik, teljesen új értelmet nyer. Jézus, a messiás, Isten előlegezett üdvrendi cselekedetére a fenntartás nélküli engedelmességgel válaszol. A hűséges kicsiny töredék egyedül az ő személyére korlátozódik. Az ő hűsége valósítja meg az üdvösséget, megnyitja a lélek idejét, mikor Jézus megkeresztelkedik, elfogadja a hivatalos beiktatását, mint messiás. A lélek leszár rá, mert Jézus a lélek üdvözítő működésének alkalmas talaja. De Jézus csak azért a messiás, mert ő az Isten ember, Isten választottja, szeretett fia, akiben Istennek kedvetelik. Ő a keresztelő előtt volt. A keresztséggel kezdődik nyilvános működése, és ez a keresztség erőteljesen jelzi az utat, melyet járnia kell. Isten szolgájának, az Isten bárányának a művét kell végrehajtania, hogy elvegye a világ bűneit, ezért ennek a keresztségnek a teljes értelme a második keresztségben, az ő halálában teljesedik be, és itt egy idézet következik a Lukács evangélium 12. fejezet 50. verse, amely így szól, keresztséggel kell megkeresztelkednem, mennyire vágyom, hogy beteljesedjék. Eddig az idézet. Ezzel a halálban való megkeresztelkedéssel lesz Jézus, Isten igaz népének elsőszülöttje, az új világ szegletköve, s hogy Isten országának az építésébe bekapcsolódjék, minden embernek szól a felhívás, hogy Jézus Krisztussal élő kapcsolatba kerüljön, és a lélekben megkeresztelkedjék. Az egyház, mely a Jézus nevében keresztel. A Szentírás és a Szent Hagyomány gyakran foglalkozik azzal a rituális cselekménnyel, mely által az ember Krisztus misztikus testének az egyháznak tagja, és ebben az értelemben már itt a földön Isten gyermeke és az új világ polgára lesz. A keresztség azzal, hogy az embert beiktatja a mennyei atya családjába, objektív létrendi kapcsolatot létesít Isten és az ember között. A lélek ebben a családban működik, és az ember itt nyeri meg a képességet, hogy az atya választ adhasson felszólítására, mellyel az üdvösséget felajánlja. A keresség, a lélekben való újjászületés, a fürdő, melyben a régi ember alámerül és felmerül az új ember, segíti az embert, hogy kijusson a bűn mindent körülforló hínárjából a szeretet egyetemes közösségébe. A sötétség és elhagyatottság világából a határtalan testvériség új világába. A keresség tisztulás és megvilágosodás. Mind a kettőt műveli, de ez a lélekben való keresség csak Jézus nevében történhetik. A kerességnek Jézussal, az Isten népének első szülöttjével való élő kapcsolata nélkül nincs semmi értelme. A keresség elválaszthatatlanul hozzá van kapcsolva a názáreti Jénus művéhez, elsősorban pedig az ő megváltói kereszthalálához. Az egyház által kiszolgáltatott keresség reális kapcsolat a húsvét misztériumával. Összeköti az embert a kereszttel és a feltámadással. Jézus Krisztus teremtette meg a megváltó átmenetet a régi világból az újba, és az ember csak Krisztushoz kapcsolódva találhat el az atyához. A keresztség lényeges és elsődleges hatása, hogy összekapcsol Krisztussal és az ő örök áldozatával, mely egyszer s mindenkorra megtörtént a kereszten. Ezért tartozik hozzá a keresztség szertartásához a forma, a szöveg, hogy a megkeresztelt embert bevezesse az üdvösség rendjébe, és összekösse annak kezdetével, Jézus Krisztussal, aki érettünk meghalt és feltámadott. A keresztség végül a hit szentsége is. A lélek belenyomja a jegyét kitörülhetetlenül a keresztelt lelkébe, és megadja neki a képességet, hogy életét a hit szerint alakítsa. De a hit szerinti élet nem valósul meg szükségszerűen. A felnőtt katekumenek rendes körülmények között hosszabb időn át kell készülnie tanulással és életmódja megváltoztatásával Jézus példája szerint. Ezért a keresztség a megkeresztelt embert eligazítja a másik keresztség a halálban való megkeresztelkedés felé, melyben végképp megnyílik az átmenet a feltámadt Jézus Krisztusban az örök életre. A keresztség a missziós küldetés alapja. A nép, melybe a hívő a keresztség által beiktatódik, nem azonos a föld népével. Nem ebből a világból való, s igazi arca csak a halál után tűnik elő. De már a földi élet ideje alatt is magán viseli a nép jellemző vonásait, dinamikus természetét, állandó növekedését. Az emberiségnek, mielőtt Isten országának az üdvössége véglegesen megnyílnék előtte a földön, évezredeken keresztül dolgoznia kell e nagy művön, melynek a vége rejtve van. Ez a mű pedig csak akkor valósul meg, ha Krisztus misztériuma gyökeret vel minden nép életében és minden kultúrában. Az, hogy az evangélium minden embernek hirdettetik, azt jelenti, hogy már a földön elkezdődött a Jézus Krisztusban gyökerező egyetemes testvériség kozmikus megvalósulása. Ez mutatja azt, hogy az emberiség üdvössége úgy, ahogyan azt Isten öröktől fogva elgondolta, mennyire függ a missziós tevékenységtől, s mindattól, ami ennek a feltétele. A keresztség tehát világot átfogó, sőt kozmikus táblatokat nyit meg. Az ember nem azért lesz az egyház tagja, hogy itt csak a saját üdvösségéhez vezető utat járja. A keresztséggel és az egyházzal való beiktatódással az ember egyetemes missziós felelősséget vesz magára. A megkeresztelt embernek, mint az egyház tagjának feladata, hogy Krisztussal együtt részt vegyen az emberiség és a teremtés megmentésében. És ezt a kötelességet, mely a keresztséggel kezdődik, még növeli és erősíti a bérmálás szentsége, melyet rendszerint a püspök szolgáltat ki, aki misszionárius a Krisztusnak. Ha megkeresztelt

0: lesznek az egyház tagjai már a földön. Csak a halálban keresztelkednek meg, ha hívek maradtak a lélek világosságához és lelki ismeretük szavához. A keresztényeknek azonban nem szabad elfelejteniük, hogy mindenkinek és minden egyes embernek az üdvössége függ az ő missziós feladatuktól, mely a keresztség felvételével kötelességük lett. Eddig Mártonáron püspöknek a keresztség kapcsolata és a Húsvét misztériuma című viselő beszéde. Kedves hallgatóim, műsorunk végére értünk. Kérem, imádkozzanak önmagukért, családjaikért, a világ békéért, a Szentatyáért és a betegekért, és kérjék Jézus Krisztus bőséges áldását mindezekre a szándékokra. Találkozunk 4 hét múlva a szokott időben. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Sós Károly. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó estét kívánok!
1: A Közösség szolgálatában című műsorunkban Mártonáron püspök életét és korát mutattuk be.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok. Szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne üssek. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem. Nélküled lankad buzgóságom. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom. Nélküled sötétségben járok. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig veled akarok lenni. Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt kívánom, számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen. Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap lenyugvóban. Múlik az élet, közeledik a halál, és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések. Mennyire szükségem van rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján. Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van rád. Add, hogy úgy felismerjenek, mint a tanítványok a kenyértöréskor. Az eukarisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem. Legyen egyetlen boldogság a szívemnek. Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szent áldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által. Maradj velem, Jézus! Nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet. Maradj velem, Uram! Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Téged, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökké valóságban.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 28-a. A Mária szentélyek jelentősége. Hogy Máriát gondjaiba vette, azt is jelentheti a szó szerint, hogy házába fogadta. Mária anyaságának különleges megnyilvánulása az emberiséggel kapcsolatban olyan helyeken található, ahol ő, mármint Mária találkozott az emberekkel. A házakban, ahol lakik. Házak, amelyekben az anya különleges jelenléte érezhető. Az ilyen helyek és az ilyen házak számosak, és nagyon különböznek egymástól. Szobormélyedések házak oldalában, vagy útszéli szentélyek, ahonnan Isten anyjának képmása fénylik ki, skápolnák és templomok, melyeket az ő tiszteletére emeltek, de mindig akadnak olyan helyek, ahol az emberek a szűzanya jelenlétét különösen erősen érzik. Néha ezek a helyek világosságukat teljes fénnyel árasztják, és messze földről oda vonzák az embereket. Világosságuk jelenthet egy püspökséget, egy egész nemzetet, néha több népet, sőt, kontinenseket is. Ezek a helyek, amelyek ilyen erősen vonzák az embereket a jelenlétükkel, ezek a Mária szentélyek. Mindezeken a helyeken a keresztre feszített Úr, ama bizonyos örökhagyása mutatkozik meg csodálatos módon, az emberek itt azt érzik meg, hogy gondjukat viselik. Az emberek itt a Máriás szent helyeken azt érik meg, hogy Máriára vannak bízva. Az ember azért siet ide, hogy vele legyen, mint saját édesanyjával. És az ember megnyitja a szívét előtte, és mindenről beszél. Magához veszi házába, vagyis beavatja összes problémájába, amely néha nagyon nehéz lehet. Saját és mások problémájába avatjuk be Máriát ezeken a helyeken. A családok, a társadalom, a nemzetek és az egész világ problémáit bízzuk Máriára ezeken a szent helyeken.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Kedves hallgatóink! A Café Francesco podcast sorozatának legújabb részében dr. Papp Miklós, görögkatolikus atya előadása hangzott el, az életvezetés etikája címmel. A következő percekben az atya előadását hallhatják.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén is itt a Café Francesco keresztény missziós kávézóban. Én Róna Széki János atya vagyok, a Café Francesco-nak a házigazdája, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm körünkben dr. Papp Miklós görögkatolikus atyát. Egy nagy tapssal fogadjuk őt itt a kávézóban. Köszönjük, Miklós atya, hogy a sok elfoglaltságod mellett időt szakítottál ránk, és eljött.